kivételes gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatóak 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mostantól 6 évre érvényes Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnökhelyettese Tasnári Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnökhelyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2.481.807.000 forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter javaslatának célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Szeptember 5-én ismét a sporté lesz a főszerep az Agria Park díszkertjében, hiszen idén is megrendezik a Mozdulj, válasz sportot Egerben elnevezésű sportágválasztó rendezvényt. A gyerekek és felnőttek körében is népszerű programról Somogyi Mónikával, az eseményt létrehozó Egri Norma Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Mónika, és beszélhetünk kicsit arról, ami szerintem Egerben nagyon fontos, vagy hát az egyik fontos része ennek a városnak, a sportélet, és nyilván a sport utánpótlás, aminek az az alapja, hogy a gyerekek is eljárhassanak, megismerkedhessenek a sportágakkal, és erre kifejezetten jó alkalom a sportágválasztó, amit idén is megrendeztek. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Honnan indult maga a sportágválasztónak a múltja, mikor kezdődött el, és miért indítottátok ezt el?
1: 2012-ben kaptuk meg, mint Egri Norma Alapítvány azt a feladatot, hogy civil központot működtessünk ebben a megyében. Nem egyedüliként, hanem az ország minden megyeszékhelyén nyílt egy ilyen civil központ, akkor az még egy új kezdeményezés volt. A civil központ azt jelentette, hogy egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek kellett, és most is kell, különféle segítséget nyújtani tematikus ügyekben, tehát bírósági ügyintézés, könyvelés, pályázatírás, elszámolás, ami egy egyesületet meg alapítványt érint. És elkezdtük 2012-ben ezt a feladatkört, és nagyon sok sportegyesület került a látókörünkbe. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne nekik egy időben, egy helyen egy olyan jó kis marketinget szervezni, ami egy kicsit a láthatóságukat segíti. És utána néztem, és létezik egy ilyen, hogy nagy sportág választó, országos sportválasztó rendezvény, ami nagyon sok nulláért, 0 forintért helyben hozza ezt a sportokról való választási jogot vagy lehetőséget. És akkor elgondolkodtunk azon, hogyha őket lehoznánk Budapestről mondjuk Egerbe, az miért lenne jó az egri szülőknek meg egri gyerekeknek, hogy tudják azt, hogy mondjuk Budapesten lehet squasholni, most csak mondtam egy példát. És aztán kötöttük össze a lehetőséget a helyi viszonyokkal, hogy utána néztünk, leszűrtük az adatbázisunkat, hogy Egerben mennyi sportegyesület működik, milyen fajták, a labdajátéktól a küzdő sporton keresztül a táncig, és bizony kitöltötte a 20-féle skálát, és akkor feldobtuk a labdát arra, hogy akkor helyiek mutatkozzanak be. Mert úgyis helybe fogjuk vinni a gyereket, az iskolás gyereket sportolni. És így kezdődött.
0: Mennyire lett népszerű az első alkalom? Hogyan tudtátok ezt a széles körben terjeszteni, hogy érdemes ide eljönni?
1: Az első alkalom az még nem az Agria Parknak az udvarán valósult meg, hanem a sportcsarnokban. Az nem volt egy szerencsés választás, azért mert retteltesen meleg volt. Nem volt még olyan jó a promóciója, nem ismerték a helyiek. Tehát az volt az első. Ott viszonylag kevesen jöttek be, zárt tér volt, meleg, nem volt vonzó az egésznek a léte. És aztán jött egy ilyen lehetőség egyéb programjaink kapcsán, hogy felajánlotta az Agria Park vezetősége, hogy miért ne tehetnénk ezt szabadtérre. Ő nagyon szeret teniszezni, az Agria Park igazgatója, tehát szívén viselte a sportot, vagy viseli. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor próbáljuk ki ott. És így egy szabadtéri helyszínt kapott a sportágválasztó, ami abból a szempontból volt jó, hogy a szülőknek is kényelmes, meg gondoljunk bele praktikus szempontból, elmegyek egy hétvégi bevásárlásra, én le tudom a bevásárlást, a gyerek eljátszik az udvaron, teljes infrastruktúra van, mosdó, öltöző, friss levegő, defibrillátor esetleg szélsőséges esetekre, és azóta ott ragadtunk ezen a helyszínen, ami úgy tűnik, hogy nagyon jó, nagyon ismert, és hogy mennyire nőtte ki magát. Hát tavaly előtt még jelenléti íveztünk, vagy az előtt, már nem emlékszem, hogy 4-5 évvel ezelőtt, amikor még a GDPR szabályozások nem voltak ennyire szigorúak, akkor még jelenléti íveztünk minden látogatót. Akkor volt olyan 850 ember, aki ott megjelent ez alatt a 6 óra hossza alatt, vagy 5 óra hossza alatt, Most már nem jelenléti ívezünk, de a kis pecsételő lapokból akkor is úgy nagyjából lehet tudni, hogy azért egy 4-500 fő most is megjelenik ez alatt az intervallum alatt.
2: Nem csak a sportokat tudják itt megismerni a gyerekek, hanem nyilván programmal is készültök ezeken az alkalmakon. Ezt miért találtátok fontosnak?
1: Hát eleinte ez egy sport és egészségnap volt. Az volt a törekvés, és volt is erre fizikai megvalósítás, hogy a sportorvos tartott idézőjelben ügyeletet ezen a napon, és akkor oda lehetett menni, és megnézte, hogy mondjuk gerincferdülés gyanús-e a testalkatához, mértem, milyen sportágat javasol, lúdtalpas vagy nem lúdtalpas, tehát voltak ilyen kezdeményezések, aztán a volt ANTS munkatársai is kint voltak szűrővizsgálatokkal. De mint mindent, ezt is a bürokrácia és a szabályozás nagyon leszorított, és most már nem lehet szabad téren úgynevezett, azt hiszem így hívják, invazív szűréseket végezni. Tehát most is kint lesznek a szakemberek, de ilyen edukatív feladatokkal, ételpiramissal, egészséges táplálkozással, BMI indexel, habcíméréssel lesznek kint, tehát semmilyen szúrással járó vizsgálat nem engedélyezett, tehát ez a része így egy kicsit lecsendesedett, de igen, az egészséges életmód népszerűsítése is cél. Éppen ezért van a Szerencsekeréken egy ilyen kiforgatható cikkely, hogy egészséges nasi.
2: Mit jelent az egészséges nasi nálatok?
1: Hát igyekszünk ilyen teljes kiőrésű ropikat, cukormentes édességeket, olyan üdítőket, ami nincsen tele mesterséges színezékkel, olyanokat vásárolni ide a gyerekeknek, hogyha máskor nem találkoznak ezzel, mert mondjuk a teljesen más skáláját eszik isszák otthon, akkor legalább egyszer kóstolja meg, hogy legyen választási lehetősége, hogy nem olyan szörnyűek ezek, mint ahogyan hangzik a nevük. A Szerencsekerékről pedig azt kell tudni, hogy azáltal lett nagyon motivált a gyerekek számára ez a rendezvény, hogy a 20 állomásból, hogyha 10 állomást meglátogatnak egy úgynevezett menetlevéllel, az én korosztályom tudja, hogy ez mit jelent, a tiéd nem, akkor, és ebben a menetlevélben összegyűjti a 10 pecsétet, azaz kipróbál 10 féle sportot a 20-ból, ami szerintem nagyon klassz, akkor forgathat a Szerencsekeréken, és ahol megáll a Szerencsekeréknek a mutatója, az az ajándék az övé. És ebben vannak illatszerek, élelmiszerek, szórakoztatóipari jegyek, kuponok, ahol megáll a Szerencsekeréknek a jelzése. Úgyhogy ezért olyan küzdelem folyik, hogy van olyan gyerek, aki háromszor is körbe megy.
2: Háromszor végig csinálja a 10.
1: Igen, csak hogy nagyobb esélye legyen a nyereményre.
2: Fantasztikus motiváció akkor.
1: Igen, tehát, hogy az egész kinőtte magát egy ilyen játékos küzdésé, ami van, hogy sírásra fakadnak, hogy jaj, nem jó helyen állt meg a Szerencsekerék, és elkezdenek bótolni a lányokkal, akik figyelnek a Szerencsekeréknél, hogy cserélni lehet-e. Ugyanis ennek van egy másik jó oldala is, hogy nagyon sok iskolai közösségi szolgálatosnak ad lehetőséget arra, hogy az 50 órát leigazoljuk nekik. Lelkesek is, általában lányok, de volt már, hogy fiúk is segítettek ezen az alkalmon, és akkor ők kezelik a szerencsekereket, ellátják a sportolókat vízzel, ha elfogyott a pecsételő, visznek neki oda, nem tudom, nem pecsétel a kis nyomda, akkor visznek tintát, tehát hogy ilyen nagyon operatív feladatokat végeznek el, és van olyan csapat, akik már régen, már azóta egyetemisták, és még mindig visszajárnak a hangosítónak segíteni, mert ez olyan érdekes dolog.

0: Említetted, hogy a gyerekek körében mennyire népszerű ez a program, de az is érdekelne, hogy a szülőktől érkezik-e visszajelzés, hogy mennyire nagy segítség nekik az, hogy tudnak, látják és megtapasztalják azt, hogy nem kell felesleges köröket futni, hogy megtalálják azt a sportágat, amit a gyerek szeretne vagy tud is végezni.
1: Hát a mai világ nem a visszacsatolásokról híres, főleg nem a pozitívról, a negatívat azt szeretjük, fröcsögni szeretünk, de ennek ellenére sokan jelzik, hogy várják, meg hogy a testvérénél itt sikerült kiválasztani, és már a kicsi is akkora, hogy már itt. Tehát, hogy már erre számít. Tehát úgymond egy betervezett rendezvénye ez az EGRI szülők részéről. Minden iskolában kiplakátozzuk, évek óta mindig ugyanezen a dátumon van. Tehát ez egy bizonyos stabilitást, kiszámíthatóságot jelent. Én, ha annak idején lett volna egy ilyen, amikor az én gyerekeim annak idején elkezdtek vízilabdázni, meg úszni, meg keresgélni, hogy milyen sport való nekik, én örültem volna neki, hiszen nagyon praktikus, mert egy helyen, egy időben egy csomó sportágat ki lehet próbálni. Sőt, volt már olyan felnőtt férfi, aki a sportágválasztó után persze ismerős volt, nem egy ismeretlen, nem tudom, egy-két évre írt egy üzenetet, hogy a mozdulj válasportot Egerben rendezvény hatására 15 kilót fogytam.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy a felnőtteket is megmozgatja valamilyen úton, módon a program. Tehát lehet, hogy amúgy nekik is segítetek.
1: Igen, tehát most az, hogy sport, nem csak a gyerekeknek lehet sportolni, tehát vannak felnőtt szakosztályok is, a sportiskolának a szakosztályai is kint lesznek, akkor van, hogy tánc van kint, vagy női sportok, vagy volt lövészet, most ami új lesz a falmászás, a röplabda, ez a két sportág még nem képviseltette magát, nekik nagyon örülünk, ők most vannak itt először. Ugye ezt is szokták kérdezni, hogy mi alapján választjuk ki a sportegyesületeket. Hát az alapján, hogy akik a idézőjelbe bázist alkották az elmúlt tizenvalahány évben, és mindig rendesen jöttek, rendesen mentek, segítettek összepakolni, tehát ugye a mi alapítványunknak a humán erőforrás az kb. 3-4 ember, tehát nincs egy akkora apparátusunk, hogy most karbantartótól kezdve a kuka összeszedésig mindenki legyen. Ezért arra kértük mindig a sportolókat, hogy a before after állapotot azt segítsék előtte-után állapotot a standok berendezéséhez. Tehát nem akarom hosszúra nyújtani, az a lényeg, hogy akik ebben a tízen valahány évben konstruktívak, megbízhatóak voltak, őket hívjuk alapból, tehát nekik ez úgymond ki van bélelve ez a hely. Azon kívül pedig, ugye, aki nem ér rá, vagy mondjuk nyaral, vagy nem jó ez a dátum, annak a helyére keresünk új egyesületeket. Ugye szerencsére van rálátásunk arra, hogy kik azok, mint civil központ, akik újonnan alakultak, nekik meg különösen jó az, hogy bemutatkozhatnak, de sajnos volt már példa arra is, hogy valaki bekérezkedett, hogy léci, engedjének már be. Helyet szabadítottunk fel neki, újra térképet készítettünk, nagyon sok munka volt azzal, hogy újra konstruáltuk a 3x3-as beosztásokat, és aztán annyit nem mondott, hogy bocsánat, és nem jött el.
0: Egyébként ettől eltekintve akkor az egyesületek is várják azóta is minden évben, hogy ők itt jelen lehessenek és bemutatkozhassanak.
1: Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván nincs erre ilyen statisztikánk. Eleinte mértük azt, meg kértünk tőlük egy visszajelzést az első 5-6 évben, hogy hányan iratkoztak be hozzájuk, de erre már nincs apparátusunk, hogy még ezt után kövessük, de mivel jönnek évről évre, ezért valószínűleg nekik is megéri. Meg hát gondoljunk bele, hogy mennyibe kerül egyébként a reklám, vagy a marketing. Jó, nyilván most sokkal könnyebb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt az okostelefonok világában, meg a videó reelsek világában, sokkal könnyebb, de így is, hogyha hivatalosan reklámozni akarja magát permanensen egy sportegyesület, akkor azért az sok pénzbe kerül.
0: Emlékszem arra, hogy beszéltünk már erről korábban, hogy milyen érzés volt az itt a városban, amikor ez elmaradt, ez a sportágválasztó. Hogy azért az is egy visszajelzés, hogy az emberek keresik, és hogyha elmarad, akkor sajnálják ezt a helyzetet, már pedig volt erre példa.
1: Igen, ezt nem is gondoltam volna, pont talán itt a Szent István Rádióban volt egy beharangozója, és aztán akkor volt Egerben ilyen cunami-szerű eső, de pont azon a napon,
0: igen.
1: És hogy ilyen figyelemfelhívás volt, hogy aki teheti, ne lépje lépjen ki az utcára. És teljesen egyértelmű volt, hogy az emberek nem sportválasztóra fognak jönni, meg nyilván mi sem fogjuk fölállítani a standokat, meg a hangosítónak az apparátusát szakadó esőben. És hogy aztán voltak ilyen visszajelzések, igen, hogy hát nagyon sajnálják, mikor lesz pótolva, aztán próbáltunk is egy pótidőpontot, de az meg nem volt jó talán a helyszínnek, tehát ezek a pótlásokkal az a baj, mint ahogy az elején mondtam, hogy ha nem ugyanazon a napon, nem ugyanazon a helyszínen van, mint amit már megszoktunk, nem beszélve nem csak a megszokásról, hanem emögött van egy logikai érv is, mert szeptemberben vannak a sportiskolai beiratkozási időszakok, és ugye akkor kezdődik az iskola, és ez még pont jó, ez a szeptember 5-e ahhoz, hogy 15-i beiratkozások környékét így megelőzi, és akkor egy nagyobb spektrumot ad.
0: Most azonban jó idő lesz, úgyhogy nagy reményekkel vagytok ti is, és szerintem itt a városban élők is, hogy megismerkedhessenek újra, vagy akár először első alkalommal ezzel a rendezvénnyel. Mennyi embert vártok? Mire számítotok most?
1: Hát óvatos becsléssel, ha azt mondom, hogy ugyanannyit, mint eddig, akkor örülök neki. Ajándékot azt beszereztünk, szerencsekerék lesz, iskolai közösségi szolgálatosaink vannak, új két sportág megjelenik, a régiek is itt lesznek, tehát mi készülünk. Bár szerintem mindenki nagyon örülne az esőnek, de azért szurkolok, hogy ne pont szombaton 3-6 óráig essen. Bár az is volt már, arra is volt már példa, hogy a végén elindult egy kis eső, és mégis visszajöttek az eredményhirdetésre az emberek.
0: Volt egyébként az évek során olyan, amit éreztétek, hogy meg kell változtatni, most nem a helyszínre gondolok, hanem akár újdonságot belevinni, vagy bármilyen változtatást eszközölni, hogy hát, ha még többen jönnek, vagy komfortosabb lesz, vagy kell lennie komfortosabb?
1: Hát a komfortosságba a klímaváltozás szólt bele. Ugyanis ugye, aki járt már az Agria Parknak az udvarában, az tudja, hogy ugye a hátsó fele az a fákkal teli védett hűvös rész, az eleje pedig a betonozott, bár szökőkúttal teli, de akkor is ott egy fa nélküli terület. És ott is látszik a klímaváltozásnak az eredménye, hogy egyszerűen az egy órás kezdést azt már így is rátettük 3-ra, mert egy órakor elviselhetetlen meleg volt, tehát a változás 1 az ez. A változás 2 pedig az, hogy lehetetlen azon a betonplacon azt kérni, hogy ott mutatkozzanak be a szervezetek. És ezért most az egészet megpróbáltuk hátrahúzni a hűvös részre, tehát hogyha nem találnak bennünket a játszótér előtti területen, akkor hátrébb húzódtunk, az egészet hátrébb tettük. Éppen ezért, mert az előbb azt nem mondtam, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a standon kipróbálják a gyerekek a sportágakat, hanem vannak egy 10 perces bemutatkozási sávok, ahol rendesen bemondó által, mikrofonnal bemutatkozhatnak a szervezetek. Itt változás, vagy teljesen szabad kezet kapnak abból a szempontból, hogy van, aki csak beszél, és elmondja, hogy hol van a telephelyük, mennyibe kerül a tagdíj, hol van óra, hol lehet jelentkezni. Van, aki egyáltalán nem beszél, hanem inkább egy bemutatót tartanak, hogy az sokkal látványosabb. És aztán mond 3-4 mondatot, hogy aki azt szeretné, hogy a kislánya ugyanilyen ügyesen megcsinálja mondjuk a spárgát, az itt is tud jelentkezni. És ennek ugye nem építünk külön színpadot, hanem ott a játszótér előtti placon volt, de ezt is most az egészet hátrébb húzzuk, mert iszonyatosan meleg van. Úgyhogy a változást azt nem mi, hanem az időjárás alkotta, de az az igazság, hogy ennél több program, elem szerintem nem indokolt ehhez.
0: Maga a tér akkor bezárja annyira ezt a helyzetet, hogy nem is férne több egyesület?
1: Igen.
0: De amúgy akár még lehetne is?
1: Tehát, hát hogyha... most már nem, és egyébként sem, tehát ez a 20, ez nem valami szimbolikus szám, hanem körülbelül, hogyha beosztjuk egy 3x3-as négyzettel az Agria Parknak az udvarát, úgyhogy még a szerencsekeréknek és a egészségügyi vizsgálatoknak és a hangosítónak is legyen placca, hogy így fogalmazzak, úgy ez ennyit tud a tér. Tehát amikor jöttek olyan visszajelzések, hogy csak a csókos egyesületeket engedjük be, akkor nem erről van szó, hanem egyszerűen az a választási metódus, amit az előbb elmondtam, azon kívül pedig, hogyha a két ujjon felül már fizikailag nem fér be a harmadik, akkor nem fér be, tehát ezzel nem tudunk mit csinálni.
0: Akkor egyébként az is elmondható, hogy kicsit kinőttétek a magát a rendezvényt?
1: Hát, lehet, hogy igen, de mi nagyon szeretjük, nagyon jól tudunk együttműködni a helyszínnel. Hát most már azt mondom, hogy több mint egy évtizede mindig vannak ilyen operatív megbeszélések a vezetőséggel, a marketingesekkel előtte, mindent lebeszélünk, teljesen biztonságot nyújt, hogy vannak karbantartók, áramot tud adni, van mosdó, tehát gondoljunk bele, én nagyon sok rendezvényt szervezek, hogyha ezt egy másik helyszínre visszük, ahol ez az apparátus nem áll rendelkezésre, akkor az mennyi pénzbe kerül WC-t rendelni, biztonsági szolgálatot rendelni, egészségügyi felügyeletet rendelni, és nem is folytatom tovább. Tehát aki csak elmegy egy rendezvényre, és aztán a kanapéról elkezdi finoman szóval úcsárolni, hogy milyen szörnyű volt, és ez nem volt, meg az nem volt, az bele se gondol abba, hogy ahhoz, hogy egy szombat estét egy ember felszabadultan töltsön el, addig egy másik ember vagy egy egész csapat mennyit dolgozik ezért.
0: Én a közösségi médiában láttam a pánikoló anyukákat, hogy nem tudták, hogy most lesz akkor, vagy nem lesz, és mikor lesz, és hogy lesz. Úgyhogy most, aki hallgat minket, ahhoz remélem eljut ez az információ. Ismételjük el még egyszer, hogy hova és mikor mehetnek.
1: Most szombaton, szeptember 5-én újra lesz sportág választó az Agria Parknak az udvarán, 3 órától 6 kötőjel 7 óráig, attól függően, hogy futnak ki a bemutatkozók, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.

Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Somogyi Mónikával, az EGRI Norma Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgettünk a Mozdulj Válasportot Egerben elnevezésű sportágválasztó programról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.

0: Ával jelentkezik, elmélkedése ezúttal a családról szól. Tartsanak velünk!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Befejeztük a Szentmiséről szóló elmélkedéseinket, természetesen a teljesség igénye nélkül. Nem lehet a Szentmiséről teljesen kimerítő módon beszélni. Nincs az az idő, nincs az az elmélkedés sorozat, amely a Szentmisének az értékeit lehozhatja hozzánk, és teljessé tehetné. Mégis más témáról kell gondolkodni a mostani lelki előadás sorozatban, elmélkedésekben. Tanástalan voltam, ezért kértem segítséget, hogy miről is beszéljünk, mi lehetne az a téma, amiről ebben az esztendőben, szeptembertől kezdve elmélkedhetnénk. Megkérdeztem a rádiónak a munkatársait is, vezetőségét is, és azt a témát kaptam, hogy próbáljunk a családról elmélkedni különös szempontok alapján. És úgy gondoltam, hogy érdemes volna erről valóban gondolkodni, elmélkedni. Hiszen a család, ahogyan valamikor teológus koromban, kispapkoromban a szociológia tanára említette a társadalom alapsejtje. Megjegyzem, hogy olyan fontos alapsejt, amit mindig kritizáltak, minden korban, mindig azt mondták, hogy válságban van, de sohasem tudtak jobbat kitalálni helyette, ami az embert tette teljesebbé és boldogabbá. Amikor elkezdtem erről a témáról kutatni, hogy kezdjünk valami elmélkedést, akkor egy kicsit megdöbbentem, mert az általam ismert források, biblikus teológiai szótár, akár a teljes, akár az Új Szövetségben, valahogy kétség elé állítottak, mert ezt a szót, ezt a címszót nem elemezték, hogy család. Megdöbbentem. Talán nem fontos. Egyetlen biblikus forrást, általam egyetlen biblikus forrást, mert biztos, hogy van, csak én nem ismerem. A Keresztes Szilárd püspök úr bibliai lelkipásztori konkordanciájában találtam, amelyet a Szent István Társulat adott ki 2013-ban. Ebben szó van a családról. Persze a biblikus teológiai szótár is elmélkedik hasonló témáról, a házasságról. És a házasságban van címszava a gyermekekről és a családról is. Szóval egy kicsit úgy nehéz helyzetben van az ember. A már említett Keresztes Szilárd püspök úr a Biblia lelkipásztori konkordanciája című könyvében több címszó alatt elmélkedik a családról. Először is úgy, mint társadalmi szervezetről, aztán a család, a törzs felosztása, aztán az egész család, a papi családok, a családi összejövetelek, majd a lelkiség címszó alatt a családi jámborság, a családi nevelés, a családi áldozat vagy szertartás, aztán az Új Szövetségre térve Jézus Krisztus családja, Isten családja. Szóval próbál szentírási helyeket találni megboldogult püspök atya, aki a családot a megfelelő helyére próbálja helyezni. Megjegyzem,

0: azt is, hogy 1999. december 25-ére datálva megjelent a Boldogabb Családokért című püspökkari körlevél is a boldogabb családokról, amelyben tényleg nagyon bőven próbálják elemezni a családot a Magyar Katolikus Egyházban a püspöki konferencia tanítása alapján, elmélkedése alapján, megjegyezni a társadalmi helyzetet, a házasság személyi és közösségi tartalmát, aztán a család az egyháznak az életében a Család katolikus szemmel címmel. Erre a dokumentumra én szeretnék visszatérni majd, különösen is azzal, hogy az egyik évfordulóján megjelent ennek egy bővített változata tanulmányokkal együtt. De akkor térjünk vissza a Bibliához, hogy vajon szól-e a Biblia a családról? Nem biztos, hogy ezzel a szóval említi, de a két teremtés történet, ami a Bibliában van, beszél a családról a házassághoz kötődően. Azt írja a biblikus teológiai szótár a házasság címszóban, hogy a teremtésről szóló két elbeszélés egy olyan jelenettel kezdődik, amely megalapozza a házasság intézményét, megjegyzem, hozzáfűzve a család intézményét is. Az úgynevezett jakvista elbeszélésben, ezt hozzátenném, mert a rádió hallgatók előtt talán nem mindenki tudja, nem mindenki előtt világos, hogy azt a részt tartja ez a cikk, hogy Istent Jákvénak nevezi. Szóval tovább menve, az isteni szándék a következőkben fejeződik ki. Ez a Teremtés könyvének a második fejezetének a negyedik versétől kezdődik, és ezt mondja: az ember megteremtése után, amikor minden állatot oda vezet az emberhez, nevet ad az ember neki, a növényeket neki adja, akkor azt mondja az Úr: nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok hozzá melléje segítőt. Második fejezet, 18. vers. Az ember ugyanis fölötte áll minden állatnak. Így ezt a segítőt csak abban tudja megtalálni, aki hús az ő húsából, csont az ő csontjából. Második fejezet, 21. vers és a következők. Ezért teremti meg az Isten a megfelelő társat neki, akiért az ember már elhagyja apját, anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy hús lesz szó szerint, egy test lesz. Második fejezet, 24. vers. A biblikus teológiai szótár azt mondja, hogy így kap értelmet a nemiség, testileg fejezi ki két olyan lény egységét, akiket Isten kölcsönös szeretetben egymás segítésére szán. Eredeti sértetlenségében semmi szégyen érzet nem volt benne. Második fejezet, 25. vers. A bűn következményeképpen, majd a bűnbeesés szövegében a 3. fejezet 7. versétől zavar támad az emberben. De ez a házasság. Hol van itt a család? Érdemes visszatérni a másik forrásra, a papi forrásra. Ez a Teremtés könyvének az első fejezete azt jelenti, hogy ennek a szövegnek a megírása a papi közösségben történik. Az ember itt Isten képmására van teremtve, mint férfi és nő. És itt van a családnak az első megjelenése a Szentírásban, mert az Isten azt mondja, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Vagyis Isten kezdettől fogva az embert házasságra és családra teremti. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a családról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, Deli Lajos atyát hallották a családról. A műsor szerkesztője Domán Vivien volt.
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elkezdődött a 2026-27-es tanév, sok százezer diáknak ezzel véget ért a nyári szünet, a menetrendek is visszaálltak a tanítás szerinti időszakra. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, mondta el a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter úgy fogalmazott, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitást biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött ezekről. Pósai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált település pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósai Gábor a közösségi oldalán. A tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozatbiztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Elindult a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere, azonban évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Ettől a hónaptól áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatóak 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mostantól 6 évre érvényes Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a Magyar Közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2.481.807.000 forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter javaslatának célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Nyomoz a rendőrség a Magyar Export Import Bank ZRT az Exim Bank ellen, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. Még július közepén tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az átvilágítás során feltárt adatok alapján 4 ügyben. Több helyszínen is kutatásokat tartott a rendőrség az úgynevezett nyuszi motorok ügyében indult nyomozás keretében az eljárásban érintett cégnél, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek. Németország fizesse ki Lengyelországnak a II. Világháborúban okozott károkért járó jóvátételt, melyet Varsó a hadsereg és a hadipar fejlesztésére szánna, jelentette ki Karol Navracsky a háború kitörésének 87. évfordulója alkalmában rendezett megemlékezésen. Az államfő és Donald Tusk kormányfő a Németország által 1939. szeptember 1-én megtámadott Gdansk melletti Westerplatte félszigeten rendezett hagyományos megemlékezésen tartott beszédet. A német támadás a II. Világháború kezdetét jelentette. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás a kelet-németországi Jansfelde hőerőművének közelében. A házilagos készítésű robbanószerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott. Az elkövetők kilétéről és az ügy további részleteiről nem közölt információkat a rendőrség. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Szerintem hallgatóink között is nagyon sokan vannak úgy, mint én, hogyha azt a szót halljuk, hogy gyermekbiblia, akkor nem biztos, hogy nagyon tudunk mihez nyúlni, tudunk mihez kapcsolódni, bár talán a szemeink előtt megjelenik egy piros borítós, kemény táblás könyv, képes biblia címmel, vagy akár a 365 történet a Bibliából gyermekeknek. Én leginkább erre a két könyvre emlékszem, és igazából így a napokban szembesültem azzal, hogy mennyire színes, mennyire gazdag a gyermekbiblia világunk. Azt mondom, hogy a gyermekbibliák egyik nagyon szakavatott képviselőjét köszönhetem itt rádiónk mikrofonjánál, Sipos Editet. Nevezhetlek gyermekbiblia szakértőnek? Mikor fertőződtél meg ezzel a területtel?
4: Nevezzél inkább gyerekbiblia rajongónak. Az úgy jobb, mint a szakértés nekem, mert inkább vezetett és vezet ezen az úton, amin most is járok, hogy rajongója lettem ezeknek a könyveknek. Úgy lettem a rajongója, hogy az utálatból indultam. Hát, hogy nálam jobban senkit nem idegesítettek szerintem a gyerekbibliák egy adott pillanatban, amikkel találkoztam, mert sehogy sem tudtam őket szépnek látni, és igaznak látni, és hát olyan méltónak látni ahhoz a témához, meg azokhoz a szereplőkhöz, akikről szólnak ezek a könyvek is. És ebből fordultam át én rajongóvá, akkor, amikor megtaláltam azokat a gyerekbibliákat, amikről azt mondom, hogy hát ezek csodálatosan szépek, és méltók ahhoz, hogy kézbe vegyük őket, meg gyerekek kezébe adjuk.
3: Mielőtt konkrétan a gyermekbibliákról beszélünk, melyek a legrégebbi bibliáink, és hogyan születtek meg ezekből, hogyan nőtt ki a gyermekbiblia?
4: Ha szabad, akkor még a bevezető gondolatodhoz kapcsolódok egy kicsit, hogy mi jut eszedbe neked akkor, amikor a gyerekbiblia szót meghallod és kimondod. És mondtál két gyerekbibliát, ami neked gyerekkori emléked, és a hallgatók majdnem biztos, hogy azt mondják, hogy nem, nekem nem az jut eszembe, mint ami Ildikónak eszébe jutott, mert amikor én gyerek voltam, akkor ilyen meg ilyen volt a gyerekbiblia. Mi nálunk ilyen meg ilyen volt otthon a biblia, vagy éppen azt mondja, hogy nekem nem volt semmilyen bibliám gyermekkoromban. És ez egy nagyon fontos dolog, meg egy kapcsolódás ehhez a műfajhoz, hogy mi a saját történetem, meg a saját találkozásom ezekkel a könyvekkel, vagy ezzel a könyvvel, mert ezek általában valamilyen módon meghatározó találkozások. Ez a szubjektív története ennek a műfajnak, és van egy objektív története, amiről a kérdésed igazából szólt, és az az objektív történet valahol ott kezdődik, amikor elkészülnek azok az első falra festett képek, amik az evangéliumok örömhíréből egyetlen egy kép, vagy egyetlen egy szimbólumnak a segítségével emlékeztetni akarnak arra a nagy és egész történetre, ami Jézusnak a története. És aztán lesznek ezekből a képekből templomoknak a falán kép sorozatok, amik szintén arra szolgálnak, hogy emlékeztessenek az egész történetre, mert a Biblia szavai azok a közember számára évszázadokon keresztül szóban elhangzó történetek, és nem elolvasott történetek. El kell jutni a nyomdatechnikának, el kell jutni a könyvkiadásnak odáig, hogy már viszonylag sokak, vagy legalább azok számára elérhető legyen a könyv, akik olvasni tudnak. A gyerekbibliáknak a története az valahol ott kezdődik, ahol viszonylag nagy példányszámban nyomtatott és népnyelvre lefordított bibliáknak az időszaká kezdődik, tehát az a 16. század, a reformáció, a katolikus reform időszaka, amikor minden felekezetnek elemi igénye van arra, hogy pontosan megfogalmazza azt, hogy az a közösség miben hisz. És akkor így létrejönnek a katekizmusok, és létrejönnek azok a bibliai történetes könyvek is, amiből a különböző képzettségű és tudású emberek hát megismerhetik a saját egyházuknak a tanítását.
5: Jól gondolom azt, hogy egy-egy nagyobb biblia kiadási hullámot megelőzött valami nagyobb, nem is ezt a szót jó használni, hogy egyházszakadás, de valami nagyobb ellentét akár különböző felekezetek között, és erre egyfajta válaszul, mikor az egyik felekezet megjelentetett valamit, akár az általad említett katekizmust, vagy megjelent valamelyik felekezetnél a gyermekbiblia, akkor arra automatikusan akár a másik felekezet is azt mondta, hogy nem akar lemaradni ezen a területen, és válaszul megjelentette a sajátját.
4: Igen, tulajdonképpen ilyen válaszolgatást azt látunk ebben a világban, hogy egyik gyerekbiblia a másikra jelenik meg válaszul. Még nem is igazán a felekezetek közötti feszültség vagy ilyen rivalizálás miatt, hanem akár inkább arra válaszul, hogy valami megváltozott az egyházon belül akár, vagy valami megváltozott a nevelésen belül, az intézményes nevelésen belül, és akkor erre válaszolni kell a tananyag alakításával is, mondjuk így. Azt én szívesen, hát mondom úgy, megfogalmazom úgy, hogy mondjuk a katekizmus sok történetére, hogyha ránézünk, hogy nyilván van ebben egy ellentét alapú megfogalmazás, de hogyha az ember látja a katekizmus szerzők és a gyerekbiblia szerzőknek a motivációit, akkor sokkal inkább én azt gondolom, hogy egy ilyen vágy motiváltak ezek, hogy az a vágy vezeti őket, hogy az általuk ismert és szeretett Istenről a lehető legszebben és legpontosabban mondják el a többi ember számára azt, amilyen ő, meg az ő közössége, az egyház, hogy milyen. Hogy nem pusztán versengésből, vagy nem egyszerűen villongásból, hanem ebből a mély Isten szeretetből van ez. Tehát, hogy ők így fejezik ki az Isten szeretetüket, hogy kérdés és felelet formában leírják, amit róla tudnak. Vagy történetekben elmondják azt, hogy kicsoda az az Isten, és hogy ő hogyan van jelen ebben a világban. Ezt én óriási szépnek tartom. Nagyon szépnek, tényleg.
5: Azzal kezdted ezt, hogy van szubjektív, meg van objektív története a bibliák, gyermekbibliák kiadásának is. Ha maradunk a szubjektívnél egy picit, bár most azt mondom, hogy nagyon csapongani fogok, de most nézzünk már rá egy picit a szubjektív részre. Sok-sok minden eszembe jut. Onnéttól kezdve, hogy nagyon sokan mi alapján választanak könyvet, ha egyáltalán olvasnak ma még bármelyik korosztályról legyen szó. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor még az én gyermekem is óvodás volt, akkor én bementem egy óvis csoportba, és arra voltam kíváncsi, hogy milyen mesét hallgatnak a gyermekek este. És kérdezkedtem a gyerekeket, hogy anya mit szokott neked mesélni. És úgy néztek rám nagyon sokan, egy 20-25 fős óvis csoportban elenyésző számú kisgyermek mondta azt, hogy neki az édesanyja vagy az édesapja olvas esti mesét, viszont az akkori rajzfilmeket kivétel nélkül fel tudták sorolni, hogy miket láttak a tévében. Nem mondom azt, hogy mindent ismertem, de nekem úgy összeszorult a szívem, hogy igen, tehát az élő szavas mesélésnek azért még óriási szerepe, meg jelentősége lenne személyiségfejlődés és sok-sok minden szempontból. És akkor tovább megyek ezen a vonalon, hogy igen, beszélünk a gyermekbibliákról. Említetted azt, hogy amikor te találkoztál ezekkel a bibliákkal, valahol egy ellenérzés, szinte utálat, ha jól emlékszem erre a megfogalmazásodra, hogy szinte utálat volt benned valamiért, És hogy vagyunk ma mi? Olvasunk-e még egyáltalán? És ezt kérem most így a hallgatóktól, hogyha végig gondolják azt, hogy mikor olvastak utoljára, mit olvastak utoljára, mikor ajándékoztak könyvet utoljára. És most teljesen nagyon-nagyon szubjektív oldalról próbálom, és nem szakértői szemmel megközelíteni ezt a kérdést, hanem egyszerű átlag hívő ember szemével, hogy vagyunk szülők, vagy hallgatóink között nagyon sok nagyszülő, mikor olvasott és mikor mesélt bibliai történetet a saját gyermekének vagy az unokájának. Te, aki azt mondom, hogy sok-sok éves vagy évtizedes tapasztalattal a hátad mögött tartasz képzéseket is gyerekbibliákról. Van óriási visszajelzés szerintem és merítésed. Mi a tapasztalatod? Egyrészt olvasnak-e ma még szülők, nagyszülők, és a gyerekbibliákhoz hogy állnak hozzá? Egyáltalán mikor jut eszébe az embernek az, hogy gyerekbibliát vásároljon és ajándékozzon?
4: Ez egy olyan ünnepi vásárlások a gyerekbibliák, azt tapasztaljuk, hogy meg a könyvkiadók is azt tapasztalják, és ezért így is jelennek meg a gyerekbibliák, mint általában egyébként a gyerekkönyvek. Karácsony előtt nyilván dömping van, húsvét előtt még azért nagyon nagy létszámban, vagy nagyon nagy számban vásárolnak bibliát, vagy gyerekbibliát. Ha már valamikor vásárolnak, akkor mondjuk a húsvéthoz kapcsolódóan. És még a klasszikusan egyházhoz kötődő és családhoz kötődő ünnepek, az első áldozás és a bérmálás, ezek még olyan gyerekkorhoz kötődő életfordulók, vagy életpillanatok, amikor valamiért azt gondolják a családok, hogy ez alkalmas pillanata a biblia vásárlásra, vagy gyerekbiblia vásárlásra. Én azt gondolom, nincs statisztikám a gyerekbiblia olvasásról, sajnos vagy hála Istennek, ezt nem tudom megmondani, hogy mennyire örülnék annak, amit látok ebben a statisztikában, de azt gondolom, hogy általánosságban véve túl korán hagyjuk abba a felolvasást, a mese olvasást a gyerekeknek, túl korán hagyjuk abba, vagy el se kezdik a családok a mese hallgatást a gyerekekkel. Ha el se kezdi, azt utána nagyon nehéz akkor abba belekezdeni, hogyha nem alakul ki ebben egy ilyen jó családi szokás, és a túl korán abbahagyás, az pedig egyszerűen egy rossz szokásunk, hogy valamiért azt hisszük, hogy a gyerek, ha ismeri a betűt, és össze tud olvasni betűket, onnantól kezdve nincsen szüksége arra, hogy mi olvassuk föl neki a történetet. Ezt egy katasztrófának tartom egyébként a magyar olvasástanításnak a rendszerében is, hogy nem hiszünk abban, hogy a felolvasott és elmesélt szöveg épp annyira építi a szövegértését és az olvasás szeretetét a gyerekeknek, mint majd az, amikor saját maga tud olvasni. És az a gyerekbibliákra is igaz. Nagyon-nagyon sokkal boldogabbak lennénk, azt hiszem, a hittanórákon is, hogyha nem az olvasási nehézséggel küzdő gyereket próbálnánk arra rávenni, hogy saját maga olvassa el mondjuk a Szentírásnak a szövegét, hanem mi mondanánk el, mi olvasnánk föl neki, akár kettőször is, akár háromszor is, akár lassan, akár párbeszédes formában, hogy hallja. Tehát, hogy ez óriásit nyernénk vele. Óriásit nyernénk vele, és a hitoktató kollégáim is óriásit nyernének vele, meg a szülők is, hogy az ő hangjukon szólal meg a történet, és hogy ezzel valami pluszt adhatnak hozzá ehhez a történethez.
5: Visszatérnék a kronológiához. A Egri Főegyházmegye katekatikai irodája által szervezett hitoktatóknak szóló továbbképzésen a hitoktatók a gyermekbibliákkal ismerkedhettek. Ez alkalomból beszélgetünk most itt rádiónk mikrofonjánál, és rám óriási hatással volt az, ahogy számszerűsíteni nem tudom, te biztosan jobban tudod, én azt mondom, hogy egy nagyjából 150 könyvet láttunk kipakolva az asztalra, amiket különböző szempontok alapján a három képzési napon rendszereztünk. Megdöbbentő volt az számomra, az 1850-es évektől mutattál be szentírásokat. Aztán ugye jött a rendszerváltásnál egy nagyobb szakadék, amikor a könyvnyomtatásnak ez a területe, a biblia nyomtatás háttérbe szorult, aztán újabb lendületet vett, és most a 2000-es éveket követően, vagy azt mondom, hogy 2010 után, nagyon-nagyon sokféle színes gyermekbibliát hoztál, mutattál be, és mondtad is, hogy ez csak egy töredéke annak, ami mondjuk a te birtokodban is van. Ha már itt arról volt szó, hogy olvasási szokások, gyermekbibliákat olvasnak-e, mondtad, hogy nincs a birtokodban statisztika. Én vélelmezem azt, feltételezem azt, hogy ez a fajta lendület, ami a gyermekbibliák kiadását is jellemzi most az utóbbi pár évben, vagy évtizedben, ezt nyilván a kereslet hívta életre. Én laikusként nem tudok választani a bibliák között, maximum borító alapján, egy ajánlás alapján, ismerősöket megkérdezve, szakértői szemmel, te hogy látod, hogy ezek a gyermekbibliák, lehet azt mondani, hogy mindegyiknek van létjogosultsága, és igazából egy átlag hívő ember bármelyiket veszi, eléri vele a célját?
4: A gyermekbiblia az egy olyan műfaj, ami, mint minden gyerekirodalom, hogy felnő a gyerekkel. Hát ez alatt azt értem, hogy nagyon kevés olyan gyerekeknek címzett könyv van, amit 2 éves korától 12 vagy 15 éves koráig olvasna valaki, vagy forgatna szívesen. Nyilván vannak ilyenek, azok a legzseniálisabb gyerekkönyvek. A gyerekbibliák között is van olyan, ami a 2 évest is megragadja, mondjuk a képi világával, és akár még a szövege, vagy tényleg maradandóan a képi világa, akár hosszú ideig, 10-16 évig ott marad egy gyerekszobában. És kézbe is kerül néha. De a válogatásnak, vagy a választásnak a szempontja, ha az ember szülőként, vagy nagyszülőként választ, a legelső szempontja a könyvesboltban, amikor áll a polc előtt, hogy vajon ez az én gyerekemnek, unokámnak tetszeni fog-e, ha megvásárolom, vagy sem. Szívesen kézbe veszi, vagy nem. A másik szempontja, hogy a saját kezében el tudja képzelni ezt a könyvet, mint aki olvassa ezeket a történeteket, vagy megmutatja egy gyereknek. Ez egy nagyon fontos szempont. Az, hogy én el tudom-e képzelni, vagy tudok-e helyet találni a saját életünkben ennek a könyvnek. Minden egyéb gyerekirodalmat is így választunk. A másik szempont, ami alapján választunk, tetszik, nem tetszik, például az ár, az is ilyen. De ezt nem lehet nem komolyan venni, hogyha gondolkodunk, mert sokszor ez alapján veszünk le egy másikat a polcról. A tetszésemet az is meghatározza, hogy milyen saját emlékeim vannak, vagy mi az én első képem arról, hogy hogyan tudom elképzelni a bibliai történeteknek az ábrázolását, vagy elbeszélését. Hogyha ennél mondjuk így professzionálisabb, vagy inkább úgy mondom, hogy nem egyszerű felhasználói szempontokat nézünk, akkor azért mi nagyon sok szempont alapján elemzünk egy gyerek bibliát. A szövege alapján, az illusztrációi alapján, és a kettő között lévő kapcsolat alapján, a nyomdai kivitele alapján, külön szempontsorunk van arra, hogy a benne megjelenő teológiai mondani való vagy kifejezésvilág az milyen minőségű, tehát nagyon sok kritériummal dolgozunk, és néha bejönnek ilyen egészen új kritériumok a vizsgálatba, például az, hogy a férfi és nő szerep hogyan jelenik meg a gyermekbibliák szövegében és képi világában, vagy hogy nem tudom én, a teremtett világ ábrázolása hogyan jelenik meg ezekben a könyvekben. Tehát mindig jön egy újabb és újabb szempont, és néhány szempont meg kiesik ebből a vizsgálati rendszerből, és ez teljesen normális. De azért az alapszempontok nem változnak. Mert amikor a képet és a szöveget vizsgáljuk meg, a teológiai mondanivalót, akkor azt vizsgáljuk, hogy milyen istenkép van benne, hogy milyen emberképe van, hogy milyen világképe van, és ez tud értékessé tenni egy gyerekbibliát, vagy teljesen értéktelenné tenni.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Sipos Edittel, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola kateketika tanárával beszélgetünk a gyermekbibliák sajátosságairól. Ha már a képi világot említetted, azért nekem az egy nagyon fontos szempont például, hogy hogyan ábrázolják Jézust.
1: Ez egy kulcs szempont. Tehát ezt nem lehet megkerülni. Jézus az egy olyan különleges személy, aki pusztán csak a tanítása, meg a világban való forgolódása kapcsán is érdekes, mint minden régen élt ember, hogy vajon ő hogy nézhetett ki. Ugyanilyen érdekes, hogy nem tudom én, egy Homérosz hogyan nézhetett ki, vagy hogy hogyan nézhetett ki, nem tudom, egy viking harcos. Tehát egyszerűen, mert egy történelmi személy, akiről nincsen egy jó fotónk, vagy kettő, vagy három. Tehát, hogy innentől kezdve érdekes, de onnantól különösen érdekes a számunkra, hogyha ő a megtestesült Isten fia, akkor őt vajon hogyan lehet, vagy szabad, vagy kell ábrázolni egy gyermekbibliában, egy hittankönyvben, vagy bárhol máshol. És mi egyszer készítettünk egy ilyen fénykép sorozatot, hogy 40-50 gyerek bibliából kifényképeztük a Jézus arcokat, és egymás mellé tettük. Ez nyilván nem mond el mindent arról, hogy milyen szempontok alapján lehet a Jézus ábrázolásokat értelmezni és elemezni a gyerekbibliákban, de egy nagyon érdekes összképet kaptunk, és ez az összkép, ahogy így összeállt, azt mutatta meg nekünk, hogy valaki, akiről nem tudjuk pontosan, hogy hogyan is nézett ki, mégis mennyi nagyon jó kép készül róla, mert nem a történeti hitelesség, hanem a személyének és az ő, nem tudom, működésének a megragadása az egy örökös kísérlet a művészek részéről. A gyerekbibliában is, mert ezeknek jelentős része művészeti alkotás, tehát a könyvön kívül is megállják a képek a helyüket, hogy művészek hány és hányféleképpen próbálják megragadni ezt a különleges Jézus szemét.
0: Vannak kuriózumok szakember szemmel, amire azt mondod, hogy hú, ez egy olyan gyermekbiblia, ami tényleg messze kilóg a sorból, és ezt bátran ajánlanád? Nem is feltétlenül most az ajánlás érdekel, hanem hogy szakemberként látod azt, hogy akár ha most így a művészetre, művészekre utaltál, hogy ők hogyan ragadják meg a különböző történeti ábrázolásokat?
1: Van. Sőt, én rossz szokásom, hogy akárhányszor kézbe veszek a képzésen egy gyerekbibliát, mert meg akarok benne mutatni valamit, akkor az a kezdő félmondatom, hogy hú, ez a kedvencem. Vagy megmutatom az egyik kedvencemet, ez egy idő után idegesítő, mert nagyjából 140 kedvencem van, de van, tehát hogy azért van olyan, ami mondjuk külföldről megrendelek, vagy Magyarországon is van ilyen, ami elkészül, és végre kézbe vesszük, és nem is tudom, mit mondjak, tehát hogy ilyen szívdobogtató. Tehát kétszer-háromszor lapozom át, vagy napokig lapozgatom, újra és újra előveszem, vagy elolvasom, vagy egyszerűen csak átforgatom, mert valamitől ténylegesen lenyűgözőre sikerült. És ez mondjuk hihetetlen egy kicsit olyantól hallani, akinek van 200 darab gyerekbibliája, vagy 150 gyerekbibliája, de van. És amitől szép nekem, vagy szóval kuriózum nekem, amikor valaki úgy tudja megragadni a történet elbeszélést, hogy azt mondom, hogy hát ez egy ihletett dolog így nekifutni a történetmesélésnek. Tehát, hogy valami olyan szemszögből tudott nekifutni, olyan eredetiséggel tudott nekifutni, ami ha 200 évig ülök, se jutott volna eszembe. Vagy a képi világban, hogy olyan technikát tudott választani egy-egy bibliai történet megjelenítéséhez, vagy egy olyan nézőpontot, perspektívát, ami valami egészen más világot hoz az ember szem elé. Azzal együtt, hogy borzasztó nehéznek tartom, mondjuk 2x30, vagy akár 40, vagy 50 kiválasztott bibliai történet egyenletes minőségű elbeszélését, vagy egyenletes minőségű, egyenletes nívójú illusztrálását. Ez egy óriási szakmai teljesítmény, hogy ezt valaki meg tudja tenni, önmagában óriási teljesítmény. Az meg, ha ebben tud valami nagyon eredetit alkotni, azt csak csodálni lehet.
0: Én megemlítenék egyet-kettőt, aztán téged meg mások megemlítésére hívnálak. Ugye azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy különböző felekezetek reagáltak egymásra és jelentek meg, akár bibliák, akár ezen belül gyerekbibliák. Ahogy haladunk a korral, eszembe jut, hogy voltak olyan korszakok, amikor mondjuk a fiatalokat megragadta valami, nagyon felkapottak voltak a képregények, akkor ez erre válaszul, feltételezem én, megjelentek gyerekbibliák is képregény formában. Vagy ha haladunk tovább, most vannak olyan számítógépes játékok, amire feltételezem én válaszul a gyermekbibliák színvilágában, meg képi világában is megjelentek ezek a számítógépes grafikák. Más kérdés, ez nyilván szubjektív, hogy valakinek ez tetszik, vagy nem tetszik. Téged most arra hívlak, hogy megemlítettél itt néhány olyan művészt, néhány olyan szerzőt, aki valami csodát hozott létre. Kiemelnél egyet-kettőt, hogy kikre gondoltál?
1: Az egyik kedvencünk a Desmond Tutu anglikán bíborosnak a gyerekbibliája. Az a gyerekbiblia attól különleges, hogy ez a bíboros sok egyéb tevékenysége mellett a katekézist nagyon fontosnak tartotta, és egy olyan merész vállalkozásba fogott, hogy nem egyetlen egy illusztrátort kért föl arra, hogy az általa összeválogatott bibliai történetek és elbeszélt bibliai történetek mellé illusztrációt készítsen, hanem a világ minden tájáról kértek és kerestek fel illusztrátorokat, hogy a maguk stílusában, a maguk által választott technikával egy-egy történethez rajzoljanak, vagy fessenek, vagy alkossanak valamiféle illusztrációt. És ebből egy egész különleges és szokatlan kötet állt össze, mert ugye ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy valaki egy technikával, egy stílusban, borítótól borítóig illusztrál egy kötetet. Ebben a kötetben pedig nem minden illusztráció más szerzőnek az alkotása, de mégis van egy ilyen eklektikus hangulata ennek a gyerekbibliának. Van benne távol-keleti hangulatú, közel-keleti hangulatú, az afrikai képi világot idéző kép benne, úgy, hogy mindegyik bibliai történethez szól. Ez egy hihetetlen nagy élmény a gyerekeknek, úgy is, hogy nekem mondjuk német nyelvű kiadás van meg, és ha bevittem magyar nyelvű, magyarul beszélő gyerekeknek, bármennyiszer végig lapozták. Tehát ki volt téve a tanári asztalhoz, olyan nem volt, hogy ne lapozta volna egy gyerek, és simán leolvasta róla csak a képről, hogy az melyik bibliai történet, ha egyébként a történet ismerős volt neki, függetlenül attól, hogy milyen bőrszínű emberkék voltak azon a képen, vagy hogy milyen tájegység hangulatára emlékeztette őt. Még egyetlen egy ilyen gyerekbibliát ismerek, skandináv országokban jelent meg skandináv szerzők és illusztrátorok összefogásából, meg együttműködéséből egy hasonló gyerekbiblia. Más nem nagyon tudok ilyet.
0: Az is eszembe jut, ha gyermekbibliákra gondolunk, hogy sokszor mi felnőttek sem értjük a bibliáknak a szövegezését, vagy a nyelvezete miatt, vagy pedig egyszerűen nem tudjuk értelmezni ezeket a történeteket, amikkel a bibliában találkozunk. Azt sem szabad elkerülnünk, vagy figyelmen kívül hagyni, hogy a gyerekbibliákkal párhuzamosan megjelentek olyan könyvek, akár lexikonok, akár másféle magyarázatot nyújtó könyvek, amelyek segítik a bibliai történetek feldolgozását a gyerekeknek is, akár foglalkoztatók, vagy valamilyen formában.
1: Beszélgető Biblia a címe, és a Móra könyvkiadó jelentette meg. Magyar szerzője, magyar illusztrátora van. Mikkel Uzsányi Mónika az írója, és Kőszegi Csilla az illusztrátora. És ők egy olyan művet hoztak létre, ami jelenleg egy ilyen nagyon elfogadott és nagyon nívós kiadvány, az volt az elbeszélői koncepció, hogy minden történet kezdődjön azzal, hogy a hallgató gyerekeknek az életéből, meg élethelyzeteiből villan föl egy kép, ami valami olyan szituáció, ami számukra teljesen ismerős és hétköznapi, és ebből indul a bibliai történetnek az elbeszélése, az az átvezetés, hogy és most történetet mondok valakiről, akivel valami hasonló történt, ami veled is meg szokott történni. Vagy pont az ellenkezője történt, mint ami velünk szokott történni. Vagy vele ilyen soha nem történhetett meg, mert, és innen folytatódik a történet. És ami még sajátossága ennek a könyvnek, hogy több történetet is összefűz egy fejezetbe. Tehát egyáltalán nem az a szándéka, hogy tankönyvi leckeszerűen egy történettel dolgozzon egyszerre, hanem a cím alá berendez hasonló történeteket, vagy összefűz több történetet, amelyek mondjuk összekapcsolnak egy személy kapcsán, vagy egy szituáció fűzi össze őket szép egészé. Nagyon érdekes kötet, és nagyon szeretett kötet a hitoktató kollégák körében is, meg a családok körében is. Másiken klasszikus, amelyik évek óta, hosszú évek óta a piacon van, az a Mesélő Biblia, ami a harmadkiadónak a kiadványa, és Bob Hartman írta, magyar illusztrátor a Kálai Nagy Krisztina illusztrációival jelenik meg, és szintén a Mikia házaspár dolgozott hozzá, hogy még egy feladatgyűjteménye is legyen, meg hát a szövegfordítását is ők végezték. Annak a kötetnek az a zsenialitása, hogy egy kicsit, mintha a beszélgető Bibliának az előzménye lenne, képes arra, hogy szójátékokból, vagy hangjátékokból, vagy érzelmeknek egy-egy mondattal, vagy szókapcsolattal érzékeltetve elindítsa a bibliai történetet egy érzelmi bevonással, vagy egy hangulatérzékeltetéssel a gyerekek számára. És képes arra is, hogy ezzel a szójátékkal, vagy hangulatjelző szófordulatait végigvigye az egész elbeszélésem. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan benne tudja tartani az elbeszélés folyamatába a gyerekeket. Él a kifejezett mesei elemekkel, például a láncmesének az elemeivel, hogy visszatérnek bizonyos szavak vagy kifejezések az elbeszélésben. Nagyon jól él a párbeszédnek a műfajával, ami az egyik nagyon érdekes kérdés a bibliai történetek elbeszélésében, hiszen nagyon sok párbeszéd nélküli történet van például.

0: Szakemberként hogy látod, számít az, hogy egyházi kiadótól származó kiadványt válasszunk, ha szentírásról beszélünk? Mindenkinek a fejében megvan, hogy ez sugalmazott könyv, a szentírás, ahhoz hűnek kell lenni tartalmát tekintve. Most itt bekúszott nekem az, hogy igen, párbeszédes formában, tehát azért a gyerekek számára fogyaszthatóvá kell tenni ezeket a történeteket. Szakember szemmel számít az, hogy melyik kiadótól vásárolunk?
1: Szakember szemmel azt keresem én inkább, amennyire én szakember vagyok, hogy inkább a szerzői szándékot keresem abban, hogy valaki miért fog bele abba, hogy gyerekeknek bibliai szöveget dolgozzon föl 2026-ban. Tehát, hogy ez a szerzői szándék, a mögött én mindig azt sejtem, hogy neki valamiért az fontos, hogy ezt a történetet képpel vagy szóval újra elbeszélje, vagy elbeszélje. Lehet, hogy először beszéli el életében. És hogy ezt óriási nagyra becsüléssel kell, azt gondolom, kezelnünk, hogy ma vannak olyan emberek, alkotó emberek, akik ezt a számunkra nagyon fontos szöveget fontosnak tartják saját maguk számára is, hogy időt, energiát, figyelmet szentelnek erre. És megküzdik a saját küzdéseiket ezzel kapcsolatban, mert nagyon sokszor rájönnek ezek a szerzők, hogy ez egyáltalán nem olyan egyszerű dolgozni ezzel a régi-régi szöveggel, és ezt hitelesen elbeszélni és megrajzolni. Voltam olyan könyvbemutatón, gyermekbiblia könyvbemutatón, ahol a szerző páros elmesélte hallgatóságnak a saját küzdelmét, amit megélt az alkotási folyamatban. Szembe kellett néznie azzal, hogy ebben a történetben van valaki, a Jézus, aki szenved, meghal és feltámad, és neki ezt gyerekeknek kell elbeszélnie. Az a kérdés merült föl benne, és hogy meg tudom én ezt tenni? Hogy tudom én ezt megtenni? Vagy amikor egy író elbeszéli azt, hogy szembesültem vele, hogy nem találom a szavakat. Nem tudok jobb szavakat találni, mint mondjuk az evangéliumnak a szavai. Vagy hogy heteim, hónapjaim mentek el arra, hogy megtaláljam a megfelelő kifejezéseket ahhoz, hogy történetem igaz legyen, az elbeszélésem igaz legyen. Vagy megtapasztaltam azt, hogy mit jelent az inspiráltnak és ihletetnek lenni. És ezt nagyon fontos látni, hogy nem a szél fújja bele a könyvekbe a betűket meg a képeket, hanem mögötte munka van, és szembenézés van, és küzdés van, és

0: Néha nem tudom én, csapkolódás van, meg felismerés van, ami értékessé tudja tenni ezeket a könyveket, és ilyen tiszteletre méltó dolognak tartom ezt, hogy nem csak nekünk fontos ez, akik így, nem tudom, papírunk van róla, hogy az a dolgunk, hogy bibliai történeteket mondjunk el a gyerekeknek, vagy vigyünk el a gyerekekhez.
1: Ugrok egy nagyot erről a témáról, megemlítettem már a foglalkoztatókat, és eszembe jut nyilván visszakanyarodva a mai világ, hogy ma, amikor pszichológusok foglalkoznak azzal, kimutatások készülnek arról, hogy az emberek, felnőttek is, gyerekek is napi hány órát veszik elő a telefonjukat, a tabletjüket, a laptopjukat, és hány óra képernyőidőnk van egy-egy nap. Villanófények egyszerre, párhuzamosan akár három dolog is megjelenik a szemünk előtt, vagy fogjuk a kezünkbe. Ma nagyon nehéz a gyerekeket lekötni, szülőként, nagyszülőként is, de tanárként is. Hitoktatói továbbképzés alkalmával beszélgetünk. Nagyon fontos, és megemlítettem a foglalkoztatókat, hogy dolgoztassuk a gyerekeket, és ezáltal hozzunk egy-egy témát közelebb hozzájuk. Ezen a továbbképzésen milyen eszközöket, milyen módszereket próbáltál a hitoktatók számára megmutatni, amivel túl azon, hogy tudjanak ötletet, segítséget, támpontot adni szülőknek, nagyszülőknek abban, hogy hogyan tudnak jól gyerekbibliát választani, amellett ők is az órán egy picit közelebb tudják hozni Jézus üzenetét a gyerekekhez.
0: Nem hoztam egyetlen színezőt, keresztrejtvényt, feladatlapot, okostáblára kivetíthető, nem tudom, bibliai feldolgozó anyagot sem, egyáltalán semmit. Csak és kizárólag olyan foglalkozásokat hoztam a kollégáknak, amik alkotó foglalkozások, amik nem alkalmasak arra, hogy tananyagot kérdezzünk vissza vele, nem alkalmasak arra, hogy rendszerező munkát végezzünk egy-egy fölolvasott vagy elolvasott bibliai szöveg kapcsán, hanem arra alkalmasak, hogy egy bibliai történettel való találkozás után nyerjünk egy kis időt arra, hogy még benne maradjunk a történetben. Hogy elidőzzünk benne abban a világban, abban a hangulatban, abban a szituációban, ami elhangzik az elbeszélőnek a szájából, vagy mondani valójából. És ez egy hiányterület a mi hitoktatásunkban, azt gondolom. Mert egyrészt van egy ilyen lépéskényszerünk, hogy van egy tanmenet, meg egy tanterv, és akkor haladjunk, meg a tankönyvnek annyi leckéje van, ahány tanóra, vagy kettővel több. Tehát van egy ilyen, nem tudom, galoppozásunk a tananyagban, és ebben a galoppozásban nagyon nehéz megállni, és elhinni, hogyha megállok, akkor nem fog minket veszteség érni. Mert megtanítok a gyerekeknek valami olyat a megállással, amire a későbbiekben, amikor már nem leszek vele, hetente egyszer vagy kétszer, akkor szüksége lesz. Szüksége lesz arra, hogy elmélyüljön és rácsodálkozzon. Szüksége lesz arra, hogy időt töltsön valamivel, például az Isten szavával. Ha nem tölt vele időt, ha nem csodálkozik rá, akkor nem lesz muníciója. És ezt mi egyszerűen nem merjük megtenni ma. Vagy nagyon kevesen merik ma megtenni a hitoktatásban, hogy úgy haladnak tovább, hogy közben állnak. Azt remélem, hogy a kollégák most megtapasztalták a saját csöndjeikből, amiben az alkotások születtek, hogy el lehet érni azt a 2-3 perces csendet, amiben csak a filztollaknak a nyikorgása hallatszik a teremben, meg a külső zajok hallatszanak be, és ez pont elég. Tehát a 2-3 perc, az pontosan 2-3 perccel több, mintha nincs meg ez az idő. És talán azt is megtapasztalták az alkotó feladatok kapcsán, hogy mennyire fontos az, hogy a 2-3 perc csendért nekik 32-33 percet kell kézen fogva vezetniük a gyereket, és ez egy igazi örömjáték lesz a számukra, meg egy öröm óra lesz a számukra, hogyha ezt végig tudják csinálni.
1: Szakemberként, aki gyerekbibliával, meg kettpedagógiai módszerrel foglalkozol, és ezt próbálod minél szélesebb körben terjeszteni, mi lenne számodra a legnagyobb öröm? Maradjunk a gyerekbibliáknál, hogyha mondjuk 10 év múlva úgy ránézel erre a területre, összeszedett tapasztalatokat akár hitoktatóktól, családoktól, minek örülnél leginkább?
0: Hitoktatásügyben annak örülnék, ha 10 év múlva már a második iskola bibliát adnánk ki, mert az első iskola bibliánkról már kiderült, hogy túl kevés van belőle a piacon, és lehetne rajta egy kicsit igazítani. Az nagyon jó lenne, ha újra lenne iskola bibliája a hitoktatásunknak. Családi ügyben pedig annak örülnék, hogyha minél több gyerek hozna be az iskolába vagy a plébániára megmutatni olyan bibliát vagy gyerekbibliát, amilyen nekünk otthon van tanítónéni. Hát annak nagyon örülnék, ha ez így lenne, hogy ők otthonról hoznák nekünk. Vagy ha mondjuk szokássá válna az, hogy ha már van iskolatáska megáldás, akkor lenne mondjuk gyerekbiblia megáldás is, vagy a gyerekbiblia a Szentírás vasárnapon oda kerülne a templomba és az egyház közösségekbe, vagy ha minden gyereknek a keresztelőn, meg minden családnak mondjuk a keresztelőn adhatnánk gyerekbibliát ajándékba, hogy azt tőlünk vigye haza, ezek nekem óriási örömök lennének.
1: Legyen így, én ezt kívánom.

0: Sipos Edittel, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola kateketika tanárával beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Négy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: 185 vajdasági család részesült a Katolikus Karitász iskolakezdési támogatásában. Az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági települése jutnak el, közölte Paskó Csaba, a szabadkai Karitász elnöke. Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója, a támogatások átadásakor elmondta, a Legyen Öröm az iskolakezdés elnevezésű program célja, hogy megkönnyítse a tanévkezdést. A szervezet nem csak táskákkal és tanszerekkel segíti a diákokat, hanem szükség esetén korepetálással és más eszközökkel is támogatja őket. Elkezdődött a 2026-27-es tanév, sok százezer diáknak ezzel véget ért a nyári szünet, a menetrendek is visszaálltak a tanítás szerinti időszakra. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, mondta el a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter úgy fogalmazott, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitást biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött ezekről. Pósai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált település pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósai Gábor a közösségi oldalán. A tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozatbiztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Elindult a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere, azonban évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Ettől a hónaptól áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatóak 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mostantól 6 évre érvényes Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2.481.807.000 forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter javaslatának célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Nyomoz a rendőrség a Magyar Export-Import Bank ZRT az Exim Bank ellen, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. Még július közepén tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az átvilágítás során feltárt adatok alapján 4 ügyben. Több helyszínen is kutatásokat tartott a rendőrség az úgynevezett nyuszi motorok ügyében indult nyomozás keretében az eljárásban érintett cégnél, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás a kelet-németországi Jansvelde hőerőművének közelében. A házilagos készítésű robbanószerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott. Az elkövető kilétéről és az ügy további részleteiről nem közölt információkat a rendőrség. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Holdvilág.
5: Kedves hallgatóink, következő zenés műsorunkban Eizemann Mihály szerzeményeiből összeállított válogatással várjuk Önöket. Kellemezzen a hallgatást kívánunk!

Van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt. Apám is azt mondta, jó a csók havonta, de legjobb naponta, sőt. Én is ezt csinálom 10 éve, maga is rájön még az ízére, arra, hogy van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt.

János legyen, fenn a János hegyen, délután oda várom. János nekem, nehogy

Szép a be, tudok egy olyan mozik, hogy valami csuda. Az se baj, ugye Rozi, messze van az a mozi, és ez a legjobb mozi, tudja egész tuda. Nincs ottan hangos film, csak zongora és szól a lisztra szólia, és csókolódzik minden ember fia. Hallod-e Rozika, te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozik, hogy valami csuda.

mozika te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Hát te baj, ugye, Rozi, messze van az a mozi, így ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak ongora, és szól a listra pódia, és csókolódik minden ember fia. Hallod-e, Rozika te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit, hogy

Ide, a tojásból ide, hogy kerülhetett több kák a tövén, ha felhangzik a melódia, sír a rúsa, mert van neki egy barombia, bőg a tegén, egy kis kalap a fején, és napszulát kap tegén, ha

szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond, szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell, aztán pont.

0: Szerelemhez nem kell ész, szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell aztán kész. Megnyugtató dolog, e tanítás, és hogy bemagolom, nem is vitás, ám csak hol felelek belőle.
1: Egy a fontos ma már, a tananyag, feletető tanár, majd csak akad. Egy-két leckét fel is mentesz előre, nos hallja.

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Ejzeman Mihály szerzeményeiből válogatott zenei szerkesztünk Túri Sarolta. További jó ébredezést kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. szeptember 2-án szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsor ismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Ó Uram, add, hogy megértsem, milyen nagy biztonsága és békéje van annak a szívnek, amely semmire sem vágyódik ezen a világon. Ha ugyanis szívem földi javak után áhítozik, nem lehet nyugodt, nem élvezhet biztonságot, mivel vagy azt keresi, amilyen nincs, vagy annak elvesztésétől retteg, amilyen van. A szükségben boldogulást remél, és amikor boldogul, a szükségtől retteg. Állandóan ide-oda hullámzik. Ha viszont te, Istenem, megadod lelkemnek, hogy szilárdan a mennyei hazavágyaihoz tapadjon, akkor sokkal kevésbé érinti az ideig tartó dolgok hullámverése. Add, hogy minden külső izgalom elől ebbe a vágyába, titkos menedékébe vonuljon vissza, ott nyugodtan maradjon, és minden múlékony dolgon túllépve békéje nyugalmában maradjon, a világban és kívül a világon.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: 185 vajdasági család részesült a Katolikus Karitász iskolakezdési támogatásában. Az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági települése jutnak el, közölte Paskó Csaba, a szabadkai Karitász elnöke. Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója a támogatások átadásakor elmondta, a Legyen Öröm az iskolakezdés elnevezésű program célja, hogy megkönnyítse a tanévkezdést. A szervezet nem csak táskákkal és tanszerekkel segíti a diákokat, hanem szükség esetén korepetálással és más eszközökkel is támogatja őket. Elkezdődött a 2026-27-es tanév, sok százezer diáknak ezzel véget ért a nyári szünet, a menetrendek is visszaálltak a tanítás szerinti időszakra. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, mondta el a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter úgy fogalmazott, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitást biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött ezekről. Pósai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált település pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósai Gábor a közösségi oldalán. A tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozatbiztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Elindult a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere, azonban évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Ettől a hónaptól áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatóak 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mostantól 6 évre érvényes Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a Magyar Közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2.481.807.000 forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter javaslatának célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára, a háborúk környezet rombolásáról. 14. Leó fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. A romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája.

14. Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 14. világnapjára. Ekevassán kovácsolják kardjukat és láncsájukat szőlőmetszőkésé. Kedves testvéreim! Urunk Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ez az ajándék tanítmányi küldetésünk és a szeretet civilizációjának építésére szóló közös hivatásuk középpontjában áll. A Teremtésvédelem világnapján ismét arra kapunk meghívást, hogy szemléljük az élet ajándékát, és szívünkön viseljük az életet fenntartó földsorsát, és így konkrét módon dicsőítsük Teremtőnket. Ma különféle válságoknak és megannyi emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Emellett szemlátomás egyre gyorsabb ütemben romboljuk a Teremtés harmonikus egyensúlyát. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. Egyetlen gyógyulásért és békéért könyörgő fohászként szállnak fel egy sebzett világból. Az élet istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez a béke nem felszínes és nem mulandó. Krisztus örök szeretetéből és minden ember iránti gondoskodásából ered. Szól Leó pápa üzenete. A békének ez az ígérete azonban éles ellentétben áll azzal, amit a világ számos részén látunk. Izajás próféta olyan időről beszél, amikor a nemzetek ekevassán kovácsolják kardjukat, vagyis azt, ami pusztítja az életet, olyasmivé alakítják, ami fenntartja azt. Ma azonban túl gyakran épp az ellenkezőjének vagyunk tanúi. Az erőfeszítések továbbra is az erőszakra és a háborúra irányulnak. A háború olyan sebeket ejt, amelyeknek a hatása messze a csatatéren túl is érezhető. Áldozatokat szed, családokat szakít szét, emberek millióit kényszeríti otthonuk elhagyására. Félelmet kelt, igazságtalanságot és megosztottságot eredményez, nemzedékeket sújtó társadalmi és ökológiai pusztítást hagy maga után. A fegyveres konfliktusok és a környezet pusztulása ráadásul gyakran egymást erősítő ördögi kört képez, amely tönkreteszi az ökoszisztémákat, beszennyezi az olyan létfontosságú erőforrásokat, mint a levegő és a víz, és aláássa az élelmiszer biztonságot. Ez pedig növeli a szegénységet, az egyenlőtlenséget és újabb társadalmi feszültségeket gerjeszt, amelyek további konfliktusok kirobbanásához vezethetnek. Sőt, a háború olyan sebeket ejt, amelyek az egész éltető kapcsolatrendszert károsítják. Nem csak az egyes embereket és közösségeket sújtják, hanem az egész emberi családhoz fűződő kapcsolataik tágabb hálóját és a teremtett világgal való összhangjukat is. A háború arról tanúskodik, hogy súlyos kudarcot vallunk abban a hivatásunkban, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberként éljünk, tiszteljük az életet, és gondját viseljük a ránk bízott földnek. Ez nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarc is. Az eltorzult vágyakban, valamint az emberi szabadság és hatalom helytelen használatába gyökerező háború a béke evangéliumával ellentétes tanúságtétel, szögezte Leó pápa üzenetében.

0: Az említett válságok nem csak a felelősségvállalást, hanem a szív megtérését is megkívánják, amelynek gyümölcse a nagyobb hűség Istenhez, az egymás iránti szeretet és a teremtett világ ajándékának tisztelete. A világban tapasztalható zavarok ugyanis, mint az erőszak, az igazságtalanság és a környezet pusztulása, nem pusztán tökéletlen rendszerek vagy struktúrák következményei, hanem azzal a mélyebb egyensúly zavarra függnek össze, amely az ember szívében gyökerezik. Valójában az emberi szív az a hely, ahol a legmélyebb küzdelmek zajlanak, és ahol megmutatkozik bűnbes és utáni létállapotunk. A szív nem csak az érzelmek székhelye, hanem a személy középpontja, ahol az értelem, a vágy, az akarat és a lelkiismeret találkozik. Ott küzdünk a bennünk lakozó, egymásnak ellentmondó érzésekkel, késztetésekkel, szeretettel és közömbösséggel, igazsággal és önáltatással, igazsággal és igazságtalansággal. A háború okozta sebek és a föld pusztulása ezért mélyen összefüggnek az emberi szív állapotával. Az emberiséget sújtó konfliktusok sok tekintetben belső ellentétek és meghasonlultságú külső megnyilvánulásai. Amikor a szív eltévejedik, kapcsolataink is sérülnek, és az általunk létrehozott struktúrák is kezdik tükrözni ezt a rendezetlenséget. Benedek pápa arra emlékeztetett bennünket, hogy a külső sivatagok azért sokasodnak a világban, mert a belső sivatagok oly hatalmassá váltak. Ez annak felismerésére hív bennünket, hogy ami körülöttünk összetört, az valamiképpen bennünk is összetört. Ezért ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrákat kell megreformálnunk, hanem szívünket is meg kell újítanunk, állapította meg Leó pápa üzenetében. A konfliktusok legmélyebb okai és a teremtett világ kizsákmányolása egy olyan etikai és kulturális válság következményei, amely abban mutatkozik meg, hogy az ember elveszítette a határok iránti érzékét, uralomvágy hajtja, azonnali haszonszerzésre törekszik, és képtelen felismerni azt a méltóságot, amellyel Isten minden embert megajándékozott. Az ekevassá kovácsolni a kardot prófitai felszólítás tehát nem csak a nemzeteknek szánt álom, hanem minden egyes emberhez intézett felhívás. Arra hív, hogy azt, ami rossz, életté alakítsuk. Ez az átalakítás azonban nem valósítható meg pusztán külső változtatással. Ehhez Isten kegyelmével együttműködve mélyebb megtérése van szükség, mint egyéni, mint közösségi szinten. Vissza kell térnünk az Úrhoz, aki rendet tesz vágyainkban, begyógyítja sebeinket, és segít növekednünk az erényekben, tanácsolta Leó pápa üzenetében. Enélkül a belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Ám ahol megújulnak a szívek, új lehetőségek nyílnak. Amit pusztításra használtak, azt az élet szolgálatába lehet állítani, a szegényekről való gondoskodásra, az éhezők táplálására és a teremtett világ védelmére. Ez a valódi ökológiai megtérés útja, amelynek során a Jézus Krisztussal való találkozás hatása világosan megmutatkozik abban, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A béke tehát a szívekben kezdődik, és kívül is tükröződik, kapcsolatainkban, közösségeinkben, és még tágabban, a világban. Bár hatalmas kihívások állnak előttünk, az Úr nem hagy bennünket a gyógyuláshoz és az átalakuláshoz szükséges eszközök nélkül. A béke Istene a háború fegyverei helyett erőt ad nekünk ahhoz, hogy gyógyítsunk, a megbékélés szolgáljuk és a szeretet civilizációját építsük. Így arra kapunk meghívást, hogy óvjuk a ránk bízott különféle ökoszisztémákat, a teremtett világét, az emberi kapcsolatokét és magáét, az emberi szívét. K. Képzeljük magunk elé egy olyan világot, amelyben a jelenlegi háborúra fordított energiákat az átfogó emberi fejlődés előmozdítására, a szegénység felszámolására, az emberi méltóság védelmére és az egymásra szemben álló népek közötti kibékülésre fordítják. Egy ilyesfajta jövőkép Isten országának elővételébe vetett hitünket tükrözi. A béke építésének valódi eszközei nem a pusztítás fegyverei, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet. Ezek olyan szívekből születnek, amelyeket az evangélium formál és Isten kegyelme hordoz. Csak ezeknek az értékeknek van erejük ahhoz, hogy átalakítsák az embert, megújítsák a közösségeket és begyógyítsák világunk sebeit. Kedves testvéreim, az előttünk álló út világos, még ha nem is könnyű. Engedjük megújulni szívünket, hogy a békére törekedjünk és gondját viseljük a teremtett világnak. A Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy őrizzük szívünket, mert belőle fakad mindaz, amit teszünk. Ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, Isten munkatársaivá válunk megújító művében. Lassan, de biztosan átjutunk majd a sivatagból a kertbe, a megosztottságból a közösségbe, az erőszakból a békébe. Adjon nekünk az Úr bátorságot ahhoz, hogy végigjárjuk ezt az utat, hogy korunkban a kardot valóban ekevassá kovásoljuk, az evangélium ígérete mélyebb gyökeret eresszen világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világon. Kelt a Vatikánban, 2026. augusztus 15-én, a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén, 14. Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára.
1: Leó pápa fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. Az augusztus 31-én délelőtt Castel Gandolfóban tartott találkozón áttekintették annak a bizottságnak az eddigi munkáját, amelyet a pápa idén májusban kirográfiával, saját kezűleg aláírt rendelkezésével hozott létre, és amelynek tevékenységét 14. Leó szorosan figyelemmel kíséri. 14. Leó pápa augusztus 31-én, hétfőn délelőtt, a Castel Gandolfói apostoli palotában audiencián fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza pietrelcinai Szent Pio műve alapítvány irányító és felügyeleti bizottságát, amelyet 2026. május 27-i saját kezüleg aláírt rendelkezésével hozott létre. A találkozón jelen volt Maximino Caballero Ledo, a bizottság elnöke, Fabio Gasperini koordinátor, Paolo Rudelli prelátus, az államtitkárság helyettese, Giordano Piccinotti érsek, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak az elnöke, valamint Giorgio Ferretti Foggia Bovino érseke. Részt vett a találkozón Fabrizio Colacci, a bizottság titkára is. A találkozó során Leó pápa tájékozódott a bizottság munkájának előrehaladásáról. Különös figyelmet fordítottak az alapítvány gazdasági és pénzügyi helyzetének elemzésére, valamint azoknak a legmegfelelőbb megoldásoknak a meghatározására, amelyek hosszú távon biztosíthatják az intézmény fenntarthatóságát, a San Giovanni Rotondói Casa Sollievo della Sofferenza, a szenvedés enyhítésének háza, kórház újraindítását és megújulását szem előtt tartva. A bizottság ismertette azokat a legfontosabb területeket, amelyekre jelenleg tevékenységét összpontosítja, a munkatársakkal fennálló kapcsolatok stabilizálását, az olasz állami intézményekkel való együttműködés megerősítését, a szükséges pénzügyi források előteremtését, valamint a legfontosabb kötelezettségek fokozatos csökkentését. Mindezek a tevékenységek a bizottságot létrehozó pápai kirográfban meghatározott megbízatás keretébe illeszkednek. Ennek célja, hogy helyreállítsák a fenntartható működés feltételeit, és megvalósítsák az intézmény újraindítására kidolgozott tervet, miközben megőrzik a kórházi ellátás folytonosságát és az alapító karizmáját. 14. Leó pápa figyelmesen hallgatta a bizottság eddigi elvégzett munkájáról szóló beszámolót, és megerősítette, hogy továbbra is szorosan figyelemmel kívánja kísérni a megkezdett folyamatot. A bizottság ezért a ráruházott megbízatásnak megfelelően folytatja tevékenységét, tovább részletezi és fokozatosan végrehajtja a meghatározott intézkedéseket. A cél, hogy biztosítsák a kórház és a pietrelcsínai Szent Pió atya által létrehozott mű folytonosságát és jövőjét a betegek és családjaik szolgálatában. Gloder érsek, romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája. Boldog Albino Luciani augusztus 26-i liturgikus emléknapja alkalmából augusztus 30-án vasárnap szentmisét mutattak be a bukaresti legszentebb megváltó plébánia templomban. A szertartást Giampiero Gloder érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa vezette. Az olasz templomként ismert plébániának a vatikáni alapítvány egy boldog első János Pált ábrázoló ikont és egy erekét ajándékozott. A szentmisén részt vett a romániai Pápa Luciani Egyesület is. A szentmisén több száz hívő vett részt. Gloder érsekkel együtt koncelebrált Aurel Percea bukaresti metropolita érsek, Joan Robu nyugalmazott érsek, az olasz templom két közösségének plébánosai, Daniel Bulai és Marius Beresoaé, valamint az ország más papjai. Szent beszédében a venetói származású Giampiero Gloder érsek román nyelven idézte fel azt a meghatottságot, amelyet első János Pál megválasztásának estéjén érzett. A pápa általános kihallgatásainak három központi témáját emelte ki: a szeretetet, a hitet és a reményt. Boldog első János Pál pápának nagy szíve volt, amely képesítette arra, hogy figyelemmel, mosollyal és a szeretet egy-egy gesztusával forduljon minden emberhez, akivel találkozott. Nagy lelkű készséggel szolgálta a többieket, különösen Isten népének azt a részét, amelyet az Úr rábízott, hangsúlyozta a nuncius. Gloder érsek ezután első János Pál példájának mai időszerűségéről beszélt. Egy olyan világban, mint a miénk, amelyben úgy tűnik, hogy a személyes érdekek, a hatalom és az uralkodás iránti vágy, a szembenállások és a megosztottságok határozzák meg az emberek és az államok közötti kapcsolatokat, boldog első János Pál konkrét szeretetről tett tanúságtétele bennünket is arra ösztönöz, hogy mindig a kiengesztelődés, a szeretet közösség és a szeretet eszközei legyünk. Az első János Pál vatikáni alapítvány küldöttségét Stefania Falaszka, az alapítvány alelnöke, és Boldog Luciani szentélyavatási ügyének posztulátora, Lina Petri, az alapítvány tagja és első János Pál pápa unokahuga, valamint Gloria Concordia, a vatikáni alapítvány munkatársa képviselte. Boldog első János Pál ikonját az oltáron helyezték el, és Gloder érsek apostoli nuncius áldotta meg. Az ikon egy héten keresztül maradt kiállítva a legszentebb megváltó templomban, majd Szent II. János Pál képmása mellett kap végleges helyet. A szentmise végén Stefania Falaszka átadta az olasz templom plébánosának boldog első János Pál egy ex indumentis erekjéjét, vagyis a boldog ruházatából származó relikviát, valamint az erekje hitelességét igazoló hivatalos okiratot. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elkezdődött a 2026-27-es tanév, sok százezer diáknak ezzel véget ért a nyári szünet, a menetrendek is visszaálltak a tanítás szerint időszakra. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, mondta el a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter úgy fogalmazott, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitás biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött ezekről. Pósai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált település pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósai Gábor a közösségi oldalán. A tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Elindult a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere. Azonban évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Ettől a hónaptól áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatóak 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mostantól 6 évre érvényes Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2 milliárd 481 millió 807 ezer forintot csoportosítanak át a központi maradványelszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter javaslatának célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Nyomoz a rendőrség a Magyar Export-Import Bank ZRT az Exim Bank ellen, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. Még július közepén tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az átvilágítás során feltárt adatok alapján 4 ügyben. Több helyszínen is kutatásokat tartott a rendőrség az úgynevezett nyuszi motorok ügyében indult nyomozás keretében az eljárásban érintett cégnél, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Dorina, Ella, Ingrid és Rebeka nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Dorina a Dorottya névnek csonkított, kicsinyítő képzős formája. Az Ella az Ella végű magyar női nevek önállósult becézője. Más feltevés szerint az Erzsébet és a Helena női nevek önállósult becézője. A harmadik magyarázat szerint az angolban a germán Alia névből származó önálló névként tartják számon. Jelentése minden, mindenség. Az Ingrid északi germán eredetű, összetett név. Az első elem Ingviú germán istenség nevét rejti, a második elem jelentése lovas, lovaglás vagy szép. A Rebeka héber eredetű bibliai név, jelentésére vonatkozóan több feltevés ismeretes, legvalószínűbb értelmezés szerint üsző, más megfejtési kísérletek szerint megkötöző, megigéző, megbabonázó vagy jól táplált. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1945-ben véget ért a II. Világháború. A japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt. A Missouri amerikai hadihajó fedélzetén történt az aláírás. A háború befejezésének előzményei 1945. augusztus 6-án, illetve 9-én az amerikai légierő atombombát dobott Hiroshima, illetve Nagasaki japán városokra. Főként ennek hatására a japán vezetés, miután 1945. augusztus 14-én bejelentette, hogy elfogadja az európai háború lezárását követően Potsdamban összeült értekezlet nyilatkozatát. A kapitulációról szóló okmányt az amerikai Missouri hadihajó fedélzetén írták alá a felek. Ezzel a szövetségesek győzelmével véget ért az 50 milliós emberáldozatot követelő II. Világháború. 1951. szeptember 8-án 48 állam békeszerződést kötött Japánnal San Franciscóban. Valójában külön békét kötöttek, amelyet aláírt az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország, de nem írta alá például a Szovjetunió, Kína, India. Ezzel a békekötés is részévé vált a hidegháborús felek szembenállásának. A szerződés elismerte Japán teljes szuverenitását, ugyanakkor Japán lemondott néhány vitatott területről, így például Tajvánról, a Kuril-szigetekről és Dél-Szahalinról, valamint elismerte Korea függetlenségét. 1858-ban megszületett Fadrusz János szobrász. 1894-ben Mátyás király lovasszobrának tervével első díjat nyert, a művet 1902-ben leplezték le Kolozsvárott. 1882-ben William Jennings, amerikai fényképész elkészítette az első villámlást ábrázoló fényképet. Jennings úgy gondolta, hogy a régi festményeken látható egymáshoz nagyon hasonló cikk-szak formájú villámlás nem felel meg a valóságnak. Meg akarta örökíteni a villámlás valódi formáját. Több mint 15 éven keresztül fotózott villámokat a világ minden táján, és megállapította, hogy kettő sem volt egyforma, és egyik sem cikk-szak formájú. Kísérletezett színes fotókkal és mesterséges villámlással is, amiből később a vaku technológia fejlődött. 1914-ben megszületett dr. Homoki Nagy István, filmrendező, operatőr, író, ügyvéd, akit természetfilmeket forgatott. Elsősorban természetfilmesként lett híres, filmjei a magyar tájat és élővilágát mutatták be az 50-es és 60-as években. Alkotói szakasza két markáns részre bontható, kezdeti tájjellegű, rövid és egész estés filmjei, valamint az állatokkal forgatott filmjei. Kossuth díjjal tüntették ki munkásságát. 1936-ban megszületett Gróf András István, magyar-amerikai mérnök, üzletember, az Intel társalapítója, aki a mikrocsip és a személyi számítógépek megalkotásánál végzett jelentős munkát. 20 éves korában menekült az Egyesült Államokba, ott szerezte meg diplomáját. Az Intel társalapítójaként meghatározó szerepet játszott a társaság átalakításában, melynek köszönhetően az a világ legnagyobb félvezetőinek gyártójává vált. Az Intelnél végzett munkája eredményeként könyveivel és szakmai cikkeivel együtt jelentős befolyással volt az elektronikai gyártóipar a világszerte. 1997-ben a Time magazin az év emberévé választotta, mivel ő az a személy,

aki a legtöbbet tett a mikrocsip hatalmának és innovatív potenciájának lenyűgöző növekedéséért. 1948-ban megszületett Osztás Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, vállalkozó, a Parácsosvári üveggyár egykori tulajdonosa. 1877-ben megszületett Frederick Soddy, Nobel-díjas angol kémikus. Soddy 1900 és 1902 között a montreali McGill Egyetemen Sir Ernest Rutherford mellett dolgozott. A londoni University College-ben, majd Skóciában, Glasgow-ban tanított. 1919 és 36 között az Oxfordi Egyetem kémia professzora volt. Rutherforddal 1902-ben dolgozták ki a róluk elnevezett elméletet, amely leszögezte: a radioaktív bomlás spontán átalakulás az atommag belsejében zajlik le. Ennek sorain új elemek keletkeznek, és bomlási sorozatok jönnek létre. Bevezették a felezési idő fogalmát, és 1904-ben megállapították, hogy a rádiumatomok mellett mindig található hélium. Soddy az elsők között gondolta arra, hogy egyes elemeknek lehetnek különböző atomtömegű, de kémiailag megkülönböztethetetlen és elválaszthatatlan alakjai. Ezeket izotópoknak nevezte el. Tudomány és élet című 1920-as könyvében felhívta a figyelmet az izotópok szerepére a geológiai kor meghatározásában. Kimutatta, hogy a természetes ólomanyaga nem más, mint az izotópok keveréke. A kémiai Nobel-díjat 1922-ben kapta a radioaktív anyagok kémiájáról szerzett ismereteink bővítéséért, valamint az izotópok keletkezésének és természetének vizsgálataiért. 1902-ben megszületett Szőke Gyula, Kossuth díjas gépészmérnök, az állami építőipar gépesítésének úttörője. Szőke a Budapesti Műegyetemen szerzett oklevelet 1927-ben. A Láng gépgyárban, majd az első magyar gazdasági gépgyárban dolgozott. 1930 és 33 között Franciaországban tökéletesítette tudását, majd hazatérve a felvonógyártó és javító üzem szakértője lett. A világháború után korszerű építőipari géppark magyarországi kialakításával foglalkozott. 1949-ben a Magyar Gyárépítési Vállalathoz, a későbbi 21. századi építőipari vállalathoz került, amelynek 1954-től főmérnöke lett. A vasbetonból készült szerkezeti elemek beemeléséhez és rögzítéséhez szükséges újfajta berendezések megalkotásával nagymértékben hozzájárult a helyszíni előregyártási technológia kialakításához. Különféle rakodó szerkezetekkel és építőipari kisgépek fejlesztésével is foglalkozott. Az első szőkeféle emelődaruk, emelő kétlábak és billenő bikák jelentősen hozzájárultak az új építés gépesítési technológia megvalósításához. Haláláig rakodógépekkel és építőipari kisgépek fejlesztésével foglalkozott. 1977-ben meghalt Manga János néprajzkutató, a történelemtudomány kandidátusa. Manga János 1929-től szlovákiai magyar falvakban, majd Érsekújváron tanított. 1941-től a Budapesti Néprajzi Múzeumban dolgozott, majd 1949-től a Balassagyarmati Múzeum igazgatója, 1960-tól a Népművelési Intézet igazgatója, végül nyugdíjazásáig az MTIA néprajzi kutatócsoportjának főmunkatársa, illetve osztályvezetője volt. Az 1930-as évektől a Pozsonyi Rádió munkatársaként kezdett népzenét gyűjteni szlovákiai falvakban. Elsősorban ünnepi népszokásokkal, római katolikus vallásos néprajzal és pásztorművészettel foglalkozott. Az Ipa és a Garammente, Zoborvidék és Mátyusföld magyar vidékeit kutatta. Vizsgálta a jeles napok, ünnepek magyar-szlovák vonatkozásait. Tanulmányokat tett közzé a magyarországi szlovákok néprajzáról. 1031-ben vadászat közben meghalt Imre herceg, első Szent István fia. Az ország trónörökös nélkül maradt, a herceg 1007 körül született. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 185 vajdasági család részesült a Katolikus Karitász iskolakezdési támogatásában. Az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági települése jutnak el, közölte Paskó Csaba, a szabadkai Karitász elnöke. Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója, a támogatások átadásakor elmondta, a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű program célja, hogy megkönnyítse a tanévkezdést. A szervezet nem csak táskákkal és tanszerekkel segíti a diákokat, hanem szükség esetén korepetálással és más eszközökkel is támogatja őket. Elkezdődött a 2026-27-es tanév, sok százezer diáknak ezzel véget ért a nyári szünet, a menetrendek is visszaálltak a tanítás szerinti időszakra. Hamarosan béremelést és kiszámítható életpályamodellt kapnak a nevelést és oktatást közvetlenül segítő szakemberek, mondta el a nagykanizsai országos tanévnyitó Magyar Péter miniszterelnök. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter úgy fogalmazott, a kormány nyugodt fejlődést, nagyobb önállóságot és több kreativitás biztosító iskolákat szeretne. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött ezekről. Posai Gábor tárcavezető a Facebook oldalán azt írta, a javaslatban szerepel az illetményemelés mellett az úgynevezett preferált település pótlék is, ami jogilag korábban is rendelkezésre állt, csak nem használták. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pósai Gábor a közösségi oldalán. A tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. Elindult a kötelező nyugtaadatszolgáltatás rendszere, azonban évvégéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal még nem bírságol, közölt az adóhatóság. Ettől a hónaptól áfamentessé váltak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A fő szabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatóak 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Mostantól 6 évre érvényes Unger Anna, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének mandátuma, hasonlóan a hivatal nyomozati elnökhelyettese Tasnádi Katalin mandátuma is. A közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnökhelyettesi posztokra a pályázatokat érvénytelenné nyilvánították. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrás biztosít a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a magyar közlönyből. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt kormányhatározat szerint 2 milliárd 481 millió 807 ezer forintot csoportosítanak át a központi maradvány elszámolási alapból az MVVH költségvetési fejezetébe. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter javaslatának célja egyes Európai Uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Nyomoz a rendőrség a Magyar Export-Import Bank ZRT az Exim Bank ellen, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda a polisz.hu oldalon. Még július közepén tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az átvilágítás során feltárt adatok alapján 4 ügyben. Több helyszínen is kutatásokat tartott a rendőrség az úgynevezett nyuszi motorok ügyében indult nyomozás keretében az eljárásban érintett cégnél, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda a polisz.hu oldalon. A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek. Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott egy pokolgépes robbantás a kelet-németországi Jansfelde hőerőművének közelében. A házilagos készítésű robbanószerkezet több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott. Az elkövető kilétéről és az ügy további részleteiről nem közölt információkat a rendőrség. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. szeptember 2-án szerdán. A zenéket ma Túri Sarolta válogat, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak és Somogyi Mártonnak köszönjük. A rádió elnöke Buda Péter atya, az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint műsorkészítő kollégáim nevében is tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Bittei Lajos a Tékozló litániája című versét Fehér István mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsoron következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek szent életű emberek című műsorunkban Boszkó Szent János nevelésről szóló gondolatait osztja meg velünk Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsor ismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utallevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Bowen technikáról beszélget Kacvinszkiné Szigetvári Adriennel Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Ezt a tanfolyamot bárki elvégezheti, vagy milyen előképzettség kell hozzá?
1: Igen, bárki jelentkezhet erre a tanfolyamra, nincs kikötése az egészségügyi előképzettségnek. Sokszor talán az is elhangzott, hogy a hagyományos medicinából tanult tudás lehet, hogy egy picit gátja is talán a képzés elsajátításának, de természetesen például az én csoportomban is együtt tanultam doktorokkal, védőnőkkel, szülésznőkkel, gyógytornászokkal, tehát nincs hátránya természetesen az egészségügyi végzettségnek a képzés elsajátításában.
0: Sokan vannak Magyarországon, akik már művelik ezt a gyógyító folyamatot?
1: Igen, ezen a Bowen Akadémia honlapon, jellemzően azért azt mondom, hogy nagyvárosokban, de az ország teljes lefedettségére lehet keresni olyan alkalmazókat, akik már ezt a technikát megtanulták és várják a gyógyulni vágyókat.
0: Önnek mi volt a terve, amikor elvégezte ezt a, nevezzük akkor tanfolyamnak?
1: Első körben én úgy gondoltam, hogy ha már csak a családom körében át tudom adni ezt, vagy tudok ezzel a technikával segíteni a hozzám közel állóknak, akkor az már egy csodálatos dolog, de a tanfolyam közben megtapasztaltam és megláttam, hogy ez egy olyan lehetőség, van olyan kollégám, Bowen alkalmazóm, aki azt mondja, hogy ez egy varázspálca, hogy muszáj mutatni az emberek több területén, több mindenki számára, hogy ezzel a gyógyszermentes és a test öngyógyító erejére ható technikával tudjanak gyógyulni, és érjék el azt a testükben, hogy jó a közérzetük, működnek, funkcionálnak a testi ízületek, és működőképes a szervezet.
0: Most, ahogy mesél erről, az jutott eszembe, hogy az agykontroll is valami hasonló volt elméleti szinten. Évedek?
1: Nem, ezt talán azért tudom megerősíteni, mert a Bowen a testre, a lélekre és a szellemre is talán így az együttes hármasban tud hatni, és ezért egy hihetetlenül fantasztikus dolog.
0: Tehát miben különbözik ez a Bowen technika? Egy általános más, mondjuk csontkovácshoz elmegy az ember, vagy egy masszőrhöz, tehát miben különbözik?
1: Talán azt tudnám kiemelni, hogy ennek a Bowen technikának egy karakteres jellemzője, hogy a mozdulat szekvenciák között hosszabb, rövidebb szüneteket tartunk.
0: Ezt hogy kell érteni?
1: Egy Bowen fogás után az ingert az izmok és a kötőszövetek érző idegei által a központi idegrendszer regisztrálja, és az agy különböző területeit aktiválja a motorikus pályán, egy visszacsatolást hoz létre. Ennek a visszacsatolásnak az egyéneknél különböző időintervalluma van, ez másfél, két perc, vagy akár fél óráig is eltart egyéntől függően.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a Bowen technikáról beszélgetett Kacminskiné Szigetvári Adriennel, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán a Gyöngyös Nyugat csomópontnál új terelést építettek ki. A Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladnak, a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud majd lehajtani. A 3-as főúton, 60-ban a Horváth Mihály úti szakaszon közművezetéket javítanak. A 60-as kilométernél felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. A 181-es és a 182-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, ideiglenes buszmegállókat építettek ki. A 3-as főúton Miskolc belterületén a 183-as kilométernél az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik, irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. A 24-es főúton az 1-es és a 7-es kilométer között, azaz Gyöngyöstől Mátrafüredig tart az útfelújítás, a forgalom félpályán halad. A 24-es főúton Egerbakta és Eger között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. Az 55-ös és 56-os kilométer között útszűkületre kell számítani. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. A 25-ös főúton Felnémettől északra a 20-as és a 21-es kilométer között az útmenti fákat gallyazzák. A sávlezárás mellett jelzőrök segítik az autósokat. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Az alsóbrendű utak tekintetében Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a 2602-es jelű Szuhafő bekötő úton, a Kossuth-Lajos úton a 4-es kilométernél lévő Szuhapatak átereszen karbantartási munkákat végeznek. Előreláthatóan szeptember 30-áig az utat lezárják. Kerülni a Petőfi és Szabadság utcán lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át felettünk, melyből a Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat. Délután napos idő várható komoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedhet meg ismét erősebben a felhőzet, és néhol zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati szél északon helyenként élénk lesz. Friss lesz a reggel, 8 és 17 fok közé hűl le a levegő, majd délután 26 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. Kezdetben lesz több felhő fölöttünk, a Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok is előfordulhatnak. Délutára a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, bár fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10 és 18, a legmelegebb órákban pedig 27 és 32 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton sok napsütés várható, általában kevés, északon átmenetileg több felhővel, utóbbi tájakon előfordulhat zápor, zivatar is. A nyugati szél időnként megerősödik. Hajnalban 9 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, délutára 30-35 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap többnyire gyengén felhős, napos idő várható, csapadék kialakulása nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Tart a parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka, a parlagfű virágporának koncentrációja országosan a magas, nagyon magas tartományban alakul. A hét elején átmeneti enyhülés érkezik, azonban a zivatarok által felkavart por és pollen az allergiás tünetek rohamszerű fokozódását okozhatja. Felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szélben, különösen zivatarok közelében tartsák zárva az ablakokat. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes, a kenderféléké, valamint a libatopféléké az alacsony közepes tartományban alakul. A lágyszárú allergének közül alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a pázsitfű, az útifű, a lórom, az üröm, valamint már a rézgyom és a szerb tövis pollen szemei is. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan magas, az epikokkumé alacsony. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
2: A napverse.

0: Bittei Lajos, a tékozló litániája. Szívemet megdermesztette fagyos esték zimankója, melengesd, vett tenyeredbe, betegeknek gyógyítója. A sok léha dínom-dánom kijuttatott az útszérre, szánd meg hajléktalanságom, bűnösöknek menedéke. Vígvétke kért, könny a bérem, és jajt ketyeg minden óra, töröld le kínverítékem, bánkódók vígasztalója. Sötétséghez szokott szemmel, nem találok a napfényre. Vezess haza, még ez egyszer. Keresztények segítsége.
1: Bittei Lajos, a Tékozló litániája című versét Fehér István mondta el. Bittei Lajos újságíró, költő, műfordító, Budapesten született 1920-ban. Műegyetemi tanulmányait abbahagyta és műfordítóként tevékenykedett. 1962-től az Újember szerkesztőségének belső munkatársa volt. Pályadíjat nyert a Nagyvilág műfordítói pályázatán. Wolfgang Bachler, Walter de la Mare, Paul Eluard, illetve Salvatore Quasimodo verseinek fordításával. Cikkírója volt a Vigiliának is. Fordításai jelentek meg a Francia költők antológiájában és a Klasszikus francia költők című műben. Fordított Jacques Prévert verseiből. Rónai Györggyel közösen fordították le Teilhard de Chardin, az Emberi jelenség című művét. Budapesten hunyt el 1976. szeptember 12-én.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára a háborúk környezet rombolásáról. 14. Leó fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. A romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája.

14. Leó pápa üzenete a teremtésvédelem 14. világnapjára. Ekevassán kovácsolják kardjukat és láncsájukat szőlőmetsző késé. Kedves testvéreim! Urunk Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ez az ajándék tanítmányi küldetésünk és a szeretet civilizációjának építésére szóló közös hivatásuk középpontjában áll. A Teremtésvédelem világnapján ismét arra kapunk meghívást, hogy szemléljük az élet ajándékát, és szívünkön viseljük az életet fenntartó föld sorsát, és így konkrét módon dicsőítsük teremtőnket. Ma különféle válságoknak és megannyi emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Emellett szemlátomás egyre gyorsabb ütemben romboljuk a teremtés harmonikus egyensúlyát. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. Egyetlen gyógyulásért és békéért könyörgő fohászként szállnak fel egy sebzett világból. Az élet istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez a béke nem felszínes és nem mulandó. Krisztus örök szeretetéből és minden ember iránti gondoskodásából ered. Szó Leó pápa üzenete. A békének ez az ígérete azonban éles ellentétben áll azzal, amit a világ számos részén látunk. Izajás próféta olyan időről beszél, amikor a nemzetek ekevassán kovácsolják kardjukat, vagyis azt, ami pusztítja az életet, olyasmivé alakítják, ami fenntartja azt. Ma azonban túl gyakran épp az ellenkezőjének vagyunk tanúi. Az erőfeszítések továbbra is az erőszakra és a háborúra irányulnak. A háború olyan sebeket ejt, amelyeknek a hatása messze a csatatéren túl is érezhető. Áldozatokat szed, családokat szakít szét, emberek millióit kényszeríti otthonuk elhagyására. Félelmet kelt, igazságtalanságot és megosztottságot eredményez, nemzedékeket sújtó társadalmi és ökológiai pusztítást hagy maga után. A fegyveres konfliktusok és a környezet pusztulása ráadásul gyakran egymást erősítő ördögi kört képez, amely tönkreteszi az ökoszisztémákat, beszennyezi az olyan létfontosságú erőforrásokat, mint a levegő és a víz, és aláássa az élelmiszer biztonságot. Ez pedig növeli a szegénységet, az egyenlőtlenséget és újabb társadalmi feszültségeket gerjeszt, amelyek további konfliktusok kirobbanásához vezethetnek. Sőt, a háború olyan sebeket ejt, amelyek az egész éltető kapcsolatrendszert károsítják. Nem csak az egyes embereket és közösségeket sújtják, hanem az egész emberi családhoz fűződő kapcsolataik tágabb hálóját és a teremtett világgal való összhangjukat is. A háború arról tanúskodik, hogy súlyos kudarcot vallunk abban a hivatásunkban, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberként éljünk, tiszteljük az életet és gondját viseljük a ránk bízott földnek. Ez nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarc is. Az eltorzult vágyakban, valamint az emberi szabadság és hatalom helytelen használatába gyökerező háború a béke evangéliumával ellentétes tanúságtétel, szögezte Leó pápa üzenetében.

0: Az említett válságok nem csak a felelősségvállalást, hanem a szív megtérését is megkívánják, amelynek gyümölcse a nagyobb hűség Istenhez, az egymás iránti szeretet és a teremtett világ ajándékának tisztelete. A világban tapasztalható zavarok ugyanis, mint az erőszak, az igazságtalanság és a környezet pusztulása, nem pusztán tökéletlen rendszerek vagy struktúrák következményei, hanem azzal a mélyebb egyensúly zavarra függnek össze, amely az ember szívében gyökerezik. Valójában az emberi szív az a hely, ahol a legmélyebb küzdelmek zajlanak, és ahol megmutatkozik bűnbes és utáni létállapotunk. A szív nem csak az érzelmek székhelye, hanem a személy középpontja, ahol az értelem, a vágy, az akarat és a lelkiismeret találkozik. Ott küzdünk a bennünk lakozó, egymásnak ellentmondó érzésekkel, késztetésekkel, szeretettel és közömbösséggel, igazsággal és önáltatással, igazsággal és igazságtalansággal. A háború okozta sebek és a föld pusztulása ezért mélyen összefüggnek az emberi szív állapotával. Az emberiséget sújtó konfliktusok sok tekintetben belső ellentétek és meghasonlultságú külső megnyilvánulásai. Amikor a szív eltévejedik, kapcsolataink is sérülnek, és az általunk létrehozó struktúrák is kezdik tükrözni ezt a rendezetlenséget. Benedek pápa arra emlékeztetett bennünket, hogy a külső sivatagok azért sokasodnak a világban, mert a belső sivatagok oly hatalmassá váltak. Ez annak felismerésére hív bennünket, hogy ami körülöttünk összetört, az valamiképpen bennünk is összetört. Ezért ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrákat kell megreformálnunk, hanem szívünket is meg kell újítanunk, állapította meg Leó pápa üzenetében. A konfliktusok legmélyebb okai és a teremtett világ kizsákmányolása egy olyan etikai és kulturális válság következményei, amely abban mutatkozik meg, hogy az ember elveszítette a határok iránti érzékét, uralomvágy hajtja, azonnali haszonszerzésre törekszik, és képtelen felismerni azt a méltóságot, amellyel Isten minden embert megajándékozott. Az ekevassá kovácsolni a kardot profitai felszólítás tehát nem csak a nemzeteknek szánt álom, hanem minden egyes emberhez intézett felhívás. Arra hív, hogy azt, ami rossz, életté alakítsuk. Ez az átalakítás azonban nem valósítható meg pusztán külső változtatással. Ehhez Isten kegyelmével együttműködve mélyebb megtérése van szükség, mint egyéni, mint közösségi szinten. Vissza kell térnünk az Úrhoz, aki rendet tesz vágyainkban, begyógyítja sebeinket, és segít növekednünk az erényekben, tanácsolta Leó pápa üzenetében. Enélkül a belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Ám ahol megújulnak a szívek, új lehetőségek nyílnak. Amit pusztításra használtak, azt az élet szolgálatába lehet állítani, a szegényekről való gondoskodásra, az éhezők táplálására és a teremtett világ védelmére. Ez a valódi ökológiai megtérés útja, amelynek során a Jézus Krisztussal való találkozás hatása világosan megmutatkozik abban, ahogyan a bennünket körülbelül világhoz viszonyulunk. A béke tehát a szívekben kezdődik, és kívül is tükröződik, kapcsolatainkban, közösségeinkben, és még tágabban, a világban. Bár hatalmas kihívások állnak előttünk, az Úr nem hagy bennünket a gyógyuláshoz és az átalakuláshoz szükséges eszközök nélkül. A béke Istene a háború fegyverei helyett erőt ad nekünk ahhoz, hogy gyógyítsunk, a megbékélés szolgáljuk, és a szeretet civilizációját építsük. Így arra kapunk meghívást, hogy óvjuk a ránk bízott különféle ökoszisztémákat, a teremtett világét, az emberi kapcsolatokét, és magáét az emberi szívét. Két Képzeljük magunk elé egy olyan világot, amelyben a jelenlegi háborúra fordított energiákat az átfogó emberi fejlődés előmozdítására, a szegénység felszámolására, az emberi méltóság védelmére és az egymásra szemben álló népek közötti kibékülésre fordítják. Egy ilyesfajta jövőkép Isten országának elővételébe vetett hitünket tükrözi. A béke építésének valódi eszközei nem a pusztítás fegyverei, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet. Ezek olyan szívekből születnek, amelyeket az evangélium formál és Isten kegyelme hordoz. Csak ezeknek az értékeknek van erejük ahhoz, hogy átalakítsák az embert, megújítsák a közösségeket és begyógyítsák világunk sebeit. Kedves testvéreim, az előttünk álló út világos, még ha nem is könnyű. Engedjük megújulni szívünket, hogy a békére törekedjünk és gondját viseljük a teremtett világnak. A Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy őrizzük szívünket, mert belőle fakad mindaz, amit teszünk. Ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, Isten munkatársaivá válunk megújító művében. Lassan, de biztosan átjutunk majd a sivatagból a kertbe, a megosztottságból a közösségbe, az erőszakból a békébe. Adjon nekünk az Úr bátorságot ahhoz, hogy végigjárjuk ezt az utat, hogy korunkban a kardot valóban ekevassá kovásoljuk, az evangélium ígérete mélyebb gyökeret eresszen világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világon. Kelt a Vatikánban, 2026. augusztus 15-én, a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén, 14. Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára.
1: Leó pápa fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. Az augusztus 31-én délelőtt Castel Gandolfóban tartott találkozón áttekintették annak a bizottságnak az eddigi munkáját, amelyet a pápa idén májusban kirográfiával, sajátkezűleg aláírt rendelkezésével hozott létre, és amelynek tevékenységét 14. Leó szorosan figyelemmel kíséri. 14. Leó pápa augusztus 31-én, hétfőn délelőtt, a Castel Gandolfói apostoli palotában audiencián fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza pietrelcinai Szent Pio műve alapítvány irányító és felügyeleti bizottságát, amelyet 2026. május 27-i sajátkezűleg aláírt rendelkezésével hozott létre. A találkozón jelen volt Maximino Caballero Ledo, a bizottság elnöke, Fabio Gasperini koordinátor, Paolo Rudelli prelátus, az államtitkárság helyettese, Giordano Piccinotti érsek, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak az elnöke, valamint Giorgio Ferretti Foggia Bovino érseke. Részt vett a találkozón Fabrizio Colaci, a bizottság titkára is. A találkozó során Leó pápa tájékozódott a bizottság munkájának előrehaladásáról. Különös figyelmet fordítottak az alapítvány gazdasági és pénzügyi helyzetének elemzésére, valamint azoknak a legmegfelelőbb megoldásoknak a meghatározására, amelyek hosszú távon biztosíthatják az intézmény fenntarthatóságát, a San Giovanni Rotondói Casa Sollievo della Sofferenza, a szenvedés enyhítésének háza kórház újraindítását és megújulását szem előtt tartva. A bizottság ismertette azokat a legfontosabb területeket, amelyekre jelenleg tevékenységét összpontosítja, a munkatársakkal fennálló kapcsolatok stabilizálását, az olasz állami intézményeket,

ezért a ráruházott megbízatásnak megfelelően folytatja tevékenységét, tovább részletezi és fokozatosan végrehajtja a meghatározott intézkedéseket. A cél, hogy biztosítsák a kórház és a pietrelcsínai Szent Pió atya által létrehozott mű folytonosságát és jövőjét a betegek és családjaik szolgálatában. Gloder érsek, romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája. Boldog Albino Luciani augusztus 26-i liturgikus emléknapja alkalmából augusztus 30-án vasárnap szentmisét mutattak be a bukaresti legszentebb megváltó plébánia templomban. A szertartást Giampiero Gloder érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa vezette. Az olasz templomként ismert plébániának a vatikáni alapítvány egy boldog első János Pált ábrázoló ikont és egy erekét ajándékozott. A szentmisén részt vett a romániai Pápa Luciani Egyesület is. A szentmisén több száz hívő vett részt. Gloder érsekkel együtt koncelebrált Aurel Percea bukaresti metropolita érsek, Joan Robu nyugalmazott érsek, az olasz templom két közösségének plébánosai, Daniel Bulai és Marius Beresoaé, valamint az ország más papjai. Szent beszédében a venetói származású Giampiero Gloder érsek román nyelven idézte fel azt a meghatottságot, amelyet első János Pál megválasztásának estéjén érzett. A pápa általános kihallgatásainak három központi témáját emelte ki. A szeretetet, a hitet és a reményt. Boldog első János Pál pápának nagy szíve volt, amely képessé tette arra, hogy figyelemmel, mosollyal és a szeretet egy-egy gesztusával forduljon minden emberhez, akivel találkozott. Nagy lelkű készséggel szolgálta a többieket, különösen Isten népének azt a részét, amelyet az Úr rábízott, hangsúlyozta a nuncius. Gloder érsek ezután első János Pál példájának mai időszerűségéről beszélt. Egy olyan világban, mint a miénk, amelyben úgy tűnik, hogy a személyes érdekek, a hatalom és az uralkodás iránti vágy, a szembenállások és a megosztottságok határozzák meg az emberek és az államok közötti kapcsolatokat, boldog első János Pál konkrét szeretetről tett tanúságtétele bennünket is arra ösztönöz, hogy mindig a kiengesztelődés a szeretet közösség és a szeretet eszközei legyünk. Az első János Pál vatikáni alapítvány küldöttségét Stefania Falaska, az alapítvány alelnöke, és Boldog Luciani, szentélyavatási ügyének posztulátora, Lina Petri, az alapítvány tagja és első János Pál pápa unokahuga, valamint Gloria Concordia, a vatikáni alapítvány munkatársa képviselte. Boldog első János Pál ikonját az oltáron helyezték el, és Gloder érsek apostoli nuncius áldotta meg. Az ikon egy héten keresztül maradt kiállítva a legszentebb megváltó templomban, majd Szent II. János Pál képmása mellett kap végleges helyet. A szentmise végén Stefania Falaska átadta az olasz templom plébánosának boldog első János Pál egy ex indumentis erekiét, vagyis a boldog ruházatából származó relikviát, valamint az erekje hitelességét igazoló hivatalos okiratot. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus betér Simon házába, ahol Péter anyósa magas lázzal betegen fekszik. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A gyógyulás azonnali, és az asszony rögtön fel is kell, hogy szolgáljon. Ez a kép egyszerre mutatja meg Jézus gyógyító erejét, és az erre adott helyes választ. Az, akit Jézus meggyógyít, nem zárkózik el, hanem szolgálni kezd. A nap végén pedig özöllenek hozzá a betegek, megszállottak, szenvedők, s Jézus mindnyájukat meggyógyítja. Mégsem telepszik le, nem alapít rendelőt vagy csodaközpontot, hanem tovább indul, hogy máshol is hirdesse Isten országát. Ez a szakasz két fontos jellemvonást emel ki Jézusról. Először közel jön, személyesen szeretettel hajol oda a szenvedő emberhez. Nem távolról tesz csodát, hanem belép a házba, a beteg személy élethelyzetébe. Másodszor nem engedi, hogy a siker vagy a tömeg akarata irányítsa küldetését. Reggel visszavonul imádkozni, ebből nyeri erejét, majd megy tovább, mert tudja, hogy küldetése nem szűkülhet egyetlen városra. E két jellemvonás a tanítvány számára iránytűként szolgál. Az imádságban elmélyült kapcsolatba kerülünk az Atyával, és nyitottak vagyunk arra, hogy a másik ember felé forduljunk. Mert akit Jézus felemel, meggyógyít, azt meghívja a szolgálatra is, a szív csendjéből fakadó szeretetre.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 224-es, 139-es, 140-es, végül pedig a Szent vagy Uram 194-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 224-es, a Szent vagy Uram 139-es, a Szent vagy Uram 140-es, végül pedig a Szent vagy Uram 194-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket is. A mai reggeli szent misénket az adakozó szándékára elhunyt Vajdovics János és Tóth Julianna szülőkért, elhunyt nagyszülőkért és élő hozzátartozókért ajánlom fel. A szent mise elején, kedves testvérek, most tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük ezeket a szent titkokat.

0: gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Erőség Istene, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önts szívünkbe irántad való szeretetet, és a vallásos lelkületet növeld bennünk. Kérünk, gyarapítsd és atyai gondviseléseddel, őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, amikor először voltam nálatok, nem szólhattam hozzátok, mint lelki emberekhez, mert akkor még érzéki emberek módjára gondolkodtatok. Mivel még nem voltatok felnőttek Krisztusban, csak tejjel tápláltalak benneteket, mert a szilárd ételt még nem bírtátok el. Sőt, még most sem való nektek a szilárd étel, mert érzéki ember módjára cselekedtek. Vagy talán még versengés és viszálydul köztetek, nem vagytok-e testiek, és nem viselkedtek-e nagyon is emberi módon. Amíg az egyik így nyilatkozik, én Pállal tartok, a másik meg, én Apollóval, nem vagytok-e túlságosan emberiek? De kicsoda Apolló, és kicsoda Pál? Szolgák csupán, akik a hitre vezettek titeket, amint nekik az Úr megadta. Én ültettem, Apolló öntözött, de a növekedést Isten adta. Ezért nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Az ültető meg az öntöző egyforma. El is nyeri jutalmát, mindegyik, a fáradozásához mérten. Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Ez az Isten igéje.
1: Isten legyen nálam.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet, betért Simon Péter házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt. Parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölkelt és szolgált nekik. Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, aki különféle bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette kezét, és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták: Te vagy az Isten fia. Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek. Azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, Jézus kiment egy magányos helyre. A népsokaság pedig keresésére indult, és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt: Más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem. Azután folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban. Ezek az evangélium igéi. A mai evangéliumi szakaszban Jézus Krisztus, ahogy hallottunk, csodákat tesz, betegeket gyógyítva, és azt is látjuk, hogy bár ugye ő az Isten fia, ő a fölkent, magyarul ő az a küldött, aki különleges kapcsolatban van az Istennel, de mégis neki is szüksége van arra, hogy egy magányos helyre vonuljon és imádkozzon. Az első szempont, ezek a csodák, amiket tett, a gyógyításokat, amiket tett, hát először elsősorban megmutatják nekünk, hogy Jézus Krisztusnak a küldetése nem csak az volt, hogy tanítson, hogy az ő szavával adjon bölcsességet a népeknek, a hallgatóknak, hanem az ő szavával gyógyítson is. Ez a gyógyítás az nagyon fontos, és talán a legfontosabb a szempont a küldetésében. De azért, hogy gyógyítson, kellenek betegek. És fontos, hogy nem akarok, hogy mondjam, ítélni senkit, magamat sem, de azt hiszem, hogy ez az evangéliumi szakasz, amely megmutatja nekünk ez az aspektust Jézus Krisztus küldetésének, hogy betegeket gyógyít, az felhív bennünket, felhívja a figyelmünket arra, hogy kérdezzük meg saját magunktól, hogy betegek vagyunk-e mi? Mármint lelkileg szükségünk van-e nekünk, mint ezek az emberek Jézus Krisztusra, és azért, mert látjuk azt, hogy vannak bűneink, vannak gyengeségeink, vannak nehézségeink az életben, amellyel kapcsolatban szeretnénk kérni az Istennek a segítségét. És ezért is követjük őt, ezért is járunk misére például. Fontos ezt tisztázni és mindig szem előtt tartani. Mert ebben a kapcsolatban, amit élünk Istennel, fontos mindig, mondjam, tudatában lenni, hogy miért is mi járunk templomba, miért is mi saját magunkat, tehát, hogy keresztényeknek tartjuk saját magunkat. Mert alapvetően lehet is, kell is, hogy alapvetően az életben felfedeztük a mi gyengeségeinket, ami szükséges, és ugye a gyengeségeinket megtapasztalva, és az Isten hatalmát látva, és abban, mivel hiszünk abban, akkor keressük az Istent, és kérjük tőle a gyógyítást. És a második dolog, amit tesz itt Jézus Krisztus, az az, hogy egy magányos helyre elmegy, hogy imádkozzon. Hát ez példát mutat minnyájunknak, hogy merjünk a nap folyamán, ebben a rohanos világban mindig kis időt szakítani erre a csendességre, ahol csendesítjük a lelkünket, és próbálunk kapcsolatba lépni lelkileg az Istennel. Ezek majd az életünknek talán a legfontosabb pillanatai lesznek, illetve a napunknak a legfontosabb pillanatai lesznek, ahol amelyekből fogunk a legtöbb erőt meríteni. Úgyhogy kérjük, kedves testvérek, egyrészt, hogy mindig tudatában legyünk a mi gyengeségeinken és betegségeinken, és ennek fényében még határozottan kövessük Istent, és imádkozzunk. És a második, ugye, hogy mindig a nap folyamán tudjunk találni ezeket az értékes pillanatokat, amikor el tudunk csendesedni és kapcsolatba lépni az Istennel az imán keresztül. Amen. Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért Szent Fia életét áldozta.
2: Krisztus egyházának egységért, békéért és szüntelen növekedésért kérjük Urunkat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és a papokért kérjük Urunkat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: A hívek közösségért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy ne feledkezzél meg elhunyt Jánosról, Juliannáról és nagyszülőkről, akik már elköltöztek ebből a világból, hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mindenható örök Istenünk, te azért küldted el hozzánk Szent Fiadat, hogy a világ világossága legyen, és meggyógyítson bennünket. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Úrunk Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány, hogy ami ebben a misztériumban történik, annak ereje életté válik bennünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke. Ezért összes szentjeid újongó szívvel áldanak, most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük is mindenkor, énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak is, így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el ne
0: küzdesz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessük meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a felelkedel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk minden.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem olyan vagyok méltó, hogy majd néhonnan jöjj, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Urunk Istenünk. Kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekint irgalmas szemmel, szeretett nyájadra, Úrunk, mint álmát sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk, papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Gervasoni Michele, a bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás. A felolvasó Ferenczi Tamás volt, a technikai közvetítést Nátrán István irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. 100 éves a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola és 80 éves a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium Törökszent Miklóson. Mindkét intézményben iskolatörténeti kiállítás nyílt tegnap, a jubileumi tanévnyitó szentmisét pedig Juhász Ferenc pasztorális helynök mutatta be a Szent Háromság templomban. Beszédében az evangélium üzenetét kapcsolta össze az előttünk álló tanévvel. Úgy fogalmazott, a templomra tekinthetünk úgy, mint Isten tantermére, ahol a csengő helyett a harang szól. Ahogyan az iskolában a pedagógusok a tudást adják tovább szavaikkal, úgy Jézus is szóval tanított, olyan szóval, amelynek ereje és hatalma volt. Az ünnepi alkalom végén Bordás Péter atya megáldotta az első osztályosok iskolatáskáit, a legkisebb bercsényisek pedig megkapták az iskola logójával ellátott nyakkendőket is, ezzel jelképesen is a közösség tagjaivá váltak. Csaknem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az apácai ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményüktől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. A pozsonyi V4 plusz Japán találkozó alkalmával Orbán Anita külügyminiszter kétoldalú megbeszélés folytatott Motegi Toshimitsu japán külügyminiszterrel. A magyar diplomácia vezetője Facebook oldalán közzétett posztjában közölte, ez volt az első személyes találkozójuk a júniusi telefonegyeztetésük óta. Kiemelte, hogy Japán Magyarország egyik legfontosabb ázsiai partnere. Szeptember végéig kell előkészítenie a Vekerle lakásépítési programot a közlekedési és beruházási miniszternek, a pénzügyminiszter bevonásával. Vitézi Dávidnak felülvizsgálat alapján kell javaslatot tenni a kormány számára arról, a lakáscélú kiemelt beruházások közül mi maradjon változatlan, mit módosítsanak és esetleg mit szüntessenek meg. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, jövő nyárig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Törvénymódosítással javítana a szőlő aranyszínű sárgaság elleni védekezést az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs ismertette, a javaslat szerint a növény egészségügyi zárlat esetén nem járna kárpótlás annak a termelőnek, aki nem teljesíti a kártalanítás feltételeként előírt kötelezettségeket. A jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlésnek már be is nyújtotta az igazságügyi miniszter az erről szóló javaslatot. Emellett ez lehetővé tenni az üzletszerű természetkárosítással szerzett vagyon elkobzását is. Új büntetőjogi tényállásként vezetnék be az uniós környezetvédelmi szabályok megszegését. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását, derül ki a magyar közlönyből. Ezzel Ruf Bálint lett a kormány polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős tagja. Ukrajna nem kapott további ígéreteket Patriot rakétákra az uniós védelmi miniszterek írországi találkozóján. Az ország szerint mintegy 300 rakétára lenne szükségük. Irán nem kerülhet atomfegyver birtokába, valamint ragaszkodnak a Hormuzi szoros szabad hajózhatóságának helyreállításához. Ezt mondta az amerikai pénzügyminiszter, aki szerint ebben egyetért az Egyesült Államok és Kína. Scott Bessent közölte, jövő héten újabb bankok elleni büntetőintézkedések következnek Iránnal kapcsolatban. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Szentek, szentéletű emberek.
4: Kedves hallgatóink!
3: tegnap Kalazanci Szent Józsefnek, a nagy nevelőnek élettörténetét ismertettem nagyon röviden, és hallgattunk néhány mondatot nevelési elgondolásaiból. Ma egy másik nagy és szent nevelőnek az élettörténetéből szintén csak nagyon röviden, és inkább a szavait hallgassuk meg a neveléssel kapcsolatban. Boszkó Szent Jánosról van szó. Boszkó Szent János 1815-ben született. 1888-ban halt meg Olaszországban, Torinóban. 11. Pius pápa mondta Boszkó Szent Jánosról: a természet fölötti, majdnem természetes, a rendkívüli, majdnem megszokott Boszkó János életében. Tagadhatatlan bizonyítékok tanúskodnak csodái tömegéről és bámulatos jövőbelátásáról. Úgy olvasott sokszor a gondjaira bízottak lelkében, mint a könyvben. Hihetetlen derű sugárzott egész lényéből, úgyhogy az utca gyerekek ezrei nem csak parancsait, hanem kívánságait is örömmel teljesítették. Műve a 20. század legnagyszerűbb egyházi alkotása, az általa alapított Szalézia kongregációja, amelynek feladata a nevelés és missziós tevékenység, 1888-ban halálakor körülbelül 250 házat számlált a régi és az új világban. Ezekben a házakban 130 ezer fiú és fiatalember nevelkedett. Körülbelül 18 ezer kiképzett tanonc hagyta el évenként az intézeteket. 6 ezer közülük még Boszkó Szent János életében a papi hivatást választotta, és 1200 kérte a társulatba való felvételét. Ezek az adatok már is nagyon elgondolkoztatóak. Hogyan tudta mindezt elérni Boszkó Szent János? Körülbelül 9 éves korában látta Jancsi az első prófétai álmát, amely jövendő hivatására készítette elő. Nagy udvaron látta magát. Ezt írja már ő maga, ő számolt be a következőkről: tele volt a tér nevetgélő, szaladgáló fiúval. Igen, vígan voltak, de többen közülük játék közben átkozódtak, káromkodtak. Amikor ezt meghallottam, rögtön rájuk rontottam. Szidással és ütlegekkel akartam őket elhallgattatni. Ekkor megjelent egy méltóságteljes férfi. Arca úgy ragyogott, hogy nem tudtam ránézni. Barátságosan a nevemen szólított, és ezt az utasítást adta: állj élére ezeknek a fiúknak, szelédséggel, jósággal és szeretettel, ne ütlegekkel tedd őket barátaiddá. Kezd el rögtön tanítani őket, hogy milyen utálatos a bűn, és milyen szép az erény. Zavartan és megrémülve feleltem, hogy én szegény, tudatlan gyerek vagyok. Ezt válaszolta: adok neked egy mesternőt, ő majd megtanít mindenre, amit tudnod kell. Nélküle minden tudomány balgaság. Ebben a pillanatban méltóságos külsejű hölgyet láttam mellette. A szeretettel megfogta kezemet, és azt mondta: nézd csak! Fölpillantottam. A fiúk

ebben mindent megértesz. János legfőbb vágya az volt, nagyon szegény családban született, nagyon szegényen éltek, legfőbb vágya volt tehát, hogy pap lehessen. Ez sok akadályt kellett legyőznie. Nyomban hozzákezdett a gyermekekkel való foglalkozáshoz. A liba legelőn két fa közé kötelet feszített ki, és ezen csodálatos műsorával szórakoztatta pajtásait. Bűvészkedett, kártyatrükköket mutatott be, és bábszínházat játszott nekik. Fizetés helyett hittanra, a szentolvasó imádkozására és egyéb apróbb imádságra tanította őket, majd elmondta nekik a vasárnapi prédikációt, amit a templomban hallott. Hogy pap lehessen, a tanítatáshoz hiányzott a pénz. Munkát vállalt, előbb egy kávéházban, ahol jól megtanult főzni, majd a szabómesterséget sajátított el, később kovács, lakatos és asztalos segéd lett. Keresetéből csak így tudta fizetni a tanítatás díját, de ezek a lemondással teli évek értékes tapasztalatokat nyújtottak, amelynek hasznát már akkor vette, amikor inasainak kellett kenyeret nyújtania. Sokat olvasott és megjegyzett mindent. Vágya teljesült, 1841-ben pappá szentelték. Látta a sok csavargót, a sok fiatalt, akik a testi-lelki züllés útját járták. Ekkor elhatározta, hogy egész életét ezeknek a fiataloknak áldozza. Isten elfogadta áldozatát, és különleges kegyelmekkel halmozta el, és nagy segítőt adott neki édesanyjában, a jó Margit mamában. Kezdetben egyenként hívta maga köré a fiatalokat. Következő héten 5-en jöttek, nem sokára pedig már 400-ra nőtt a számuk. Tanítja őket énekelni, imádkozni, dolgozni, és nagyon sokat játszanak. Majd szentmisére viszi őket. 12 kőműves tanonccal megalapította oratóriumát, az ima közösséget. Torino egyik külvárosában házat szereztek, melléje konviktus kollégiumot. 700 gyermek tartozott hozzájuk, iparos tanoncok, csavargók, utcakölykök. Volt templomuk, műhelyeik, esti iskolájuk. Mindenesük Don Bosco volt. Lelkiatya, aki ott volt az asztalosok, a cipészek, a szabók között is. Minden kezébe kerülő hangszeren kitűnően játszott. Ő volt a mókamester, pedig csak ennyit szokott mondani gyermekeinek, cselekedjetek úgy, amint tőlem láttátok. Isten a csodák sokaságával, a lélekbelátás, a jövendőlés nagy kegyelmeivel is kitüntette. Kora egyik legnagyobb karizmatikus egyénisége volt. Ma is világhírű, megelőző nevelési módszere, amely elsősorban az értelemre és a kegyelemre épül. Most pedig hallgassunk meg néhány gondolatot egyik írásából. A nevelőknek írt. Fiainknak tekintsük azokat, akik irányításunk alatt vannak. Álljunk szolgálatukra, mint Jézus, aki engedelmeskedni jött, és nem parancsolni. Az uralkodásnak még a látszatától is óvakodjunk, és csak annak érdekében érvényesítsük tekintélyünket, hogy még jobban szolgálhassunk nekik. Így bánt Jézus az apostolokkal. Elviselte az apostolok tudatlanságát, faragatlanságát, sőt, hűtlenségüket. A bűnösök iránt pedig olyan jóságot és meghitt barátságot tanúsított, hogy volt, aki csodálkozott, volt, aki botránkozott rajta, de olyanok is akadtak, akiket elfogott a remény, hogy Isten megbocsát nekik. Azért hagyta meg nekünk is a tanítást, oktatást, hogy szelídek és alázatosak legyünk a gyermekekkel szemben. Fiaink ők, amikor tehát hibáikat korholjuk, csillapítsunk le magunkban minden haragot, vagy annyira mérsékeljük, hogy szinte egészen kioltjuk. Ne legyen izgatottság lelkünkben, megvetés szemünkben, szidalom a szánkban, hanem tanúsítsunk irgalmat a jelenben, és legyünk jó reménnyel a jövőre. Így illik az igazi apához, aki igazán gyermeke javulását és haladását akarja. Igen súlyos esetben többet ér, ha alázattal Istenhez esedezünk, mintha szavak özönét zúrítjuk a vétkesre. Ezek csak megsebzik a lelket, és semmi hasznára nincsenek. Boszkó Szent János ünnepe január 31-én van. Mit kérünk ennek a nagy és szent nevelőnek ünnepén a szentmisében? Istenünk, te Boszkó Szent János áldozópap személyében atyát és tanítómestert ajándékoztál a fiataloknak. Gyújtsd lángra a mi szívünket is,

0: Ügy erre a szeretetre, hogy egészen csak neked éljünk, és mindenkit hozzád vedessünk, Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzunk, sokat imádkozzunk a gyermekekért, fiatalokért, a tanulókért, imádkozzunk oktatóikért, nevelőikért, a körülöttük dolgozókért, és imádkozzunk nagyon sokat a szüleikért, hogy ők is jó példát adjanak a gyermekeknek, és a nevelés arra vezesse őket, hogy Istennek jó gyermekeiként élnek szép életet, ami Istennek tetszésére van, olyan életet, amely őket is boldoggá teszi, és életük mások számára is áldást jelent. Adja Isten, hogy így legyen.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özsi követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Ó, Uram, add, hogy megértsem, milyen nagy biztonsága és békéje van annak a szívnek, amely semmire sem vágyódik ezen a világon. Ha ugyanis szívem földi javak után áhítozik, nem lehet nyugodt, nem élvezhet biztonságot, mivel vagy azt keresi, amije nincs, vagy annak elvesztésétől retteg, amije van. A szükségben boldogulást remél, és amikor boldogul, a szükségtől retteg. Állandóan ide-oda hullámzik. Ha viszont te, Istenem, megadod lelkemnek, hogy szilárdan a mennyei hazavágyaihoz tapadjon, akkor sokkal kevésbé érinti az ide. Add, hogy minden küzdelem elől ebbe a vágyába, titkos menedékébe vonuljon vissza, ott nyugodtan maradjon, és minden múlékony dolgon túllépve, békén nyugalmába maradjon, a világban és kívül a világon.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programai állatokkal folytatjuk. 15. alkalommal rendezik meg Egerben az erdészeti nyílt napot szeptember 4-én 9 és 14 óra között az Érsekkertben. Csoportoknak előregisztráció a rendezvény@egeredő.hu e-mail címen lehetséges. A helyszíni regisztráció 13 óra 30-ig lehetséges. Szeretettel várnak mindenkit! Szeptember 4-én pénteken 10 és 15 óra között az Egri Eszterházi téren Szakmakör 5.0 címmel pályaorientációs napot tartanak. A Szakmakör 5.0 rendezvényen egy helyen találkozhatnak a pályaorientáció, a szakképzés, a

0: felsőoktatás, a felnőtt képzés és a foglalkoztatás szereplőivel. Lesz pályaorientációs tanácsadás, szakmabemutatók, szakképzési és felsőoktatási lehetőségek, felnőttképzési programok, aktuális állásajánlatok, toborzópontok, illetve interaktív bemutatók és élményalapú programok is. A rendezvény minden korosztály számára nyitott, így az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak, a középiskolásoknak és pályakezdőknek, a munkát keresőknek, pályamódosítóknak egészen a nyugdíjas korosztályig. A belépés díjmentes. Szeptember 5-én tartják Egerben a Felsőváros ünnepét a nemzedékek terén. Családi programok, egészségügyi szűrések, sportbemutatók, gyermekszínház, operett musical műsor és közösségi ünnepség lesz a nemzedékek terén. Szeretettel várják az érdeklődőket a Felsőváros ünnepére, ahol egész nap változatos programokkal, közösségi élményekkel és kulturális műsorokkal készülnek. 10 órától 12 óráig színes családi programok lesznek, fellép a Dobó Katica Senior Kulturális Kör, illetve Nagy Adrián énekesnő zenés műsora, a Csiribiri Dallamok. Lesz szűrés és életmód tanácsadás, illetve a Street Workout Team Eger Egyesület bemutatóját is láthatják. Lesz kézműves kuckó és játszóház, illetve Babszem Jankó Gyermekszínház. Ezen kívül 17 órától a köszöntőt követően a Felsőváros Csillaga közösségi díj átadására is sor kerül, lesz faültetés és borkóstoló Tarsó József hegybíróval. Az est folyamán nyáresti piknik, szalonnasütés, valamint operett musical műsor várja az érdeklődőket. Szeretettel várnak mindenkit. Idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét Ress András egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 16 órakor kezdődő szentmisét Mihályi Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz. Szeretettel várnak mindenkit. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Nyolc óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Nincs késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta 14. Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján bemutatott szentmisén, amelyet Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált este. A Szentatya azt kérte, a teremtésvédelemnek szentelt napon és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összes zaját, meghallva a teremtés dallamos hangját, kérte. A Teremtésvédelem szeptember 1-i világnapját 2015-ben Ferenc pápa vezette be az Áldott Légy kezdetű enciklikájának megjelenését követően. A zöld enciklikaként ismert pápai dokumentum témája a teremtett világ védelme volt. Leó pápa a 11. világnap alkalmából kiadott üzenetében a fegyveres konfliktusok okozta környezetkárosításra világított rá. Emlékeztetett, a teremtésvédelemnek szentelt hónap október 4-ig tart, Assisi Szent Ferenc ünnepéig, aki Ferenc pápa enciklikáját is ihlette. Szeptember végéig kell előkészítenie a Vekerle lakásépítési programot a közlekedési és beruházási miniszternek a pénzügyminiszter bevonásával. Vitézi Dávidnak felülvizsgálat alapján kell javaslatot tenni a kormány számára arról, hogy a lakáscélú kiemelt beruházások közül mi maradjon változatlan, mit módosítsanak és mit szüntessenek meg. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrémen végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, jövő nyárig pedig további 300 helyiségbe szerelnek légkondicionálót. Törvénymódosítással javítana a szőlő aranyszínű sárgaság elleni védekezést Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Eszerint a növényegészségügyi zárlat esetén nem járna kárpótlás annak a termelőnek, aki nem teljesíti a kártalanítás feltételeként előírt kötelezettségeket. Csak nem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az apácai ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményektől függően javonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. Egységes költségvetési rendszert szolgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Szerintük jelentős különbségek vannak az állami és nem állami iskolák finanszírozása között. Az érdekvédők az ügyben ősszel javaslatot küldenek a kormánynak. A pozsonyi V4 plusz Japán találkozó alkalmával Orbán Anita külügyminiszter kétoldalú megbeszélést folytatott Motegi Toshimitsu japán külügyminiszterrel. A magyar diplomácia vezetője Facebook oldalán közzétett posztjában közölte, ez volt az első személyes találkozójuk a júniusi telefonegyeztetésük óta. Kiemelte, hogy Japán Magyarország egyik legfontosabb ázsiai partnere. A jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlésnek már be is nyújtotta az igazságügyi miniszter az erről szóló javaslatot. A javaslat emellett lehetővé tenni az üzletszerű természetkárosítással szerzett vagyon elkobzását is, új büntetőjogi tényállásként vezetnék be az uniós környezetvédelmi szabályok megszegét. Nyomozó rendőrség az Exim Bank ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentései alapján, közölt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A polisz.hu oldalon megjelent közlemény szerint a tárca 4 feljelentést tett, amelyek alapján hivatali visszaélés és hűtlenkezelés miatt indult büntető eljárás. Tegnap több helyszínen tartottak házkutatást a Nyuszi motorok ügyében, írta a polisz.hu. A gyanú szerint háromszoros túlárazással vett a Kulturális és Innovációs Minisztérium gyerekeknek szánt játékmotorokat. A miniszterelnökséget vezető miniszter veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását, derül ki a magyar közlönyből. Ezzel Ruf Bálint lett a kormánypolgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős tagja. Ukrajna nem kapott további ígéreteket Patriot rakétákra az uniós védelmi miniszterek írországi találkozóján. Az ország szerint mintegy 300 ilyen rakétára lenne szükségük. Irán nem kerülhet atomfegyver birtokába, valamint ragaszkodnak a Hormuzi szoros szabad hajózhatóságának helyreállításához. Az amerikai pénzügyminiszter szerint ebben egyetért az Egyesült Államok és Kína. Scott Bessent közölte, jövő héten újabb bankok elleni büntetőintézkedések következnek Iránnal szemben. Az Európai Unió csütörtöktől felfüggeszti a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője, a francia AFP hírügynökségnek azt mondta, Brüsszel mindaddig fennkívánja tartani az importkorlátozást, amíg Brazília nem ad biztosítékot arra, hogy betartja az uniós állategészségügyi szabályokat. Végül az időjárásról, derült lesz az ég csapadék nélkül, mérsékelt széllel, a csúcsomérséklet 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
7: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 2-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Nátrán István és Somogyi Márton segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. A mai adásban Szihalom polgármesterével, Gajasné Dósa Katalinnal beszélgetünk a napokban átadott könyvkuckó közösségi térről, innovációs díjukról, védjegyoltalom alá vett ötletről és soron következő programjaikról. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Frangepán Ferenc egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
8: Talán kezdjük el, hogy honnan is származik, mert hogy ha ezt halljuk, hogy Frangepán...
9: Azért ez egy ismerős név.
8: Így van. Tehát azért itt a magyar történelemben, ugye Zrínyik, Frangepánok, ezek így egybe kapcsolódva ott a délnyugat Magyarország, ugye Horvátország, Dalmácia vidékéről mindenki számára ismerősek. Noha a család az sokkal régebbinek tekinti magát, tehát mielőtt még a magyar történelemben tényleg föltűntek volna.
0: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban Sípos Edittel, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola kateketika tanárával beszélgetünk a gyermekbibliák sajátosságairól. Kisújszálláson 9 órakor Napról Napra című regionális műsoron kezdődik. Az Akteleken élő koltai házaspár tagjai Koltai Gábor és Koltai Krisztina együtt élnek a természettel és életük fő küldetésének tartják a természet szeretetének hirdetését. Erre az évek alatt különböző programokat is kitaláltak, például a most hétvégén immár 4. alkalommal megrendezett somünnepet. Erről készített összeállítást a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet, aki a helyszínen számos riportot rögzített. Ezeket a hanganyagokat más műsorainkban tematikusan szerkesztve is meghallgathatják, mint ahogy a mai adásban, amelyből következzen most egy rövid részlet.
10: Hangulata van ennek a kertnek, ezt mindenképpen el kell, hogy mondjuk, és el is kell, hogy higgyék nekünk a kedves hallgatók.
11: Igen, nagyon sokan mondják egyébként, hogy mintha nem is Miskolc városban lennénk. Egy nagyon különleges mikroklímája van ennek a területnek, és igazándiból mi nem is akartunk létrehozni itt egy úgymond tömegturizmust, tehát mi szeretnénk azt a profilját megtartani ennek a kertnek, hogy ide aki eljön, az a csendet kapja, a békességet, nyugalmat, ki tudjon ide jönni, tenni egy sétát a madárcsicsergésben, a csendességben, akár le tudjon ülni egy padra, tehát mi ezt a funkcióját szeretnénk megújrizni a fenyőkertnek.
0: 10 órától kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgetünk. Az életút interjú második epizódja hangzik el. Ajánlónkat hallják.
12: Ne álljon ellen az ember tanácsom szerint annak, hogyha valami nagyon érdekli, szakítson rá időt. Aztán vagy abba hagyja, vagy beépül egyéb, de az, hogy eleve meg se próbálom, az nem jó. Az a próbálkozásaim egy része kényszer volt, másik praktikus volt, a harmadik meg inkább bonzott. Sok minden érdekel, mai napig is sok minden érdekel.
0: Ezt követi a Lélekszava, melyben a keresztény imádság fajtáiról Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. A mai adásban Aktelekre, a Koltai házaspár portáljára látogatunk a műsor szerkesztőjével Farkas Erzsébettel, aki a 4. somünnepen készített riportokat. Következzen most rövid ajánlónk, amelyben Aradi Pétert, a Húsos Som társaság elnökét kérdezi az adás szerkesztője.
10: Ön miért lelkesedik ennyire a som iránt? Mi varázsolja el önt újból és újból ebben a gyümölcsben?
13: Hát ez egy nagyon hosszú történet, ahogy az átadón is említettem, hogy mindenkinek van egy somtörténet, nekem is van, egy kicsit később kezdődött, de nekem úgy kezdődött, hogy az Élelmiszeripari Egyetemre jelentkeztem, és ott mint alapanyag ismereti órákon nekem a gyümölcsökkel kapcsolatban a som megragadt a fantáziámba, de abból is szempontból igazából mondták azt a szót, hogy hát a somogy megye, az ebből a szóból ered, tehát hogy gyakorlatilag valamikor, nagyon régen itt egy somtermő vidék volt, mert erről kapta a nevét a nyelvészek szerint. Úgyhogy én akkor így egy kicsit elkezdtem nyomni hozni, utána hogy mint. Eleinte bevallom őszintén, én azt hittem, hogy ez egy nagyon különleges gyümölcs, hát ilyet még soha nem látott a világon senki. Ez kiderült, egész Magyarországon őshonos, és sőt, előbb volt som Magyarországon, mint szőlő vagy kajszivarack.
0: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Bittei Lajos a Tékozló litániája című versét Fehér István mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Ezt követően Boszkó Szent János a nevelésről szóló gondolatait osztja meg, néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című irodalmi műsoron kezdődik, melyben a népköltészet azon belül is a népbaladák erkölcsnemesítő és lelkitükörként is értelmezhető világába tekinthetünk be. Dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.

0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ma reggeli műsorunk vendégét, Gajasnyi Dósa Katalint, Széhalom polgármesterét üdvözlöm itt a stúdióban.
2: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Az apropóját pedig az adja a beszélgetésünknek, hogy a napokban adták át a könyvkuckót, ami milyen szerepet tölt be a település életében mostantól.
2: Hát én nagyon boldog vagyok, hogy ez a projektünk megvalósult. Ez tulajdonképpen, hogyha vissza akarok tekinteni, akkor egészen 2023-ig kell visszamennünk az időben, ugyanis akkor adtuk be a pályázatunkat a Kisbocsi Játékközpontra, amit a Partners Hungary Alapítvány írt ki, és itt azért több együttműködő partnerük volt, többek között a UNICEF is, és ezt sikeresen megnyertük, és hát azóta hál' Istennek nagyon nagy sikert arat. A tavalyi statisztikák alapján 9800 fő látogatta meg a játékközpontunkat, amely a könyvtárunkban helyezkedik el, és ez az apropója annak, hogy a könyvkuckó is létrejött, ugyanis a Partners Hungary Alapítványhoz támogatásával jött létre, amelyet megelőzött foglalkozások, hisz ennek a projektnek az a célja, hogy a gyerekeket bevonjuk a döntéshozatalban, az is a neve a projektnek, hogy játékkal a részvételért, és 9 foglalkozást tartottunk a Baba Mama klubba, ami szintén a játékközpont szerves része, hisz minden hónapban van, majd a bölcsödéseknek, az óvodásoknak, az általános iskolásoknak 3. osztályig, és itt az volt a feladat, hogy a könyvkuckónak a könyveit ő maguk döntötték el, hogy mik azok a könyvek, amelyeket szívesen kikölcsönöznének, vagy olvasnának, illetve azt is megbeszéltük, hogy szerintük hogyan is nézen ki ez a könyvkuckó. És hát ez egy nagyon-nagyon szuper foglalkozások voltak. Én az elején egy picit szkeptikus is voltam, hogy olyan el tudja dönteni egy óvodás, hogy ő milyen könyveket is szeretne. De ebben nagy segítségünkre volt az is, hogy a Bródi könyvtárral felvettük a kapcsolatot, és arra kértük őket, hogy amikor megyünk egy-egy foglalkozásra, akkor az adott korosztályra jellemző könyvekből egy ajánlót készítsenek már össze, és hát nagyon-nagyon fontos volt ez a szakmai segítségnyújtás, és ezzel a könyvpakokkal mentünk el, és az volt a feladat, hogy a csoportos foglalkozásoknál, hogy bemutattuk ezeket a könyveket, és egy játékos formát kitaláltunk, hogy akkor melyik könyvek azok, amik számukra szimpatikusak, csak egy kis matricákkal megjelölték, hogy melyik könyveket olvasnák szívesen a bemutató után, és akkor így alakult ki az, hogy minden egyes foglalkozásból, a nagy pakokból 4-5 könyv kapott a legtöbb, úgymond matricát, vagy szavazatot, kinek hogy tetszik, és akkor így alakult ki tulajdonképpen 73 darab könyv, amit a Partners Hungary Alapítvány támogatásával meg tudtuk vásárolni, és hát maga az út, az pedig azért volt csodás, mert hogy a könyvkuckónak a kialakítás az tényleg ilyen mesebeli lett, ugyanis egy erdős hangulatot varázsoltunk a falra, és hát ide nem szakembereket kértünk föl, hogy egy erdőt állatokkal fessen föl, hanem mi önkéntesek kezdtük el, és az a csodálatos, hogy csatlakoztak közben, akik jöttek a könyvtárba, a családok, visszajöttek délután, és ők is pingáltak leveleket, mókust, mindenféle erdőhöz illő állatot, és akkor végén tulajdonképpen mondhatni azt, hogy egy falu összefogásából alakult meg ez a könyvkuckó, és ami még csodálatos volt, hogy amikor vásároltuk hozzá az eszközöket, a festékeket, van az erdőben egy baldahím, különböző farönk, puff, és tényleg egy erdő hangulat kerekedett ki, akkor még az volt a csodálatos, hogy úgymond a vállalkozói szféra is támogatott minket, mert nem fogadott el senki pénzt, hanem a festéket is felajánlották, a baldahimot is. Úgyhogy rengeteg hála is köszönettel tartozok nagyon sok mindenkinek. Tehát, hogy maga az út az is egy csodálatos volt, ahogy elérkeztünk a könyvkuckó kialakításához. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon szép, és a polcok úgymond az erdő fájra kerültek fel, és ide helyeztük el a könyveket, és akkor már tematikusan, tehát az alsó részben természetesen a 0-3 éves korosztály számára, a kicsit föntebb az már az óvodások és az iskolások számára ajánlható könyvek is, még egy magasabb polcon pedig a szülőknek szóló fantasztikus könyvek, és ami még csodálatos, hogy a Bródi könyvtár ezeket be is lajstromolt, ezeket a könyveket, tehát ugyanúgy a Szihalmi könyvtárnak a része, és ki is lehet kölcsönözni őket, és hát év végén tudunk majd statisztikai adatokat is készíteni, hogy a könyvkuckóból milyen könyvek kerültek kivételre, és hogy melyek voltak esetleg a legszimpatikusabbak, amit én tudok, hogy már több könyv is kikölcsönözésre kell. És hát ugye, amikor elérkezett a megnyitónak, vagy az átadónak a napja, hát én nagyon meghatódtam, ugyanis hát a könyvtárba terveztük természetesen az átadást, és hát azt gondoltuk, hogy hát nyilván számunkra csodálatos, de azért nem számítottunk egy olyan tömegre, ami a valóságban megtörtént, ugyanis hát szó szerint a könyvtárban nem lehetett lejteni egy gombos tűt is, annyian kíváncsiak voltak a könyvkuckóra, annyian eljöttek, hát nyilván itt voltak a projektgazdák is, és a Deák kívügyvezető igazgatóasszony, hát külön-külön megható volt, hogy olyan szépen beszélt a településünk fejlődéséről, a programokról, az, hogy az egyesületünk és az önkormányzat mennyire jól tud együttműködni, és hogy akkor a gyerekkori fejlesztés mennyire fontos számunkra, és ennek nagyon-nagyon örültem, de hát tiszteletét tette a Bródi könyvtár igazgató asszonya is, az összes, aki pingált, családok, gyerekek, és hát ez fantasztikus élmény volt így átvágni a szalagot és átadni a könyvkuckót. Én azt láttam, hogy mindenkinek tetszett, mert a szülők is, kicsik, nagyok, mindenki, nagyszülőktől kezdve az egész család lekuporgott a könyvkuckóba, és olvasgattak már akkor, fényképezkedtek, úgyhogy hát ez egy igazán nagy boldogság számomra. És hát azt kell mondani, hogy ennek van még egy hozadéka, amiről nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, mert még számomra is megható. Ugyanis, ha nem is a könyvkuckóhoz teljesen szorosan, de ugyanebben a témában mi adtunk be egy pályázatot szintén a Partners Hungary Alapítvány kiírására, a Manifesto programra. Erre egyébként egy szülő hívta fel a figyelmemet, ugyanis azt a települést keresték, hogy településeket, ahol a legjobb gyereknek lenni. És hát úgy gondolták több szülők, hogy hát biztos sok helyen, de hogy Szihalmon biztos, hogy jó gyereknek lenni, az biztos is, hogy motiváltak arra, hogy ezt mindenképpen erre jelentkezzünk, hiszen annyi gyerekprogram van, és hát annyi gyerekekre odafigyelő szolgáltatás, fejlesztő programok, a Baba-Mama Klubtól kezdve a tematikus programok, de akár a Kisbocsi Játékközpont léte is, gyereknap, stb., hogy ezt mindenképpen adjuk be, úgyhogy be is adtuk, és hát egy ilyen csodálatos konferenciára mentünk el Budapestre, ahol levetítettek egy videót is az egyesület és az önkormányzat kapcsolatáról, és hogy mennyire jó az együttműködés, ugyanis mi létrehoztunk egy hacsot, egy helyi akciócsoportot, ahol benne van a védőnőtől kezdve a bölcsődei vezető, a igazgató, az óvodának, az általános iskolának, a szociális szakembernek, tehát minden olyan területet képviselő vezető, ahol gyerekek megtalálhatók, vagy családok, én azt gondolom, hogy ez mindenkit érint, és hát nekem mindig is az a misszióm, hogy együttes erővel a jobbítás érdekében, hogy csak együtt tudunk hatékonyan dolgozni, hogyha minden szféra együtt működik, tehát hogy én megálmodok valamit, vagy kitalálok valamit, akkor nem az a cél, hogy akkor azt én fogom tudni megvalósítani, hanem megtalálni azokat az együttműködő partnereket, akik az adott területnek a szakértői, és segítenek a megvalósításban. Tehát tulajdonképpen hazajöttünk Budapestről, és egyszer csak csörgött a telefonom, hogy meghívnának, mint polgármestert a lisszaboni nemzetközi konferenciára, és hát amikor ezt így meghallottam, azt hittem, hogy ez valamilyen vicc, hogy Portugáliába mit keres egy Szihalom település polgármestere, de hogy állítólag tetszik nekik ez a, amit Budapesten hallottak, vagy láttak a videóban, és az a hozzáállás, illetve az innovatív dolog, hogy egy civil szervezet vezető, aki polgármester, hogy hogyan képzeli el a település fejlődését, hogyan képzeli el a gyerekeknek a korai gyermekkori fejlesztését, hogyan tudja ötvözni az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködés, vagy a különböző szféráknak az együttműködését, és így a hatékony programok megvalósítását, alakítását, úgyhogy ez számomra még mindig hihetetlen. Szerintem ez az első alkalom, hogy ez erről most így beszélek, úgyhogy hát nagyon-nagyon izgatott vagyok, ugyanis nem csak egy konferencián veszek részt, hanem 21-én egy szűk körben, ahol ha jól tudom, a világból 20 polgármestert hívtak meg, és ott leszünk egy ilyen megbeszélésen, és hát én ott fogom tudni képviselni Szihalmot, akkor, hogyha most belegondolok, akkor úgymond az országunkat is, illetve az egyesületünket is, úgyhogy ez számomra annyira megható, és annyira hihetetlen, hogy hát nem is tudom, hogy tényleg ezt mivel érdemeltem ki, vagy mivel érdemeltük ki, de igyekszünk méltón képviselni azt a célt, amiért meghívtak minket, és utána pedig egy kétnapos konferencián veszünk részt, ahol a világ szakemberei lesznek ott, ha jól láttam a meghívón, és hát itt pont az a célja, és gondolom azért is hívtak meg, hogy egy fontos eleme a koragyerekkori fejlesztésnek az, hogy a szférák együttműködjenek, tehát hogy az önkormányzatokat is bevonják, az intézmények, a civil szervezetek szerepe, és én azt látom a témákon belül, hogy ez valóban közel áll hozzám, hisz én így gondolkodom, de az, hogy meg is hívnak egy ilyen konferenciára, azt még én sem tudom elhinni.
1: Mi a találkozónak a hosszú távú célja, vagy akár rövid távú célja? Tehát itt a jó gyakorlatok megismertetése és átadása az, ami a leglényegesebb?
2: Én azt gondolom, hogy engem igen azért hívtak meg, hogy egy jó gyakorlatot mondjunk el a mi működésünk kapcsán, és hát nyilván a konferenciának a témája az meg az eddigi projektjeinkhez abszolút kompatibilisek, és hát én azért megyek, hogy én tanuljak akár új módszereket, vagy új meglátásokat, hisz azért én azt gondolom, hogy Portugáliában biztos vagyok benne, hisz lesznek intézménylátogatások is. A programon belül, ahol bölcsödébe, óvodába, civil szervezetekhez fogunk elmenni, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok értékes gondolatokkal, vagy ötletekkel, javaslatokkal, módszerekkel jövök haza, és hogyha én is adhatok, akkor az meg tényleg nagyon csodálatos lesz számomra.
1: Látta-e esetleg magát a program sorozatot, hogy milyen tematikát lehet majd megismerni ezen a konferencián?
2: Igen, láttam, már angolul fent van a szervezőknek az oldalán, de hogyha valaki rákeres, hogy Lisszaboni Nemzetközi Konferencia 2026, október 24-e, akkor azt látni is fogja a részletes tematikát. Én azt látom, hogy nagyon sok program lesz benne. Egyébként estig vannak előadások, és ahogy látom a témát, az pont erről szól, hogy az együttműködések, illetve akkor a gyerekkori fejlesztésnek a fontosság az miért fontos, és hogy miért kell erre nagy hangsúlyt fektetni. Egyébként én is elmondtam az egyik előadásomba, hogy azért is fontos akkor a gyerekkori fejlesztésre nagy hangsúlyt fektetni, az intézményeknek bevonva a társzerveket is, mert hogy itt dől el tulajdonképpen, hogy az adott gyermek milyen felnőtté válik, milyen szerepe lesz akár a gazdasági életben, tehát itt nagyon-nagyon sok minden eldől, és hogyha erre nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek az önkormányzatok, az intézményeikkel, a civil szervezetekkel, bevonható társzervezetekkel, akkor tulajdonképpen egy olyan életutat tudunk a gyerekek elé tárni, amivel hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak, hogyha erre kellőképpen van fókuszálva. És én azt gondolom, hogy most, hogy elég sok olyan gyermek is iratkozik be az óvodákba, bölcsödékbe, én mint polgármester azért ezt látom, hogy azért vannak egyre előtérbe helyező sajátos nevelésigényű gyermekek, tehát hogy az ő életutukat is ezzel meg tudjuk segíteni akár.

0: Mondhatom azt, hogy ez az egész történet valahol a Kisboccsal kezdődött el, ami idén már egy nagyon szép jubileumi születésnapot fog ünnepelni.
1: Hát igen, igen. Tehát, hogy tulajdonképpen azért a polgármesterség megelőzően azért 20 éve teszem a dolgomat, tehát, hogy nem az elmúlt két évben, pár október 1-én lesz két év, hogy polgármester leszek, ez is hihetetlen, de előtte ugyanúgy tettük a dolgunkat 20 éven át, hisz a fő cél, hogy tényleg egy olyan szolgáltató központ létrehozása volt 2006-ban, amikor így összeültünk, hogy segítsük a családokat, a védelemre szorulókat, hogy a közösséget egy picit felrázzuk, vagy megmutassuk a civil szervezetek értékeit, azt, hogy az önkormányzatok, a társszervezetek, a civil szervezetek nem konkurenciája egymásnak, hanem kiegészítő kis eleme, olyan, mint egy lánc, vagy egy fűzér, vagy egy gyöngysor, hogy tulajdonképpen, hogyha mind egymásra épülve lehet csak egész, és hogy így lehet hatékonyságokat elérni. Hát 20 év alatt rengeteg minden történt. Én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy azok a fő elemek, missziók, azok végig meg tudtuk tartani, és hogy alapvető lemorzsolódás nem is történt, tehát azok a alapemberek, azok a csodálatos emberek, azok végigfogták 20 éven át a kezemet, és hát nyilván már egy barátság alakult ki. Rengeteg programok, rendezvények, mosoly, sírás, boldogság az, ami végigkövette ezt a 20 évet, úgyhogy nagyon-nagyon tartalmas. És pont az jutott eszembe, hogy most hétvégén volt a nyárbúcsúztató vetélkedő, és csináltunk egy totót igaz-hamis állítással, hogy a Kisboccsal kapcsolatban, hogy milyen kitüntetéseket, miket értek el, és igen, csak volt egy pár hamis is, amit nem tudtak elképzelni, hisz azért volt benne olyan dolog, hogy akár a lisszaboni polgármesternek a meghívása, vagy az, hogy a Svédország magyarországi nagykövetétől innovációs külön díjat kapott a Kisbocs Egyesület, hisz több éven át a női klubot valósítottunk meg a Füzesabonyi járásban, de kiterjesztettük a megyére, sőt a régióra, hisz Borsod megyébe és Nógrád megyébe is voltunk, és ugye ennek az volt a célja, hogy a menstruációs szegénység ellen mit lehet tenni, vagy azt beazonosítani, és nagyon sok helyre felszereltünk egészségügyi ládát, ami Szihalmon ugye a mai napig is működik, tehát teszünk bele intim higiénis eszközöket, illetve kidolgoztunk egy jogszabálymódosítási javaslatot is, és amit át is adtuk a kompetens személyeknek.
0: Mit lehet tudni erről a módosításról, hogy ez mit tartalmaz?
1: Itt tulajdonképpen mi azt gondoltuk, hogy a menstruáció szegénységnek a megelőzésére olyan módosítási javaslatokat irányoztunk elő, amely akár hozzákapcsolódhat a védőnői szolgálathoz, a házi orvosi ellátáshoz, illetve az iskolai programunkba is beépítettünk olyan tájékoztató előadásokat, vagy az egészségügyi ládának a fölhelyezését, vagy olyan igazolási rendszer bevezetését, amelyre akár alanyi jogon is járhatna a intim higiénis eszközök, mert ezek elég drágák, és a védelemre szoruló lányok, anyukák, édesanyák, azokat nehezen tudják megvenni, hisz ezeken a fórumokon pont nagyon sok helyen voltunk, és hát hogy az egyik feladat az volt, hogy azonosítsuk be, hogy van-e menstruációs szegénység, és hogyha van, akkor ennek mi az oka. És nagyon sok anyuka azt írta, hogy ez rengeteg kiadás, és hogyha mondjuk 3-4 érintett is van egy családon belül, akkor ezek már szinte megfizethetetlen kiadások, terhet rónak a családra. Próbáltuk a jogszabályokat, javaslatot tettünk arra, hogy ezt hogy lehetne esetleg a mi meglátásunkból megoldani, vagy megvalósítani. Úgyhogy, és hát ezért pedig a Svédország magyarországi nagykövetétől kaptunk egy innovációs külön díjat, de ugyanúgy óriási dolog az életünkben, hogy van egy védjegyoltalmunk, amit hát mi se gondoltunk volna, hogy ilyen lehetséges, ugyanis amikor a háború kitört Ukrajnába 2022 február 18-án, akkor ugye nagyon sok család érkezett, 200 fő Heves megyéből, 101 gyerek, és egy gyöngyösi kollégiumba, illetve az EGRI kollégiumba voltak elszállásolva, és akkor mi észrevettük azt, hogy az egyetem kirakott egy ilyen adományozást gyűjtő felhívás, mi ehhez csatlakoztunk, és itt nagyon szép több száz csomagot készítettünk össze, és elvittük a menekült szállóra, és hát azt láttuk, hogy hát itt azért többről kell, hogy szó legyen, mint egy egyszeri adományról, és láttuk azt időtávlatában, hogy Szihalomról is érkeztek, segítettünk a beiratkozásban, óvodába, iskolában, támogatásokat, hisz a hatóságokkal szinte párhuzamosan tanultuk meg, hogy mit is kell csinálni, jöttek ki rendeletek, az alapján próbáltunk segíteni, és hát azt gondoltuk, hogy akkor itt egy nagyobb távú segítségre van szükség, és azt találtuk ki, hogy létrehozunk egy MediMentor szolgálatot, hogy közvetít, mint mediátor, mentor pedig segít, és akkor ebből lett a MediMentor, és hát kidolgoztuk azt, hogy minden egyes, és ezt ugye minden egyes önkéntes, ennek lesz egy részfeladata, hogy valaki a támogatásokban segíti a menekült családokat, valaki a beiratkozásokban, valaki a magyar nyelvben, tolmácsunk is volt, tehát rengeteg olyan kérdés, dolog, egy diszpécser szolgálatot is működtettünk, olyan dolog jött létre, vagy kérdések, témák, amikre úgy gondoltuk, hogy abba segíteni kell, hisz elképzeltük minket egy idegen országban, hogy az milyen jó érzés lehet, vagy milyen jó lenne, hogyha nekünk is segítene valaki. És hát amikor visszatérve még az első találkozásra, hát én nagyon-nagyon nagy kétségbe esett arcokat, szemeket láttam, és hát konkrétan sírva jöttünk haza, és soha nem fogom elfelejteni, és akkor éjszaka gondoltam arra, hogyha maradnak hosszú távon, akkor mindenképpen segíteni kell nekik, hisz rengeteg gyerek, anyuka, akik azt se tudják, hogy akkor most mi van, úgyhogy erre találtuk ezt ki, úgyhogy nagyon sok önkéntesünk vállalt feladatot, és akkor én erre kidolgoztam tulajdonképpen egy ilyen kis szociálpolitikai képzést, hogy hogyan is néz neki ez, és az egyetemen a szociálpedagógus gosoknak. Ezt el is mondtam, illetve egy picit úgymond tanítottam, hogy egy kicsit nagyképű lehetek. Ez tulajdonképpen úgymond a szociálpedagógiának, vagy a szociálpolitikának úgymond egy innovatív dolga, és mivel sokan mondták, hogy ez egy eléggé új dolog, meg hogy MediMentor, hogy adjuk be védjegyoltalom alá, és hát beadtuk. Nagy remény nem fűztem hozzá, hanem jó, hát kidolgoztam egy új tananyag tulajdonképpen, de hát ezért nem egy olyan nagy dolog, hogy ez nem lenne a világom. És hát arra emlékszem, hogy áprilisban beadtuk, és ilyen októberben érkezett, hogy hát akkor védjegyoltalom alá került, és hát...
0: Tehát akkor ez egyedülálló,
1: igen,
0: Magyarországon.
1: Hát igen, vagy a világban, vagy én is tudom, hogy kell fogalmazni, de tulajdonképpen igen. És hát hihetetlen ez is, hogy ezt is sikerült elérni, de a Három Király Lány, Három Királyfi mozgalomtól kaptuk meg ugye a Családbarát Hely kitüntetést, a Heves Vármegye önkormányzatától a Heves Vármegye Családokért kitüntetést, akkor az önkormányzattól a Közösségért díjat, de nyilván nem ezekért csináljuk, mert csak tesszük a dolgunkat, és mi ilyenkor mindig megdöbbenünk, hogy úristen, ezt miért kapjuk, de nagyon, nyilván nagyon örülünk neki, és nagyon boldogok vagyunk. Ami számunkra fontos az, hogy a rendezvényeken látjuk, hogy egy mosolyt kapunk, vagy hogyha a jó tündér szolgálatunkra érkezik egy kérés, akkor arra tudunk reagálni, viszünk, ha kell, cipőt, vagy táskát, vagy élelmiszert, vagy ha csak szociális információs tanács kell, akkor segítünk annak az ügyintézésében. Tehát azt gondoljuk, vagy nekünk az a misszió, azért is vagyunk így 20 éve együtt, hogy az a célja mindannyiunknak, akik benne van az egyesületben, hogy van a világ, és van a mi kis bocsos világunk is, hogy ebben a világban, vagy legalábbis a közvetlen környezetünkben mindent megtegyünk, hogy a gyerekek, minden gyerek kapjon Mikuláskor vagy karácsonykor ajándékot, és akinek tudunk, pedig segítsünk, és ez az adás, ez egy csodálatos dolog, hogy Anni tényleg jó, és hát ilyenkor mi is kapunk, hisz mi is töltekezünk ezzel, hogy tudtunk adni, és én azt veszem észre, hogy senki nem akar lemaradni erről a csodáról, és hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk a mi missziunkhoz, a mi kis elképzelésünkhöz, a mi kis programjainkhoz, úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy számomra megtiszteltetés, hogy egy ilyen csapatnak a vezetője lehetek, és hogy olyan álmokat tudunk megvalósítani, ami hihetetlen, és néha már lehetetlennek tűnik, de úgy látszik, hogy mindent lehet, csak jó emberekkel kell körbevenni az embernek magát, és hogyha valaki azonosul az én gondolataimmal vagy értékrendemmel, akkor úgy látszik, nincsen akadály, mindent meg tudunk valósítani.
0: Sok elismerést felsorolt, amivel gazdagodtak, ami egy kicsit talán még könnyebbé teszi a továbbiakat, hogy nagyobb lendülettel lehet előre menni, de hát a település is elismeri az ő büszkeségeit, és hát vannak büszkeségek.
1: Hát az biztos, tehát, hogy így sokszor a Kisbocsot hangsúlyozzuk, mert tehát, hogy annak vagyok az elnöke, de ez nem azt jelenti, hogy a többi civil szervezet, vagy a többi intézmény kevésbé lenne értékes, sőt, számomra csodálatos civil szervezeteink vannak, akik nélkül nem is lehet az életet elképzelni. Tehát a Szihalmi Fúvósok, a Debreceni Virághalneválon képviselték a településünket. Én azt gondolom, hogy őket, hogyha egy nemzetközi színpadra letennénk, akkor óriási sikert arathatnak, minden rendezvényeinken ott vannak és támogatnak minket. Tehát nyilván szoros az együttműködés az iskolával, a zeneiskolával, és a zeneiskola meg után pótlás úgymond az egyesületnek, tehát nagyon-nagyon szeretjük őket. A Polgárőr Egyesület, akik mindig a rendezvényeken ott vannak, éjjel-nappal is segítik az életünket és a munkánkat. Kiemelném az ÖTE-t, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, tehát ők egy igazi biztonságérzetet nyújtanak számomra, mert ha bármi probléma van, leszakad egy faág és elzárja az utat, akkor ők 5 perc alatt ezt meg tudják valósítani és orvos tudják, és hát hozzájuk is kapcsolódik, ha már a büszkeségről van szó, hogy augusztus 20-a kapcsán a képviselőtestület egy új díjat adományozott, Szihalom büszkeségei 2026 címmel, és az ÖTE fantasztikus junior csapata, amit megalakítottak, nekik adományoztuk ezt a büszkeség egyik kategóriájába, mint a jövő nemzedéke. És ez fantasztikus dolognak tartom az, hogy egy ilyen komoly témában, egy ilyen komoly hivatásban gyerekeket tudtak megszólítani, és egy junior csapatként különböző versenyeken is részt vettek már, Szilvásváradon 2. helyezést értek el, de voltak Dinnyésháton is, és én azt látom, hogy nem is a versenyek miatt, hanem egy igazi közösségé formálódtak, és én számomra ez lenyűgöző, hogy egy ilyen junior csapat tudott létrejönni, és tulajdonképpen egy utánpótlása lehet szintén a Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, úgyhogy az egyesület munkája előtt hát meghajlok, és borzalmasan büszkék vagyunk rájuk. És hát az augusztus 20-a megható pillanatai közé tartozott, hogy a fogorvos doktornőnk, Tábori Erika doktornőnk is kitüntetése adományoztunk, hisz több mint 40 éve szolgálta a településünket, és nagyon-nagyon megható volt a számomra, hogy ő is meghatódott, úgyhogy én azt gondolom, hogy meg kell becsülni az értékes embereket. Természetesen mindenki értékes, mindenki értéket képvisel, de akik így kiemelten is hozzátesznek a település fejlődéséhez, vagy a település szolgálatához őket mindenképpen. És hát volt még 2 diákunk, aki Szőnyi Bíborka, aki a 8 év alatt mindig kitűnő volt, és a zeneiskolában is, és jó eredményeket ért el, kiváló eredményeket, a fúvózenekarnak is oszlopos tagja. Bármilyen versenyre elmentek, ő biztos, hogy első helyezést ért el, illetve Szabó Bettin, aki szintén hasonló érdemeket tudhat magának, akár a zeneiskolában kiemelt eredményeket ért el. Úgyhogy vannak olyan fiatal diákok, akikre a jövő tényleg lehet építeni, és én bízom benne, hogy Szihalmat fogják majd otthonuknak majd tekinteni, és itt fognak csodákat alkotni, akár a mi utódainként is, akár településvezetőként is, úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok. Úgyhogy igen, tehát, hogy el kell mondani, hogy Szihalmon nagyon-nagyon sok olyan civil szervezet van, ember van, közösség van, aki igazán azt érzem, hogy szolgálják a településünket, ahogy én is.

0: Nagyon örülök, hogy van a településünkön olyan szociális alapellátás, mint a házi segítségnyújtás, ahol azt látom, hogy a kollégáim nem munkaként kezelik, és a foglalkozásukat nem munkaként élik meg, hanem hivatásként, és nagyon-nagyon törődnek az idősekkel. Tehát amikor például volt a hőségriadó, akkor mi létrehoztunk egy úgymond egy vöröskút csoportot, ahol nagyon sok önkéntes volt, és ott a házi segítségnyújtó kollégáim, a gondozási központ vezetőjével, Csepregi Ági vezetésével minden egyes időshöz kimentek, tájékoztatást adtak, hogy nem szabad elmenni most a temetőbe, hogy most a locsolást azt most hanyagolják, hogy menjenek be a folyadékpótlást, tehát mindenre felhívtuk a figyelmet, és minden délután mindenkihez körbe mentek, úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, nagyon fontosak számomra az idősek, hisz a generációk közötti átjárás a híd, az nagyon-nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy van idősek klubja is a településünkön, vannak különböző formációk, ahol igazán együtt tudunk lenni. Ugye csütörtökönként van a mindennapos biciklizés, oda is el szoktak jönni, tehát én egy aktív, úgymond szépkorú csapatokat látok a faluban, de hát nyilván kiemelt rendezvényünk minden évben a idősek napja, ami október 1-én van. Most nálunk ez vasárnap fog megrendezésre kerülni, október 4-én. Ilyenkor mindig hevesebben dobog a szívem, hisz azt szeretném, hogyha jól éreznék magukat, hogy készülünk finom ételekkel, ajándékokkal, ilyenkor az önkormányzatunk kedves egy ajándékcsomaggal is, illetve lesz fellépünk is, aki azért a jó hangulatról biztosíték, illetve feltérképezzük ilyenkor mindig, hogy van-e olyan házassági évfordulót ünneplő házaspárunk, akik tavaly is 65. házassági évfordulót ünnepelték. Igen, akkor ők még külön szeretnénk kiemelni, vagy gyönyörű dekorációval szeretnénk kedveskedni, úgyhogy nagyon nagy izgalommal készülünk erre a napra, és hát nagyon szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének, ilyenkor természetesen az önkormány kollégái segítenek, akár bebuszoztatni az idősebb embereket, úgyhogy remélem tudunk együtt tölteni egy csodálatos délutánt, én már nagyon-nagyon várom, de egyébként az idősebb korosztály nagyon jól tudja, hogy minden rendezvényünkre eljöhet, tehát a gyerekprogramokra is, hisz mindig ki szoktam hangsúlyozni, hogy a nagyszülők is jöjjenek, hisz én akkor vagyok boldog, ha azt látom, hogy jönnek a nagyszülők, a szülők, a gyerekek, kis unokákkal együtt, nekem az mindig boldogsággal tölt el, hogy ahol az egész családot látom megjelenni a rendezvényeken.
1: De a közeljövőben is lesz még program, még mielőtt az idősek világnapját ünnepelnék. Mit lehet tudni erről?
0: Hát, hogy szeptember 26-án lesz a születésnapja az egyesületünknek, a Kisbogybaba Mama Közhasznú Egyesületünk 20 éves. Hát rengeteg programelemmel készülünk természetesen, ha már születésnap és ha már 20 év. Nem is tudom, hogy 4. éve, én nagyon boldog vagyok, nem tudom, hogy kik azok, akik elmondhatják magukról, hogy Pál Feri atya újra meglátogat minket, és jön a szülinapi jó kívánságát elhozni, és akkor már természetesen egy jó kis motivációs, meg egy nagyon jó kis előadással készül nekünk, úgyhogy már 9:30-kor várunk mindenkit a művelődési házba szeptember 26-án, hogy Pál Feri atya egy rendkívül szuper előadással készül, és hát egy hihetetlen dolog az, hogy szeptember 26-ára sikerült megszervezniük a szervezőknek, pont a kisbocs születésnapján emelt fel a gyermeket, vagy magasba a gyermeket, országos programot, úgyhogy 11 órakor egy gyönyörű szívet formálunk, és csatlakozunk ehhez az országos kezdeményezéshez, úgyhogy 11 órakor minden gyerekes anyukát várunk a művelődési ház elé, és felemeljük a gyermeket, hangsúlyozva a család fontosságát, a gyermek fontosságát, úgyhogy ez az elem a következő, és hát a rendezvény egész ideje alatt 9:30-től 2-ig a aulában egészségnapot tartunk, tehát lehet szűrővizsgálatokon részt venni, sőt 25-én egy szűrőbusz is érkezik a településünkre, ahol számos szűrőprogramon lehet részt venni a buszon, és 26-án pedig ezt folytatjuk a egészségfejlesztési irodával, a népegészségügyi osztállyal, illetve nyilván egészséget hangsúlyozó szervezetekkel, akik ki fognak települni, és lehet tőlük tanácsot adni, lesz természetesen szakmai stand, védőnővel, szülésznővel,

0: fogorvossal, házi orvossal, különböző tanácsadásokkal, tehát ez az aulában, és kint pedig egy gyerekparadicsom várja a gyerekes családokat az Ugrabug együttműködésével, nagy légvár, különböző játékok, megjelennek óriási mesefigurák a kedvenc mesékből, és mindenki fog kapni egy vattacukrot is, tehát egy igazi kis gyerekparadicsom vár a gyerekekre, és bent pedig folytatódik a program, levetítünk egy emlékvideót, amire én is nagyon kíváncsi vagyok, nagyon sok interjút adtak önkéntesek, együttműködő partnerek, támogatók, barátaink, hogy mit gondolnak, hogyha a Kisbocsbaba Mama Közhasznú Egyesület nevét meghallják, illetve hogy mi a sikertitka, illetve hogy mi volt a kedvenc rendezvényük, úgyhogy ezt én is nagyon-nagyon várom. Rengeteg képet elküldtünk, aki a videót összekészíti, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy mi fog kisülni ebből a 20 évnyi munkából, úgyhogy ezt az emlékvideót megnézzük, és utána pedig értékeljük a 20 évet, és a kiemelt önkénteseknek, akik már 20 éve tevékenykednek, vagy azok, akik egy-egy feladatot már több éve vállalnak, ők egy kis ajándékban részesülnek, egy kis kitüntetésbe, és az együttműködő partnerek is, azok, akik már 20 éve vagy a elmúlt évben végig támogattak minket, vagy együttműködtek, róluk is megemlékezünk. És hát tulajdonképpen a nap fénypontja pedig, hogy begördül a születésnapi torta, amit fölvágunk és közösen fogyasztunk el. Hát körülbelül ezek a sarkalatos elemei a szeptember 26-ának a szülinapra, úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy aki bárhogy is kapcsolatban volt az egyesülettel, az mindenképpen jöjjön el, akár részvevőként, vagy együttműködő partnerként, vagy önkéntesként, és hát természetesen egy fontos elemet még meg ki kell hangsúlyoznom, hogy egy pályázatot is hirdettünk a születésnapunk kapcsán, rajzpályázatot, amelynek az a témája, hogy a Kisbocsbaba Mama Közhasznú Egyesületről, amit gondol, azt rajzoljon le, illetve amitől én szkeptikus voltam, de hát rengeteg pályázat érkezett, úgyhogy én nagyon meg vagyok hatódva. A másik pályázati felhívás pedig az volt, hogyha van egy kedves története, azt fogalmazza meg egy versben, vagy egy történetben, vagy akár egy mesében, és én azt gondoltam, hogy hát azért ez egy nehéz, ez egy verset megírni, vagy egy mesét, tehát az hogy? És hát én teljesen le vagyok döbbenve, hogy olyan versek és mesék, történetek érkeztek, hogy egyik meghatottságból a másikba csöppenünk. Jövő héten lesz a zsűrizés, hogy mégis valahogy egy első, második, harmadik helyezetet hozzunk létre, akár a rajzokból, akár a versekből, mesékből. Nagyon-nagyon nehéz dolgunk lesz, úgyhogy csodálatos mesék, versek születtek, ugye már ezért érdemes eljönni, mert ezeket is kiállítjuk a rendezvény ideje alatt, illetve ott lesz még pár napig, hogy ezeket érdemes elolvasni, mert én teljesen meghatódtam, amikor ezeket olvastam, hogy milyen gondolataik vannak a családoknak is, hogy miket éltek át a rendezvényeken, amiről mi nem is tudtunk, hogy valakinek ez volt élete legszebb Mikulása, vagy hogy soha nem tudta volna megvásárolni a legjobb ajándékot a gyerekének, és hogy főhelyen ki van rakva, összerakva az elmúlt 5-6 évnek az összes ajándék, amit a Kisbocstól kaptak, és volt, aki ezeket az érzéseket versben is megörökített, úgyhogy hát én teljesen meg vagyok döbbenve, és nagyon megható számomra, hogy tényleg átment az az üzenet, amit én gondoltam 2006-ban, 20 évvel ezelőtt, és ezek a visszacsatolások megerősítenek, hogy jó úton jártunk a 20 év alatt, és hogy még van a tarsolyunkban jó pár dolog, úgyhogy maradunk nagyon sokáig még.
1: Van még a tarsolyban, és erre vissza is fogunk térni egy legközelebbi alkalommal, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, lesz miről beszélgetni.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gajasné Dósa Katalinnal, Szihalom polgármesterével beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Netrán István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Nincs késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta 14. Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján bemutatott szentmisén, amelyet Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált este. A Szentatya azt kérte, a teremtésvédelemnek szentelt napon és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összes zaját, meghalva a teremtés dallamos hangját, kérte. A Teremtésvédelem szeptember 1-i világnapját 2015-ben Ferenc pápa vezette be, az áldott légy kezdetű enciklikájának megjelenését követően. A zöld enciklikaként ismert pápai dokumentum témája a teremtett világvédelme volt. Leó pápa a 11. világnap alkalmából kiadott üzenetében a fegyveres konfliktusok okozta környezetkárosításra világított rá. Emlékeztetett, a teremtésvédelemnek szentelt hónap október 4-ig tart, Assisi Szent Ferenc ünnepéig, aki Ferenc pápa enciklikáját is ihlette. Szeptember végéig kell előkészítenie a Vekerle lakásépítési programot a közlekedési és beruházási miniszternek a pénzügyminiszter bevonásával. Vitézi Dávidnak felülvizsgálat alapján kell javaslatot tenni a kormány számára arról, hogy a lakáscélú kiemelt beruházások közül mi maradjon változatlan, mit módosítsanak és mit szüntessenek meg. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, jövő nyárig pedig további 300 helyiségbe szerelnek légkondicionálót. Mosítással javítana a szőlő aranyszínű sárgaság elleni védekezést Bóna Szabolcs és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Eszerint a növényegészségügyi zárlat esetén nem járna kárpótlás annak a termelőnek, aki nem teljesíti a kártalanítás feltételeként előírt kötelezettségeket. Csak nem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az apácai ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményektől függően javonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. Egységes költségvetési rendszert szolgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Szerintük jelentős különbségek vannak az állami és nem állami iskolák finanszírozása között. Az érdekvédők az ügyben ősszel javaslatot küldenek a kormánynak. A pozsonyi V4 plusz Japán találkozó alkalmával Orbán Anita külügyminiszter kétoldalú megbeszélést folytatott Motegi Toshimitsu japán külügyminiszterrel. A magyar diplomácia vezetője Facebook oldalán közzétett posztjában közölte, ez volt az első személyes találkozójuk a júniusi telefonegyeztetésük óta. Kiemelte, hogy Japán Magyarország egyik legfontosabb ázsiai partnere. A jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlésnek már be is nyújtotta az igazságügyi miniszter az erről szóló javaslatot. A javaslat emellett lehetővé tenni az üzletszerű természetkárosítással szerzett vagyon elkobzását is, új büntetőjogi tényállásként vezetnék be az uniós környezetvédelmi szabályok megszegését. Nyomoz a rendőrség az Exim Bank ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentései alapján, közölt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A polisz.hu oldalon megjelent közlemény szerint a tárca 4 feljelentést tett, amelyek alapján hivatali visszaélés és hűtlenkezelés miatt indult büntetőeljárás. Tegnap több helyszínen tartottak házkutatást a Nyuszi motorok ügyében, írta a polisz.hu. A gyanú szerint háromszoros túlárazással vett a Kulturális és Innovációs Minisztérium gyerekeknek szánt játékmotorokat. A miniszterelnökséget vezető miniszter veszi át a Védelmi Igazgatási Hivatal és a Nemzeti Információs Központ irányítását, derül ki a magyar közlönyből. Ezzel Ruf Bálint lett a kormány polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős tagja. Ukrajna nem kapott további ígéreteket Patriot rakétákra az uniós védelmi miniszterek írországi találkozóján. Az ország szerint mintegy 300 ilyen rakétára lenne szükségük. Irán nem kerülhet atomfegyver birtokába, valamint ragaszkodnak a Hormuzi szoros szabadhajózhatóságának helyreállításához. Az amerikai pénzügyminiszter szerint ebben egyetért az Egyesült Államok és Kína. Scott Bessent közölte, jövő héten újabb bankok elleni büntetőintézkedések következnek Iránnal szemben. Az Európai Unió csütörtöktől felfüggeszti a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője a francia AFP hírügynökségnek azt mondta, Brüsszel mindaddig fennkívánja tartani az importkorlátozást, amíg Brazília nem ad biztosítékot arra, hogy betartja az uniós állategészségügyi szabályokat. Végül az időjárásról, derült lesz az ég csapadék nélkül, mérsékelt széllel, a csúcsomérséklet 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat. Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit ismételten, és a mai adásban folytatjuk tovább egy újegri püspökkel, ő pedig nem más, mint Frangepán Ferenc, aki Zalaházi Tamást követte a sorban, egy kis kitérővel, illetve olyan szempontból kitérővel, hogy még hirtelen ott két gritti, ugye apafia püspököket választottak, akik nincsenek benne a sematizmusban, hiszen pápai jóváhagyás nélkül kerültek ide, csak Szapolyai küldte őket ide az egri székbe, de Frangepán Ferenc egy valódi pápai jóváhagyás a rendelkező egri püspök, róla fogunk beszélgetni a mai adásban, kivel mással, mint Buda Péter atya teológiai tanárral, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Elővetted Péter atya közben a sematizmus hanyadik Frangepán Ferenc?
2: 45.
1: 45. a sematizmus egyház, alapján.
2: Így van, az egyházmegye hivatalos rangsora szerint.
1: Szóval ő az, aki királyi kinevezéssel, de gondolom, hogy akkor ő Ferdinánd féle kinevezéssel, vagy nem?
2: Nem, ő Szapolyai oldaláról indul.
1: Szapolyai oldaláról indul, de kapott pápai megerősítést.
2: Igen, de majd csak később. Később. Nagyon bonyolult az ő helyzete is, de talán kezdjük el, hogy honnan származik, mert igen. Hogy ha ezt halljuk, hogy Frangepán...
1: Azért ez egy ismerős név.
2: Így van. Tehát azért itt a magyar történelemben, ugye Zrínyik, Frangepánok, ezek így egybe kapcsolódva, ott a délnyugat Magyarország, ugye Horvátország, Dalmácia vidékéről mindenki számára ismerősek. Noha a család az sokkal régebbinek tekinti magát, tehát mielőtt még a magyar történelemben tényleg föltűntek volna. Egyébként egy Frangepán elkésett a Mohácsi csatából. Tehát Frangepán Kristóf hozta a horvát és dalmát országból a hadakat, csak nem értek oda ők sem a csatába.
1: Igen. Jó?
2: Tehát ott is akkor már a Frangepánok, tehát nagyon komoly tekintéllyel rendelkező család volt, de hát korábban is. Viszont a családi hagyomány az úgy tartja, hogy egészen az Anícia nevezetű római családig tudják visszavezetni magukat. Tehát az ókori klasszikus Róma egyik nagy családjáról lenne szó, azonban ezt nem lehet kellőképpen bizonyítani, de hogy honnan származik a név, a Frangepán, ugye ez is egy latin kifejezésből, mert hogy valamelyik ősük volt, aki kenyeret osztogatott a nép között Rómában, és akkor a nép ezért kezdte így hívni, hogy Frangendo Pane, aki megtöri, megosztja a kenyeret. És akkor innen származna a Frangepán név. Hát szép történet, meg szép a legenda, de ezt nem lehet semmiképpen sem igazolni. Viszont az biztos, hogy a 12. századtól kezdődően már megjelennek Dalmáciában, és itt a mai Észak-Dalmáciában Modruzzeng vidékén telepednek meg, és mint horvát-dalmát nagyurak kezdettől fogva részt vesznek a török ellenes küzdelmekben is. Tehát például Frangepán Ferenc püspök is az édesapját 1493-ban elveszíti egy török ellenes csatában. Na most, mielőtt azonban tovább mennénk, még egy érdekes dolog, a neve. Tehát ő igazából nem Frangepán Ferenc, hanem Frangepán János. A Ferenc név az egy későbbi jövevény név, amit a ferences rendben kapott. Tehát ő eredetileg Frangepán János, akinek ismerjük egy testvérét, egy nővérét, Katalint, aki a magyar arisztokráciába házasodik be, hiszen Perényi Gábornak lett a felesége. Ugyanakkor a családban máshol is más jelentős személyek is vannak, főpapok is, tehát például az, hogy ő jó nevelést, humanisztikus nevelést kapott, abban nagy szerepe volt Gergely nevű nagybátyjának, aki kalocsai érsek volt.
1: Tehát nem ismeretlen ez a család, és ugye elég fontos szerepet töltöttek be. Tehát gyakorlatilag az, hogy ő egyházi pályára lépjen erről, vagy a tanulmányokról van-e valami tudomásunk?
2: Igen, bár először ő is világi karrierrel próbálkozott, méghozzá második Ulászló udvarába kerül, ahol kamarási tisztséget tölt be, viszont 1514-15-ben nem tudjuk, hogy minek a hatására, de valami megváltozott benne, mert hogy ő maga érezte a vágyat, és ezt meg is valósította, hogy titkon elmegy Rómába. Tehát magyarul megszökik a magas méltóságból, és elmegy Rómába, ahol jelentkezik a minorita rendbe. Uh-huh. Tehát magyarul ferences szerzetes lesz belőle, és ebben is itt a Rómában, az Aracéli dombon lévő kolostorban telepszik le, ott nyer befogadást,

Ugye ez nagyon érdekes helyen Rómának, viszont a Kapitóliumon van. Kapitóliumon van, ugye ott van a Bambino Gesù-nak a szobra is, mert mindenképpen egy nagyon jelentős kolostorról van szó, és akkor itt kapja meg a Ferenc nevet, és innentől kezdve hívatja magát így. Persze ez azzal is jár, hogyha valaki ferences szerzetes lesz, hogy akkor lemond a világi vagyonáról. Tehát ő tulajdonképpen így most a világi karrierjét ezzel derékba törte, és teljes egészében az egyháznak a szolgálatára szenteni magát. Viszont ugye nem tud elrejtőzni a világ elől, mert hát azért mégiscsak ő egy főúri családnak a gyermeke, tehát számon tartják őt, már csak azért is, mert kitűnik azért a többiek közül, úgyhogy a római rendtartománynak a vezetője lesz. Így már ugye az egyházi felső vezetés számára is láthatóvá válik a személye, és a mohácsi csatevesztés után a 7. Kelemen pápa volt az, aki elküldi Magyarországra Szapolyai Jánoshoz. Ugye ekkor, ez még közvetlenül a csatevesztés után van, tehát még nem lehetett látni azt, hogy itt most igazából mi fog történni Magyarországon, hogy kettős királyválasztás, de a pápa rögtön kapcsolatot keres a potenciális magyar királlyal, és ugye akit elsőnek koronáztak meg. Tehát őt küldi hozzá követségbe, és innentől kezdve indul el a, mondjuk így, hogy a politikai karrierje, ami leginkább azt lehetne mondani, hogy ilyen nagyköveti szintig jut, tehát Szapolyai Jánosnak az egyik legfontosabb emberévé válik, aki Európa bármely országába el lehet küldeni, hogy ott bizonyos ügyeket elintézzen, kapcsolatokat keressen, tehát nem csak Lengyelországba, vagy a birodalomba, hanem egészen akár még Spanyolországba is el tudja küldeni őt, hogy képviselje Szapolyai Jánosnak az érdekeit. A pápa egyébként megengedi, hogy 1527 után is Szapolyai János mellett maradhasson. Ugye akkor már megtörténik a kettős királyválasztás, tehát megtörténik Ferdinándnak is a megkoronázása, viszont látszik az, hogy a Szentszék nem akarja dűlőre vinni a dolgot, és nem szakítja meg rögtön a kapcsolatot Szapolyai Jánossal, és nem ismeri el rögtön Ferdinándot, mint hivatalos magyar királyt, hanem kivár, és éppen ezért szükséges az, hogy mind a kettővel kapcsolatot tartson, már csak a magyar egyháznak az érdekében is. Mert hogy ha az ország ketté is szakadt, de azokon a részeken is, ahol Szapolyai János az uralkodó, hát ott is képviselni kell a katolikus egyháznak az érdekeit. Úgyhogy nagyfokú diplomáciai tevékenység veszi kezdetét az életében, amelyben hát kezdetben volt, hogy más társakkal együtt végez küldetéseket, például rögtön a legelején együtt utaznak Brodarics Istvánnal Olmüzbe. Ugye Brodarics Istvánt emlegettük a korábbi adásokban is, mint szerémi gyakovári püspököt, akit a csata előtt kineveztek veszprémi püspökké, de ugye azt nem tudta elfoglalni, mert hogy a csata elveszett, és akkor ő maradt szerémi püspök. De a lényeg az, hogy egy csomó ilyen ügyben kell neki tevékenykedni, ahol képviseli Szapolyai Jánost. Természetesen ezért őrá is jellemző az, hogy miközben hűségesen szolgálja Szapolyait, ő is azt látja, mint elkötelezett magyar keresztény, hogy a legfőbb veszély az nem a két király egymásra, hanem a legfőbb veszély az a török. Na most, amikor ugye az egri püspöki szék megüresedett, és itt most még nem Zalaházi Tamásra kell gondolni, hanem az elődjére, akkor ugye Ferdinánd Zalaházi Tamást nevezi ki egri püspökké, de közben egri püspökké nevezi ki őt, mármint Frangepán Ferencet, egri püspökké nevezi ki Szapolyai János is, amit azonban, hát ugye sose erősít meg a pápa, legalábbis ekkor még nem. Ezért van az, hogy közben aztán ő más méltóságokat is kapott, ezért van az, hogy közben ugye 30-ban akkor a Grittit nevezi ki Szapolyai János. Látszik, hogy nagyon kapkodva mennek itt a dolgok, de 7. Kelemen mindezek ellenére továbbra is
ott engedi tartózkodni Szapolyai János mellett. Még akkor is, hogyha ugye az 1529-es év, ami az ominózus késcsókok történtek, ugye emlékszünk, Szapolyai János is kezet csókolt, Várdai Pál esztergomi érsek is kezet csókolt, és úgy tűnik, hogy maga mi püspökünk Frangepán Ferenc is kezet csókolt Szapolyainak, mint aki ugye részt vett ezen az egész procedúrán, és ott volt Szapolyai Jánosnak a követői között.

0: Most ezek után ugye jön a hideg zuhany, és pedig az, hogy 7. Kelemen pápa kiközösítette Szapolyai Jánost, és
1: a törökkel való kapcsolata.
0: Így van, a törökkel való kapcsolata. Mert persze hozzá kell tenni, hogy ebben nagy szerepe volt a ferdinándi propagandának. Jó, tehát nyilván itt a két király nem csak hadakoztak egymással, hanem megpróbálták egymást lejáratni azért, hogy a saját érdekeiket tudják előtérbe helyezni. Ilyen szempontból Ferdinándnak sokkal jobb lehetőségei voltak, amiket ő ki is használt. Ugye a nyugati kapcsolatok.
1: Igen.
0: Így kerül sor arra, hogy Szapolyai János ugye kiközösítésbe kerül, és kiközösítésbe kerül Frangepán Ferenc is.
1: Mert minden szapolyai híve
0: így
1: ezt
0: van.
1: A sorsot kapja?
0: Hát legalábbis azok, akik komoly pozícióban vannak Szapolyai mellett, tehát nem azt jelenti, hogy az egész ország részt, amit ő ural, de akik Szapolyai mellett pozíciót foglalnak el, azok kiközösítést kaptak a pápától. Úgyhogy Frangepán Ferenc egy nagyon elkeseredett levelet ír, ami megmaradt Ravello püspökéhez, és ebben leírja azt, hogy nem értik nyugaton a helyzetet, hogy ők mennyit fáradoznak azért, hogy megtartsák az országot. Tehát, hogy ők Szapolyai mellett nem azért tartanak ki, mert hogy pozíciókat kaptak tőle, hanem ők igazából Magyarországnak az érdekeit nézik, és itt jön az, amit a múlt adásban már beszéltünk, hogy az a két nézőpont, hogy hogyan lehet Magyarországot megerősíteni, tehát egy nemzeti királyban való gondolkodás, visszagondolva a hunyadiaknak a korára, tehát ez az, ami őket abban erősíti, hogy Szapolyait kell támogatni. Ugyanakkor azonban, ugye fölhánytorgatja azt is, hogy talán azt mondod, megcsókolta a török szultán kezét. Hát igen, azt mondja, na és akkor folytatja, hogy na de a Szent Atya lábát nem csókolják meg azért, hogy valamilyen kegyet nyerjenek el tőle, hogy igazából Szapolyait is mentegeti ebben a levélben, hogy vegyék már észre, hogy ez csak egy színjáték, és igazából a lényeg az, hogy ha már Magyarország nem tudja megakadályozni azt, hogy a török bejöjjön az országba, mert bejön. Mert egyszerűen Szapolyai nem tudja föltartóztatni, Ferdinánd sem. Ha már bejön, akkor inkább megcsókolom a kezét, csak ne dúlja végig az országot, akkor menjen tovább Bécs felé. Így van, hogy ezt mondja ő is, hogy mennyi ember életet megmentünk mi egy-egy ilyen gesztus által. Tehát mondhatjuk azt, hogy Frangepán Ferenc elkötelezett magyar hazafi és reálpolitikus.
1: Uh-huh.
0: Tehát ebben a helyzetben, amiben ő van, ennyit lehet tenni az országért, és ő ezt meg is teszi, és azt mondja, hogy ez igazából most az, hogy kezet csókolok a szultánnak, de a kereszténység javáért teszem, hogy ne öljék halomra itt a keresztény híveket.
1: Igen, tehát nem vallást akar váltani, nem akarja teljesen meghunyászkodni, hanem csak annyit akar, hogy a legkevesebb áldozattal túléljük ezt az időszakot, ami nem tudjuk meddig tart, mert
0: nem
1: akkor
0: lettek,
1: még nem tudták.
0: Nem lettek Mohamedánál.
1: Így van.
0: És ugye ebben a levélben egyébként emlegeti még Brodaris püspököt is, aki szintén úgy tűnik ott volt ebben ezen az eseményen. Úgyhogy itt az országnak az érdeke az, hogy békét kellene teremteni, és az viszont Frangepán Ferencnek a levelezéséből is kiderül, hogy akár merre is megy, és akármerre ír levelet, ott mindenhol ezt az ügyet próbálja előmozdítani, hogy a két királyt kellene valamiképpen összebékíteni. Az ország békéjének, erősödésének, fejlődésének az érdekében. Ugyanakkor 1533-ban János király, Szapolyai, hivatalosan is kéri saját maga, és a párthíveinek a kiközösítés alul való feloldását. Amelyben ugye ő is arról beszél, hogy ez igazából méltánytalanság, és hogy igazából ő nem árt többet a magyar kereszténységnek, mint Ferdinánd. Tehát most milyen alapon őt közösíti ki? Ugye zárójelben megjegyezzük, hogy Szapolyaira fogják azt, hogy szóba áll a törökkel is tárgyal vele, de hát tudjuk azt, hogy Ferdinánd is tárgyalt a törökkel, sőt még adót is fizetett neki azért, hogyha békén hagyja. Tehát itt azért egy annyira kettős mérce jelent meg. Én nem akarom védeni Szapolyai Jánost, és nem akarom mentegetni Ferdinándot se, de hát mind a kettőnek muszáj volt. Mert tudták, önmagukban annyira kevesek a törökkel szemben, hogy valamiképpen békíteni kell Szulejmánt. Igen. Nagy Szulejmán, aki ráadásul eléggé agilis is volt.

0: Na de most, amikor ez a kiközösítés alóli felmentést kérő levél elmegy Rómában, akkor egyben azt is kéri a pápától, ugye ez még mindig 7. Kelemen, hogy azokat a főpapokat, akiket ő nevezett ki, azokat legyen szíves már megerősíteni. De azonban igazából ez ekkor még mindig nem történik meg. Annyi van, hogy egy Hieronymus Rorarius nevezetű pápai kamarást küldtek Szapolyai Jánoshoz pápai nunciusként, hogy vizsgálja ki ezt az ügyet, ami ebben az időben Magyarországon van. Na most az 1534-es év, ugye ez az mi, ami fontos, ami frangepánunk számára, mert ekkor következik be az, hogy ugyebár a grittik eltűntnek az útból, ugye tragikus haláluk következtében, és ezek után ugye az egri püspökség az, ami Szapolyai fennhatósága alatt van, aminek azonban még megvan a püspöke, a Ferdinánd párti Zalaházi Tamás, tehát még 34-et írunk, tehát itt kéri az új pápától, harmadik Pál pápától, ugye, aki új, és ekkor követi 7. Kelement, hogy egyelőre a kalocsai érsekségnek a jövedelmét megszerezhesse Frangepán számára.
1: De kinevezés nélkül?
0: Igen, mert hogy egyelőre még most látszik az, hogy a pápa, ugye a korábbi pápa az szinte senkit nem erősített meg, legalábbis 28-29 után már senkit. Az új pápánál még nem tudják, hogy pontosan mire lehet számítani, de hogy legalább az, hogy törvényesen vehesse föl az egyházi jövedelmeket. Most miért kellett Frangepán Ferencnek a kalocsai érsekségnek a jövedelme? Azért, mert nincs jövedelme.
1: Hát igen, tehát ez egyértelmű.
0: Nincs jövedelme.
1: Most akkor egy pillanat. Nincs kalocsai érsekünk se?
0: Nincs.
1: De akkor miért nem nevezték ki őt kalocsai érsekké vajon?
0: Hát azért, mert látszik, hogy az úgyse fog menni. Tehát nem lehet megerősítetni. Ugyanakkor az is kiderült, hogy bizony a kalocsai egyházmegye az nem biztosít komoly jövedelmet, mert hogy a déli részeit azt állandóan fosztogatják a törökök. Tehát így alig van bevétel. És ezután következik a lehetőség, hogy ha már ezek a grittik meghaltak, akkor Szapolyai kinevezi őt egri püspökké.
1: Mármint, hogy akkor valószínűleg már 35 után, amikor már Zalaházi nincs a képbe.
0: Nem, még Zalaházi itt van. Még Zalaházi itt van. Tehát már...
1: Na de most akkor ez egy nagyon érdekes dolog, erre az előző adásban se kérdeztem rá. Tehát Zalaházi még funkcionáló egri püspök.
0: Igen, aki nincs Egerben, aki mert nincs nem Egerbe, tud ide jönni, mert ez János király fennhatósága alatt van.
1: És ezért
0: ő pedig
1: János
0: végig
1: király...
0: Ferdinánd fennhatósága alatt van, és ezért volt az, hogy János király minden további nélkül kinevezte a grittiket egri püspökké.
1: Na jó, de az Zalaházi pápa jóváhagyással volt itt egri püspök, ugye?
0: Igen.
1: Ferdinánd híveként. Jó, de akkor ez gyakorlatilag a két része szakadt Magyarországnál, amikor két király van, akkor ezt bármikor meg lehet tenni, hogy akár egy-egy házmegyének több alatt a kettőt értem püspöke legyen?
0: Igen, hát ez többször is előfordult. Csak ugye kevés volt az, akinek ténylegesen volt pápai megerősítése. Uh-huh. Igazából, amikor püspökök kinevezik, akkor ez leginkább az egyházmegye jövedelmének a hez való hozzáférést jelenti. Ugyanis, ha nincsen kinevezett püspök, akkor a jövedelem az a királyt illeti.
1: Hm? Jó, csak ráadásul most egy olyan zűrzavaros időszakban vagyunk, amikor egyáltalán annak örülünk, hogyha van valami jövedelmünk. Mert vagy fosztanak, vagy egyáltalán nem nagyon van bevétel, azok a minimális bevételek vannak, amihez mondjuk talán még nem tudott örök nyúlni.
0: Érdekes, mert azért van adatunk arról, hogy ebben az időben volt olyan, amikor valaki bérbe vette az egri egyházmegyének a jövedelmét, és a tizedet 16 ezer forintért adták el neki.
1: Atyaj, micsoda konspiráció.
0: Ez azt jelenti, hogyha 16 ezer forintot, aranyforintot fizetett, igen, valaki azért, hogy ő szedhesse be a tizedet, az egri egyházmegye püspöki tizedét, akkor az biztos, hogy több volt.
1: Hát hogyne.
0: Mert azért haszon is kellett rá.
1: Igen, és azt ki tudja, mert ezeket mondjuk bár dokumentálni kellett.
0: Ezeket most... világi hatalmasságok csinálták, tehát ők vették bérbe, Szapolyai pedig akkor ha éppen nem volt kinevezett püspök, akkor bérbe adta nekik.
1: Hát de most próbáltak mindenféle módon.
0: De most éppen azon vagyunk,
1: bevételt.
0: Éppen azon vagyunk, hogy egri püspököt szeretne
1: Szapolyai,
0: méghozzá Frangepán Ferenc személyében, aki ugye neki elkötelezett híve, aki kiváló tehetségű diplomata, tehát jól tudja használni, és akinek ő nem tud fizetni. És ezért megkapja az egri püspökséget, hogy szedje be az itali jövedelmeket, amit meg tud tenni, mert az egri püspökség nagy része azért az Szapolyai fennhatósága alatt van.
1: Mondjuk azért most egy picit, hogyha megint nézzük a másik oldalt, most ebben az időszakban, amikor itt a török állandó harcok, készenlét, de fizessünk adót ugye a királynak, fizessünk adót a nemességnek, az egyháznak, majd a török is bejelentkezik, tehát hogy itt van az, amikor szét van cincálva a nép.
0: Igen, bár a török itt erre a vidékre nem jelentkezett be. Még.
1: Még. De majd amikor bejelentkezik, így akkor van. Mi van?
0: Hát akkor viszont majd az egyház nem nagyon tud adót szedni. Meg az arisztokrácia sem, a megszállt területeken.

0: Jó, tehát akkor gyakorlatilag mikortól dotálhatjuk a Frangepán Ferenc egri püspökségét, amikor ténylegesen egri püspök?
1: Hát mondjuk 34-től, ami érdekes, hogy 35
0: március... Mert még nem tudjuk, hogy 34-ben egyáltalán meghalt a Zalaházi.
1: Hát valószínű, hogy akkor még élt.
0: Igen, mert 35-öt beszéltünk.
1: Így van. Na de most 35-ben történik egy érdekes dolog, egy levél, ami megmaradt, hogy március 15-én a Szapolyai János egy kéréssel fordul a pápához, és pedig azzal, hogy kreálja bíborossá az egri püspököt, Frangepán Ferencet.
0: Mert hogy ezzel mit akartál érni?
1: Hát azt, hogy 35. március 15-én már hivatalosan egri püspöknek tekinti őt Szapolyai János, sőt azt kéri, hogy legyen belőle bíboros.
0: Én ezt értem, csak hogy a bíborosságot, azt, mint akkor a legmagasabb magyarországi egyházi méltóságot akarja akkor belőle kicsikarni?
1: Hát igen, de mondjuk a bíborosság az nem a legmagasabb egyházi méltó, az esztergomi primásé. Hanem a bíborosság az azt is jelenteni, hogy akkor elismeri az egyház őt hivatalos püspöknek, akkor az egyben előmozdítja azt, hogy Szapolyait is fölmentik a kiközösítés alól. Tehát itt azért olyan politikai játszma megy, amiben be van vonva a pápa. Hogyha a pápa ezeket megteszi, akkor ez egész Európa előtt, mint Szapolyai Jánosnak, mint keresztény uralkodónak a presztízsét növeli.
0: És ebbe belement a pápa?
1: Nem. Nem, hát nem lesz belőle bíboros, így van.
0: De még a jóváhagyás az a püspöki pozícióra még...
1: Még mindig nincs meg.
0: Még mindig nincs meg.
1: De mindezek ellenére igazából őt tekintik egri püspöknek, ugye főleg amikor meghal már Zalaházi Tamás, akkor elértünk oda, hogy most igazából egy kinevezett püspök van az egri egyházmegye élére, ez pedig Frangepán Ferenc. Itt igazából már voltak olyan római hangok is, tehát a bíborosi testületben, akik úgy látták, hogy valójában jó lenne, hogyha megerősítenék Frangepán Ferencet az egri püspökségében, hogy legalább tiszták legyenek a dolgok, meg a hierarchia azért helyreálljon. De egyenlőre ezt még nem lehetett megvalósítani.
0: Itt vagyunk amúgy a Mohácsi vész után, amikor ugye az egyházi méltóságok nagy része oda veszett. Tehát ugye beszéltük már még az előző püspöknél, Zalaházi Tamásnál is, hogy három püspöke volt az országnak, jól emlékszem, ezt beszéltük.
1: Igen.
0: És akkor most erre ott vagyunk, hogy itt most a királyok hadakozása miatt egy egyházmegyének meg két püspöke is lesz egy igen rövid időszakra. Tehát, hogy ugye mi van a többi egyházmegyével?
1: Hát a többi egyházmegyében is hasonló a helyzet, van, ahol senki nincs kinevezve, van, ahol több is van kinevezve. Pápai jóváhagyás azonban
0: nincs.
1: Ebbe az időben, mondom, összesen három egyházmegye rendelkezik jóváhagyott püspökkel, na de már nem sokáig, mert hogy érlelődik a helyzet, hogy

0: Tehát magyarul a minorita rendnek a szigorú előírásait immár nem kell betartani. Tehát például megengedni neki, hogy viselhessen harisnyát, meg cipőt, ugye, ami a
1: Eddig nem lehetett, igen.
0: Hát a ferences szerzeteseknek tilos.
1: Igen.
0: Tehát ilyenek, lovagolhasson.
1: Meggyalogolni kellett.
0: Persze. Tehát, mondjuk én nem vagyok benne biztos, hogy ezeket korábban Frangepán nem csinálta, viszont innentől kezdve most már hivatalosan felmentést kapott, sőt, az alul is felmentést kapott, hogy a ferences rend rítusa szerint ünnepelje meg az egyházi ünnepeket és rítusokat, mert hogy, és volt vele két másik ferences is, ugye, mert közösségben volt, tehát két ferences, két minorita volt mellette, ők egy ilyen mozgó kolostort alkottak a király környezetébe. És őket is fölmentették ezeknek a betartása alól, tehát az azt jelenti, hogy a szentmisét meg a zsolozsmát is úgy végezhették, ahogyan mondjuk az egyházmegyés papok. Na és akkor érkezik el az idő, amikor ugye most már tényleg tárgyaló asztalhoz ül egymással Szapolyai és Habsburg Ferdinánd, amiben ugye láthattuk, hogy szerepe volt az összes korábbi egri püspöknek, mert hogy efelé próbálták irányítani őket, és itt is Frangepán Ferenc is azon a véleményem volt, hogy igen, a Magyarországnak a legsúlyosabb válsága most az, hogy ketté van szakadva, és egységesíteni kell a két országot. Úgyhogy amikor most már ugye egri püspökként, de még mindig egyházi megerősítés nélküli egri püspökként szorgalmazza, hogy jöjjön létre a megegyezés, és ekkor jön létre ugyebár a Váradi Egyezmény. Most a Váradi Egyezmény az azért érdekes, mert hogy az van benne, hogy amennyiben Szapolyai János meghal, akkor a trónt azt igazából Ferdinánd fogja örökölni.
1: Ez most, a Váradi Egyezmény 1538-ban.
0: Így van, 1538-ban. Csak közben történt egy kis változás, és pedig az, hogy Szapolyai Jánosnak közben ugye megszületett János Zsigmond.
1: Igen, az örökös.
0: Erről már beszéltünk korábban is, hiszen ugye a Várdai Pálnak, meg a többieknek az esztergomi érseksége idején ez már fölmerült ez a dolog. Tehát igazából itt most az jelenik meg, hogy hogyan viselkedik a Váradi Egyezmény után Frangepán Ferenc. Tehát ahogyan az egyezmény előírja. Tehát magyarul, amíg Szapolyai János él, 1540. július közepéig, addig hűséges hozzá. És utána, mivel hogy a Váradi Egyezmény arról beszél, hogy utána a korona az Ferdinándot illeti meg, akkor onnantól kezdve ő átáll Ferdinánd oldalára.
1: Függetlenül attól, hogy itt időközben utód született?
0: Igen, mert hogy ő ugye Szapolyai, tehát a Szapolyai nem rendelkezett másképp, mint ahogy a Váradi Egyezmény volt. Azt már később a magyar főurak, meg Izabell, ugye az anyakirályné,
1: megtámadták
0: a Váradi Egyezményt, viszont Frangepán Ferenc abban volt, hogy ő, mint Szapolyai Jánosnak a hűséges híve, aki kitartott mellett a rosszban, és most itt, ugye, itt van a jó, hogy megszületett a béke, hát ugye Szapolyai János nem sokáig élvezhette, mert 40-ben meghal, viszont utána mondjuk így, hogy Szapolyainak a politikai végrendeletéhez tartja magát, ez pedig az, hogy halála esetén a trón Ferdinándot illeti meg.
1: Igen.
0: És ő akkor ennek értelmében szépen átmegy Ferdinánd oldalára, úgyhogy 1540. szeptember 14-én bejelentette, hogy innentől kezdve ő most már Ferdinánd mellé kíván tartozni, és pontosan azért is, mert hogy most már ugye mivel egy törvényes király van, akkor erősíteni kell ezt az egy törvényes királyt, ugyanis attól félt joggal, és be is következett, hogy a török nem fogja Szapolyai János halálát egyszerűen tudomásul venni, illetve hogy ezentúl érvénybe lép a Váradi Egyezmény. A török számára az kellemetlen, miért? Eddig volt egy kezelhető király, akinek az

0: országán bármikor keresztül lehetett menni. Ha most ezt az országot megszerzi Ferdinánd mögötte a német-római birodalommal, akkor megint az van, hogy egy sokkal keményebb dióba ütközik a szultáni hadsereg. Tehát így teljesen logikus, hogy ő tényleg a haza érdekeit szem előtt tartva átmegy Ferdinánd táborába, és októberben ünnepélyes keretek között is beállt a Ferdinándot támogató püspökök és országnagyok közé.
1: Frangepán Ferencnek a egri püspöksége még nagyon sok izgalmat rejteget a számunkra, de az igazság, hogy ez a mai adásidő már lejárt, úgyhogy ezt innen folytatjuk, hogy Szapolyai halálával ő átáll Habsburg Ferdinánd oldalára, és ez mit fog jelenteni, és végre megérkezik-e már a pápai megerősítés, mert ezekről is fogunk beszélni a következő adásban.
2: A mai adásban Frangepán Ferenc egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást, közölt a miniszterelnök reggel a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat, fogalmazott. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. A kormányfő világossá tette, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és vállalkozások érdekének képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad biankó csekket. Közölte azt is, hogy este, a kormányülés után Budapesten fogadja António Costát, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. A pozsonyi V4 plusz Japán találkozó alkalmával Orbán Anita külügyminiszter kétoldalú megbeszélést folytatott japán kollégájával, Motegi Toshimitsuval. A magyar diplomácia vezetője a Facebook oldalán közzétett posztjában közölte, ez volt az első személyes találkozójuk a júniusi telefonegyeztetésük óta. Kiemelte, hogy Japán Magyarország egyik legfontosabb ázsiai partnere. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 68 ezer név is napvilágot láthat. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex hírportálnak. A reggel közzétett interjúban Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A számot látom, hogy ez mennyi lesz, fogalmazott, jelezze, hogy szakmai becslések szerint tehát akár 60-80 ezer név is nyilvánosságra kerülhet. A hónap végéig kell előkészítenie a Vekerle lakásépítési programot a közlekedés és beruházási miniszternek a pénzügyminiszter bevonásával. Vitézi Dávidnak felülvizsgálat alapján kell javaslatot tenni a kormány számára arról, hogy a lakás célú kiemelt beruházások közül mi maradjon változatlan, mit módosítsanak és mit szüntessenek meg. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, jövő nyárig pedig további 300 helyiségbe szerelnek légkondicionáló berendezést. Törvénymódosítással javítana a szőlő aranyszínű sárgaság elleni védekezést Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A javaslat szerint növényegészségügyi zárlat esetén nem járna kárpótlás annak a termelőnek, aki nem teljesíti a kártalanítás feltételeként előírt kötelezettségeket. Csak nem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az apácai ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményektől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. Összeütközött egy tehervonat és egy áruszállító cég mozdonya Győr és Győr-Szent Iván között, késésekre kell számítani a győri fővonalon, közölt a MÁV Inform, a baleset okait vasútbiztonsági szakemberek vizsgálják. Ukrajna nem kapott további ígéreteket Patriot rakétákra az uniós védelmi miniszterek írországi találkozóján. A háborúban álló ország szerint mintegy 300 ilyen légvédelmi eszközre lenne szükségük. Irán nem kerülhet atomfegyver birtokába, valamint ragaszkodnak a Hormuzi szoros szabad hajózhatóságának helyreállításához. Az amerikai pénzügyminiszter szerint ebben egyetért az Egyesült Államok és Kína. Scott Bessent közölte, jövő héten újabb bankok elleni büntető intézkedések következnek Iránnal szemben. Ma hajnalban pedig Amerika bombázta az országot. Az Európai Unió holnaptól felfüggeszti a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője, a francia AFP hírügynökségnek azt mondta, Brüsszel mindaddig fennkívánja tartani a korlátozást, amíg Brazília nem ad biztosítékot arra, hogy betartja az uniós állategészségügyi szabályokat. Meghaladta az ezret a Nepált és Kínát sújtó villámáradás halálos áldozatainak száma, a mentőcsapatok továbbra is igyekeznek eljutni a természeti katasztrófa miatt a külvilágtól elzárt településekre. 3916 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván, köztük 583 külföldit. Végül az időjárásról, a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban dr. Vas Miklós, nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgetünk. Az Életút interjú második epizódja hangzik el ma. A korábbi adásban a gyermekkor időszakától a fiatal felnőttkorig ismerhettük meg életét. Most az EGRI visszatéréstől folytatjuk. Tartsanak velünk!

0: Akkor még külön volt a főiskolán a gyakorlati ismeretek tanítására is képeztek tanárokat, a műszaki tanszék a műszaki részét a tanárnak, a mezőgazdasági pedig a mezőgazdasági részét, tudnék, a technika, a gyakorlati foglalkozásnak két változata volt, A és B változat. A B változat volt az, ahol mezőgazdaságot is tanultak, meg iparból is a legfontosabbakat, meg háztartástant is tanítottak. A másik volt a műszaki rész. Aztán később szervezések során technika tanszék néven egyesült a két tanszék, és hát akkor a műszaki kollégát is oda költöztek hozzánk, és így egy ilyen vegyes összetételű tanszékbe dolgoztam aztán tovább.
1: Milyen volt a hallgatói állomány ezekben az időkben?
0: Beiskolázással nem volt gond, mindig olyan 40 fős évfolyam összejött. Most a technika része annyiból összetett volt, hogy a két szak közül az egyik volt a technika mindenkinek. Ugye volt, aki fizika technika volt, volt, aki biológia technika, technikás volt, és hát a technikában együtt voltunk. Most akkor a technika meg volt a terve, itt is mezőgazdaságit és ipart is tanítottunk, és így, úgy mondjam, egy kicsit belekapcsolódtam ebbe is, hát hiszen láttam ott a gyakorlatokat, mi egyébeket. És később aztán úgy adódhat, hogy most ugrunk egy nagyot, hogy a végén tanszékvezetője lettem az utolsó években. Azért mondom utolsó években, mert a bokros csomag alatt ugye ugyancsak megvágták a főiskolákat, ugye a főiskolán akkor 4 szak szűnt meg, és hát úgy döntöttek, hogy nem a kémiát vagy a fizikát akarják megszüntetni, pedig oda lasszóval kellett fogni a hallgatókat hozzánk, meg 40-en jöttek. Mégis úgy döntöttek, hogy ezt futtatják majd ki, úgyhogy sajnálatos módon rám esett az a rész is, hogy ezeket a szakokat ki kellett vezérelni onnan.
1: És akkor még azért zajlott szakmai munka, kert tervezés például, és ennek van két Egerben nagyon jól ismerhető és ma is meglévő lenyomata. Beszéljünk egy picit erről.
0: Igen, hát az egyetemen elég univerzális képzés volt, már említettem, hogy tanultunk mezőgazdasági ismereteket, már állattenyésztést, méhészetet, stb. Is, többek között kert tervezést is tanítottunk. És hát amikor szerveződtek a különböző kamarák, egyebek, én pályáztam kerttervező. Speciál kollégiumban végeztem egyébként, ezt benne nagyon érdekelt. Tervezett. Elég jó rajzoltam is, meg vonzott az ilyen kreatív dolog, tehát szerettem kerttörténet, művészeti része is van, nagyon szép terület. Lényeg az, hogy amikor a kamarák szerveződtek, akkor én tagja lettem az építész kamarának, mint táj- és kertépítész, és így akkor az oktatás mellett mérnöki munkát is végeztem, mérnöki szellemi munkát. Elég termelékenyen, körülbelül 60-70 tervet készítettem, azért mondom, hogy nem készítettem katalógust a kisebbekről, mert ebben családi házkertje is benne volt, meg sok minden. A legnagyobb falatok azok voltak, hogy benne egy tervezési csapatként Heves-megye 17 községének a 20 évre szóló rendezési terv kidolgozásában voltam egy csapatnak a tagja, ahol a mezőgazdaság és környezetvédelmi részeket én dolgoztam ki. Egerben a tervezések közül hát mondjuk referencia munka, amit nagyon szeretek mutogatni, a szökőkút környékén, az érsekerti szökőkút környékén a kertészeti tervezése, és a Szépasszonyvölgynek a kertészeti része. Ott ugye a pincesorok között, ott van az a középső rész, ahol a szalonna sütők egyebek vannak, annak az elrendezését, mindent azt én terveztem végig. Egy kedves referenciám volt még a Ciszter gimnáziumnak az udvara, ahol felkértek, hogy csináljak tervet, és de ott olyan megkötés volt, hogy az udvaron ott volt egy kosárlabdapálya is, amihez ragaszkodtak. Tehát a kertnek a felét, a kisebbik felét terveztem meg. Szerintem egy jó sikerült, kedves terv volt, ami aztán akkor a pálya megszüntetésével Hát az egész udvar leburkolásra került, ez sajnos ez a referencia munkám, ez elveszett ilyen szempontból. Hát olyan tanulmányterveim egyébek vannak még a város különböző részeire, még közben felkészülés során. De nekem valósultak meg, ez is benne van.
1: És ugye igazságügyi szakértőként is hosszú időn keresztül igen. dolgoztál.
0: Hát ez is egy érdekes terület volt. Minisztériumban lehetett pályázni mezőgazdasági igazságügyi szakértőnek. Zömmel az volt a munkám, a kisebbik bátyám az Émásznál dolgozott nagyon sokáig, onnan is ment nyugdíjba, egy ismert, kedvelt ember volt pozícióban is, és a vezetékek, áramvezetékek építésekor, javításakor, üzemzavarkor mindig, ugye ahol ment a vezeték, ott különböző telkeken ment át, mezőgazdasági károkat okozva, hát mindig ezt a kárrendezést is szakértővel oldották meg, hogy vita ne legyen, nem az, hogy én most nekem ennyit ér, nekem annyit ér, ki kell számolni, hogy mennyi kárt okoztak, ki számolni, ilyen kárrendezési tervem sok volt, mert nem is mondom, a száznál biztos jóval több, sokkal több. Viszont az igazságügyi szakértői munkának, mivel benne voltam az országos jegyzékbe, volt egy olyan ága, hogy bíróságokon 14 peres ügynek voltam mezőgazdasági szakértője, többek között olyan neves helynek is, mint a Sárvári Spirit Hotel például, ami hát a 4 csillagos vagy 5 csillagos szállodákba azért tartozik, egy nagyon igényes és frekventált hely volt, ahol hát engem találtak meg, hogy foglalkozzak ezzel. Szép terület volt, érdekes volt, és ez mondjuk anyagilag is hasznosabb volt egy kicsit, mint az egyszerű kárrendezések. Ez, ott azért nem tudom, nem kérhetek el többet, mint amit ott károsultnak fizetnek. Hát, meg hát nagyjából meg volt szabva. Az igazságügyi szakértőnél pedig konkrétan rendeletben meg volt szabva, hogy mennyi óradíjat számolhat fel az ember. Tehát volt egy ilyen tevékenységem is.
1: És a főiskolán, ugye Ho Chi Minh főiskoláról beszélünk, akkor így hívták, a közéletben is szerepet vállaltál, erről is beszéljünk.
0: Igen, az elég hamar voltam a tanszéken szakszervezeti bizalmi, majd aztán a bizalmi testületben is kaptam funkciót. A legmagasabb rész az volt, hogy az egész intézmény szakszervezetének titkár helyettese voltam, ez az egyik. Másik az, hogy ebből kifolyólag, mikor volt egy időszak, amikor közalkalmazotti tanácsot szerveztek a munkahelyeken, a közalkalmazotti tanács elnökének is megválasztottak, ez volt a közéleti rész.

0: szakmai munkához hozzátartozott idővel kiteljesedve a pedagógiai tevékenységgel. Ugye a beszélgetés legelején szó volt arról, hogy 13 könyv szerzője vagy. Akkor most beszéljünk az Életvitel című kötetről, ami hogyan is született meg?
1: Hát talán furcsának tűnik, hogy így mérnöki előképzettséggel, és hát ilyen területeken, hát hogy jutottam el egész odáig, hogy ilyen szinte filozófiai és hát pszichológusi részeket kívánó dolgokkal is foglalkozom. Mellesleg ugye a mérnök továbbképzőn, hát kaptunk a tanári oklevél mellett azért pszichológiából is képzettséget, és a tanszéken menet közben nyugdíjba ment az a kolléga, aki a tanári mesterséget tanította, tehát a szakmódszertant, és akkor itt a pedagógiába hát jobban beleástam magam természetszerűleg, és ebből is doktoráltam egyébként pedagógiából, mégpedig az amiatt, hogy akkor volt egyébként a Nemzeti Alaptantervnek a bevezetése is, ahol nagyon sokat dolgoztunk, és hát a doktori témámnak is az volt, hogy a két tantárgy, úgynevezett két tantárgy összehasonlítása. Úgy volt a régi tantárgy a gyakorlati foglalkozásnak nevezték, technika néven egyesült a tanszék is, és a tantárgy is összetettebb lett. És úgy adódott közben, hogy a szükség rávitte a tankönyv kiadót és az ottani kollégát, aki foglalkozott a tankönyvekkel, egyebekkel, egy más munkába volt benne, és tanári kézikönyvre volt szükségük, és ő engem ajánlott, és sikerrel megírtam a két tanári kézikönyvet, a meglévő tananyag és a tankönyv tanításának a pedagógiai segítésére. Tehát tulajdonképpen az a tanárok segítésére alakult ez a, illetve kikészült ez a könyv, utána már konkrétan könyveket is írtam. És volt egyébként a technika tantárgy, no, egy szót arról, hogy miben különbözik az úgynevezett technika a gyakorlati foglalkozástól. Az emberi munka megítéléséből kell kiindulni. Az emberi munka nem egyszerűen művelet halmaz. Tehát, hogy valaki megtanul barkácsolni és csinálja. Ennél komolyabb mindenképpen gondolkodás és cselekvés egysége. Egysége is, itt most a munkagondolkodásra gondolok elsősorban, a probléma megoldásokra, egyebekre. És a tantárgyban valahogy ezt bele kellett vinni. Tehát nem egyszerűen az, hogy bevisz a tanár valamit, bemutatja a rajzát, bemutatja, aztán kiosztja az anyagokat, na ezt fogjuk megcsinálni, itt mérjétek, ott mérjétek, így állítjuk össze, kész. Hanem akkor egy problémahelyzetet kell teremteni. Van egy szükséglet, szükségletet ki kell elégíteni, minden munkának ez a kezdete, valamire, valami kell. Olyan módon megnézni a problematikáját, mit tudok, mit nem, és akkor elkezd az ember gondolkodni, és a szükségletből indulunk ki. Én tudom, hogy mit fogunk a végén majd készíteni, a gyerek még nem tudja. Felvetem a szükségletet, legyen az egy tárolódoboz, vagy bármi, de nem azzal, hogy megcsináljuk a doboz, hanem hogy kell. Na most közösen megbeszéljük, hogy mit kéne tárgyalni, milyen tárgyat, akkor olyan méretű doboz kell, milyen anyagból legyen, hogy erősítem össze, mit csináljak még végén, ugyanilyet csinálnék-e, még egyszerre csinálnám, vagy közben más ötletem is támad, rengeteg gondolkodás, és nagy igazi technikai problémák megoldásáról pedig egyszerű modelleket csinálni, mondjuk egy hídnak a megépítéséhez, majd csinálunk magunknak egy kis hídmodellt, akár kartonpapírból, bármiből, amit ugye vagy alá kell támasztani, vagy tehát modellezem, vagy pedig függesztem, közben az igaziról tanulok egy csomó dolgot, a végén pedig konkrétan alkotok valamit, tevékenységet. Akkor sok mindent megismerek, másrészt én azt mondtam, hogy a munkának jó lenne egy önálló, vagy jó volt ez az önálló tantárgy, tudnék, nem beszélnek ennek a motivációs hatásáról is. Mert azt mondja, hogy ugye, hogy jó, hogy megtanultad, hogy kell mérni egyáltalán. Meg tudod kémiából, hogy ez milyen anyag, meg milyen. A matematika is kell, hát ki kell számolnunk dolgokat. Ezek nem azért vannak, hogy téged nyúzzanak, hanem szükség van rá. Stb. És a képességfejlesztő oktatásnak a híve vagyok, a képességek pedig csak az adott képességre vonatkozó tevékenység terszerű gyakorlásával alakul ki. Magyarán, most egyszerűsítsünk egy valamit, gondolkodás is úgy fejleszthető, hogy gondolkodtatok. És akkor interaktív a munka, gondolkodik, fejlődik, nem unatkozik, megszólalhat, részt vesz, nem azt nézi, hogy mikor van vége, érdekli a dolog, örül annak, amit megcsináltunk, és egy ügyetlenebb gyerek is sikerélményre, vagy egy kevésbé okos gyerek is sikerélményhez jut azáltal, hogy alkottam valamit, amit hazavihetek, megmutatom anyukának. És így tovább. Tehát egy ilyenfajta pedagógiát képzelünk el. Na most a technika az egy mesterséges környezet, amiben élünk. Ha jól belegondolunk, a természeti környezetből sajnálatos módon egyre kevesebbet észlelünk. Azon, amit építettünk, azzal dolgozunk, amit beszerezhetünk, ezzel fűtünk, azzal fűtünk, minden más. Van ott egy technikai rendszer. Háztartással is foglalkozni kell, ugye annak is vannak eszközrendszere, van egy csomó tudnivalója, és így tovább. Tehát egy élettérbe mozgok, az élet ennek a működését valami módon meg kell szervezni. Most nem erre gondolok, hogy írjunk házi szabályt, azt is lehet, inkább szokásrendszer, de mindenképpen életszervezés. Na most azt mondjuk, hogy ez az élet a legkisebb emberi egységben, családba zajlik, és hogyha tervezem ezt az mindennapi tevékenységet, egyen nagyobbat is léphetek. Megtervezhetem, hogy egyáltalán mit akarunk elérni az életben. Ezt mondhatnám életvitelnek. Legyen egy vezérfonál, ami mellé építek mindent. Mit szeretnének a gyerekek, mit szeretnénk én, hogy szeretnénk élni, mibe akarunk lépni, és így tovább. És így adódott ez, hogy ha a munka, tevékenység, gondolkodás, élet ennyire összefügg mindennel, hát akkor egy kis pedagógus gondolkodással azt mondja az ember, hogy mi lenne, hogyha beszélgetnénk arról, hogy hogyan tervezzük meg, milyen legyen ez a vezérfonal. És akkor így eljutottam, a kiadó vevő volt erre, olyan értelemben, hogy elkészült ez a könyv, a 9.-10. osztályt, mert akkor úgy számolták, még, de lehet is úgy számolni, a kötelező iskolai képzéssel, tehát 16 éves korig járnak a gyerekek, ugye nem 8 évig, hogy a legnagyobbak gondolkodtatására egy ilyen könyvet tudunk adni, és akkor még eljutottunk megint oda a pedagógiai választás, hogyha az iskolába meg választani lehetett, most körülményeket meg mindenki visszagondolja, hogy emlékszik rá, lehetett választani, vagy kellett gyerekeknek választani, hogy hittant akarnak tanulni, vagy pedig etikát. Most az etika, hisz maga a szó is a gyerektől is távol esik, vagy valami. Tulajdonképpen bújtatott erkölcs tan, az etika. Etikusan járok el, akkor általában úgy néz ki, hogy erkölcs szabályai szerint mozgok a környezetembe, és akkor már ott is vagyok akkor. Na hát akkor hogy éljem ezt az életet, milyen célok irányába?
0: Ez a könyv valóban egy nagyon komplex, hiszen erős kultúra hordozó jellege is van, hiszen gyakorlati példák a történeti utalásokkal együtt, ha tetszik, magyarázza, tanítja a munkát, az élet szervezését, tehát ez egy ilyen, úgy tetszik, egy ilyen iránytű is lehet egy fiatal életében.
1: Igen, hát először egy viszonylag hosszabb bevezető részen minden gyereknek el kéne fogadni, hogy valamilyen módon születik egy szabályrendszer. De ezt nem is így fogalmazom. Egy rendszer, ami szerint élni szeretnénk együtt másokkal. ezt nevezhetnénk erkölcsnek is, ugye mi a jó a másiknak, mi a rossz a másiknak, stb. És van egy ilyen kialakult szokás, nevezhetjük erkölcsnek, ami kultúra függő egyébként sok helyen, azért az ázsiai a kultúrája, életvitel, egész gondolkodása más, mint a keresztényeké. Hát azért a gondolkodást, tehát el kell jutni oda, hogy végül is szükség van szabályrendszerre. Az erkölcs nincs részletesen leírva, az egy nagyon tág fogalom. Van egy szűkebb része, amivel aztán mindenki találkozik, a jog, ahol a legfontosabbakat meg is fogalmazzák, konkrétan kötelezővé teszik, és a szankciókat is mellé teszik, tehát hogyan büntetik azt, mivel, mennyire, azt, aki ezeket megszegi. Ezek a legfontosabbak. Tehát van egy csomó, ami nem sért jogot, de az erkölcset igen. A megítélés, hát ez nagyon sok példát mondhatnánk.

0: És ugye nagyon fontos megtartó erő az erkölcsben a maga a hit is. Te az egyház községnek is tagja vagy, templomban is rendszeresen találkozunk, onnan is ismerjük egymást. Adódik a kérdés, hogy számodra mit jelent a hit?
1: A hit mindenképpen egy támasz és egy erőforrás. Amikor szabályokról beszélünk, eljuthatunk oda. Egy hosszabb bevezetés van itt a könyvben, hogy különböző kultúrák hogyan jutottak el oda, hogy valamit megalkossanak. Hát többek között mi eljuthatunk akkor a 10 kőtáblához ilyen módon. És hát azt mondom, hogy az életvitel tulajdonképpen megfogalmazásra került, ha nagyon belegondolunk. Gyerekként furcsa volt, mikor az első ábrákat láttam, hogy két táblát hoz Mózes, és nem 5 van rajta, hanem 3 és 7. De hát ma már könnyű ezt elkülöníteni ilyen módon. Az első 3 az Istenhez fűződő kapcsolat, 7-től 10-ig pedig az emberek kapcsolata, ahogy Isten ezt megfogalmazza, hogy ez jó lesz mindenkinek, ha így csináljátok. És éppen ezért van, még hallottunk olyan pápai megnyilatkozást is valaminek a kapcsán, hogy nagyon sok hitetlen ember, aki teljesen erkölcsös, a társadalomba elfogadott és tisztelt ember lehet, és azt mondják, hogy hát az ő magánügye, hogy mit kezd az első táblával, de a másik táblát betartja, ez egy rendes ember, akit példaként lehet állítani sok mindenkihez. De mindenképp eljutottunk oda, hogy a keresztény életforma, a keresztény hit, ez kell, és egy példát kell mondanom, említettem, hogy milyen szegénységben, türelemben nőttek fel a szüleink is, meg mi magunk is, azt mondja, hogy hit nélkül édesanyám ezt nem bírta volna.
0: Édesanyádról régebben meséltél egy történetet, hogy volt egy dicsőségfal.
1: Igen. Hát amikor beszélt, hát úgy alakult a lakásberendezésnél. Hát először is volt egy gyűjtemény, amit megőrzött mind a hetünkről, meg volt a kis sapka, amit kaptunk csecsemőként. Ez megvolt. A másik fontos gyűjteménye volt mindenkinek az érettségi fényképe. Ott volt egy helyen 7 fénykép, és azt mondta, hát ez az én életművem.
0: Az, és valóban így. A hithez a közösség is hozzá tartozik. Említetted, hogy felmenőid sorában is vannak fertelmesterek, és te magad is a fertelmesteri közösség oszlopos tagja vagy, hosszú ideig a vezetésben és a negyedben részt vettél. Mi köt téged a fertelmesterséghez a tradíciókon kívül? Számodra mit jelent ez a testület?
1: Hát mindenek előtt egy rendkívül fontos személyes kapcsolatot. Tartozok valahová. Méghozzá olyan emberekhez, akik elfogadnak olyannak, amilyenek vagyunk, elfogadjuk egymást, segítjük egymást, eszmét cserélünk, együtt dolgozunk, zömével igazán jó barátok vagyunk, jó viszonyban vagyunk mindenkivel, vannak, akik egy fokkal még közelebb, mondja. Tehát a barát talán ott kezdődik, amikor valami személyes gondját is elmeri mondani valakinek, ami nem tartozik, csak jó esik beszélni róla például. Igen. Tehát mindenképpen egy olyan közösség, az egész városa is. Másrészt pedig egy olyan közösség, ami a keresztény hagyományok őrzését tekinti fő feladatának, őrzését és gyarapítását, ahogy adódik. Ebben ezzel az eszmerendszerrel teljesen egyetértek, és emberi közösségekre szükség van, a legszorosabb ez. Hasonló közösség volt az egyház közösség is, de zömmel mind a ketten, illetve legalábbis a fele mindkettőnek tagja. Ez összeolvad szinte, és szerencsés módon működik ez a terület is. Ugye? Tehát a vallás mindenképpen egy megtartó erő, egy segítség, ami segít a nehézségeken túl élni. Hát igazán mély hitet élni nem is olyan könnyű, olyan szempontból, hogy az ember meg van áldva, vagy meg van várva azzal, hogy gondolkodni szeret, és magyarázatot keres sok mindenre. Na most itt nem szabad nagyon messzire menni, mert úgyse tudunk a végső dolgokra magyarázatot adni. Már gondolok arra, hogy a filozófiának a két ága is. Hát van, aki elismeri a szellem elsőbségét, akit Istennek nevezünk, ugye a másik pedig az anyag tulajdonsága az, hogy állandóan mozog, változik, fejlődik, hogy azt termelte ki magába a tudatot, és hát és így tovább, és így tovább. De egyik se tudja teljesen kézzel foghatóan bizonyítani. Bizonyíték van olyan, amit elfogadnak. Ez megint egy külön dilema. Én azt mondom, hogy szerencsés ember az, aki mélyen tud hinni, óriási erőforrás, vigasztalás. És sokszor van úgy, hogy az ember tényleg fohászkodik valamiért, és mégis oldódik azért. Tehát azért vannak jelek, hogy létezik azért ilyen.
0: És a közös imádságnak is van ereje, hiszen igen, ebben a stúdióban, ahol ülünk, az említett fertelmesteri közösség két hetente rózsafüzért imádkozik, és ennek a csoportnak te is tagja vagy, te is rendszeresen szoktál érkezni ide.
1: Igen, hát most a rendszerességben egy kis hiba csúszott már sok egyéb ok miatt, de ide tartozónak érzem magam. És hogyha kicsit ritkában is megpróbálok eljönni, az a különbség az, hogy itt szintén egy olyan baráti társaság van, akinek már megvan az ülőhelye, és megvan az, hogy senkit nem szorítok ki abból, hogy mondja a tizedeket, viszont amikor jövök, mindig vannak könyörgések egyebek, akkor valamelyiket elmondhatom. Tehát együtt imádkozunk, és a könyörgésben még részt is veszek. És ez főleg az első ilyen alkalmakkor éreztem ennek az erejét, hogy mennyire más, hogy mennyire át tudja adni a gondolatokat, kikapcsolva mást, bele tudja élni az imába. A közösségnek egyébként mindig óriási befolyása van tudat alatt is az emberekre, bárhol, foci meccstől kezdve, akár a rózsafűzérig is jó együtt imádkozni, így mondhatnám.
0: És ugye mi férfiak azért szemérmesebbek vagyunk, vagy szégyenlősebbek, hogy a férfiak együtt imádkoznak, az sajnos egy ritkább dolog manapság.
1: Igen, és ez örvendetes kivételként szoktak, kivételek egyikeként, mert lehet, hogy van még az országban valahol, de nem olyan sok. Igen, van egy ilyen szemérmesség. Én azt mondom, hogy ez nem olyan dolog, amit szégyelni kellene. Nyugodt lélekkel vállalja fel az ember. Igen, és szoktam, és kész. És akinek nem tetszik, ne törődjön vele.
0: A beszélgetés elején említettük, hogy a közelmúltban töltötted be a 90. esztendődet. Ha néhány gondolatba kéne összefoglalni ezt az életpályát, hogy mik a legfontosabb tapasztalataid, akkor mit mondanál? Ha lenne egy rövid kis cédula, amire fölírhattad, mit írnál rá?
1: Hát nagyon nehéz ebből a sokból valamit kiemelni, akkor talán így mondanám, hogy sokan mondták, hogyha egy dologra koncentráltam volna, akkor Isten tudja, hova vihettem volna. Mert mondjuk tehetséggel megáldott az Úr, mások megállapítása szerint, nem én mondom, meg hát mondjuk az eredményeim alapján talán mondhatja is az ember. Viszont én így éreztem jól magam. Sok minden érdekelt, engedtem a kíváncsiságnak, élveztem, amikor művelem, örültem a sikernek, és ezek a területek akkora komplex ismeretet adnak, hogy megmerem fogalmazni azt, hogy a világ működését, egész világ működését értem nagy vonalakban. Tehát minden tudománynak a legfontosabb alapjait és az egymáshoz való viszonyát is nevezhetjük általános műveltségnek, mondjuk. Ez a része. Ez megvan, és ebből el is mondhatnánk, hogy műveltségünknek két része van. Az egyik könyvben beleírtam azt, hogy két körrel lehet ez bizonyítani. Van egy nagy kör, azon belül két kisebb kör. Nagy műveltség. Az egyik kör az általános műveltség, a másik a szakmai műveltség. Most, hogyha ezeket összetolom, van egy közös metszet. hogy ez a metszet mekkora. Ez kiterül, ahol nagyon kicsi, vagy nincs a szakbarbár, akinek meg csak az az elmélet van, az meg egy álmodozó, tehetetlen ember. Tehát mind a kettőre szükség van, mind a kettőt érzem. Hát az arányokat nem is akarom eldönteni, hogy hol van. Az kétségtelen, hogy a művészetek, a humán terület ugyanúgy vonzott mindig, mint a konkrét gyakorlati tevékenység. Éppen ezért lett volna nehéz erről lemondani. Tehát ne álljon ellen az ember, tanácsom szerint, annak, hogyha valami nagyon érdekli, szakítson rá időt. Aztán vagy abba hagyja, vagy beépül egyéb, de az, hogy eleve meg se próbálom, az nem jó. Az a próbálkozásaim egy része kényszer volt, másik praktikus volt, a harmadik meg inkább bonzott. Sok minden érdekel, mai napig is sok minden érdekel.

0: Dr. Vas Miklós, nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgettünk. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A keresztény imádság fajtáiról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A katolikus egyház katekizmusának kompendiumával összevetve fogalmazhatjuk meg a következőket. Hogyan imádkozott az első jeruzsálemi keresztény közösség? Az apostolok cselekedeteinek elején olvassuk, hogy az első jeruzsálemi közösségben, melyet a Szentlélek tanított az imádságos életre, a hívők álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben, tehát a szentmisében és az imádságban. Apostolok cselekedetei, második fejezet, 42. vers. Hogyan tevékenykedik a Szentlélek az egyház imádságában? A Szentlélek a keresztény imádság belső mestere, neveli az egyházat az imádságos életre, és egyre mélyebbre vezeti a szemlélődésben, és a Krisztus kifürkészhetetlen misztériumával való egységében, az apostoli és a kánoni írásokban, a Szentírásban található imaformák irányadók maradnak a keresztény imádság számára.

énekelve végzett imádság, a szóbeli imádság, és ennek párszavas formája a röpima. A röpimákkal nagyon sokat elérhetünk, és nagyon fontos, hogy minél több röpimát megtanuljunk. Például Jézusom, szentséges szíve, szeretlek. Jézusom, segíts nekem. Szűz Mária, szebbültelen szíve, könyörög érettem. Szent József, te benned van bizodalmam, és így tovább. A gondolattal, szándékkal, akarattal, a bűnbánat vagy a szeretet érzületével végzett imádság a benső vagy elmélkedő ima, elmélkedés. Ennek elmélyültebb változata a természetes vagy természet fölötti szemlélődés. Tehát összefoglalva, módja szerint szóbeli imádságot különböztetünk meg, formájuk szerint a következő imákat különböztetjük meg. Mit jelent az, hogy formájuk? Azt jelenti, hogy tartalmukban és céljukban különböznek. E szerint van kérő, közbenjáró, áldó, hálaadó, dicsőítő, engesztelő és felajánló ima. A kérő imában elsősorban anyagi és főleg lelki valóságokat kérhetünk, és bocsánat kérő ima is van, de a legfontosabb, hogy Isten országát, Jézus Krisztus uralmának beköszöntét kérjük. Erről szól az Úr imája, vagy a hét kérés imája is. Például jöjjön el a te országod. Aztán a közben járó imában másokért járunk közben az Isten szent színe előtt. Ez a kérésnek egy sajátos fajtája, sajátos megnyilvánulása. Azt is tudjuk, hogy nem csak a kérés és a közbenjárás fontos, hanem az, hogy áldjuk Istent, áldjuk azért, mert mindent tőle kaptunk, minden az ő ajándéka, és ezekért az ajándékokért mondunk hálát. Ilyen áldó ima az egyház történelméből, Assisi Szent Ferenc naphimnusza, vagy pedig a Szentírásból a Benediktus, amelyet a Boldogságos Szűz Mária rokona, Zakariás pap mond: áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Aztán a hálaadás. Erre is gyönyörű példákat találunk. A Szentírásban is, az egyház liturgiájában is, és az egyház történelmében is, a szentek életében is. Például Károly testvér Sárdőfukó imája: Atyám, rád hagyatkozom, tedd velem, ami neked tetszik, bármit teszel is velem, megköszönöm, kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak akaratod teljesedjék bennem és minden teremtményedben. Ez egyúttal egyébként felajánló imádság is. Van, amikor az imádságok, a különböző formák ötvöződnek egymással.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19:50

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Örömmel csatlakozik a Tisza az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, közölte a miniszterelnök reggel a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta a pártcsalád elnökét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása. Úgy fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. Világossá tett, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyozta, a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és vállalkozások érdekeinek képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad biankó csekket. Közölt azt is, hogy este a kormányülés után fogadja António Costát, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név is napvilágot láthat, lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex hírportálnak. Az interjúban Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A számot látom, hogy ez mennyi lesz, fogalmazott. A kormány eddig összesen 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett feljelentést, mondta el a miniszter. Ruf Bálint példaként említette, folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra, egyben jelezte, hogy ebben az ügyben is feljelentést tesznek. A gondos óraprogram miatt bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter a Facebook oldalán. Tanács Zoltán azt írta, a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás keretében a párt aktivistája a gondos óraprogram egy meghatározott, 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. Alapos a gyanúja annak, hogy az adatkezelés során nem megfelelően jártak el. A hónap végéig kell előkészítenie a Vekerle lakásépítési programot a közlekedési és beruházási miniszternek a pénzügyminiszter bevonásával. Vitézi Dávidnak felülvizsgálat alapján kell javaslatot tenni a kormány számára arról, hogy a lakáscélú kiemelt beruházások közül mi maradjon változatlan, mit módosítsanak és mit szüntessenek meg. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, jövő nyárig pedig további 300 helyiségbe szerelnek légkondicionáló berendezéseket. Törvénymódosítással javítana a szülő aranyszínű sárgaság elleni védekezést Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A javaslat szerint a növényegészségügyi zárlat esetén nem járna kárpótlás annak a termelőnek, aki nem teljesíti a kártalanítás feltételeként előírt kötelezettségeket. Csak nem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az apácai ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosultak tanulmányi eredményektől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. Összeütközött egy tehervonat és egy áruszállító cég mozdonya Győr és Győr-Szent Iván között, közölte a MÁV Inform, a baleset okait vasútbiztonsági szakemberek vizsgálják. Robbanás történt a dél-németországi Augsburg főpályaudvarának közelében, két ember könnyebben megsérült, közölte a német rendőrség, ismeretlen tárgy robbant fel az épület egyik átjárójában. A detonációban ablakok is megrongálódtak. A pályaudvaron korlátozásokat vezettek be, a környékén pedig fennakadások vannak a közúti és a tömegközlekedésben. Irán nem kerülhet atomfegyver birtokába, valamint ragaszkodnak a Hormuzi szoros szabad hajózhatóságának helyreállításához. Az amerikai pénzügyminiszter szerint ebben egyetért az Egyesült Államok és Kína. Scott Bessent közölte, jövő héten újabb bankok elleni büntető intézkedések következnek Iránnal szemben. Ma hajnalban az amerikaiak bombázták az országot. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet ma a délutáni órákban 28-29 fok körül alakul, a kánikulának tehát egyelőre vége. Híreinket hallották.
0: Reklám.
1: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Röcei Patrikot, Aktelek település polgármesterét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Eltelt egy újabb év, és találkozunk Akteleken, a Koltai házaspár portáján. Ültünk le egymással beszélgetni, hiszen idén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre az a bizonyos somünnep, amelyen szinten kivétel nélkül mindig találkozunk egymással. Örülök, kedves polgármester úr, hogy idén is találkoztunk.
4: Én is örülök, köszöntöm a kedves hallgatókat. Így van, negyedik alkalommal kerül megrendezésre, és ez a negyedik alkalom szerintem az egyik, hogy is mondjam, időjárás szempontjából egyik legkirívóbb alkalom, hiszen ahogy itt a koltai házaspár is elmondta, hogy azért az év az eléggé kihívásokkal teli, mint mezőgazdasági vállalkozó én is ezt alá tudom támasztani, ők meg mind ugye, akik ezzel foglalkoznak, a szegény somok rendesen rá vannak sülve a fára annyira nagy szárazságban, de hál' Istennek ez nekik nem jelentett akadályt abban, hogy megrendezzék ezt a rendezvényt, és szeretettel várja neki minden ide látogatót.
3: Mert hogy Akteleknek is sokat jelentenek az ilyen programok és rendezvények, ilyenkor felpesdül a település élete, ezt nyugodtan kijelenthetjük.
4: Így van, így van. Egy színfolt Akteleken azért el lehet ezt mondani, és azért akik ide látogatnak így a nyár utolsó hetében, a gyönyörű idő következtében nagyon bízunk abban, hogy azért sokan eljönnek és megtisztelik őket, mert azért rengeteg munka van abban, hogy egy ilyen szép rendezvényt ilyen sikeresen meg tudjanak rendezni.
3: Akterek pedig örülhet, hogy ilyen aktív lakosai vannak, akik mindig kitalálnak valamit, hát a koltai házaspár egyértelműen ilyen.
4: Így van, én nem is tudom, hogy honnan veszik ezt a rengeteg energiát, mind a Gáborban, mind a Krisziben szerintem túl van töltve az energia, de lehet, hogy ez a somnak köszönhető.
3: És a jó Isten kegyelmének. Milyen programok várhatóak még Akteleken? Miért tudnád, kedves polgármester úr, más időszakban is ide invitálni a kedves hallgatókat? Miért jó Aktelekre jönni?
4: Hát a legelső, amiért érdemes ide látogatni, ami ugye a gyönyörű táj, tehát a kirándulási lehetőségekről nem is beszélve, a Baradla-barlangnak a meglátogatása, illetve mindig szeretünk az önkormányzat részéről olyan programokat csinálni minden egyes évben, amivel ide tudjuk vonzani az ide látogatókat. Az idén még sajnos nem volt ilyenre lehetőség, de igyekszünk szeptemberben, nagyon jó időt jósolnak, mert egy nagy pályázatban vagyunk, a közösségi térnek a fejlesztése van folyamatban, és hogyha megvalósul, szeretnénk egy ilyen átadó ünnepséget csinálni, amire mind a falu lakosságát, illetve mind az ide látogatókat már nagyon sok szeretettel várjuk.
3: Milyen lesz ez a közösségi tér, és hol található?
4: Lent a tó végben, úgy nevezik, egy tószínpadról van szó, egy tószínpadnak lesz a felújítása, ami már több mint 20 éves, tehát nagyon ráfér egy ráncfelvarrás, illetve előtte a tél le lesz térkövezve, illetve szalonna sütőhelyek, ilyen pihenőhelyek lesznek elhelyezve. Ezzel is szeretnénk erősíteni a közösséget. Én nagyon bízom benne, hogy szeptemberben pikpakra meg lesz ez a felújítás, és egy ilyen szalonna sütéses családi nap, falunapszerűséggel meg tudjuk rendezni ezt az átadó ünnepséget, mert tehát minden egyes ünnepségünk ebben a tószínpadon kerül megrendezésre, mert olyan akusztikája, illetve olyan kilátás van onnan lentről, tehát maga az egy rendezvény része Akteleknek, tehát ezért is hívjuk annak.
3: Apropó, ha már látogatók és turisták, ahogy ide autóztam, többször megfigyeltem már, hogy számtalan vendégház is épül, valamint nyitja meg kapuit a településen. Egyre jellemzőbb a vendégturizmus a településen?
4: Igen, rengeteg család foglalkozik turizmussal, illetve ilyen vendégházaknak az üzemeltetésével, ami még folyamatban van, a Csepkőszállónak a felújítása. Ha minden igaz, a tulajdonos azt mondta, hogy az idén meg fog nyitni, az ugye egy másabb kategória, mint egy falusi vendégház, mert ők szálló minőséget tudnak majd garantálni azoknak, akik ide látogatnak, de tényleg eléggé rá van most már állva Telek erre, hogy az ide látogatókat fogadja. És nagyon jó minőségű, illetve nagyon jó felszereltek ezek a vendégházak, tehát én mindenkinek tudom ajánlani, hogyha ide látogat.
3: A település az 4 évszakos település, tehát mind a 4 évszakban tartogat valami meglepetést az ide látogató vendégeknek?
4: Hát én azt mondanám azért, hogy a tél az csendesebb. Télen azoknak ajánlom, hogy ide jöjjenek, akik, ha olyan az időjárás, szeretik a telet, a havat és a hideget. Viszont tavasztól őszig van azért inkább itt nagyobb nyüzsgés. És főleg a nyári időszak, tényleg, amikor a barlangban rengetegen eljönnek. Tavasztal ugye maga ez a kilátás, a természetben való kirándulás, meg az őszi rész is egy ilyen, amikor ezt a gyönyörű tájat érdemes ide látogatni és bejárni.
3: Van valamilyen jelmondata, mottója a településnek?
4: Én csak annyit szoktam mondani, hogy Aktelek bár mindenkit szeretettel, főleg azokat, akik imádnak a természet közelében lenni.
3: Köszönöm szépen Rőcei Patriknak, Aktelek település polgármesterének a beszélgetést. További életethez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
4: Köszönöm szépen.

0: Aradi Péterrel, a Húsos Som társaság elnökével ismételten találkoztunk Akteleken, a koltai házaspár udvarán ültünk egymással beszélgetni az idén immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő som ünnepen. Most is voltak azért, hála jó Istennek, somtermékek, somtermékverseny eredményhirdetése is lezajlottam a megnyitóval együtt, szóval van érdeklődés a rendezvény iránt, én így látom, kedves uram. Önnek mi a véleménye erről?
1: Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én is úgy érzem, hogy a termelők egyre különlegesebb termékeket állítanak elő. A mostani termékversenyen is inkább az volt a jellemző, hogy olyanokkal próbálkoztak, amik egyébként kuriózumok. Ugye az alap somtermékek, a somszörp, a somlekvár, amit szinte azért Magyarországon mindenhol azért fellelhető, de például készítettek sombefőttet, és sárga somból, ami egy nagyon ritka fajtája a somnak, abból is készített valaki lekvárt. Illetve egy rég elfeledett tartósítási eljárással ilyen sombőrzt is küldtek be nekünk bírálatra, ami gyakorlatilag abból áll, hogy kiszállítják a somvelőt napon vagy éppen tűzhelybe, és gyakorlatilag tartósítják magát a gyümölcsöt, megtartják az összes beltartalmi értékét, és évekig eláll gyakorlatilag ez a termék. Ezt régen elején ezt nagyon sokszor alkalmazták, nem csak somnál, hanem egyéb más gyümölcsöknél is, hogy gyakorlatilag leaszalták. És ugye ezek cukrászati termékekbe sima felhasználó, a gyermekeimnek például, ők nagyon nagy gumicukor rajongók, és a gumicukor helyett is ilyen nagyon szeretik ezt megkóstolni, és ők elfogyasztották gyakorlatilag az egész. Úgyhogy nekem nem is marok bele szinte semmi.
0: Ön meg se tudta kóstolni.
1: Hát azért a bírálat célja, hogy meg kellett kóstolnom, meg is kóstoltam egyébként, de utána velük is megkóstoltam, és hogy most elkapkodták, hogy hát akkor mi ez, és akkor hát mégse olyan, mint a gumicukor gyakorlatilag, de azért nagyon hasonló volt az állapot.
0: Apropó, ön miért lelkesedik ennyire a som iránt? Mi varázsolja el önt újból és újból ebben a gyümölcsben?
1: Volt ez egy nagyon hosszú történet, ahogy az átadón is említettem, hogy mindenkinek van egy somtörténete, nekem is van, egy kicsit később kezdődött, de nekem úgy kezdődött, hogy az Élelmiszeripari Egyetemre jelentkeztem, és ott mint alapanyag ismereti órákon nekem a gyümölcsökkel kapcsolatban a som megragadt a fantáziámba, de abból is szempontból igazából, mert mondták azt a szót, hogy hát a somogy megye, az ebből a szóból ered, tehát hogy gyakorlatilag valamikor, nagyon régen itt egy somtermő vidék volt, mert erről kapta a nevét a nyelvészek szerint. Úgyhogy én akkor így egy kicsit elkezdtem nyomozni után, hogy mint. Eleinte bevallom őszintén, én azt hittem, hogy ez egy különleges gyümölcs, hát ilyet még soha nem látott a világon senki. Ez kiderült, egész Magyarországon őshonos, és sőt, előbb volt som Magyarországon, mint szőlő vagy kajszivarack. Úgyhogy szépen lassan kiderült, hogy igazából ez egy hétköznapi növénye Magyarországnak, és őseink nagyon szerették gyűjteni, és nagyon sok minden terméket készítettek belőle. És akkor ez így gerjedt ez a folyamat, és hát ma már itt állunk, hogy én is gyakorlatilag a növényt is azért egész jól megtanultam, és ismerem is. Igyekszem terjeszteni mindenkinek, hogy milyen finom a gyümölcs, használják bátran különböző termékekhez, vagy fogyasztásra, nyersen, feldolgozva. Úgyhogy igazából ez lett a célom.
0: Minden alkalommal van egy emlékfaültetés, idén is lesz. Ön elmondja, hogy majd kinek is állítanak emléket ezzel az emlékfaültetéssel. Én pedig szeretném hozzátenni, hogy a koltai házaspárnak köszönettel tartozunk, hiszen ezúttal a Szent István Rádió nevében én, és majd Zabari Judit együtt ültetjük el ezt a bizonyos emlékfát, úgyhogy a Szent István Rádiónak is lesz egy emlékfája. Itt akkor kapcsolódunk egymáshoz, kedves uram. Ez lesz a közös pont, de kire is emlékezünk még?
1: Dr. Gentiser Gáborra, ő az én mentorom volt az egyetem alatt. Tehát amikor én elkezdtem a sommal foglalkozni, Magyarországon azért nagyon kevesen tudtak róla bármit is. És ahogy én kutattam, kiderült, hogy Magyarországon őneki már egy 10-15 éves ültetvénye van, sőt, Magyarországon tudomásom szerint jelenleg is ő az első, aki nemesített saját magyar somot. És így egy barátság is kialakult közöttünk, én nagyon sokszor jártam az ültetvényen, de sajnálatos módon idén januárban ő elhunyt. Az ültetvényet is jelen pillanatban próbáljuk megmenteni, hogy maradjon fenn az utókor számára, ha más nem is, akkor legalább a növények, amiket ő termesztett, mint kertészménök, vagy amit megalkotott gyakorlatilag.
0: Hol van az ő ültetvénye? Ő
1: szép lakon van, Siófok mellett, ott van a Balatoni Állami Gazdaságnak a régi ültetvényessel mellett egy kis terület, és ott van egy 300-400 fős ültetvénye, amiben ezek az egyedi példányok vannak, amiket egyébként tovább szaporításra is már dr. Kovács Szilvia közreműködésével már próbálunk köztudatba hozni, és gyakorlatilag forgalmat vagy eladásra is.
0: Forgalomba is próbálják hozni.
1: Így van, pontosan. Úgyhogy az ő emlékére szeretnénk ezt a fát ide Akteleken is, úgy, mint a som az egyik fellegvárákba felajánlotta a Szilvia, hogy hoz belőle egy példát, és akkor ezt elültetne is az ő emlékére, úgyhogy mi így emlékezünk rá.
0: És végül olyan sokat beszélünk a somról, de ha kedves hallgatóinkban most keltjük fel az érdeklődést a növény és a gyümölcs iránt, akkor kiknek és miért tudjuk ajánlani ezen gyümölcsültetését?
1: Maga a gyümölcsnek a beltartalmi értékei azok egészségi célba is azért nagyon jók, illetve szerintem kiválóak, de hát én hazafele beszélek, ugye, de azért az ősi népi gyógyászatban is mind a levelét, mind magát a gyümölcsét is különböző panaszokra alkalmazták, sebtől elkezdve a cukros, vagy a vércukorszint csökkentésig, a különböző gyulladásos betegségeknek a megelőzéséig nagyon sok ilyen antocianin tartalmaz, meg ilyen gyulladás csökkentő anyagot, gyakorlatilag vetekszik a legjobb külföldi, ilyen egészségmegőrző gyümölcsekkel kapcsolatban. Csak ez szerintem sokkal finomabb, és ha teljesen beérik, tehát ezért fontos, hogy teljesen beérjen, akkor kellemesen édes savanykás ízű, úgyhogy szörpnek is, lekvárnak is, bátran süteményekbe is, fagylaltnak például, tehát nagyon finom.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Aradi Péternek, a Húsos Somtársaság elnökének. Örülök, hogy ismételten találkoztunk, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: És köszönöm szépen, és viszont kívánom.

0: Lackó Anitával beszélgetek, aki nagy tartsáról nevezett be több termékkel is az idei koltai házaspár által megrendezett Som ünnep Som termékversenyére. A megnyitón számtalan oklevél gazdára talált, és ön a pályázott termékeivel kivétel nélkül nyert is. Szívből gratulálok az elért eredményekhez.
1: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és megtiszteltetés, hogy részt vehetek egy ilyen neves versenyen. Egy nagy öröm volt számomra.
0: Azt említette, hogy beleszeretett, megszerette a Somot. Hát honnan is indul az ön története a Sommal?
1: Nagyon messziről, de azért mégsem annyira. A tanulmányaim után nagy tartsára költöztem Budapestről, ahol egy családi ház kertjében a kertet egy kertésszel terveztettük meg, és én azt kértem tőle, hogy korai virágzású növénytől késői virágzású növényig legyen szíves megtervezni, hogy mi is kerüljön a mi szeretett kertünkbe, és a legkorábbi virágzásnak ő a somot választotta, ami pár éven belül szépen termőre is fordult. Akkor találkoztam először a termésével, már a virága is lenyűgöző egyébként, fantasztikus kisbokorról beszélünk, aki egészen korán van, amikor január végén, február elején már kibontja a virágszirmait, úgyhogy az ember nem tudja nem szeretni, de amikor a gyümölcseit is megmutatta és megkóstoltam érve, akkor azt mondtam, hogy nekem ez lett a kedvencem.
0: És elkezdett azon gondolkodni, hogy milyen termékeket is készítsen belőle. Hát egészen pontosan milyen termékek születtek mondjuk erre az idei Som termékversenyre.
1: Az első, amit megpróbáltam belőle, az rögtön a lekvár volt, úgyhogy azt egészen korán, körülbelül 10 éve már próbálgatom, kóstolgatom, hogy hogy lehet tökéletesíteni és még finomabbá tenni. Először csak önmagában készítettem a Som termékből lekvárt, aztán ezt párosítottam almával, körtével, idén szilvával, úgyhogy próbálkozom mindenfélével. Nagyon-nagyon hálás növény a som.
0: Miért?
1: Mert a karakteres íze az kívánja, hogy valamivel összebarátkoztassa az ember, és ezt én meg is próbálom neki adni.
0: És kikísérletezte, hogy valamivel jól összeegyeztethető, valahol pedig szó szerint a domináns íze legyőzi a másik gyümölcs ízét. Tudunk ezekre példát mondani?
1: Igen, igen. Ugye én azt nézem, hogy a felsorolt termékeken kívül, vagy gyümölcsökön kívül milyen fajtával próbál a legjobban összeilleni a som, és azt látom, hogy inkább az édes kis magas pektin tartalmú gyümölcsöket szereti leginkább. Amivel nem sikerült annyira megbarátkoztatnom, az a vilmoskörte volt. Önmagában a vilmoskörte is fantasztikus, a som is fantasztikus, a kettő együtt nem volt annyira szerencsés, viszont a boszk kobak körtével nagyon-nagyon szépen kihozza mindkettőnek az ízét, és nagyon jól harmonizál egymással. Almából is inkább az édesebbeket szereti, szilvából pedig, ami lágyabb, rostosabb és kevésbé kemény hú.
0: Lekvárok tekintetében akkor ilyen kombinációkat és társításokat készít, na de készít-e még mást is? Somból mondjuk szörpöket?
1: Igen, szörpöt is készítek, illetve befőttet, ami nagyon nagy kedvence lett a családnak, és nagyon szépen el is áll anélkül, hogy tennék hozzá tartósítószert, úgyhogy ez lett az újítás idénre, amit szintén beadtam a versenyre, és jól is szerepelt.
0: Mivel egy csonthéjas növényről beszélünk, ezért jogosan merül fel az emberben a kérdés, mennyire könnyen magozható. Mi van a sommaggal? Mi a helyzet a sommaggal? Megdolgoztatja a befőzni vágyó kedves háziasszonyt?
1: A lehető legnehezebben magozható gyümölcsök közé tartozik szerintem a som. Kézzel magozom, és nagyon megdolgoztat. Hosszadalmas és nagyon-nagyon sok türelmet igénylő munkafolyamat. Egyelőre nincs szükségem gépre, mert túl nagy mennyiséggel nem rendelkezem, viszont azt hiszem, hogy előbb-utóbb szükség lesz rá.
0: Előbb-utóbb, mik a jövőbeli tervek? Jogosan merül fel az emberben a kérdés, hova tovább, mit szeretne még elérni a sommal kapcsolatosan a kiskertjében?
1: A kiskertemet kezdi kinőni a som, úgyhogy a jövőbeli terveim között az szerepel, hogy azok a fajták, amik a jövőben érdekelni fognak engem a sommal kapcsolatban, azokat egy nagyobb területen próbálom tervezteni, és szeretném egy kicsit bővíteni, mind területileg, mind pedig fajta szempontjából a somültetvényemet.
0: És az elkészült somlekvárokat hogyan hasznosítja, milyen finom sütemények alapjául szolgálnak.
1: Nem csak süteményeket, hanem mindenféle ételeket próbálok kombinálni a sommal, és ez egy nagyon jó kérdés, mert most azt tervezem, hogy amit a konyhában hasznosítok a receptek szintjén, azt én szeretném közzétenni. Létrehoztam egy honlapot, és ezeket a recepteket mindenkivel szeretném megosztani, hogy kedvet csináljak az embereknek ahhoz, hogy megismerkedjenek a sommal, és ők maguk is megkóstolják a finom gyümölcsét. Nem csak édességekbe, hanem zöldségekhez és húsokhoz is nagyon finom.
0: A válaszával pedig megelőlegezte az én következő kérdésemet, mert erre szerettem volna kérni, hogy legyen olyan kedves, mondja el, hogy akikben most riportunk kapcsán felkeltjük az érdeklődést, a som mint gyümölcs iránt miért tudná nekik javasolni és ajánlani, és nem utolsó sorban, hogyha mindenki számára szeretne segíteni a receptjeivel, nyugodtan mondjuk el a honlap címét is, hogyan juthatnak bővebb információhoz a kedves érdeklődők.
1: A somvilág.hu honlapon lehet keresni a recepteket, és én azt javaslom, hogy akinek van egy kis talpalatnyi földje, az megpróbálkozhat a somnak a termesztésével, ugyanis nem nagy kihívás, mert a som olyan szempontból nagyon hálás növény, hogy túl nagy gondozást nem igényel. A meccést azt egy idő után fontos csak megejteni, és nem is kell túlzásba vinni, de erről szakemberek biztos sokkal többet tudnak majd mondani, meg remélem, hogy én is fogok ezen a teljén okosodni, és azt is majd szeretném közzétenni a honlapomon, illetve nem igényel túl nagy gondozást, locsolást, hogyha nagyon nagy szárazság van, akkor mindenképpen meg kell tenni. Ezt ugye a legtöbb növény igényli, ő közepesen erős vízigényű. Ezt az idei aszályos évet ezt megérezte, mint ahogy minden más növény is, de ettől függetlenül ő nagyon szépen és önállóan tud létezni, és megörvendeztetni minket minden szépségével.
0: Lackó Anitának köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom. Örülök, hogy találkoztunk.
1: Köszönöm szépen, megtiszteltetés volt önnel beszélni, és én is mindenkinek nagyon jó további életet kívánok.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára, a háborúk környezet rombolásáról. 14. Leó fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. A romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája.

14. Leó pápa üzenete a teremtésvédelem 14. világnapjára. Ekevossá kovácsolják kardjukat és láncsájukat szőlőmetszőkésé. Kedves testvéreim! Urunk Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ez az ajándék tanítmányi küldetésünk és a szeretet civilizációjának építésére szóló közös hivatásuk középpontjában áll. A Teremtésvédelem világnapján ismét arra kapunk meghívást, hogy szemléljük az élet ajándékát, és szívünkön viseljük az életet fenntartó föld sorsát, és így konkrét módon dicsőítsük Teremtőnket. Ma különféle válságoknak és megannyi emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Emellett szemlátomás egyre gyorsabb ütemben romboljuk a teremtés harmonikus egyensúlyát. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. Egyetlen gyógyulásért és békéért könyörgő fohászként szállnak fel egy sebzett világból. Az élet istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez a béke nem felszínes és nem mulandó. Krisztus örök szeretetéből és minden ember iránti gondoskodásából ered. Szól Leó pápa üzenete. A békének ez az ígérete azonban éles ellentétben áll azzal, amit a világ számos részén látunk. Izajás próféta olyan időről beszél, amikor a nemzetek ekevossán kovácsolják kardjukat, vagyis azt, ami pusztítja az életet, olyasmivé alakítják, ami fenntartja azt. Ma azonban túl gyakran épp az ellenkezőjének vagyunk tanúi. Az erőfeszítések továbbra is az erőszakra és a háborúra irányulnak. A háború olyan sebeket ejt, amelyeknek a hatása messze a csatatéren túl is érezhető. Áldozatokat szed, családokat szakít szét, emberek millióit kényszeríti otthonuk elhagyására. Félelmet kelt, igazságtalanságot és megosztottságot eredményez, nemzedékeket sújtó társadalmi és ökológiai pusztítást hagy maga után. A fegyveres konfliktusok és a környezet pusztulása ráadásul gyakran egymást erősítő ördögi kört képez, amely tönkreteszi az ökoszisztémákat, beszennyezi az olyan létfontosságú erőforrásokat, mint a levegő és a víz, és aláássa az élelmiszer biztonságot. Ez pedig növeli a szegénységet, az egyenlőtlenséget és újabb társadalmi feszültségeket gerjeszt, amelyek további konfliktusok kirobbanásához vezethetnek. Sőt, a háború olyan sebeket ejt, amelyek az egész éltető kapcsolatrendszert károsítják. Nem csak az egyes embereket és közösségeket sújtják, hanem az egész emberi családhoz fűződő kapcsolataik tágabb hálóját és a teremtett világgal való összhangjukat is. A háború arról tanúskodik, hogy súlyos kudarcot vallunk abban a hivatásunkban, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberként éljünk, tiszteljük az életet és gondját viseljük a ránk bízott földnek. Ez nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarc is. Az eltorzult vágyakban, valamint az emberi szabadság és hatalom helytelen használatába gyökerező háború a béke evangéliumával ellentétes tanúságtétel, szögezte Leó pápa üzenetében.

0: Az említett válságok nem csak a felelősségvállalást, hanem a szív megtérését is megkívánják, amelynek gyümölcse a nagyobb hűség Istenhez, az egymás iránti szeretet és a teremtett világ ajándékának tisztelete. A világban tapasztalható zavarok ugyanis, mint az erőszak, az igazságtalanság és a környezet pusztulása, nem pusztán tökéletlen rendszerek vagy struktúrák következményei, hanem azzal a mélyebb egyensúly zavarra függnek össze, amely az ember szívében gyökerezik. Valójában az emberi szív az a hely, ahol a legmélyebb küzdelmek zajlanak, és ahol megmutatkozik bűnbes és utáni létállapotunk. A szív nem csak az érzelmek székhelye, hanem a személy középpontja, ahol az értelem, a vágy, az akarat és a lelkiismeret találkozik. Ott küzdünk a bennünk lakozó, egymásnak ellentmondó érzésekkel, késztetésekkel, szeretettel és közömbösséggel, igazsággal és önáltatással, igazsággal és igazságtalansággal. A háború okozta sebek és a föld pusztulása ezért mélyen összefüggnek az emberi szív állapotával. Az emberiséget sújtó konfliktusok sok tekintetben belső ellentétek és meghasonlultságú külső megnyilvánulásai. Amikor a szív eltévejedik, kapcsolataink is sérülnek, és az általunk létrehozó struktúrák is kezdik tükrözni ezt a rendezetlenséget. Benedek pápa arra emlékeztetett bennünket, hogy a külső sivatagok azért sokasodnak a világban, mert a belső sivatagok oly hatalmassá váltak. Ez annak felismerésére hív bennünket, hogy ami körülöttünk összetört, az valamiképpen bennünk is összetört. Ezért ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrákat kell megreformálnunk, hanem szívünket is meg kell újítanunk, állapította meg Leó pápa üzenetében. A konfliktusok legmélyebb okai és a teremtett világ kizsákmányolása egy olyan etikai és kulturális válság következményei, amely abban mutatkozik meg, hogy az ember elveszítette a határok iránti érzékét, uralomvágy hajtja, azonnali haszonszerzésre törekszik, és képtelen felismerni azt a méltóságot, amellyel Isten minden embert megajándékozott. Az ekevassá kovácsolni a kardot prófitai felszólítás tehát nem csak a nemzeteknek szánt álom, hanem minden egyes emberhez intézett felhívás. Arra hív, hogy azt, ami rossz, életté alakítsuk. Ez az átalakítás azonban nem valósítható meg pusztán külső változtatással. Ehhez Isten kegyelmével együttműködve mélyebb megtérése van szükség, mind egyéni, mind közösségi szinten. Vissza kell térnünk az Úrhoz, aki rendet tesz vágyainkban, begyógyítja sebeinket, és segít növekednünk az erényekben, tanácsolta Leó pápa üzenetében. Enélkül a belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Ám ahol megújulnak a szívek, új lehetőségek nyílnak. Amit pusztításra használtak, azt az élet szolgálatába lehet állítani, a szegényekről való gondoskodásra, az éhezők táplálására és a teremtett világ védelmére. Ez a valódi ökológiai megtérés útja, amelynek során a Jézus Krisztussal való találkozás hatása világosan megmutatkozik abban, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A béke tehát a szívekben kezdődik, és kívül is tükröződik, kapcsolatainkban, közösségeinkben, és még tágabban, a világban. Bár hatalmas kihívások állnak előttünk, az Úr nem hagy bennünket a gyógyuláshoz és az átalakuláshoz szükséges eszközök nélkül. A béke Istene a háború fegyverei helyett erőt ad nekünk ahhoz, hogy gyógyítsunk, a megbékélést szolgáljuk, és a szeretet civilizációját építsük. Így arra kapunk meghívást, hogy óvjuk a ránk bízott különféle ökoszisztémákat, a teremtett világét, az emberi kapcsolatokét és magáét, az emberi szívét. Képzelj magunk elé egy olyan világot, amelyben a jelenlegi háborúra fordított energiákat az átfogó emberi fejlődés előmozdítására, a szegénység felszámolására, az emberi méltóság védelmére és az egymásra szemben álló népek közötti kibékülésre fordítják. Egy ilyesfajta jövőkép Isten országának elővételébe vetett hitünket tükrözi. A béke építésének valódi eszközei nem a pusztítás fegyverei, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet. Ezek olyan szívekből születnek, amelyeket az evangélium formál és Isten kegyelme hordoz. Csak ezeknek az értékeknek van erejük ahhoz, hogy átalakítsák az embert, megújítsák a közösségeket, és begyógyítsák világunk sebeit. Kedves testvéreim, az előttünk álló út világos, még ha nem is könnyű. Engedjük megújulni szívünket, hogy a békére törekedjünk, és gondját viseljük a teremtett világnak. A Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy őrizzük szívünket, mert belőle fakad mindaz, amit teszünk. Ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, Isten munkatársaivá válunk megújító művében. Lassan, de biztosan átjutunk majd a sivatagból a kertbe, a megosztottságból a közösségbe, az erőszakból a békébe. Adjon nekünk az Úr bátorságot ahhoz, hogy végigjárjuk ezt az utat, hogy korunkban a kardot valóban ekevassá kovácsoljuk, az evangélium ígérete mélyebb gyökeret eresszen világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világon. Kelt a Vatikánban, 2026. augusztus 15-én, a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén, 14. Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 14. világnapjára.
1: Leó pápa fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. Az augusztus 31-én délelőtt Castel Gandolfóban tartott találkozón áttekintették annak a bizottságnak az eddigi munkáját, amelyet a pápa idén májusban kirográfiával, saját kezűleg aláírt rendelkezésével hozott létre, és amelynek tevékenységét 14. Leo szorosan figyelemmel kíséri. 14. Leo pápa augusztus 31-én, hétfőn délelőtt, a Castel Gandolfói apostoli palotában audiencián fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza pietrelcinai Szent Pio műve alapítvány irányító és felügyeleti bizottságát, amelyet 2026. május 27-i saját kezüleg aláírt rendelkezésével hozott létre. A találkozón jelen volt Maximino Caballero Ledo, a bizottság elnöke, Fabio Gasperini koordinátor, Paolo Rudelli prelátus, az államtitkárság helyettese, Giordano Piccinotti érsek, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak az elnöke, valamint Giorgio Ferretti Foggia Bovino érseke. Részt vett a találkozón Fabrizio Colacci, a bizottság titkára is. A találkozó során Leo pápa tájékozódott a bizottság munkájának előrehaladásáról. Különös figyelmet fordítottak az alapítvány gazdasági és pénzügyi helyzetének elemzésére, valamint azoknak a legmegfelelőbb megoldásoknak a meghatározására, amelyek hosszú távon biztosíthatják az intézmény fenntarthatóságát, a San Giovanni Rotondói Casa Sollievo della Sofferenza, a szenvedés enyhítésének háza kórház újraindítását és megújulását szem előtt tartva. A bizottság ismertette azokat a legfontosabb területeket, amelyekre jelenleg tevékenységét összpontosítja, a munkatársakkal fennálló kapcsolatok stabilizálását, az olasz állami intézményekkel való együttműködés megerősítését, a szükséges pénzügyi források előteremtését, valamint a legfontosabb kötelezettségek fokozatos csökkentését. Mindezek a tevékenységek a bizottságot létrehozó pápai kirográfban meghatározott megbízatás keretébe illeszkednek. Ennek célja, hogy helyreállítsák a fenntartható működés feltételeit, és megvalósítsák az intézmény újraindítására kidolgozott tervet, miközben megőrzik a kórházi ellátás folytonosságát és az alapító karizmáját. 14. Leó pápa figyelmesen hallgatta a bizottság eddigi elvégzett munkájáról szóló beszámolót, és megerősítette, hogy továbbra is szorosan figyelemmel kívánja kísérni a megkezdett folyamatot. A bizottság ezért a ráruházott megbizatásnak megfelelően folytatja tevékenységét, tovább részletezi és fokozatosan végrehajtja a meghatározott intézkedéseket. A cél, hogy biztosítsák a kórház és a pietrelcsínai Szent Pió atya által létrehozott mű folytonosságát és jövőjét a betegek és családjaik szolgálatában. Gloder érsek, romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája. Boldog Albino Luciani augusztus 26-i liturgikus emléknapja alkalmából augusztus 30-án vasárnap szentmisét mutattak be a bukaresti legszentebb megváltó plébánia templomban. A szertartást Gian Piero Gloder érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa vezette. Az olasz templomként ismert plébániának a vatikáni alapítvány egy boldog első János Pált ábrázoló ikont és egy erekét ajándékozott. A szentmisén részt vett a romániai Pápa Luciani Egyesület is. A szentmisén több száz hívő vett részt. Gloder érsekkel együtt koncelebrált Aurel Percsa bukaresti metropolita érsek, Joan Robu nyugalmazott érsek, az olasz templom két közösségének plébánosai, Daniel Bulai és Marius Beresoaé, valamint az ország más papjai. Szent beszédében a venetói származású Gian Piero Gloder érsek román nyelven idézte fel azt a meghatottságot, amelyet első János Pál megválasztásának estéjén érzett. A pápa általános kihallgatásainak három központi témáját emelte ki. A szeretetet,

0: hogy mindig a kiengesztelődés a szeretett közösség és a szeretet eszközei legyünk. Az első János Pál vatikáni alapítvány küldöttségét Stefania Falaska, az alapítvány alelnöke, és Boldog Luciani, szenti avatási ügyének posztulátora, Lina Petri, az alapítvány tagja és első János Pál pápa unokahúga, valamint Gloria Concordia, a vatikáni alapítvány munkatársa képviselte. Boldog első János Pál ikonját az oltáron helyezték el, és Gloder érsek apostoli nuncius áldotta meg. Az ikon egy héten keresztül maradt kiállítva a legszentebb megváltó templomban, majd Szent II. János Pál képmása mellett kap végleges helyet. A szentmise végén Stefania Falaska átadta az olasz templom plébánosának Boldog első János Pál egy ex indumentis erekiéjét, vagyis a boldog ruházatából származó relikviát, valamint az erekje hitelességét igazoló hivatalos okiratot.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Bittei Lajos, a tékozló litániája. Szívemet megdermesztette fagyos esték zimankója, melengesd, vett tenyeredbe, betegeknek gyógyítója. A sok léha dínom-dánom kijuttatott az útszérre, szánd meg hajléktalanságom, bűnösöknek menedéke. Vígvétke kért, könny a bérem, és jajt ketyeg minden óra, töröld le kínverítékem, bánkódók vígasztalója. Sötétséghez szokott szemmel, nem találok a

0: fényre. Vezess haza, még ez egyszer. Keresztények segítsége.
1: Bitei Lajos a Tékozló litániája című versét Fehér István mondta el. Bitei Lajos újságíró, költő, műfordító, Budapesten született 1920-ban. Műegyetemi tanulmányait abbahagyta és műfordítóként tevékenykedett. 1962-től az Új Ember szerkesztőségének belső munkatársa volt. Pályadíjat nyert a Nagyvilág műfordítói pályázatán. Wolfgang Bachler, Walter de la Mare, Paul Eluard, illetve Salvatore Quasimodo verseinek fordításával. Cikkírója volt a Vigiliának is. Fordításai jelentek meg a Francia költők antológiájában és a Klasszikus francia költők című műben. Fordított Jacques Prévert verseiből. Rónai Györgyel közösen fordították le Teilhard de Chardin, az Emberi jelenség című művét. Budapesten hunyt el 1976. szeptember 12-én.

0: A nap imája.
1: Ó, Uram, add, hogy megértsem, milyen nagy biztonsága és békéje van annak a szívnek, amely semmire sem vágyódik ezen a világon. Ha ugyanis szívem földi javak után áhítozik, nem lehet nyugodt, nem élvezhet biztonságot, mivel vagy azt keresi, amilyen nincs, vagy annak elvesztésétől retteg, amilyen van. A szükségben boldogulást remél, és amikor boldogul, a szükségtől retteg. Állandóan ide-oda hullámzik. Ha viszont te, Istenem, megadod lelkemnek, hogy szilárdan a mennyei hazavágyaihoz tapadjon, akkor sokkal kevésbé érinti az ideig tartó dolgok hullámverése. Add, hogy minden külső izgalom elől ebbe a vágyába, titkos menedékébe vonuljon vissza, ott nyugodtan maradjon, és minden múlékony dolgon túllépve békéje nyugalmában maradjon a világban és kívül a világon.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Nincs késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta 14. Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján bemutatott szentmisén, amelyet Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált este. A Szentatya azt kérte, a teremtésvédelemnek szentelt napon és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összezaját, meghalva a teremtés dallamos hangját, mondta. A Teremtésvédelem szeptember 1-i világnapját 2015-ben Ferenc pápa vezette be, az Áldott Légy kezdetű enciklikájának megjelenését követően. A zöld enciklikaként ismert pápai dokumentum témája a teremtett világ védelme volt. Leó pápa a 11. világnap alkalmából kiadott üzenetében a fegyveres konfliktusok okozta környezetkárosításra világított rá. Az esti misét a Rómahoz közeli Castel Gandolfo pápai rezidenciájának kertjében mutatta be, ahol elődje Áldott Légy névvel ökológiai központot hozott létre. 14. Leó homiliájában valódi környezetvédelmi átállás sürgetett, hangsúlyozva, hogy egyéni és közösségi felelősségvállalásnak számít a teremtett világ eredeti összhangjának megőrzése. A pápa a környezetvédelem terén elkövetett hiányosságaink és tévedéseink tudatos vállalására szólított fel, nincsen késő, a teremtésvédelem mély átállása szólít bennünket, amit pusztításra használtak, azt az életszolgálatába lehet állítani, a szegények iránti gondoskodásra, az éhezők táplálására és a teremtett világ védelmére, jelentette ki a Szentatya. Emlékeztetett, hogy a teremtésvédelemnek szentelt hónap október 4-ig tart, Assisi Szent Ferenc ünnepéig, aki Ferenc pápa enciklikáját is ihlette. 100 éves a Pánti Endre katolikus általános iskola, és 80 éves a Bercsényi Miklós katolikus gimnázium Törökszent Miklóson. Mindkét intézményben iskola történeti kiállítás nyílt tegnap, a jubileumi tanévnyitó szentmisét pedig Juhász Ferenc pasztorális helynök mutatta be a Szent Háromság templomban. Beszédében az evangélium üzenetét kapcsolta össze az előttünk álló tanévvel, úgy fogalmazott, a templomra tekinthetünk úgy, mint Isten tantermére, ahol a csengő helyett a harang szól. Ahogyan az iskolában a pedagógusok a tudást adják tovább szavaikkal, úgy Jézus is szóval tanított, olyan szóval, amelynek ereje és hatalma volt. Az ünnepi alkalom végén Bordás Péter atya megáldotta az első osztályosok iskolatáskáit, a legkisebb bercsényisek pedig megkapták az iskola logójával ellátott nyakkendőket is, ezzel jelképesen is a közösség tagjaivá váltak. 5. éve tartanak nyár végén szőlő megáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. A katolikus keresztény világban a szőlő, mint szimbólum is nagyon fontos, amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi az utolsó vacsorán, emlékeztetett a szertartást végző dr. Novák István delegált rektorhelyettes a hételei EGRI eseményen. Elmondta még, a szőlő beszédes valóság, a szőlővel sokat kell dolgozni, sokat számít az emberi munka. Így az áldást Istentől azokra is kérjük, akik ezen fáradoznak, és azokra is, akik borként magukhoz veszik. Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát is kérik a gazdák a jó termésért. Molnár Ádám az Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének birtokigazgatója úgy fogalmazott, a szélsőséges időjárás érezteti hatását, azonban az elkövetkező időszakban még több minden változhat. A csapadék jót tenne, ez a növény egészsége a következő évjáratok termése szempontjából is fontos lenne. Azt már biztosan látni, hogy idén a termés mennyisége az átlagosnál kevesebb lesz, hektáronként 6 tonna szőlőt várnak a gazdálkodók. A bűn és a megtérés volt a témája Mió Barada horvát származású karizmatikus háromnapos egri lelki gyakorlatának a közelmúltban. A ciszterci templomban megtartott eseményen 170 fő vett részt, akik 70%-ban az egri főegyházmegyéből érkeztek. A többiek az ország számos szegletéből jöttek, Budapestről és környékéről, a Dunántúról és az Alföldről. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriesek volt, a dicsőítő szolgálatot Molnár Sándor végezte. Előadások, dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafüzér és közbenjáró ima volt mindhárom nap a program. A lelki gyakorlat alatt minden résztvevő Szent Jónást végzett. Mió Barada tanításaiban Európában, Ázsiában és Afrikában végzett missziós útjai során szerzett tapasztalatai, történetei alapján hangsúlyozta, mennyei zuhanyzó a gyóntatószék, ahová piszkosan megyünk be és tisztán jövünk ki. Kiemelte, a bűn és a bűnös életvitel mennyi testi-lelki betegség oka. Ezért fontos, hogy bűneinket fajtáljuk és számuk szerint gyónjuk meg, és a visszatérő bűneink ellen pedig harcoljunk. Hozzátette, Jézus azt szeretné, hogy mi legyünk az ő tabernákulumai. Környezetünkben Isten békéjét érezzék bennünk és általunk, az öröm, az optimizmus és a remény terjedjen a világban. Ahol ott van Isten szeretete, ott az ördögnek nincs helye. Mióbarada hangsúlyozta, Isten, irgalmas Isten, Isten irgalmának ajtaja nyitva áll azok előtt, akik nem akarnak többé vétkezni és bűnbánatot tartanak. Ha szívemből megbocsátok az ellenem vétőknek, akkor béke lesz bennem, Jézus pedig kérnem kell, hogy a sebeimet gyógyítsa be. Mióbarada elmondta, az ima a lélek lélegzetvétele bennem. Az ima által Isten lelke tölt be békével, szeretettel és örömmel. Arra kell törekednünk az életünkben, hogy Jézus nézzen a szemünkkel, Jézus szeressen a szívünkkel, és Jézus öleljen a karjainkkal. A mennyországhoz pedig egyetlen kulcs van, a szeretet. Az egri Rozália temetőkápolna búcsúi ünnepe következik szeptember 6-án 16 órakor. Az ünnepi szentmisét dr. Szabkó Mihály teológiai tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója mutatja be. Idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja, a szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz, szeretettel várnak mindenkit. Bibliai dalok címmel hangverseny következik Gyöngyösön a Szent Bertalan főplébánián, szeptember 19-én szombaton este 6 órától a 20. Alszakra fesztivál keretében. Dvorzsák, Csajkoszki, egyházzenei művei is felcsendülnek többek között. A közreműködők Fülep Máté bariton, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttese, a koncertmester G. Horváth László. A koncert ingyenes. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az egri főegyházmegyében több települése is ellátogat. Father John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobor atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették a szüleiket a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és az iskoláknak adományokat gyűjt. Szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcon este 6-tól lesz imaest a Diósgyőri római katolikus templomban, majd szeptember 22-én délután 5 órától Egerben a Ciszterci templomban. A program minden alkalommal dicsőítés, tanítások, szentmise, szentségimádás, valamint ima gyógyulásokért. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában, szeptember 13-án, vasárnap a 10 órai szentmisében hálát adnak Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a szociális testvérek társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek majd. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges előadással ünneplik, a székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhűjelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmából rádiónk külön standdal készül a helyszínen, amelynél szeretettel várjuk a követőinket. Újraindul a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait az őszi fél évben. Tegnap megnyílt a lehetőség a jelentkezésre. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvénysorozatra. Az ingyenes felnőttképzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet, betért Simon Péter házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében, Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölkelt és szolgált nekik. Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette kezét, és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták: te vagy az Isten fia. Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek. Azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, Jézus kiment egy magányos helyre. A nép sokasság pedig keresésére indult, és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük, Jézus azonban így válaszolt: más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem. Azután folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Amikor először voltam nálatok, nem szólhattam hozzátok, mint lelki emberekhez, mert akkor még érzéki ember módjára gondolkodtatok. Akit csak tejjel lehet táplálni, mert képtelen megemészteni a szilárd eledelt, az még érzéki keresztény. Itt nem a túl bonyolult eszmefuttatásokat tartalmazó konferencia beszédek megértésével kapcsolatos nehézségekről van szó, mert hiába érti valaki az eszével, hogy Krisztusban két természet és egy személy van, vagyis, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, ha nem érzi, nem látja be, hogy minden, az égvilágon minden ezen múlik. Beszélgessünk inkább a szeretetről, mondja, s nem veszi észre, hogy amikor arról van szó, hogy Jézus Krisztus emberré lett értünk, akkor semmi másról nem beszélünk, mint a szeretetről, arról a szeretetről, amely ezt a világot megalkotta, létben tartja, s amely örök jövőt készít nekünk. Könnyen lehet, hogy egy egyszerű falusi néni ezzel szemben mindezt érti, érzi és éli, különösebb hittani képzettség nélkül. Nagyon jó érzéke van a lényekhez, s hiányérzete akkor, amikor az evangéliumról szóló igehirdetés helyett papi okoskodást hall a vasárnapi misén. Természetesen a tej értékét sem kell lebecsülnünk, amellyel Szent Pál táplálta a híveket. Nem limonádéval, és főleg nem mesterséges tápszerrel, hanem valódi, lelki, szellemi anyatejjel, melyben minden alapvető tápanyag, vitamin megvan, ami a fejlődéshez elengedhetetlenül szükséges. Másodszor érzékiek azok, akik között versengés és viszály van a lelki atyák közül. Én Pállal tartok, én meg Apollóval. Lelkileg azok, akik már Pált, akár Apollót hallgatták, az élő Krisztussal kerülnek kapcsolatba, mert őt keresik, őhozzá ragaszkodnak, és fölötte állnak a lelkiségi csoportosulások nagyon is emberi alapon mozgó vetélkedésének. Harmadszor érzékiek, akiknek szemében az számít, aki ültet és öntöz, vagyis az ige helyett a közvetítő. Nekik az az esemény, hogy valami megragad bennük, fény és öröm meg béke áradt el a szívükben. Érzékiek azok, akik lelki folyamataikra koncentrálnak, s nem Istenre, aki a növekedést adja. Mindezeket nem azért vettük végig, hogy másokat érzékieknek, magunkat meg lelkinek minősítsük. Ez éppen azt bizonyítaná, mennyire érzékiek vagyunk még, hanem hogy fölfedezzük magunkban, Krisztus gondolatainak ismeretében, hol kellene tovább lépnünk a valódi keresztény nagykorúság, a lelki, szent lélekkel és szent lélekből élő emberség felé.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Aj iným mestám musím ohlasovať evanjelium, lebo na to som poslaný. Keď Ježiš vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovú testinu trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich. Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: Ty si Boží syn. On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš. Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. On im však povedal: Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný. A kázal po judejských synagógach. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Kanao Jézus abriavi lasande evangéli de vorta andele simonesco kergélas. Le simoneski sohra ande bare tátimas kenasvai pesas. Duma dineleske andalate. Pelate bangilas. Poronči sardas le tati maske aj kodoanda jek maj feder muklaspe. E romni paleanda jeko preuštili aj avri slugi laslen. Tela e rati budžine kod henger de pengena svalen kon ande kon sosko na svaji pesasle sarigate pe sako peleste šutas peskovas aj saste ardaslen. Anda butende nasul duho gela savri, saka decipinas, tule devles košavo san. Ba voj, duma das pelende, namuklaste vorbin, ke kodol žannas, ke vojsio Kristo. Kanade te hara elas, avri gelas pek šušot han. On narodo rodelas les, žipune narahleles, inkravenas les, te namukelen kothe. Ba voi, kadipendas, vian de kaver forura trubulte sirmile devles kothem, ke kadisi murobishaimo, hai sityar las, ande la júda ke kangera.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Lukas. Jézus stand auf, verließ die Synagoge und ging in das Haus von Simon. Die Schwiegermutter von Simon hatte hohes Fieber und sie baten ihn, ihr zu helfen. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl dem Fieber zu weichen. Da wich es von ihr und sie stand sofort auf und sorgte für sie. Als die Sonne unterging, brachten die Leute ihre Kranken, die alle möglichen Leiden hatten, zu Jesus. Er legte jedem Kranken die Hände auf und heilte alle. Von vielen fuhren auch Dämonen aus und schrien: Du bist der Sohn Gottes. Da fuhr er sie schroff an und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Sohn Gottes war. Bei Tagesanbruch verließ er die Stadt und ging an einem einsamen Ort. Aber die Menschen suchten ihn, und als sie ihn fanden, wollten sie ihn daran hindern, wegzugehen. Er sagte zu ihnen: Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Und er predigte in den Synagogen Judäas. Wort des lebendigen Gottes.
7: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Kedves hallgatóink, tegnap Kalazanci Szent Józsefnek, a nagy nevelőnek élettörténetét ismertettem nagyon röviden, és hallgattunk néhány mondatot nevelési elgondolásaiból. Ma egy másik nagy és szent nevelőnek az élettörténetéből szintén csak nagyon röviden, és inkább a szavait hallgassuk meg a neveléssel kapcsolatban. Boszkó Szent Jánosról van szó. Boszkó Szent János 1815-ben született. 1888-ban halt meg Olaszországban, Torinóban. 11. Pius pápa mondta Boszkó Szent Jánosról: a természet fölötti, majdnem természetes, a rendkívüli, majdnem megszokott Boszkó János életében. Tagadhatatlan bizonyítékok tanúskodnak csodái tömegéről és bámulatos jövőbelátásáról. Úgy olvasott sokszor a gondjaira bízottak lelkében, mint a könyvben. Hihetetlen derű sugárzott egész lényéből, úgyhogy az utca gyerekek ezrei nem csak parancsait, hanem kívánságait is örömmel teljesítették. Műve a 20. század legnagyszerűbb egyházi alkotása, az általa alapított Szalézia kongregációja, amelynek feladata a nevelés és missziós tevékenység 1888-ban halálakor körülbelül 250 házat számlált a régi és az új világban. Ezekben a házakban 130 ezer fiú és fiatalember nevelkedett. Körülbelül 18 ezer kiképzett tanonc hagyta el évenként az intézeteket. 6 ezer közülük még Boszkó Szent János életében a papi hivatást választotta, és 1200 kérte a társulatba való felvételét. Ezek az adatok már is nagyon elgondolkoztatóak. Hogyan tudta mindezt elérni Boszkó Szent János? Körülbelül 9 éves korában látta Jancsi az első prófétai álmát, amely jövendő hivatására készítette elő. Nagy udvaron látta magát. Ezt írja már ő maga, ő számolt be a következőkről: tele volt a tér nevetgélő, szaladgáló fiúval. Igen, vígan voltak, de többen közülük játék közben átkozódtak, káromkodtak. Amikor ezt meghallottam, rögtön rájuk rontottam. Szidással és ütlegekkel akartam őket elhallgattatni. Ekkor megjelent egy méltóság teljes férfi. Arca úgy ragyogott, hogy nem tudtam ránézni. Barátságosan a nevemen szólított, és ezt az utasítást adta: állj élére ezeknek a fiúknak, szelédséggel, jósággal és szeretettel, ne ütlegekkel tedd őket barátaiddá. Kezd el rögtön tanítani őket, hogy milyen utálatos a bűn, és milyen szép az erény. Zavartan és megrémülve feleltem, hogy én szegény, tudatlan gyerek vagyok. Ezt válaszolta: adok neked egy mesternőt, ő majd megtanít mindenre, amit tudnod kell. Nélküle minden tudomány balgaság. Ebben a pillanatban méltóságos külsejű hölgyet láttam mellette. A szeretettel megfogta kezemet, és azt mondta: nézd csak, fölpillantottam. A fiúk eltűntek, helyükön mindenféle állatot, kecskegidát, kutyát, macskát, medvét láttam. A hölgy tovább beszélt: látod, ez a te munkatered, itt kell dolgoznod. Légy alázatos, erős és bátor, mert ami ezekkel az állatokkal történik, azt kell tenned gyermekeimmel. Erre körülnéztem, és nagy csodálkozásomra a vadállatok helyén meg annyi szelíd bárányt láttam. Játékosan ugrándoztak, vidáman bégettek, mintha csak a férfit és a hölgyet akarnák kedvesen köszönteni. Álmomban sírni kezdtem, mert nem tudtam, mit jelent mindez. Erre a hölgy barátságosan fejemre tette kezét, és azt mondta: kellő időben mindent megértesz. János legfőbb vágya az volt, nagyon szegény családban született, nagyon szegényen éltek, legfőbb vágya volt tehát, hogy pap lehessen. Ez sok akadályt kellett legyőznie. Nyomban hozzákezdett a gyermekekkel való foglalkozáshoz. A liba legelőn két fa közé kötelet feszített ki, és ezen csodálatos műsorával szórakoztatta pajtásait. Bűvészkedett, kártyatrükköket mutatott be, és bábszínházat játszott nekik. Fizetés helyett hittanra, a szentolvasó imádkozására és egyéb apróbb imádságra tanította őket, majd elmondta nekik, a vasárnapi prédikációt, amit a templomban hallott. Hogy pap lehessen, a tanítatáshoz hiányzott a pénz. Munkát vállalt, előbb egy kávéházban, ahol jól megtanult főzni, majd a szabómesterséget sajátított el, később kovács, lakatos és asztalos segéd lett. Keresetéből csak így tudta fizetni a tanítatás díját. De ezek a lemondással teli évek értékes tapasztalatokat nyújtottak, amelynek hasznát már akkor vette, amikor inasainak kellett kenyeret nyújtania. Sokat olvasott és megjegyzett mindent. Vágya teljesült, 1841-ben pappá szentelték. Látta a sok csavargót, a sok fiatalt, akik a testi-lelki züllés útját járták. Ekkor elhatározta, hogy egész életét ezeknek a fiataloknak áldozza. Isten elfogadta áldozatát, és különleges kegyelmekkel halmozta el, és nagy segítőt adott neki édesanyjában, a jó Margit mamában. Kezdetben egyenként hívta maga köré a fiatalokat. Következő héten 5-en jöttek, nem sokára pedig már 400-ra nőtt a számuk. Tanítja őket énekelni, imádkozni, dolgozni, és nagyon sokat játszanak. Majd szentmisére viszi őket. 12 kőműves tanonccal megalapította oratóriumát, az ima közösséget. Torino egyik külvárosában házat szereztek, melléje konviktus kollégiumot. 700 gyermek tartozott hozzájuk. Iparos tanoncok, csavargók, utcakölykök. Volt templomuk, műhelyeik, esti iskolájuk. Mindenesük Don Bosco volt. Lelkiatya, aki ott volt az asztalosok, a cipészek, a szabók között is. Minden kezébe kerülő hangszeren kitűnően játszott. Ő volt a mókamester, pedig csak ennyit szokott mondani gyermekeinek, cselekedjetek úgy, amint tőlem láttátok. Isten a csodák sokaságával, a lélekbelátás, a jövendőlés nagy kegyelmeivel is kitüntette. Kora egyik legnagyobb karizmatikus egyénisége volt. Ma is világhírű, megelőző nevelési módszere, amely elsősorban az értelemre és a kegyelemre épül. Most pedig hallgassunk meg néhány gondolatot egyik írásából. A nevelőknek írt. Fiainknak tekintsük azokat, akik irányításunk alatt vannak. Álljunk szolgálatukra, mint Jézus, aki engedelmeskedni jött, és nem parancsolni. Az uralkodásnak még a látszatától is óvakodjunk, és csak annak érdekében érvényesítsük tekintélyünket, hogy még jobban szolgálhassunk nekik. Így bánt Jézus az apostolokkal. Elviselte az apostolok tudatlanságát, faragatlanságát, sőt, hűtlenségüket. A bűnösök iránt pedig olyan jóságot és meghitt barátságot tanúsított, hogy volt, aki csodálkozott, volt, aki botránkozott rajta, de olyanok is akadtak, akiket elfogott a remény, hogy Isten megbocsát nekik. Azért hagyta meg nekünk is a tanítást, oktatást, hogy szelídek és alázatosak legyünk a gyermekekkel szemben. Fiaink ők, amikor tehát hibáikat korholjuk, csillapítsunk le magunkban minden haragot, vagy annyira mérsékeljük, hogy szinte egészen kioltjuk. Ne legyen izgatottság lelkünkben, megvetés szemünkben, szidalom a szánkban, hanem tanúsítsunk irgalmat a jelenben, és legyünk jó reménnyel a jövőre. Így illik az igazi apához, aki igazán gyermeke javulását és haladását akarja. Igen súlyos esetben többet ér, ha alázattal Istenhez esedezünk, mintha szavak özönét zúrítjuk a vétkesre. Ezek csak megsebzik a lelket, és semmi hasznára nincsenek. Boszkó Szent János ünnepe január 31-én van. Mit kérünk ennek a nagy és szent nevelőnek ünnepén a szentmisében? Istenünk, te Boszkó Szent János áldozópap személyében atyát és tanítómestert ajándékoztál a fiataloknak. Gyújtsd lángra a mi szívünket is, gyújts erre a szeretetre, hogy egészen csak neked éljünk, és mindenkit hozzád vedessünk. Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzunk, sokat imádkozzunk a gyermekekért, fiatalokért, a tanulókért, imádkozzunk oktatóikért, nevelőikért, a körülöttük dolgozókért, és imádkozzunk nagyon sokat a szüleikért, hogy ők is jó példát adjanak a gyermekeknek, és a nevelés arra vezesse őket, hogy Istennek jó gyermekeiként élnek szép életet, ami Istennek tetszésére van, olyan életet, amely őket is boldoggá teszi, és életük mások számára is áldást jelent. Adja Isten, hogy így legyen.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Dorina, Ella, Ingrid és Rebeka nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Dorina a Dorottya névnek csonkított, kicsinyítő képzős formája. Az Ella az Ella végű magyar női nevek önállósult becézője. Más feltevés szerint az Erzsébet és a Helena női nevek önállósult becézője. A harmadik magyarázat szerint az angolban a germán Alia névből származó önálló névként tartják számon. Jelentése minden, mindenség. Az Ingrid északi germán eredetű, összetett név. Az első elem Ingviú germán istenség nevét rejti, a második elem jelentése lovas, lovaglás vagy szép. A Rebeka héber eredetű bibliai név, jelentésére vonatkozóan több feltevés ismeretes, legvalószínűbb értelmezés szerint üsző, más megfejtési kísérletek szerint megkötöző, megigéző, megbabonázó vagy jól táplált. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1945-ben véget ért a II. Világháború. A japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt. A Missouri amerikai hadihajó fedélzetén történt az aláírás. A háború befejezésének előzményei 1945. augusztus 6-án, illetve 9-én az amerikai légierő atombombát dobott Hiroshima, illetve Nagasaki japán városokra. Főként ennek hatására a japán vezetés, miután 1945. augusztus 14-én bejelentette, hogy elfogadja az európai háború lezárását követően Potsdamban összeült értekezlet nyilatkozatát. A kapitulációról szóló okmányt az amerikai Missouri hadihajó fedélzetén írták alá a felek. Ezzel a szövetségesek győzelmével véget ért az 50 milliós emberáldozatot követelő II. Világháború. 1951. szeptember 8-án 48 állam békeszerződést kötött Japánnal San Franciscóban. Valójában külön békét kötöttek, amelyet aláírt az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország, de nem írta alá például a Szovjetunió, Kína, India. Ezzel a békekötés is részévé vált a hidegháborús felek szembenállásának. A szerződés elismerte Japán teljes szuverenitását, ugyanakkor Japán lemondott néhány vitatott területről, így például Tajvanról, a Kuril-szigetekről és Dél-Szahalinról, valamint elismerte Korea függetlenségét. 1858-ban megszületett Fadrusz János szobrász. 1894-ben Mátyás király lovasszobrának tervével első díjat nyert, a művet 1902-ben leplezték le Kolozsvárott. 1882-ben William Jennings, amerikai fényképész, elkészítette az első villámlást ábrázoló fényképet. Jennings úgy gondolta, hogy a régi festményeken látható egymáshoz nagyon hasonló cikk-szak formájú villámlás nem felel meg a valóságnak. Meg akarta örökíteni a villámlás valódi formáját. Több mint 15 éven keresztül fotózott villámokat a világ minden táján, és megállapította, hogy kettő sem volt egyforma, és egyik sem cikk-szak formájú. Kísérletezett színes fotókkal és mesterséges villámlással is, amiből később a vakú technológia fejlődött. 1914-ben megszületett dr. Homoki Nagy István, filmrendező, operatőr, író, ügyvéd, akit természetfilmeket forgatott. Elsősorban természetfilmesként lett híres, filmjei a magyar tájat és élővilágát mutatták be az 50-es és 60-as években. Alkotói szakasza két markáns részre bontható, kezdeti tájjellegű, rövid és egész estés filmjei, valamint az állatokkal forgatott filmjei. Kossuth díjjal tüntették ki munkásságát. 1936-ban megszületett Gróf András István, magyar-amerikai mérnök, üzletember, az Intel társalapítója, aki a mikrocsip és a személyi számítógépek megalkotásán elvégzett jelentős munkát. 20 éves korában menekült az Egyesült Államokba, ott szerezte meg diplomáját. Az Intel társalapítójaként meghatározó szerepet játszott a társaság átalakításában, melynek köszönhetően az a világ legnagyobb félvezetőinek gyártójává vált. Az Intelnél végzett munkája eredményeként könyveivel és szakmai cikkeivel együtt jelentős befolyással volt az elektronikai gyártóipar a világszerte. 1997-ben a Time magazin az év emberévé választotta, mivel ő az a személy, aki a legtöbbet tett a mikrocsip hatalmának és innovatív potenciájának lenyűgöző növekedéséért. 1948-ban megszületett Osztár Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, vállalkozó, a Parácsosvári üveggyár egykori tulajdonosa. 1877-ben megszületett Frederick Soddy, Nobel-díjas angol kémikus. Soddy 1900 és 1902 között a montreali McGill Egyetemen Sir Ernest Rutherford mellett dolgozott. A londoni University College-ben, majd Skóciában, Glasgow-ban tanított. 1919 és 36 között az Oxfordi Egyetem kémia professzora volt. Rutherforddal 1902-ben dolgozták ki a róluk elnevezett elméletet, amely leszögezte. A radioaktív bomlás, spontán átalakulás az atommag belsejében zajlik le. Ennek sorain új elemek keletkeznek, és bomlási sorozatok jönnek létre. Bevezették a felezési idő fogalmát, és 1904-ben megállapították, hogy a rádiumatomok mellett mindig található hélium. Soddy az elsők között gondolta arra, hogy egyes elemeknek lehetnek különböző atomtömegű, de kémiailag megkülönböztethetetlen és elválaszthatatlan alakjai. Ezeket izotópoknak nevezte el. Tudomány és élet című 1920-as könyvében felhívta a figyelmet az izotópok szerepére a geológiai kor meghatározásában. Kimutatta, hogy a természetes ólomanyaga nem más, mint az izotópok keveréke. A kémiai Nobel-díjat 1922-ben kapta, a radioaktív anyagok kémiájáról szerzett ismereteink bővítéséért, valamint az izotópok keletkezésének és természetének vizsgálataiért. 1902-ben megszületett Szőke Gyula Kossuth-díjas gépészmérnök, az állami építőipar gépesítésének úttörője. Szőke a Budapesti Műegyetemen szerzett oklevelet 1927-ben. A Láng gépgyárban, majd az első magyar gazdasági gépgyárban dolgozott. 1930 és 33 között Franciaországban tökéletesítette tudását, majd hazatérve a felvonógyártó és javító üzem szakértője lett. A világháború után korszerű építőipari géppark magyarországi kialakításával foglalkozott. 1949-ben a Magyar Gyárépítési Vállalathoz, a későbbi 21. századi építőipari vállalathoz került, amelynek 1954-től főmérnöke lett. A vasbetonból készült szerkezeti elemek beemeléséhez és rögzítéséhez szükséges újfajta berendezések megalkotásával nagymértékben hozzájárult a helyszíni előregyártási technológia kialakításához. Különféle rakodó szerkezetekkel és építőipari kisgépek fejlesztésével is foglalkozott. Az első szőkeféle emelődaruk, emelő kétlábak és billenő bikák jelentősen hozzájárultak az új építés gépesítési technológia megvalósításához. Haláláig rakodógépekkel és építőipari kisgépek fejlesztésével foglalkozott. 1977-ben meghalt Manga János néprajzkutató, a történelemtudomány kandidátusa. Manga János 1929-től szlovákiai magyar falvakban, majd Érsekújváron tanított. 1941-től a Budapesti Néprajzi Múzeumban dolgozott, majd 1949-től a Balassagyarmati Múzeum igazgatója, 1960-tól a Népművelési Intézet igazgatója, végül nyugdíjazásáig az MTIA néprajzi kutatócsoportjának főmunkatársa, illetve osztályvezetője volt. Az 1930-as évektől a Pozsonyi Rádió munkatársaként kezdett népzenét gyűjteni szlovákiai falvakban. Elsősorban ünnepi népszokásokkal, római katolikus vallásos néprajzal és pásztorművészettel foglalkozott. Az Ipa és a Garammente, Zoborvidék és Mátyusföld magyar vidékeit kutatta. Vizsgálta a jeles napok, ünnepek magyar-szlovák vonatkozásait. Tanulmányokat tett közzé a magyarországi szlovákok néprajzáról. 1031-ben vadászat közben meghalt Imre herceg, első Szent István fia. Az ország trónörökös nélkül maradt, a herceg 1007 körül született. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: 2000 gyermek iskola kezdését segíti az Adni Öröm kezdeményezés. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország most zárult közös tanszergyűjtő akciója során a vásárlók több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, az adománykártyákból pedig több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze. Csaknem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az apácai ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményektől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. A Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást, közölt a miniszterelnök reggel a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és, mint fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. Világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyoztam, a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és vállalkozások érdekének képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad biankó csekket. Közölt azt is, hogy este a kormányülés után fogadja António Costát, az Európai Tanács elnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név is napvilágot láthat. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex hírportálnak. Az interjúban Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A kormány eddig összesen 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett feljelentést, nyilatkozta a kancellária miniszter. Ruf Bálint elmondta például, hogy folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra, egyben jelezte, hogy ebben az ügyben is feljelentés születik. Három szakembert kért fel az egészségügyi minisztérium, hogy átmeneti időre vállalják az országos kollegiális szakmai vezetői feladatokat, közölt az alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Porpáci Krisztina, Perjés Ábelt a házi orvosi, Rós Ágnest a házi gyermekorvosi, Dúl Zoltán pedig a fogorvosi területre kérte fel. Szeptember végéig kell előkészítenie a Vekerle lakásépítési programot a közlekedési és beruházási miniszternek a pénzügyminiszter bevonásával. Vitézi Dávidnak felülvizsgálat alapján kell javaslatot tenni a kormány számára arról, a lakás célú kiemelt beruházások közül mi maradjon változatlan, mit módosítsanak és mit szüntessenek meg. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, jövő nyárig pedig további 300 helyiségbe szerelnek légkondicionáló berendezést. Törvénymódosítással javítana a szőlő aranyszínű sárgaság elleni védekezést Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A javaslat szerint a növényegészségügyi zárlat esetén nem járna kárpótlás annak a termelőnek, aki nem teljesíti a kártalanítás feltételeként előírt kötelezettségeket. Az Unió nagyon egyértelmű üzenetet küld Oroszországnak, itt az ideje befejezni az Ukrajna elleni háborút, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Luxemburgban, a Luc Fidel miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatóján. António Costa kiemelte, a megfelelő utat nem a további eszkaláció és az agresszív magatartás kiterjesztése jelenti más országokra. Robbanás történt a dél-németországi Augsburg főpályaudvarának közelében, két ember könnyebben megsérült, ismeretlen tárgy robbant fel egy átjáróban, a detonációban ablakok is megrongálódtak. A pályaudvaron korlátozásokat vezettek be, további információk egyelőre nem ismertek. Végül az időjárásról, a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt a nap, csapadék nem hullik, a légmozgás mérsékelt, a csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul. Holnap majd vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, helyenként előfordulhat kisebb eső, bár alapvetően nem ez lesz a jellemző sajnos. Híreinket hallották.
2: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

A mai előadás témája a népköltészet, ezen belül a népballadák csodálatos, erkölcsnemesítő, sőt, lelki tükörként is értelmezhető világa. A népköltészeti alkotások szerzője valóban az a közösség, amelyben született, terjedése pedig a szájhagyomány útján történik, ezért van egy-egy alkotásnak annyi variációja. Talán a balladai homályt is sok esetben a szövegromlás okozza, az elfelejtett részletek továbblendítése, átfogalmazása. A 18. századig nem is jegyezték le őket, lényege a dallam és a mozgás. A szegény emberek munkavégzés közben énekeltek, meséltek, vagy családi és baráti körben adták tovább tapasztalataikat, bölcsességüket a fiatalabbaknak. A tolfosztás, kukoricamorzsolás is ilyen alkalom volt. A népköltészeti alkotások igen mély morális igazságokat fogalmaznak meg, egy-egy történetbe ágyazva. Különösen értékes alkotások a népballadák, hiszen egyesítik a líra, epika és dráma műnemének jellemzőit. Lírikusak, mert megrázó érzelmeket fejeznek ki, epikusak, mert történetet mondanak el, és drámaiak, mert súlyos lelki konfliktusokat ábrázolnak. A népbaladák meglepő pontossággal ábrázolják a tudatalatti törvényszerűségeit. Sőt, meglátásom szerint a példázatokkal kerülnek ezáltal rokonságba, hiszen egy-egy mélységes erkölcsi törvényt jelenítenek meg. A népbaladák az európai parasztság élettapasztalatát, erkölcsiségét fejezik ki, s ezeket a tanulságos, sőt tanító célzatú költeményeket a nyugati népek kivándorlásaik vagy hódításaik révén tovább vitték más-más földrészre, országokba is, ahol tovább variálódott a szöveg vagy a történet a sajátos helyi szokásoknak megfelelően. A népballadák többsége szerelmi témát dolgoz fel, komoly lelkiismereti kérdéseket feszeget. Például a házasság erőltetése a lány akarata ellenére, vagy a házasság tiltása a társadalmi különbségek miatt. Továbbá a férj vagy a feleség árulása miatti tragédiák. Ugyanakkor téma lehet még az anyaszerep túlkései elfogadása, vagy megcsalások, rablógyilkosság, erkölcstelen visszaélés a hatalommal, a leányanyaság problémaköre, vagy más rémtörténetek. De ha azt nézzük, hogy a bűnügyi krónikák ma miről adnak hírt, megdöbbenünk, hogy régebben, s ma sem volt ez másképp. Az biztos, hogy van az emberiségnek olyan megoldatlan erkölcsi dilemmája, ami méltán kap szerepet a művészet minden ágában. A bűnesetek sora több tényezőből tevődik össze. Egyik a tudatlanság, másik a korabeli társadalom szokásrendszere. A harmadik az adott vallási gyakorlat korszakonkénti, sőt, személy szerint is eltérő értelmezése. Milyen érdekes, hogy amit eleink nem tudtak megoldani házasság, szerelem, gyermek kérdésében, ma is gondot jelent. Például kérdésként vetődhet fel, hogy beleszólhat-e a szülő a gyermek választásába, vagy van-e társadalmi különbség ma is, ami elválaszthat szerelmeseket egymástól, vagy mit kezdjünk a szerelmi háromszögekkel, a hűséggel, a megesett lányok problémáival. Európa sokat lépett előre kérdések megoldásában, de a probléma örök. A népballadák többsége hatalmas bűnöket elemez. Általában nagy árulás történik, vagy a házas felek, vagy a szülő-gyermek viszonyában. Tehát a bűn és árulás a két kulcsszó. Természetesen a bűnhődés is, amely rendszerint a lélekben játszódik. Mindemellett leszűrhető, hogy a betyárballadák vagy börtönénekek is tematikailag ide sorolhatók. Összegezve láthatjuk, hogy bármiről is szóljon a népballada, erkölcsi figyelmeztetés a szeretet ellen elkövetett vétkek következményeire.

Most pedig ismerjünk meg néhány érdekes népbaladát. A Kádár Kata című művel kezdem, amelynek legfontosabb témája az anya, fiú és a szerelmes pár kapcsolata. Kádár Kata. Anyám, anyám, édesanyám, Gyulainé édesanyám. Én évöszöm Kádár Katát, jobbágyunknak szép leányát. Nem engedöm, édes fiam, Gyula Márton, hanem vödd el nagyuraknak szép leányát. Nem kell nekem nagyuraknak szép leánya, csak kell nekem Kádár Kata, jobbágyunknak szép leánya. Elmehetsz hát, édes fiam, Gyula Márton. Kitagadlak, nem vagy fiam, sem egyszer, sem mátszor. Inasom, inasom, kedvesem, inasom, húzd elé hintómat, fogd bé lovaimot. Lovakot bé fogták, útnak indulanak. Egy keszkenyőt adott neki Kádár Kata. Mikor e szénibe vörösre változik, akkor életöm is tud meg, megváltozik. Mönyön Gyula Márton hegyekön, vőgyekön. Egyszer változást lát a cifra keszkenyön. Inasom, inasom, kedvesebb inasom, a föld az istené, a ló az eböké, forduljunk, mert vörös szén már a keszkenyő, Kádár Katának is immár rég, vég előtt. A falu végéné volt a disznyópásztor. Hallodi, jó pásztor, mi újság nálatok? Nálunk jó újság van, de neked rossz vagyon, mert Kádár Katának immár vége vagyon. A te édesanyád őtet elvitette, feneketlen tóba belé is vetette. Jó pásztor, mutasd meg, hol vagyon az a tó, aranyim, mint tiéd, a lovam s a hintó, el is mönének ők a tó széjére, Kádár Kata lelköm, szólj egyet, itt vagyé. A tóba megszólalt Kádár Kata neki, hezzája beugrék hamar Gyula Márton, édesanyja vízibúvárokat küldött. Megkapták meghalva összeölelkezve, egyiköt temették ótár elejbe, másikat temették ótár háta mögé. A kettőből kinőtt két kápolna virág, az ótár tetején összekapcsolódtak, az anyjok odamönt, le is szakasztotta. A kápolna virág hezzel így szólala. Átkozott légy, édesanyám Gyulainé. Éltömbe rossz voltál, most is meggyilkoltál.

Ennek a témának is sok variációja ismeretes, a ballada szövegét nyelvjárási írásmóddal tüntették föl, eszerint olvasom a következő műveket is.

kőműves Kelemen. 12 kőműves összetanakodik, magos déva várát, hogy felépítenék. Hogy felépítenék, félvéka ezüstér, félvéka ezüstér, félvéka aranyér. Magos déva várhoz hozzá is kezdettek, amit raktak délig, leomlott estére, amit estig raktak, leomlott reggelre. Megint tanakodék 12 kőműves, falat megállítni hogy lesz lehetséges? Egymás között szoros egyességet tettek, melyik felesége hamarabb jő ide, azt gyengén fogjuk meg, dobjuk be a tűzbe, annak gyenge hamvát keverjük a mézbe. Csak így állítjuk meg magos déva várát, és így nyerhessük el annak drága árát. Kocsisom, kocsisom, nagyobbik kocsisom, én uramhoz menni lenne akaratom. Fogd be a lovakat, induljunk el útra, magos déva várra. Erős idővel a zápor eső hulla. Asszonyom, csillagom, forduljunk meg vissza, nem jó álmat láttam az éjjel álmomba. Asszonyom, csillagom, forduljunk meg vissza. A hintó nem tiéd, a lovak nem tiéd. Hajtsad a lovakot, hadd haladjunk elébb. Nem jó álmot láttam az éjjel álmomba. Kőműves Kelemen udvarába jártam, hát az ő udvara gyásszal van behúzva. Az ő udvarába egy mékút fakada, az ő kicsiny fia oda belé hala. Asszonyom, csillagom, forduljunk meg vissza. A hintó nem tiéd, a lovak nem tiéd, hajtsad a lovakat, hadd haladjunk elébb. Mennek, mendegélnek dévavára felé, kőműves Kelemen őköt észrevevé. Szörnyen megijedt, imádkozik vala, Istenem, Istenem, vidd el valahova. Mind a négy pejlovam törje ki a lábát, vessen a hintómnak négy kereke szakát, üssön le az útra tüzes istennyila, horkolva térjenek a lovaim vissza. Mennek, mendegélnek dévavára felé. Sem hintót, sem lovat semmi baj nem lelé. Jó napot, 12 kőműves, 12 közül Kelemen kőműves. Jó napot, jó asszony, feleségem, hát ide miért jöttél a veszedelmedre? Most szépen megfogunk, bédobunk a tűzbe, neked gyenge hamvat keverjük a mézbe. Csak így állítjuk meg magas déva várát, és így nyerhessük el annak drága árát. Várjatok, várjatok, 12 gyilkosok, hogy búcsút vehessek asszonybarátimtól, szép kicsiny fiamtól. Kőműves Kelemenné, mikor hazamene, őt szépen megfogták, bédobták a tűzbe. Kőműves Kelemen, mikor hazamene, az ő kicsiny fia elejébe jöve. Apám, édesapám, mondja meg igazán, hogy hol van, s merre ment az én édesanyám. Ne sírj, fiam, ne sírj, haza jő estére. Ha estére nem jő, hazajő reggelre. Istenem, Istenem, reggel is eljöve. Az én édesanyám még haza nem jöve. Menj el, fiam, menj el magas déva várra. Ott van a te anyád, kőfalba van rakva. Elindul a sírva az ő kicsiny fia. Elindul a sírva magas déva várra. Háromszor kiáltja magas déva várra. Anyám, édesanyám, szólj bár egyet hozzám. Nem szólhatok, fiam, mert a kőfal szorít. Magos kövek között vagyok berakva itt. Szíve meghasada, a föld is alatta, az ő kicsiny fia oda belé hala. Ezt a szövegvariációt Szent Egyházas falun gyűjtötték.

Fehér László balladája. A fekete halom alatt Fehér László lovat lobott. Olyat csendült az ostora, behallott Gönc városába. Rajta-rajta Gönc városa, Fehér László be van fogva, vasat a kutyára, jobb kezére, bal lábára. Fehér Anna meghallotta, hogy a bátyja be van zárva. Fogd be kocsis hat lovamat, tégy fel egy véka aranyat. Horváth Miklós törvénytartó, áldjon meg a mindenható, hoztam egy véka aranyat, szabadítsd ki a bátyámat. Nem kell nékem az aranyad, csak egy éjjeli hálásod. Ha vélem hálsz egy éjszaka, bátyád kiszabadul még ma. Fehér Anna, édes húgom, ne hálj véle, csak azt mondom. Szüzességedet elveszi, bátyádnak fejét vetedi. Éjfél után 3 óra, csörög csattog a bitófa. Aludj, Fehér Anna, lovad viszik itatóra. Aludnék én, de nem tudok, mert nagy csörömpörést hallok. Lovan viszik itatóra, bátyám pedig akasztóra. Horváth Miklós törvénytartó, verjen meg a mindenható. Szüzességemet elvetted, bátyámnak fejét vetetted. Mosdóvized vérré váljon, törülköződ lángot hányjon, a kenyeret kővé váljon, a jóisten meg ne áldjon, a jóisten meg ne áldjon, a te szíved mindig fájjon.

A pogány és keresztény világ közti átmenetet képezi a Júlia szép leány című művészi balladánk. Júlia szép leány. Júlia szép leány, egykoron kimöne, búzavirág szödni a búzamezőbe. Búzavirág szödni, koszorúba kötni magát, úgy mulatni. Föl is főtekinte a magos segekbe, egy szép gyalogösvény hát ott jődögél le. Azon ereszkedék, fodorfehér bárány, a napot s a hódat szarva között hozván. A fényös csillagot a homlokán hozta, két szál aranyperec, alja két szarvába, alja két oldalán, két szép égő gyertya. Mennyi szőre szála, annyi csillag rajta. Szóval, mondja nékön fodorfehér bárány, még ne ijedj tőlem, Júlia szép leány, mert most esött héja szüzek sereginek, ha eljönnél velem, én odavinnélek. A ménnyei karba a szent szűzek közzi, hogy bételnék veled azok kegyes rendi. A ménnyei kócsot adnám a kezedbe, első kakas szókor jönnék nézésödre, másod kakas szókor téged megkérnélek, harmad kakas szókor téged elvinnélek. Az anyjához fordul Júlia szép leány. Szóval mondja neki, anyám, édesanyám, én is csak kimönnék búzavirág szödni, koszorúba kötni, magamot mulatni, föl és fötekinték a magos segekbe, egy szép gyalogösvény hát ott jődögél le, azon ereszködék, fodorfehér bárány, a napot s a hódat szarva között hozván, a fényös csillagot a homlokán hozta, két szép aranyperec alja két szarvába, alja két oldalán, két szép égő gyertya. Mennyi szőre szála, annyi csillag rajta. Szóval mondja nékön, fodorfehér bárány, meg ne ijedj tőlem, Júlia szép leány. Mert most esött héja szűzek sereginek, ha elmönnék véle, hogy odavinnének. A ménnyei karba a szent szűzek közzi, hogy bételnék velem azok kegyös rendi. A mennyei kócsot a kezembe adja, első kakas szókor jönnek látásomra, másod kakas szókor ingömet megkérnek, harmad kakas szókor ingömet elvisznek. Siras anyám, siras éltömbe hadd halljam éltömbe, hogy siratsz hótomba. Leányom, leányom, virágos kertömbe első rajméhömnek gyönge lépöcskéje. Gyönge lépöcskének sárguló viassza, sárog viasszának földön futó füstje, mennybe ható lángja. A mennyei harang húzatlan szólalék, a ménnyei ajtó nyitatlan megnyílik, jaj az én leányom, oda bévezeték.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt. Adásunkat meghallgathatják és letölthetik a szentistvánrádió.hu letöltések oldalán.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban a Tekergő zenekar dalaiból válogatunk. A Tekergő zenekar egy 1991-ben alakult magyar népzenei együttes, amely elsősorban magyarországi és határon túli magyar népzenét játszik. A zenekar kezdetben részben más tagokkal működött, majd 2001-től Egerszalóki Tekergő néven folytatta munkáját. Repertoárjuk a Kárpát-medence különböző tájegységeinek autentikus népzenéjére épül. Koncertjeiken gyakran közreműködnek néptánc együttesekkel és népdalkörökkel is. Az együttes fontos szerepet tölt be a helyi kulturális életben, rendszeresen fellépnek fesztiválokon, hagyományőrző rendezvényeken, és elkötelezettek a magyar népzene hagyományainak ápolása iránt. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Csetessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatársak Nátrán István és Somogyi Márton. Nevükben is jó vitelt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adás témája: hogyan lehet egy tanár nyelvhasználata példa és minta a diákok számára? Majd Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján elsőként az Egri Cserkészek nyári táborába látogatunk, majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 9. része hangzik el. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Sipos Edittel, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola kateketika tanárával beszélgetünk a gyermekbibliák sajátosságairól. A 15 órai híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát sugározzuk. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a családról beszélget. A 16 órai híreket követően gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Az adás tartalmából: három helyszínen mutatott be új és megújult szolgáltatásokat Miskolcon a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezete. Miskolc közel 2,2 milliárd forint Európai Uniós támogatást nyert a Szimba zöld folyosó projekt megvalósítására. Ősszel is folytatódnak az útépítési munkálatok Miskolcon. Rövid ajánlunkban dr. Tóth Kinga adórát, a szociális család és idősügyi államtitkárt hallják.
1: A Vöröskereszt miatt jöttünk ma Miskolcra, de hát ugye én két laki életet élek, úgyhogy megente is szoktam itt lenni, hiszen ez a szülővárosom. Most a Szívesen Boltot nyitottuk meg, ami ugye a Vöröskereszt társadalmi vállalkozásainak a terepet, a Vöröskereszt társadalmi vállalkozásai által termelt termékek, sajtok, mindenféle kerámia, csodálatos szőttesek, textíliák kerülnek itt, nem csak bemutatásra, hanem eladásra. Ez nagyon-nagyon impozáns, hogy egy társadalmi vállalkozás ugye úgy tud működni, hogy nem csak megváltozott munkaképességűeket, hátrányos helyzetűeket, illetve olyanokat akár foglalkoztat, akik ugye az elsődleges munkaerőpiacon nehezen boldogulnának, őket teszi képessé, őket vonja be, őket képzi ugye ezekben a vállalkozásokban, hanem az általuk termett port el lehet adni.
0: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sport híreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk Egri stúdiójából. Ezt követően Boszkó Szent János a nevelésről szóló gondolatait osztja meg önökkel Katona István néhai egri segédpüspökünk, majd meghallgathatják Juhász Ferenc atya hétvégi levelét. A 19 órai híreket követően Iránytű című műsorunkban a pénteken kezdődő 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválra hívunk meg mindenkit Bíró Tiborral, a főszervező Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatójával. 19 órától 20 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciájában Ajlik Csenge íróval, költővel Farkas Éva beszélget. Ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján elsőként Pem Gilbert Antal Ferences szerzetessel, a Miskolc Vasgyári plébánia plébánosával beszélgetünk hivatásának kibontakozásáról, majd dr. Pap Miklós görögkatolikus teológus, a Szapiencia szerzetesi hittudományi főiskola tanszékvezető egyetemi tanára beszél a döntésekről és az elköteleződésről. A 20 órai sávban elsőként Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének első része szól, majd Kapcsol rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 2000 gyermek iskola kezdését segíti az Adni Öröm kezdeményezés. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország most zárult közös tanszergyűjtő akciója során a vásárlók több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, az adománykártyákból pedig több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze. Csaknem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az Apáczai Ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményektől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. A Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, közölt a miniszterelnök reggel a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és, mint fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. Világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyozta, a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és vállalkozások érdekének képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad biankó csekket. Közölt azt is, hogy este a kormányülés után fogadja António Costát, az Európai Tanács elnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név is napvilágot láthat, lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex hírportálnak. Az interjúban Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A kormány eddig összesen 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett feljelentést, nyilatkozta a kancellária miniszter. Ruf Bálint elmondta például, hogy folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra, egyben jelezte, hogy ebben az ügyben is feljelentés születik. Három szakembert kért fel az egészségügyi minisztérium, hogy átmeneti időre vállalják az országos kollegiális szakmai vezetői feladatokat, közölt az alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Porpáci Krisztina, Perjés Ábelt a házi orvosi, Rós Ágnest a házi gyermekorvosi, Dúl Zoltán pedig a fogorvosi területre kérte fel. Szeptember végéig kell előkészítenie a Vekerle lakásépítési programot a közlekedési és beruházási miniszternek a pénzügyminiszter bevonásával. Vitézi Dávidnak felülvizsgálat alapján kell javaslatot tenni a kormány számára arról, a lakás célú kiemelt beruházások közül mi maradjon változatlan, mit módosítsanak és mit szüntessenek meg. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, jövő nyárig pedig további 300 helyiségbe szerelnek légkondicionáló berendezést. Törvénymódosítással javítana a szőlő aranyszínű sárgaság elleni védekezést Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A javaslat szerint a növényegészségügyi zárlat esetén nem járna kárpótlás annak a termelőnek, aki nem teljesíti a kártalanítás feltételeként előírt kötelezettségeket. Az Unió nagyon egyértelmű üzenetet küld Oroszországnak, itt az ideje befejezni az Ukrajna elleni háborút, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Luxemburgban, a Luc Fidel miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatóján. António Costa kiemelte, a megfelelő utat nem a további eszkaláció és az agresszív magatartás kiterjesztése jelenti más országokra. Robbanás történt a dél-németországi Augsburg főpályaudvarának közelében, két ember könnyebben megsérült, ismeretlen tárgy robbant fel egy átjáróban, a detonációban ablakok is megrongálódtak. A pályaudvaron korlátozásokat vezettek be. További információk egyelőre nem ismertek. Végül az időjárásról. Holnap majd összefüggő vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 11-13, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Huják Tomás témával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magyar nyelvészeti tanszékének docensével, az EGRI nyelvművelőkör tagjával beszélgetünk arról, hogyan lehet egy tanár nyelvhasználata példa és minta a diákok számára. Ezután könyvajánlónkban Ottlik Géza művét ajánljuk el olvasásra. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál.
1: Köszönöm szépen a meghívást, azt, hogy itt lehetek, és erről a témáról én beszélhetek.
0: Én amikor a pedagógusi munkára, pályára gondolok, mindig ez jut eszembe, hogy ugye ilyen aktuális visszajelzés nincs, hiszen a gyerekek csak később felnőve mennek aztán vissza egy-egy tanárhoz. Mit gondolsz, hogy mitől válik egy pedagógus igazán példaképpé?
1: Azt gondolom, hogy aki a tanári pályát választja, az nem egyszerűen szakmát választ. Sokkal inkább egy hivatást, egy olyan szolgálatot, ami nem ér véget, amikor kicsöngetnek, vagy elballag egy osztály. Én máig emlékszem például az első tanítónénimre. Meghatározó az az értékrend, amit közvetített, és aztán a későbbi munkámhoz az a pedagógiai minta, amit adott. De a magyar tantárgy szeretete is nagyrészt a tanáraimnak köszönhető. Az, hogy mit tesz egy pedagógust elfogadottá, sikeressé tanítványai körében, milyen jellemzői alapján vélik például hitelesnek, lényegében a pedagógia alapkérdései közé tartozik. Már az 1890-es évektől tudunk olyan kutatást említeni, amelyben ezekre a kérdésekre keresték a választ. Ezek a korai kutatások úgy vélték, hogy a pedagógus személyes tulajdonságainak a függvénye, hogy képes-e például a diákoknak az érdeklődését felkelteni, vagy a teljesítményét fokozni. Később aztán a pedagógiai módszertani tudás került előtérbe, tehát sokkal nagyobb szerepe lett a rutinnak, amit az évek során megszerzett egy pedagógus. Napjainkban pedig mindezek mellé még különböző speciális képességek is előtérbe kerültek, így például a kommunikációs készség, a rugalmasság vagy a digitális világban való jártasság.
0: Egy pedagógusnak nem csupán a személyisége lehet, mint a tanítványok számára, hanem például a nyelvhasználat is. Ugye, hogyha már nyelvművelő műsorban beszélgetünk, akkor erre mindenképp ki kell térjünk.
1: Igen, a pedagógusnak a beszéde, nyelvhasználata lényegében a teljes kommunikációja követésre érdemes minta, és hát egyúttal felelősség is. Éppen ezért a tanár kommunikációját összehasonlítva például más értelmiségi szakma képviselőjének a kommunikációjával sokkal kritikusabban is szemlélik. Elvárás, hogy bármilyen kommunikációs helyzetben nyelvileg adekvát módon tudják magukat kifejezni, hogy bármilyen szituációban az adott helyzethez megfelelő módon beszéljenek. Közvetlen és közvetett formában is, tehát szóban és írásban egyaránt, és hát ha az oktatásra gondolunk, akkor a jelenléti és az online környezetben is. Nem csupán azért, mert az ismeretátadás hatékonyságát befolyásolja az, hogy miként fejezi ki magát, tehát nem csak a megértést segíti adott esetben az, hogy mennyire szakszerű, artikulált vagy jól hangsúlyozott a mondani valója, hanem azért is, mert a tanítványoknak mindezen mintákat követve képessé kell válniuk arra, hogy ők maguk is boldoguljanak a különféle kommunikációs helyzetekben. A nyelv folyamatosan változik. Legszembetűnőbben változó területe a nyelvnek a szókincs. Ez a változás nem rendszerszerű, nem követ semmiféle szabályt, egyszerűen a társadalmi, gazdasági, technikai változásokat tükrözi, és hát 2020-ban a legfőbb változást a koronavírus járvány hozta az élet minden területén, amit természetesen a nyelvhasználatunk, a kommunikációnk is tükröz. Ennek az időszaknak a legjobban dokumentálható változása a szókincsbeli változás, amit a karantén szótár dokumentál. Ennek a szótárnak a szerkesztője a gyűjtést lényegében, amit a szótár tartalmaz, azt Veszelszky Ágnes nyelvész, médiakutató végezte, és 2020 júliusában jelent meg ez a kötet, ami 400 szót kifejezést tartalmaz. Ezeknek a szavaknak egy része természetesen nem új szó. Korábban is ismert, használt kifejezés, csak mondjuk szűkebb körben. Így például bizonyos egészségügyi szakkifejezések, mint a lappangási idő vagy a cseppfertőzés, úgy, hogy nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek körében is ismerté váltak ezek. De ilyen szavunk még ezek mellett a koronavírus vagy a karantén szavak is. Másrésztről pedig nyilván ezek mellett a kifejezések mellett sok neologizmussal, új nyelvi jelenséggel is találkozhatunk, amelyeknek a legfőbb funkciója az, hogy rávilágítsanak a minket körülvevő változásra. Hát tantermen kívüli oktatási rend hatására teljesen új kapcsolattartási, oktatási gyakorlatok lettek. Módszertani megoldások születtek, amik először nyilván számos problémát, már azonban rengeteg tapasztalatot is hoztak. Abból adódóan, hogy a digitális osztályteremben, az online térben más a résztvevők elhelyezkedése, megjelenése, megváltozik az egymáshoz való viszonyuk is. Gondoljunk bele, hagyományos osztályteremben a pedagógus kiemelt helyzetben van. Az osztállyal szemben, jobbára a tábla előtt, a katedrán, és hát álló pozícióban. Akár páros vagy csoportmunkáról van szó, amikor a pedagógus ugyan kommunikációs szempontból kilép a karmesteri helyzetéből, háttérbe húzódik, mondjuk mentorrá vagy facilitátorrá válik, de fizikailag, vizuálisan mégiscsak kiemelt helyzetben marad, mert míg mindenki ül, ő az egyes csoportok között is mozog. Tehát a tanár a tanóra irányítója. Még a digitális eszközökkel támogatott órán is, ő a tudásnak a letéteményese, ebből is adódhat, vagy adódik a tekintélye, a szakmai hatalma, illetve a hitelessége. A legtöbb online óra különböző platformokon csoportos videó megbeszélés keretében zajlott, és ezeken az órákon mindenki egyformán, egy-egy téglalapban jelenik meg a képernyőn. Annyiban lehet különbség az egyes téglalapok között, hogy van, akinek csak a neve jelenik meg, van, akinek egy fotója, van, akinek meg ő maga, mondjuk úgy élőben. A tanár koordinálja ugyan az itt zajló folyamatokat. Ő az, aki beengedi az online térbe a résztvevőket. Ő ad lehetőséget arra, hogy megosszák egymással a képernyőjüket, elnémíthatja esetleg a mikrofonokat, ha erre szükség van, de a verbális folyamatokra már jóval kevesebb ráhatása van. Tehát például nem nagyon tudja koordinálni a megszólalásokat, a szóátadásokat. És ami talán a legfontosabb, sokkal kevésbé tudja a bevonódást irányítani. Hiszen például, ha ki van kapcsolva egy gyermeknek a kamerája, akkor nincs visszajelzése sem arról, hogy mikor lenne erre fokozottabban szükség. Fölértékelődnek tehát azok a jellemzők, amelyek a pedagógust szimpatikussá, elfogadottá teszik. Ezek nyújtanak garanciát arra, hogy a gyerek szeretne bekapcsolódni az órába, szeretne teljes valójában részt venni az ott zajló folyamatokban. Tehát sokkal fontosabbá válik a tanári karizma.

0: Kedves hallgatóink, adásunkat könyvajánlóval folytatjuk.
1: Kedvcsinálónak nagyon alkalmas lesz a mai adás a fiataloknak, illetve a régebb óta fiataloknak is. Melyik könyvről is van szó?
2: Amit szeretnék ajánlani, a fiatalság és azoknak a figyelmében is, akik idősebbek, olvasták már a művet és szeretnék újraolvasni, vagy még nem olvasták, de most érzik úgy, hogy ez a mű kihagyhatatlan az életükből, Ottlieb Gézától az Iskola a határon című regény. Ottlieb Gézáról nem olyan sokat tudunk egyébként. Megdöbbentő, hogy annak ellenére, hogy az Iskola a határon egy nagyon közismert műve, talán mégis kevesebb az, amit magáról az íróról tudunk. Egy régi nemesi család sarja azt írja, hogy apai-anyai ágon egyaránt sok irodalmi kiválósággal voltunk rokonságban. Ez valóban így igaz, és ami érdekesség még vele kapcsolatban, hogy magyar bajnok bridge versenyző volt, a bridge-et, mint a szellemi sportok egyikét űzte, olyan szinten, hogy angol nyelven szakíró is volt a bridge-ben, valamint a mai napig használt egyik leghíresebb bridge könyvet ő írta meg angol nyelven.
1: Hát ez tényleg kuriózum, igen, amelyet tényleg csak ti könyvtárosok tudtok szerintem, mert egyáltalán nincs benne a társadalmi köztudatban.
2: Igen, ezt talán kevesen tudják róla, hogy ilyen szakírói munkásságot is folytatott. Sok fordítása van, például aki ifjúsági regényeket olvasott gyerekkorában, az nem egyszer találkozhatott azzal, hogy Ottlieb Géza a fordítója. Ez egyrészt annak is köszönhető, hogy az 50-es években így mellékpályára állították, ezért főleg fordításból és szakírásból folyt írói pályafutása.
1: Ugye voltak akkoriban, gondolom, ez a három tételt, a tűr, igen, támogatott, tiltott, ő hova tartozott?
2: Valóban. Nincs így meghatározva, hogy hová tartozott. Ő maga is nehezen adta ki a munkáit a keze alól. Az Iskola a határon az is olyan, hogy 10 év múlva elővette, egyszer már megjelent más címmel, aztán újra elővette, átírta, javítgatott rajta, és minden munkájával így volt.
1: Na és mit is tudhatunk magáról a műről? Miért tekinthetjük úgymond alapműnek? Hiszen azt gondolom, hogy szerintem, aki ma iskolába jár, jó, ha a kezébe veszi, illetve mi idősebbek is, jó, ha újraolvassuk ezt a könyvet.
2: Talán azért tekinthető alapműnek, mert egy olyan szituációt találunk benne, amiben mindenki magára ismerhet, amikor valami olyan zsarnokság van az ember feje fölött, amit egyszerűen nem tud kivédeni. Ugyanis miről is van itt szó? Az iskola a határon egy katonai iskolában játszódik. Ennek egyébként a kőszegi katonai arreál iskola volt a mintaképe. 1923 és 26 között ide járt maga Ottlieb is. Elszakadás a szülői háztól, ahol a nők között egy ilyen védettebb világban élt addig, egy olyan rideg világban, ami tudatosan volt rideg. Vagyis itt nem gyerekeknek tekintették őket, hanem miniatűr férfiaknak, sőt, nem is miniatűr férfiaknak, hanem miniatűr katonáknak, akiknek a feltétlen engedelmesség az egyetlen lételemük, és aki ettől bármilyen módon is eltér, az kemény megtorlásokra számíthat.
1: És ez teljesen ellentéte ugye az otthoni anyai gondoskodásnak.
2: Ez egy teljesen szöges ellentéte. Olvastam egy kicsit utána, hogy milyen véleményeket írnak olvasók a könyvről, és volt olyan, hogy én bizony fellázadtam volna. De belegondolunk, hogy egy 11 éves kisfiúról van szó, és a többi kis társa is 11 évesek. A kortárscsoport nyomása olyan nagy, hogy a főhős BB, Bod Benedek egyébként az egyik főhős a három közül, még a másik oldalra is átáll, hogy úgy mondjam, tehát még a zsarnokoskodó nagyobb diákok közé is próbál tartozni, holott tudja, hogy ők azok, akik nem a jót képviselik, nem az ő útjuk az, ami járható. Hazugsággal manipulálják a tanáraikat. kikészítik azt, aki ellent mer mondani. És ebben sajnos a nevelők is partnerek. Ott van például Schulze, aki kimondottan támogatja az ilyen merényi féle növendékeket, akik zsarnokoskodnak a társaik fölött. És aki panaszkodni mer, lehet panaszkodni, de aki panaszkodni mer, amire azért nem nagyon van példa, mint Öttevényi, annak olyan megtorlással kell szembenéznie, hogy hiába, hogy neki van igaza, akkor is a feljebb valói úgy tudják befolyásolni a tanárokat, hogy még annak lesz kellemetlensége, nagy kellemetlensége, hiszen kicsapják az összes iskolából, akinek igaza van. Tehát akkor sincs igazad, ha igazad van. Pedig ezt mindenki tudja. És hogy jogos a panaszkodása. Mégis jogtalanná válik abban a pillanatban, ahogy ellent mer mondani a feljebb valóinak. Tehát ez az a világ, ami megtalálható az életnek számtalan területén. Megtalálható egy családban, egy szigorú nevelési környezetben, megtalálható egy munkahelyen, egy iskolában. Tehát több olyan területe is van az életnek, ahol ilyen-olyan módon felismerhetőek ezek a tényezők. Valamint megtalálható egy olyan társadalomban is, ami rákényszeríti az embert az ilyen cselekvésre. De azt is mondhatnám, hogy ez némiképpen egy allegória is. Tehát nem csak egy ilyen iskolai, sokak által már feldolgozott helyzet, amikor zsarnokoskodnak egyes diákok, vagy egyes tanárok, vagy nevelők a többiek fölött, hanem egy ilyen társadalom rajz is.
1: Akkori korrajz, vagy igazándiból bármikorra értelmezhető?
2: Bármikorra értelmezhető. Bármilyen olyan szituációra, amikor arról van szó, hogy nem mondhatod ki az igazadat, mert beverik a fejedet, akkor is, ha mindenki tudja, hogy neked van igazad.
1: Ugye a helyszínről már beszélgettünk, illetve hát a cím is árulkodó iskola határon. Mi maga a cselekvés, vagy van-e benne cselekmény, illetve történés?
2: Három főszereplőnek a történetét meséli el, keretes szerkezetű egyébként a mű, tehát először a felnőttekkel találkozunk, a már felnőtt növendékekkel, akik felelevenítik a diákkori éveiket. Bod Benedek, Medve Gábor és Szeredi Dani történetével ismerkedünk meg, akik különböző megpróbáltatásokon esnek át. Helyzetük rendkívül kiszolgáltatott, mert egy zárt és egy összerázódott közösségbe kerülnek be, ők úgy, mint új fiúk. Ennek a közösségnek a vezére Merényi, aki egy szintén ottani növendék, kicsit túlkoros, fizikális erejét, valamint a többieket befolyásoló képességét kihasználva zsarnokoskodik a többiek fölött is. A gyerekek között, itt a tanulók között egy megszilárdult hierarchikus viszony van. Ezt pedig támogatják a tanárok és a nevelők is, mivel úgy gondolják, hogy ez az alapja a katonai rendnek. Tehát ha ezekből a gyerekekből felnőttek lesznek és katonák lesznek, már pedig ez egy katonai iskola, akkor így fognak majd működni a katonaságnál is. Az elbeszélés kettős, ugyanis a történéseket egyrészt Medve Gábor naplójából tudjuk meg, másrészt pedig Bod Benedekéből. Ő az, aki reflektál a dolgokra, BB-nek becézik, amit nagynénje leveléből tudnak meg a többiek is, és attól kezdve drága BB-nek szólítják, mint egy gúny nevet. Így gyakori lesz az, hogy az eseményekről mind a ketten beszámolnak. Ez azt is érzékelteti, hogy nem egyformán látják az adott helyzetet, tehát az igazságnak akár lehet több arca is. Attól függően, hogy milyen szemszögből nézzük, tehát abszolút igazság nem létezik. A konkrét történések így nem csupán pszichikai, szociológiai, etikai szinten értelmezhetőek, hanem akár filozófiai vagy nyelvfilozófiai szinten is. A mű címe is egy érdekesség egyébként, ugyanis nem azt írja, hogy a kőszegi katonai Arreál gimnázium, hanem iskola a határon, ami egy birodalmi katonai iskola volt. Olyannyira, hogy többnyire nem is magyarok jártak ide, a magyarok száma elenyésző volt, viszont a trianoni békediktátum után ez az iskola a határra került. És megfordultak az arányok, ugyanis akkortól kezdve már a magyar növendékeknek volt a nagy százaléka, aki ide járt, és egy ilyen határhelyzet még tovább nehezíti az itteni szituációt. Határhelyzet úgy is, hogy konkrétan a határon van, de határhelyzet úgy is, hogy meddig lehet elmenni. Meddig mehetnek el a növendékek a saját gondolatokban? Meddig mehetnek el a tanárok a fegyelemben? Mi az, ami még elviselhető, mi az, aminek a határát már nem lehet átlépni? Így is egy jelképesen is értelmezhető ez a cím. Minden esetre egy rendkívül érdekes, pszichológiailag is rendkívül érdekes mű.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Huják Tomás témával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magyar nyelvészeti tanszékének docensével, az EGRI nyelvművelőkör tagjával beszélgettünk. Adásunk második felében pedig Bodó Boglárka könyvtáros ajánlotta Ottlik Géza művétel olvasásra. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Mai műsorunkban vizeskedni fogunk. Nemrégen arról beszéltem, hogy Liszt Ferenc Le Jeu d'eau à la Villa d'Este című műve korszakalkotó kompozíció. A Villa d'Este szökőkútjait zenében megfestő romantikus mester a mű kottájába megdöbbentő módon egy Szent Jánosi idézetet írt. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Vagy nem is olyan megdöbbentő Liszt abbé leleménye? Talán erről is lesz még szó. A zenetudósok úgy vélik, hogy a Villa d'Este szökőkútjai már tulajdonképpen impresszionista alkotás. Zenei eszközeit valóban használták is az impresszionista utódok. 40 évvel korábban azonban, 1836-ban már írt egy vízzel kapcsolatos zongoraművet Liszt. Au bord d'une source, a forrás partján. 1855-ben készítette el aztán végleges változatát ennek a darabnak. Nincs bibliai vonatkozása. Liszt elgyönyörködött a természetben, és írt egy szép, szemléletes darabot, ami már akkor is túlmutatott a kortársak művészetén. Alfred Brendel zongorázik.

És most következzék egy igazi impressionista, Maurice Ravel 1901-ben született kompozíciója. A címe, nem találják ki, Zsödó, szökőkút. Úgy vélem nyilvánvaló, hogy tanult Liszt zenéjéből. Jean-Yves Thibaudet zongorázik.

Végül a másik nagy impressionista mester, Claude Achille Debussy darabja következik. Ha jól meggondoljuk, a vízről volt neki is mondani valója. Igen, a Tenger című nagyszabású darabjára gondolok. Most azonban egy zongoramű következik. Nála nem buzog, szökell a víz, mint Lisztnél és Ravelnél, hanem visszaveri a fényt. S már is az impressionista festményeket látjuk magunk előtt. A különböző

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, közölte a miniszterelnök reggel a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és ahogy fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. A miniszterelnök világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyoztam, a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és vállalkozások érdekeinek képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad biankó csekket. Közölte azt is, hogy este, a kormányülés után fogadja António Costát, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név és napvilágot láthat, lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex hírportálnak. A reggel közzétett interjúban Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A számot látom, hogy ez mennyi lesz, fogalmazott, jelezze, hogy szakmai becslések szerint tehát 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. A kormány eddig összesen 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett feljelentést, nyilatkozta a tárcavezető. Elmondta például, folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra, egyben jelezte, hogy ebben az ügyben is feljelentést fognak tenni. Novák Katalin volt köztársasági elnök, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, és Balogh Zoltán a volt államfő tanácsadójának meghallgatását is javasolja az országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottságának Tiszás elnöke. Schumer Orsolya a bizottság alakülülés előtt elmondta, az iratanyagok feltárásával kezdik a munkát. Három szakembert kért fel az egészségügyi minisztérium, hogy átmeneti időre vállalják az országos kollegiális szakmai vezetői feladatokat, közölt az alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Porpáci Krisztina, Perjés Ábelt a házi orvosi, Rós Ágnest a házi gyermekorvosi, Dúl Zoltán pedig a fogorvosi területre kérte fel. Az eddigi kettő mellé újabb 3 Scorpio sebesült szállító jármű érkezett a Magyar Honvédséghez, közölte a Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán. 2029-ig összesen 11 ilyen állhat szolgálatba. A lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal tervezett, de meghiúsult támadás újabb eszkalációt jelent az unió területén, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. A támadást közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, nyomatékosította Ursula von der Leyen. Korábban a német kormány közölte, Oroszországot tartja felelősnek a Lipcse-Hallei repülőtéren még augusztus 4-én történt dróntámadásért. Az eszközre, amely robbanószerkezetet szállított, ukrán teherszállító gépek közelében bukkantak a kelet-németországi reptéren. A drón végül nem robbant fel, mert a detonátor a jelek szerint hibás volt. A nyomozók szerint egy másik drón ezzel párhuzamosan nekiütközhetett egy közelben álló teherszállítógépnek. Az Európai Unió nagyon egyértelmű üzenetet küld Oroszországnak, itt az ideje befejezni az ukrajna elleni háborút, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Luxemburgban, a Luc Frieden miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatóján. António Costa kiemelte, a megfelelő utat nem a további eszkaláció és az agresszív magatartás kiterjesztése jelenti más országokra. Robbanás történt a dél-németországi Augsburg főpályaudvarának közelében, 2 ember könnyebben megsérült, közölte a német rendőrség. Ismeretlen tárgy robbant fel az épület egyik átjárójában. A detonációban ablakok is megrongálódtak. A pályaudvaron azonnal korlátozásokat vezettek be, környékén pedig fennakadások voltak és vannak még a közúti és a tömegközlekedésben. Végül az időjárásról. Holnap majd összefüggő vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 11-13, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. A mohácsi csata után 500 évvel Mohács egy eleven, sokszínű, nagyon kedves város. Egy héttel az évforduló előtt néztem körül a városban, jártam szombat délelőtt a piacon, jártam a városi múzeumban, megnéztem az egykori selyemgyárban működő új kulturális központot, valamint a közeli Bátán részt vettem a mohácsi csatára emlékező ünnepségen, amely szentmisével végződött. Szombat reggel 7 és 8 óra között olyan élet van a piacon, mintha Rómában a Campo dei Fiorin lennénk, csak sokkal szebbek az áruk. Beszélgető társam Paprikában utazik. Szabad a nevét?
2: Aladics Ferenc vagyok.
1: Hova való?
2: Bátmonostorról jövök, az ide 28 kilométer, de sajnálatos módon a komp nem hoz át bennünket most, és körbe kell jönni Bajának, ilyen formán 60 kilométer a 28 helye.
1: De hát a komp jár?
2: Igen, de 2500 kiló összsúly alatt hozza csak át a járműket, fölöttieket nem.
1: Önök meg, ahogy hozzák a holmit...
2: Kicsivel többen vagyunk, így van. Összsúlyban legalábbis a kocsi összsúlya nagyon.
1: Gyönyörű szép, a zöld minden árnyalata, a piros minden árnyalata, a paprika kínálat. Mondjuk el a Katolikus Rádió hallgatóinak, hogy melyik micsoda? Hát nem is tudom, hol kezdjük.
2: Ez bocskor paprika, egy nagyon régi, hagyományos paprika. A sokácok termelték annak idején, és szedték mindig a magját, és a többi paprikánk az pedig hát vásárolt magból van, kivéve még a bogyiszlóit, ami szintén egy hagyományos, régi, erős fehér paprika. Aztán van még cseresznye paprikánk, van feferóni paprika, van chili paprikának jalapeño, vitamin paprika, kápia paprika, PCR paprika.
1: Milyen?
2: PCR, az is egy elég régóta termesztésben van, csípős, halvány, zöld paprika. A hegyes erős paprika az természetesen megtalálható, pirosan, zölden. És van még a hagyományos fehér paprika, ami édes, és az is pirosan is, és sárgán is, vagy fehéren.
1: Ön, hogyha hozzáül a reggelihez egy darab szalonnával, akkor melyiket választja ezek közül?
2: Én a csípős PCR paprikából egy pirosat szoktam választani.
1: Mutasson egyet, melyik az? Igen.
2: Parancsolja.
1: És készít kis üvegekbe paprika lekvárt.
2: Paprika krémet készítünk, van édes, csípős és édes paprika. Van erős, édes és csípős paprika, nincs tartósító benne, a só maga az a tartósítója, tehát nincs semmi vegyi anyag hozzátéve.
1: Paprikás hangulatba szokott kerülni?
2: Igen. Elég sokszor újabban, amikor a komp nem jár, vagy amikor a komppal, hát kerülőt kell tenni, mert sajnos körbe járunk most.
1: Köszönöm szépen, a vásárlókat hagyom érvényesülni.
2: Nagyon szívesen, és önöknek is nagyon jó egészséget kívánok.
1: Köszönöm. Mohácsi piacon a paprika árus után a Baromfi vásár részlegén vagyunk a piacnak. Hatalmas választék van. Tyúkok, kakasok, libák, kacsák, kisebbek, nagyobbak. Egy eladóval, nem termelő, tenyésztő. Szabad a nevét?
3: Üdvözlöm, Fandák Zoltán vagyok. Hát én naposba veszem meg őket, de valamit én keltetek, és ezeket neveljük föl. És amikor már nagyobbak, akkor már szabadtartásban neveljük őket. Hogy
1: hova való?
3: Baja.
1: Ida jött, kompon jött?
3: Körbe jövök, úgyhogy akkor hídon.
1: A kompon nem tud jönni most, ugye? Vagy nem azért?
3: Azt nem tudom, én mindig körbe jövök, úgy gyorsan.
1: No, hát mondjuk el a hallgatóknak, csoda, én lelibáztam egy kacsát az előbb, vagy lekacsáztam egy libát, mellé fogtam. Hát kezdjük a kakasoknál, gyönyörűek. Mindegyik kukorékol hajnalban, mert most is kukorékolt az egyik.
3: Igen, igen, a szomszédok örülnek neki a legjobban, amikor rázendítenek. Igen, mert azok vannak ilyen másfél éves kakasok. Hát ez az igazi kakas pörköltnek való.
1: És be lehet állítani őket valami tekerővel, hogy hánykor kukorékoljanak?
3: Ne, elromlott az órájuk már. Ugye átállították az időt, ők nincsenek átállítva.
1: De egy gyönyörű talajuk van.
3: Ugye, már mondja
1: is. Megszólalt, rendelésre megszólalt. Ugorjunk a nagy kakasok után, ezek a kis csibék.
3: Ők bóvitás csibék, ők úgy, mint azok, ilyen bubos csibék lesznek.
1: Kopasznyakúak?
3: Akár, igen, kopasznyakú is, meg sima nyakkal is. No. Akkor ezek ilyen előnevelt csibék, nagy része érce, mert mostanában az emberek inkább ércéket tartanak, mert annyira nem szeretnek már, nagyon elkényelmesedtek az emberek, és nem vágják, inkább veszik a boltit.
1: Közben egy vásárló érdeklődik.
3: 2000, azok 3000. Ez 2005 is, azok 3005. Akkor vannak gyöngyösök.
1: Gyöngyúkok?
3: Gigant gyöngyösök, ők nagyra nőnek.
1: Tüdeményesek. Melyik a kacsa, melyik a liba itt ezek most között? Mert úgy mozognak.
3: Pillanatjag nincsen kacsa, melyek, hogy ott ezek mind libák.
1: Mind libák. És lesz galiba belőle, hogyha összevesznek?
3: A libák annyira nem vesznek össze. Nem az a fajta. Ő inkább az, mint amit csinál, hogy ő mindent megrág. A nájlon zacskótól kezdve a fóliáig, ami van, az mindent lesz.
1: Ezek a nagyobb gyereklibák hány hetesek lehetnek?
3: Ezek 6 hetesek.
1: 6 hetesek. Ezek a picik?
3: Ők is 6 hetesek, a gyöngyösek.
1: A gyöngyös, de ez nem is liba akkor, ez gyöngyúk. Gyöngyúk. Szereti csinálni, amit csinál?
3: Igen, 5 éves korom óta állatokat tartok. Hobbi szinten vannak otthon papagájaim is, meg ezüstpálcán, aranypálcán, mandarinréce. Tehát van díszbaromfi is.
1: És még azt mondja meg nekem, kakastőke pörköltet ettem már, de a kakastarait is eszik, úgy tudom.
3: Igen, van, aki kimondottan szereti, főleg ha az én kakasaimból víz is összegyűjti, mert itt vannak ilyen jó nagy kakastaréja rendelkezik.
1: De ő még nem evett.
3: Dehogyne, hogyne.
1: Kakastarét?
3: Persze, hogyne.
1: Mit csinálnak vele, hogy eszik az? Tehát sütik, főzik?
3: Nem, pörköltnek, ugyanúgy szat, ugye a hagymát kell dinsztelni, amit pörkölt alapot kell csinálni, és abba teszik bele a tarét meg a tökét.
1: De hát az jó sok kakas le kell vágni hozzá.
3: Hát összegyűjtik persze.
1: No, hát köszönöm szépen, nagyon szépek, visszaadom a vásárlónak. A paprika termelő és áruló, a baromfi tenyésztő és áruló beszélgető társam után a sajtokban utazunk most. Végigkóstoltam néhány sajtot, kecske és tehén sajtot. Nagy a nyüzsgés itt a piacon, hatalmas élet van, öröm a mohácsi piacra eljönni. Nem tudom, hogy csak szombaton van ez a piac?
4: Szerdán is van, szerdán is.
1: Hetente kétszer van, és hát most bemutatnám önöknek a beszélgető társamat, aki egy nagyon éles késsel itten éppen sajtot szeretel. Szabad a nevét, és honnan van?
4: Igen, jó napot kívánok, engem Matusz Gábornak hívnak, és a Penzpál Kobolya gazdaságában dolgozom. Penzpál barátom körülbelül 10 éve foglalkozik sajtkészítéssel. És ha nem ismernék ez a Kobolya szó, ez a Duna mentén elég ismert, Kobolya vagy Kopolya. Ez onnan származik, hogy régen, amikor kiöntött a Duna, és elárasztotta a területeket, megáztatta, lerakta a hasznos anyagokat, és utána visszavonult, akkor ilyen kisebb gödrökben megállt a víz, és ott bennmaradtak a halak. És ezt a Duna menti népek ezt rendszeresen használták, kihasználták ezt a lehetőséget, lehalázták, raktak is bele még halakat, úgyhogy innen a gazdaságnak az elnevezése, ugyanis a farm az egy ilyen mellett fekszik.
1: Egy Kobolya mellett.
4: Egy Kobolya mellett.
1: De most nincs benne víz.
4: Sajnos most nincsen.
1: De reméljük lesz hamarosan. Hol van ez a telep?
4: Dunafalván. Ez Bács megyének a legdélibb része. A Dunának a Bács megye jó oldalán.
1: Hány tehén, hány kecske körülbelül?
4: Hát körülbelül egy 20 kecske, és egy olyan 20-30 tehén. Van most fejés alatt. Saját magunk szaporítjuk, igyekszünk bikával, természetes úton, gyakorlatilag a takarmány megtermelésétől az árusításig, a sajtkészítésig, az érlelésig, ezt minden saját magunk készítünk. Én családi barát vagyok, és a család többi tagja is még pár alkalmazott vesz részt ebben a munkában. 10 éve készítünk sajtokat.
1: Mutassuk be a sajtokat, van itt kalácsformájú sajt, van itt ló által vető sajt, nem is tudom, olaszul
4: hát ez mondta. Az egyik legkelendőbb sajtunk, ez a Caccio Cavallo névre hallgató gyúrt sajt. Jersey teheneket tenyésztünk, 7%-os zsírtartalmú tejből készül minden, nem fölözünk, nem szeparálunk, tehát minden zsír benne van a tehén, tejben. Két formája van ez az eredeti, és van egy ilyen kis szopra hasonlító fonatunk, bükkfán füstöljük meg, és hát egy nagyon kedvelt termékünk. Ez egyik, amire igazán büszkék vagyunk a savanyú termékeink közül.
1: Az mit jelent a savanyú termék? Tejföld?
4: Kefír és joghurt. Uh-huh. Prémium minőség, hogyha megnézi az áragát, tetszik látni, hogy igen, körülbelül mit tud. És akkor itt a félkemények még így egy fő csapás irány. Gauda, trapista típusúak, ebből mutattam itt kóstolót az előbb. Ezek általában ilyen 3-6 hónapos sajtok.
1: És járnak piacra a hét másnapján máshova is?
4: Hogyne, hogyne.
1: Ezen szerdán, szombaton itt vannak, vagy csak szombaton vannak a Mohácson?
4: Mohácson csak szombaton, de ezen a napon három piacon vagyunk megtalálhatóak. Szekszárdon, Baján, ezek a szombati fix napok. Van egy vasárnapi pécsi vásárunk, a Nagyvásárban ott vagyunk jelen most már, ez a legfrissebb, és van még egy szerdai, egy hétközepi szerdánk, az szintén Baján.
1: Igen.
4: Úgyhogy ezek a napok fixek, azon kívül kézműves vásáraink vannak, szállítunk éttermekbe.
1: Keveslem a kecskék létszámát a tehenekhez képest, a kecske sokkal kisebb és sokkal kevesebb tejet ad. A kecske sajt nem fogy annyira?
4: A kecske az egy réteg sport, igen, az egy kiegészítő, azt azért annyira nem kedvelik. Nekünk egyébként is a marha volt a fő csapás irány, ez egy kiegészítés. Nagyon sokszor, amikor tejszűke van, akkor a kecskével sok mindent ki tudunk váltani. Ez például egy praktikus.
1: No. Utolsó kérdésem, önnek melyik a kedvenc sajtja, ha most leülne éppen reggelizni vagy falatozni, akkor melyikben lenne?
4: Én szeretem az erősebb ízeket, úgyhogy mindenképpen egy érleltebb sajtot választanék. Például ez a trapista, ez most nagyon kellemes.
1: Tehén trapista, ugye?
4: Tehén trapista, igen.
1: Nekem jó ízlése van, nekem is az ízlet a legjobban. Még egyszer megkóstolhatom azt?
4: Akár többször is.
1: Köszönöm szépen.
4: Nagyon szépen köszönöm én is. És jó étvágyat, és üdvözlöm a kedves hallgatókat szeretettel.
1: Miután itt a Mohácsi piacon szombat reggel a baromfissal, a paprikatermesztővel, a sajtossal beszélgettem, hát olyan ez, mint egy fórum, rengetegen jönnek, mennek, tolják a biciklit, hát az ember a nézgelődés bevásárlás után megéhezik, és van egy pecsenyes hűtő, szép asztalokkal, és olyan fasírtot ettem, és olyan kolbászt ettem, hogy megnyaltam a szájam szélét. A gazdájával a pecsenyes hűtőnek beszélgetek. Szabad a nevét?
5: Walter Ágnes.
1: Mióta csinálják?
5: 2012 óta, 14 éve.
1: Minden nap nyitva vannak, vagy csak a piacos napokon?
5: Nem, hétfő és vasárnap kivételével vagyunk nyitva.
1: Dicsértem a fasírtot, a kis gömb fasírtok reggelire, hát ideális egy ilyen fasírt.
5: Igen.
1: Hol szerzik be a dolgokat, és hogyan csinálják? Mi az, ami itt készül?
5: Ami itt készül, az a sültek, a kolbászt és a hurkát a pécsi fiúktól vásárolom.
1: De a fasírt az...
5: Azt itt készítjük.
1: Nem csak én szeretem a fasírtját, másik is szeretik?
5: Más is nagyon szereti, és más is dicsérte, igen.
1: Munka ez, hobbi, szenvedély,
5: ez
1: passzió.
5: Ez szenvedély.
1: Igen?
5: Igen.
1: Hát szereti csinálni. Olyan mosolygós hölgy, hogy látszik, hogy szereti, amit csinál.
5: Igen, igen.
1: És a kávéjukat külön meg szeretném dicsérni, mert olyan tiszta üvegpohárba adják, és olyan zamatos kávé, hogy le a kalappal.
5: Igen, ez egy régi kocsmás pohár, régen is ebből itták a kávét, és a kávé az meg a bodolai Barniéktól van, a Hausbrandos kávé, olasz.
1: Végül is majdnem mediterrán itt Mohácson.
5: Igen, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mohácson vagyunk, gyönyörű szép szombat délelőtt, nem sokkal, egy héttel az ünnepségek csúcspontja előtt, és van, ami nagyon szépen elkészült, van, ami még nincs kész, és talán nem is lesz kész addigra, mire az évforduló lesz, az 500. De ez a egykori sejemgyár, amerről én nem is tudtam, amíg el nem bicikliztem a rakparton alatt, tehát egy gyönyörű ipari műemlék épület együttes, amely most látogató központ, és beszélgetőtársam Hentz Judit, a gazdája, vezetője. Jól mondom?
6: Igen, igen, igen, én szeretem azt mondjuk, hogy én vagyok a háznak a házasszonya, amúgy én vagyok maga a létesítménynek a vezetője.
1: De nem sejembe öltözött a tiszteletemre, hanem...
6: Nem, hát én ugye nem abból jöttem, de alapjában véve igen, maga az épületettség régen valóban sejemgyárként funkcionált, valóban sejmet gyártottak itt, csak ugye minek után már veszteséges volt maga a gyár, ezért utána igencsak elgondolkodtak rajta, főleg a Mohács vezetése, hogy mi is legyen az épülettel, és hál' Istennek sikerül megvásárolni az épületet. Műemlék amúgy az épület. És
1: nem is épület, épületek?
6: Épületek? Így van, épületek, így van, ugye itt a maga kulturális negyed területén belül több épület is található. És hál' Istennek jött ez az ötlet, hogy mi készüljön ebből a csodás épületettségből, és az merült fel, hogy mi lenne, hogyha ez egy közösségi szintér lenne, közösségi negyed, illetve ugye konkrétan maga a főépület rendezvény helyszínként funkcionál, maga az épületegység ebben a gyönyörűen felújított formájában 2021 nyár közepén lett átadva mindenki számára. Azóta ugye eltelt 5 év, és pont ez a 2026-os év, hogy ez az 5 évünk, ez az 5, az 500, most valami miatt az 5-ös szám az nagyon jelen van a mi életünkben, úgyhogy jelenleg ugye van egy főépületünk, van egy melléképületünk, van egy éttermünk, az étterem az magánkézben van, de van még egy épületegységünk a közösségi negyeden belül, ami régen a Temafor ruhagyár volt, ez pedig jelenleg sportkomplexumként funkcionál.
1: Tudunk-e a sejemgyár történetéről valamit, hogy mikor épült ez az épület együttes, és hát hogy Kínából hozták hajón a sejemhernyókat, vagy hogy kerültek
6: hát ki? Igazából az egésznek az volt az alapja, ugye, hogy a hernyóknak valamit enni kell, és ugye ők nagyon szeretik az eperfát, úgyhogy ha most majd mennek biciklivel, akkor nagyon sok helyen lehet látni még maga az eperfát. Az egésznek az volt a lényeg, hogy Passardi Péter betelepítette 1906-ban ide a környékre az eperfákat, úgyhogy ezért is tudott megvalósulni az, hogy akkor mi tudjunk sejmet gyártani, mert ugye ez nagyon fontos a hernyók szempontjából, és ez az egész úgy működött, hogy az a kis épületünket mi amúgy is gubónak hívjuk, abba az épületbe tárolták a gubót, és ott húzták ki ugye a gubókból azokat a kis sejem szálakat, amikből készültek ugye itt a sejmek. Nagyon hosszú amúgy a sejemgyárnak a története, nagyon sok minden történt. Gyártottunk Kínába is, New Yorkba is, de gyártottunk például ugye háborúkba ejtőernyőket is, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sokszínű és sokrétű volt maga a sejemgyárnak az, hogy miket csinált. Többször kellett újjáépülnie, akkor különböző kölcsönökből tudták ezt az akkori gyárigazgatók elindítani. A második világháború után állítólag az akkori gyárvezető úgy tudta újraindítani a gyártást, hogy ő tudta, hogy itt egy nagy hajó, amint sejem volt, az itt elsüllyedt a Dunába, és állítólag ő azt kivetette. Ilyenkor sok kérdés felmerül. Na, de akkor, hogyha vizes volt a sejem, akkor mi történt? Na, ezekre nem tudok választ adni, mert ugye én is csak abból tudok csemegézni.
1: Igen, amit irodalom.
6: Így van, amit én is olvasok, és azt tudom elmondani, de így tudott ugye újra. Akkor utána jött a modernizáció, akkor ugye azért már másképp működtek a dolgok. Akkor
1: meddig működött sejemgyár?
6: Hát úgy tudom, hogy 2008-2010 környékén lett vége teljesen a gyártásnak. És akkor ott ugye ott próbálkozott egy angol befektető egyebek, de ugye végül már nem.
1: És most a város tulajdonában van?
6: A város tulajdonában van, így van, ő is üzemeltet, illetve a város cége üzemeltet, ugye a Városgazdálkodás üzemeltet bennünket, és hál' Istennek, hogy nekik ez a jó kis ötlet volt. Maga a terem, ahol a gyártás folyt, az az emeleten van, ez egy közel 860 négyzetméteres terem, 9 méteres belmagassággal, úgyhogy meghagyták ugye igen, abban a formájában.
1: Mi most koncertterem, vagy mi ez?
6: Hát igazából rendezvényhelyszínként funkcionálunk, igen. Ugye rengeteg helyszínnek tudunk helyszínt adni, jelenleg ugye az esküvő szezonok mennek, az esküvők mennek, céges rendezvények, workshopok, konferenciák.
1: Van forgalom? Van. Eltartja magát az intézmény?
6: Az idei évben, hát alakul már, igen, azt kell, hogy mondjam, igen, az idei évek számai az már úgy nekem is tetszenek, de természetesen ezt úgy kell felfogni, mint egy teljesen új vállalkozás, hiszen 21-ben, amikor megnyitottuk a kapukat, akkor ez egy teljesen új dolog volt. Nekünk is meg kellett ismerkednünk a helyjel, meg hát ahogy ön is mondta, hogy nem is tudta, hogy itt van, hogy még mindig
1: nem ment át a köztudatba.
6: Mindig nem ment át annyira köztudatba, mint amennyire mi szeretnénk. Úgy gondolom, hogy a mohácsi lakosok és a környékbeli lakosok már megszokták és tudják, hogy itt van és használják, mint közösségi szintér, ez fontos. Rengeteg olyan rendezvénynek adunk helyszínt, ami a közösséget összekovácsolja.
1: Magyar gyáripar olyan épület együttese, amely jelzi azt, hogy itt Mohácson micsoda élet volt. Az előbb voltunk a múzeumban, megnéztük a Mohács történetről a kiállítást, és hát komoly gyáripar meg kereskedelem volt itt. Még azt szeretném kérdezni, említettem, hogy reggel voltunk a piacon, szombat reggel van piac Mohácson, és dicsértem a választékot, meg az ottani életet, apraja nagyja ott van a városnak, és a Baromfi árust említette, és mondta, hogy ön is ott veszi a...
6: Igen, mi is, hát ugye nekünk is van egy kis házunk itt a városban, de mint sokunknak, főleg itt a Szőlőhegy környékén sok mindenkinek van egy kinti ház a kis területe, nekünk azért egy nagyobb van kint, és akkor ott igyekszünk mi is, hát szeretnénk megtermelni a saját zöldséget, gyümölcsöt is szeretnénk.
1: És majd akkor ugye a kis csirkéket ott veszi, vagy a csibéket?
6: Igen, és itt veszük piacon, így van. Megmondom őszintén, hogy a mohácsiak életében ez a szombati piacnap egy ilyen nagyon-nagyon kiemelt. Úgyhogy mi, akik rendezvényekkel foglalkozunk a városban, mindig odafigyelünk arra, hogy a szombat délelőtt semmi más nem tervezünk be, mert tudjuk, hogy az embereknek a piac. És nagyon nagy szerintem az, hogy miből lehet válogatni, nagyon sokszínű. Szóval nem az van, hogy bemegyünk, és akkor van egy tojásos, egy baromfis tehát... is egy, hanem tényleg úgy gondolom, hogy nagy a választék. Mi is itt szoktuk venni mind a friss gyümölcsöt, a friss zöldséget, illetve
1: és a baromfit is.
6: A baromfit is, így van.
1: Mohács után Bátára látogatunk, ahol múlt vasárnap, augusztus 23-án emlékeztek meg a mohácsi csata áldozatairól. Itt Bátán találkoztak és tanácskoztak utoljára az ország vezetői második Lajos vezetésével, mielőtt a csatatérre indultak volna. Az egyik ünnepi megemlékező, Kőszegi Kristóf, az országgyűlés alelnöke volt.
7: Mire jó alkalom ez az évforduló?
8: Történelemtanárként és magyar emberként is fontos számomra az, hogy megemlékezünk bizonyos történelmi eseményekről. Nyilván a mohácsi csata hát nem egy diadalitas megemlékezés, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ami megelőzte a mohácsi csatát, hogy Bátán összegyűltek a király, a kísérői, a főurak, a bárok, és vitatkoztak. Észszerűen vitatkoztak, logikusan vitatkoztak, egymást megtisztelve vitatkoztak. Én azt gondolom, hogy ez példaértékű lehet. Természetesen tudták azt, hogy egy olyan fába vágják a fejszőket, ami az egyik legnehezebb volt az ő életükben, hiszen az egyik világbirodalom, az oszmán birodalom ellen kellett felvenniük a versenyt, akik fölényes túlerőben voltak, de mégis tudtak egymással beszélgetni. És én azt gondolom, hogy ez követendő példa, és az országgyűlésnek is hasonlóan kell működnie. Beszélgetni, meghallgatni egymást, és vitatkozni bizonyos kérdésekről, és meghozni egy döntést. Nyilván a jövő kérdése, hogy az jó döntése, vagy sem.
7: A hallgatóknak elmondanám, vagy megidézném azt a részét is a beszédének, amikor arra utalt, hogy hát meglepődnének az akkori országnagyok, döntéshozók azon, hogy most 500 év múlva hogy születnek döntések, hogy néz ki az ország sorsáról való gondolkodás.
8: Igen, természetesen akkor az országgyűlés, ugye az nem egy házban volt, nem egy intézményben, hanem akár egy mezőn is lehetett, és ott...
7: Vagy akár egy kolostorban, mert ez egy kolostor volt, egy benzés kolostor, ahol itt összegyűltek Bátán.
8: Így van, vagy akár egy kolostorban nyitott volt, tehát az úgynevezett akkori országgyűlés, nyilván ott privilégiummal rendelkező főurak, nemesek, egyházi főméltóságok is a király kísérői vettek részt, akik akkor a nemzettestét alkották. Nyilván ma már furcsa ebből a tekintetből vizsgálni az országgyűlést. Biztosan meglepődött volna második Lajos, hogyha be kellett volna a parlamentbe. De én azt gondolom, hogy mindenkornak megvan a sajátossága, előre kell lépni, és én fontosnak tartom azt, hogy az ország az embereké legyen, és bele tudjanak szólni a politikába. Az ország az valóban az emberekről szóljon, és ne kiváltságosokról. Természetesen máskorban, más időben másképp gondoltam volna.
1: Ön roma származású és az országgyűlés egyik alelnöke. Gondolta volna ezelőtt 5 évvel, 10 évvel, 20 évvel, mikor cseperedett emberré, hogy ilyen pálya lehetőség nyílik meg az ember előtt?
8: Mindig is érdekelt a közélet, érdekelt a társadalmi igazságosság, érdekeltek a folyamatok, a problémák, de természetesen ezt nem gondoltam volna, álmomból felkelve sem. Én azt gondolom, hogy kiálltam az elveim mentén, és most oda kerültem, ahova kerültem. Az, hogy méltó leszek, vagy vagyok erre a pozícióra, ez majd kiderül a jövőben, de mindenképpen megteszek mindent annak érdekében, hogy képviseljem a magyar embereket és a magyar cigányságot is ebben a pozícióban.
1: Kire gondol nagy hálával, hogy idáig vitted?
8: Én mindig is fontosnak tartottam az oktatást, és nekem a példaképeim azok a tanáraim voltak.
1: Bécsi Gandhi?
8: Nem a Gandhi gimnázium, hanem a Lővé Klára gimnázium, és annak is az Arany János tehetséggondozó programja. Nagyon sok jó tanárom volt, de egyébként már az általános iskolában is felfigyeltek rám a tanárok, és buzdítottak, és nekem ez jól esett. Én is ugyanolyan embernek éreztem magam, mint a többi másik gyerek. Jól eső volt az a pozitív visszajelzés, amit a tanáraimtól kaptam. Ezek vittek előre, és ők tényleg példaként vannak az én életemben. Nekik nagyon sokat köszönhetek. És biztatom arra a diákokat, a roma gyerekeket is, hogy ne higgyék, hogy a tanulás az csak egy ilyen elfecsérelt időt.
1: Úri huncutság,
8: hanem tényleg a társadalmi mobilitás alapköve.
1: És hát azt hiszem, hogy az ön életútja reményt ad és erőt sokaknak.
8: Én is remélem, ezt nagyon szeretnék példával előállni.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
9: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nélésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a családról beszélget.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
11: Mindörökké, ámen!
10: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a családról fogunk beszélgetni. Arról a családról, mely Isten álmában szerepel, és azokról a családokról, amelyekben élünk. Amelyekben ugyan felismerjük Isten tervét, amelyek biztonságot adnak és szeretetet, a növekedés lehetőségét nyújtják számunkra, ugyanakkor mégis sok veszekedés, vita és fájdalom helyszíne is. A múlt alkalommal arról beszéltünk, ha emlékeztek rá, hogy Isten tervében milyennek alkotta meg a férfit és a nőt. Látjuk, hogy az ember a teremtésénél fogva társas lény, a másikkal való közösségben érzi igazán jól magát, így teljesedhet ki csak az élete. Azt mondtuk, hogy saját képmására férfinak és nőnek teremtette Isten az embert. József Attila ezt úgy fogalmazza meg az embernek ezt a társra való utaltságát. Azt mondja, hogy hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Hogy valójában önmagunkat is igazán csak a másik személyben ismerjük meg. Mély értelme van annak is, ahogy a múltkor beszéltünk róla, hogy az asszony a férfi bordájából lett teremtve. Méghogy ez ugye nem is akárhogyan, hiszen nem a férfi fejéből, hogy uralkodjék fölötte, nem is a lábából, hogy alacsonyabb rendű legyen az asszony a férfinál, hanem éppen a szíve tájékáról kivett oldalbordájáról alkotta meg őt az Úr. Ez is kifejezve, hogy egyenragú társa és egészen közelálló társa ő a férfinek. Hangsúlyozza ezzel is, hogy az eltérő tulajdonságaik ellenére mindkét lény azonos értékű. Tehát, hogy szépen kifejezi ezt a magyar nyelvünk is, amikor az asszonyt úgy nevezzük, hogy feleség. Ugye ennek az egy kapcsolatnak a fele. És egy két ember együttesen alkot egy egészet. Ádám és Éva, hogy a történet fogalmazza, ragaszkodnak egymáshoz. Megismerték egymást, és lettek ketten egy testé. Hát nem más képét látjuk itt, mint igazából a házasság megalapítását. A történet aztán a házasság feltételét is közli. Azt mondja, hogy ezért aztán elhagyja a férfiú az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Ugye ma is azt mondjuk, hogy igazából csak az érett, önmagukat ellátni és eltartani tudó, az egymásért való szolgálatot örömmel vállalni akaró és felelősség teljes emberek alkalmasak a házasságra. Ádám és Éva az Úr áldását élvezték ott a paradicsomban, elmondja a történet, hogy ajándékul kapták az egész világ mindenséget, meghívást kaptak a föld benépesítésére és a teremtett világ gondozására. A Biblia összes további története is lényegében családok története. Az Ószövetség a zsidó nép élete, gyakorlatilag családok és generációk egymást követő sora. És a prófétai ígérek beteljesedése a megváltó születése is egy nagyon intim családi történet keretében tárul a szemünk elé. Maga Jézus is, amikor a családról beszél, egyébként épp egy válásról szóló vitában, visszautal a régi képre, az ős mintára, Ádámra és Évára, arra, hogy az Isten eredeti szándéka szerint teremtett ember, pár, az első család, Ádám és Éva, és az Isten szándékára, hogy ők így ketten egyek, hogy az Isten képmására lettek teremtve, férfinak és nőnek teremtve, és egymás hűséges segítőtársául. Ez a sok-sok családtörténet emberi valóságában ugyanakkor számos tragédiát és fájdalmat is hordoz. Ismerjük Káin és Ábel, Ézsau és Jákob történetét, a betlehemi gyermekgyilkosság tragédiáját, vagy éppen a menekülő názáreti család félelmét. Melyik az első bibliai történet, amelyben a családtagok összevesznek? Megromlik a házastársak viszonya.
12: Ez a bűnbeesés volt.
10: Ugye, már az első emberpárnál ez a teremtett egység és harmónia megtörik. Valami történik. Valójában mi is történt ebbe a történetben? Mind vesztek össze a házastársak?
13: Az, hogy Éva engedett a bűnbeesésnek, a kígyónak, és emiatt elfogadta a tiltott gyümölcsöt, és ezáltal elfordultak Istentől.
10: Jól mondod, Gabi. Igen. Hogy tulajdonképpen ők lehet, hogy nem is egymással akartak összeveszni. nem is egymással volt problémájuk, hanem azzal, hogy ők szembefordultak Istennel, annak lett valami következménye. Azzal, hogy már ők nem értek harmóniában Istennel, elutasították ezt a teremtett rendet, ebből kifolyólag megtört az ő kapcsolatuk is. Nagyon jól tudták, hogy a rájuk leselkedő kísértés erkölcsi ítélő képességük próbája lesz. Valójában a gonosz azzal vádolja az Istent, amiben ő maga a bűnös. És azóta is hányszor hangzanak el ezek a vádak, néha tőlünk is. Azt mondjuk, hogy ha van Isten, akkor hogy engedheti meg ezt és ezt? Vagy milyen Isten az, aki? Azóta is nagyon sokan azt gondolják, ugye, mint hogy olyan az Isten, amelyennek a gonosz lefestette. Hogy az Isten a teremtményeit megnyomorító, egy véreskezű zsarnok, aki ellen egy jó érzésű embernek csak lázadnia szabad. A sátán, tehát már itt az első emberpárban elvetette a bizalmatlanság és a kételj magját. Ádám és Éva pedig döntés előtt állnak. Kinek higgyenek? Az Isten szerető, teremtő jóságának, vagy a sátánnak? Tudták ugyan, hogy Isten igaz és jó, mégis hagyták a hazugságot a lelkünkben elhatalmasodni. Talán azt szerették volna őszüleink elérni a törvényszegés útján, amire tulajdonképpen Isten is el akarta őket vezetni, de a szeretet útján, talán az Istenhez szerettek volna egyre inkább hasonlóak lenni, egyre inkább közelebb kerülni. Mi tudjuk, hogy a szeretet útján lehetséges ez egyedül. Tudjuk, hogy a bűn az eltávolít bennünket Istentől. Ugye íme megjelenik az első hazugság, az első vádaskodás, ennek a gonosz tudásának az első gyümölcsei. Isten aztán ezt követően, mint egy megátkozza az első emberpárt, Isten azonban az átokban valójában Ádám és Éva tettének következményeit tárja fel előttünk. Hogy világosan lássák a döntésük eredményét, hogy világosan lássuk mi is, mi lesz a következménye annak, hogyha a teremtett világ rendjétől elfordulunk, Isten akaratától elfordulunk, és megmutatja nekünk a büntetés által az ellenség valódi arcát is. Mire figyelmeztet bennünket Isten? Mi lesz a következménye annak, ha elfordulunk tőle? Gabi?
13: Megsokasítom terhességet, kényeit, fájdalmak közepette szülök gyermekeidet. Gyermekek születése és felnevelése sok fájdalommal, kudarccal fog járni.
10: Mit ír még itt ez a történet nekünk?
12: Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad, tehát ellenségeskedés lesz a nő és a férfi fölött.
10: No, és végezetül még kapunk egy utolsó nagy büntetést. Itt mi lesz ez, Gabi?
13: Mert por vagy, és porba térsz vissza. Életünk vége a küzdelmes, fájdalmas, értelmetlen halál.
10: Igen, tehát azt gondolom, ezt kár szépíteni, nem? No, mindnyájunk közös öröksége ez. Minden nő és férfi, minden család szembesül az Istentől való elszakítottságunk, a bőre való fogékonyságunk, esendőségünk, gyengeségünk következményeivel.

0: a bűn egyetemességét, generációról generációra való öröklődését fejezi ki a Biblia szerkezete is. Ádám és Éva megromlott kapcsolata után a következő történet rögtön Káin és Ábel története, az első erőszak, az első gyilkosság története. Ugye látjuk, hogy az első hazugságot, vádaskodást rögtön erőszak követi, testvérek esnek egymásnak, családon belüli erőszak szemtanúi vagyunk. Minden családi veszekedés, válás, fizikai vagy lelki bántalmazás hátterében bizony számos ok húzódik meg. Akár a bibliai történeteket, akár Káin és Ábel történetét szemléljük, akár személyes tapasztalatok vagy véleményetek alapján mit gondoltok, mi minden állhat egy-egy veszekedés, megromlott családi viszony mögött?
1: Féltékenység, harag, rágalmazás, másik megértésének hiánya, félreértés, önzés.
2: Lehet a hazugság is.
0: Hazugság is, pontosan.
2: Rossz indulat, sértettség, önzés, félreértés is.
0: Akár félreértés is, igen. Van esetleg, mindenki szokott otthon veszekedni.
2: Hát, most szerintem a mai világban sok családban van olyan, hogyha az egyik fél például több alkohol fogyaszt, és akkor az amúgy a veszekedés.
0: Na, pontosan. Például.
1: Vagy a félreértés is gyakori lehet, hogy nem ugyanaz a gondolatunk egy adott dologról. Ez is adhat egy vitának úgymond táptalajt.
0: Igen, igen, igen, igen, igen. Gabi?
3: Például ugye a hazugság is, hogyha hazudunk a másiknak, és ugye ez kiderül, akkor ez is elég nagy vitát tud szülni.
0: Viki?
4: Szerintem legfőképp a féltékenység az, ami okot ad egy-egy veszekedésre.
0: Igen, nekem még eszembe jutott például a türelmetlenség. Hogy az is milyen sokszor oka egy-egy veszekedésnek. Többet várunk el a másiktól. Mást gondolunk róla, mint ami valójában. No, azon túl, hogy ahogy mondtátok, meg láttuk, hogy személyes rossz döntéseink, sértettségünk, önzésünk képes megrontani, még a számunkra igen kedves és fontos családi kapcsolatainkat is. Vannak-e szerintetek olyan külső tényezők, amelyek a családok belső egységét, harmóniáját fenyegetik?
3: Például, amikor a szülők sokat dolgoznak, és kevés idejük van, esetleg szegény körülmények között élnek.
0: Viki?
4: Ez az úgynevezett fogyasztói társadalom, amely eldobható termékként kezeli a partnereket is.
0: No, Anna?
2: Hát, meg ez a kultúrának nevezett kibontakozás, ami azt pártolja, hogy nem érdemes gyereket vállalni, meg hogy a pártválasztás és az elkötelezettségtől való félelem is így áthatolja ezt.
0: Tehát, hogy vannak olyan kulturális tényezők, amelyek nem kedveznek a családalapításnak. Bianca?
1: Hát a különféle társadalmi gazdasági rendszerek,
0: na,
1: amik nem támogatják a családok gyermekvállalását, vagy a társadalmi feladatának teljesítését, például időszülők, betegek, gyermekeknek a gondozását.
0: Ugye ezek a családok speciális támogatásra szorulnak. Vagy nem tudom, azt érzékelitek-e például, hogy a nyugat-európai társadalmak, ezek nagyon egy individualista szemléletet hordoznak. Ugye a legfőbb érték az az önmagunk megvalósítása. És hogy sokan azért én azt érzem, hogy úgy látják, hogy egy család, amely bizony egy komoly elköteleződés, mindennapos feladatok, egy nagyon időigényes munka, és azt gondolják, hogy az ő személyes kibontakozásuk útjában áll. Ugye ezek, amiket mind felsoroltatok, ezek mind olyan tényezők, amik igazából a családokat kívülről fenyegetik. Ferenc pápa a következő kapcsolatainkat, családjainkat veszélyeztető tényezőkre hívja fel a figyelmünket. Kérlek benneteket, hogy olvassuk már fel ezeket a Ferenc pápának ezeket a gondolatait, és kicsit beszéljünk róla. Bianca?
1: Félelem, melyet a maradandó elkötelezettség távlata ébreszt a szabadidő megszállott féltése miatt.
0: A félelem az elkötelezettségtől. Most még annyira nem égető ez a probléma számotokra, de aki 20 évesen nem gondol egy ilyen kérdés komolyan át, az lehet, hogy lecsúszik. Lehet, hogy éppen a férjéről csúszik le, mert éppen fontosabb dolga akad. Vagy egy pillanatnyi benyomás miatt. Hogyha nincs arra időnk, hogy a másiknak időt adjunk, akkor bizony egészen fontos dolgok kimaradhatnak az életünkből. No, Anna, mit ír nekünk még itt Ferenc pápa? Mire hívja még fel a figyelmünket? Mi az, ami veszélyezteti a családokat?
2: Az érzelmi kapcsolatok tárgyasítása. Az érzelmi kapcsolatokra átáramlik az, ami a tárgyakkal és a környezettel történik. Minden és mindenki kiselejtezhető, mindenki használ és eldob, pazarol és rombol, kizsákmányol és kihasznál, amíg csak lehet.
0: Van ezzel kapcsolatos tapasztalatotok?
1: Személyes tapasztalat nincs, de azért találkozni olyan emberekkel, akik mint egy tárgyra, vagy fogyasztói cikként gondolnak másokra, tehát hogy van egy jelenlegi párja, aztán talál egy szebbet, jobbat, esetleg anyagiakkal jobban bűvelkedő szemét, és akkor idézőjelben rakom átpártól elhagyja,
0: igen,
1: kidobja esetleg
0: vagy
1: a jelenlegi párját.
0: Vagy szerintem iskolai környezetben is azért az előfordul, nem? Hogy szerintem minden osztályban van egy-két olyan ember, aki akkor jó fej, amikor a háziját el kell kérni, hogy le tudja másolni.
2: Van az így, meg például azt is iskolában lehet mondani, amikor az egyik személy kihasználja úgymond a másikat, annak hivatkozva, hogy nagyon jó barátok, de amúgy nem tekinti annak így.
0: Ugye, hogy ez nem más, mint az ember szinte egy tárgyként használom a saját céljaim elérése érdekében. No, Gabi, mire hívja fel a figyelmünket még Ferenc pápa?
3: Olyan kultúrában élünk, mely a fiatalok annyi mindennel kecsegteti, hogy az őket eltántorítja a családalapítástól.
0: Na, mi minden lehet az, ami egy fiatal számára fontosabb lehet a családnál?
1: A karrier, a munka.
2: Például, hogyha azt tervezi, hogy az életét inkább utazgatással tölti.
0: Bizony. Vagy ugye, ahogy az előbb mondtuk, ez a szabadidő, hogy néha bizony a hobbink is, egy komoly hobbi is annak az útjába állhat, hogy elköteleződjem valaki mellett. Viki, van-e még, amit itt Ferenc pápa?
4: Igen, házasságot és családot leértékelő ideológiák, más házaspárok kudarcának tapasztalata, a házasság elutasítása, mert azt intézményesnek és bürokratikusnak tartják.
0: Látjuk, hogy azért nem mindenki gondolkodik olyan szépen a házasságról, mint ahogy mi most itt gondolkodunk róla. Vagy ahogy ezt a jóisten láttuk itt a Teremtés könyvében elénk tárta. Biztos ti is hallottátok már, ugye, hogy valaki azt mondja, hogy én nem fogok házasságot kötni, mert XY-nak se sikerült, ugye? Vagy akár, hogy a saját szüleim házassága is kudarcos volt, akkor nekem miért sikerülne? Ez az egész nem is igaz. Ez egy hazugság. Ilyen nincs. Hogy férfi és nő békében egymással éljen, ez képtelenség. Vagy azt mondják, hogy hát ott nem is fognak házasságot kötni, mert az úgyis csak egy papír. Ez csak egy ilyen hivatalos, egy jogi aktus, igazából semmi értelme nincsen, akkor meg minek? Vagy milyen ideológiákkal találkozhatunk, amik a házasságot igazából negatív színben tüntetik fel?
2: Mint például a családok ökológiai lábnyoma túl nagy.
0: Igen. Vagy miket hallunk még?
3: Meg vannak ezek az úgynevezett zöld mozgalmak, amik azt mondják, hogy ne szülj gyereket.
0: Ugye ezek mind nem tesznek jót a család renoméjának. Ezek igazából mind olyan üzenetek, amelyek nem azt erősítik bennünk, hogy igenis, az életrendje az, hogy felelősen elkötelezzük magunkat a párunknak, hogy családot alapítsunk. Ugye nem azt üzenik felénk, Isten eredeti tervét, amely az embert boldogságra hívja, méghozzá boldogságra egy társ mellett, hanem valójában az embert magányra ítéli. Na, ismertek-e olyan társadalmi, kulturális trendeket, amelyek elválasztják a családtagokat egymástól? És nem kell itt semmi nagy politikai mozgalmakra gondolni, hanem ami a mindennapjainkban. Szerintem ti számotokra is tapasztalható valóságok.
2: Elektronikai eszközök azon belül is, telefon, meg számítógép így.
3: Ha esetleg az egyik szülő külföldön dolgozik, vagy korán kell bölcsdébe adni a gyereket.
0: Igen. Ugye ezek mind olyan dolgok, amik elszakítják a családokat egymástól. Ugye régen még csak a tévé volt ilyen, de most már, főleg a kisfiúk, azok önkéntesen és dalolva vonulnak el a családi terített asztaltól, ugye, mert fontosabb dolguk van. A Gabi utalt rá, hogy bizony, hogy az is elválasztja a családokat, nem is gondolunk rá, amikor egy kicsi babát, ugye idő előtt kell egy állami intézményre bízni egy anyukának. Vagy azért, mert egyedül van, és nem tudja egyedül nevelni, vagy mert vissza kell mennie dolgozni. Ugye ezek mind olyan dolgok, aminek igazából nem kellene így történnie, mert mindenki tudja, hogy egy kisbabának az anyukája mellett van a helye. Bianca, van-e még ilyen figyelmeztetés Ferenc pápától? Mi az, ami még fontos lehet a családok számára?
1: A tisztességes lakhatás biztosítása, amely alkalmas a családi életre. Az és arányaiban van a családtagok számával, ahol biztosítva vannak a család és a közösségek életéhez szükséges szolgáltatások.
0: Mit gondoltok?
1: Fontos az, hogy egy családnak a tényleg jó életkörülményei legyenek. Tehát az, ami az alapélethez szükséges, annak meg kell lennie, ahol élnek a lakóhelyükön.
0: Ismertek olyan családot, ahol ez valamilyen téren sérül, és ebből nehézségeik adódnak?
1: Sajnos igen.
0: Nekem például az is eszembe jutott, hogy az online oktatás során, hogy nem is kell különösebben szegény családnak lenni, de hogy hány okos eszközre volt szüksége egy családnak, ugye, hogy ezt így kulturáltan túlélje. No, mi minden van, ami még a családok szándékaitól függetlenül fenyegeti az ő egységüket, békéjüket? Anna?
2: Gazdasági megszorítások, melyek kizárják a családokat az oktatásból, a kulturális életből és a tevékeny társadalmi életből.
0: No, mit okozhat egy ilyen gazdasági megszorítás egy család életében? Ugye ez lehet egy kormányzati rossz döntés, vagy egy gazdasági válság.
2: Vagy ha éppen a családdal

0: a családok életében?
1: Speciális helyzetű családok, amelyek különféle nehézségekkel küzdenek, beteg, fogyatékkal élő idősszemélyeket gondoznak, szegények vagy egyedül nevelnek gyermekeket.
0: Ugye itt látjuk, hogy eleve egy családot milyen sérülékeny, mennyi minden fenyegeti. Gondoljatok bele, hogy hát, hogyha még egy ilyen speciális helyzetben vannak. Ugye az Anna úgy mondta, hogy eleve nehezített pályán kell játszaniuk. No, még egy dolgot sorol fel itt nekünk Ferenc pápa. Viki, megosztod ezt velünk?
2: Az apa távol léte súlyosan kihat a családi életre, a gyermekek felnevelésére és a társadalomba való beilleszkedésére. Távol léte lehet fizikai, érzelmi, szellemi és lelki. E hiány megfosztja a gyermekeket a helyes apai magatartásmodelltől.
0: No, ismertek olyan családokat, ahol az apuka gyakorlatilag nincs jelen? És
3: van
0: nem kell ahhoz.
3: Van ismerősöm, akinek a apukája már több éve külföldön van, és csak ilyen egy hétre jön talán hazavissza Magyarországra.
0: Ugye, és el se váltak?
4: Hát nálunk most már 3 éve nem, de eddig ez jelen volt. Sajnos. Apukám 12 évig volt külföldön, és teljesen más úgy élni, hogy ő nincs otthon.
0: Bizony. Bizony. Akkor ti ezt így megéltétek, hogy mit jelent, amikor apuka nincs otthon. És ha még dolgozik is, meg jól keres is, az a pénz az nem helyettesíti az ő személyes jelenlétét. No, látjuk, hogy a családok számos nehézséggel szembesülnek, és Ádámmal és Évával együtt elbuknak, megtörnek, de sokan ennek ellenére hűségesen cipelik terheiket, a családtagokat, és teljesítik hivatásukat, hogy a férfi és a nő kölcsönös szeretett közösségében a gyermekek otthonra leljenek. Mert a család ereje lényegileg abban áll, hogy képesek szeretni, és képes megtanítani a család minket szeretni. Bármilyen sérült is legyen egy család, a szeretetből kiindulva mindig növekedhet. Ezért adásunk végén Ferenc pápával közösen adjunk hálát a családokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Hálát adok az Istennek, hogy sok család távol ugyanattól, hogy tökéletesnek lehessen őket mondani. Szeretetben él, teljesíti hivatását, s ha néhányszor el is botlik, halad előre az útján.
0: Amen.

0: Elhangzott műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégiumvezető az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Tizenhat óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, közölte a miniszterelnök reggel a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és ahogy fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. A miniszterelnök világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyoztam, a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és vállalkozások érdekeinek képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad biankó csekket. Közölte azt is, hogy este, a kormányülés után fogadja António Costát, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név és napvilágot láthat, lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex hírportálnak. A reggel közzétett interjúban Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A számot látom, hogy ez mennyi lesz, fogalmazott, jelezve, hogy szakmai becslések szerint tehát 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. A kormány eddig összesen 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett feljelentést, nyilatkozta a tárcavezető. Elmondta például, folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra, egyben jelezte, hogy ebben az ügyben is feljelentést fognak tenni. Novák Katalin volt köztársasági elnök, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán a volt államfő tanácsadójának meghallgatását is javasolja az országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottságának Tiszás elnöke. Schumer Orsolya a bizottság alakülülés előtt elmondta, az iratanyagok feltárásával kezdik a munkát. Három szakembert kért fel az egészségügyi minisztérium, hogy átmeneti időre vállalják az országos kollegiális szakmai vezetői feladatokat, közölt az alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Porpáci Krisztina, Perjés Ábelt a házi orvosi, Rós Ágnest a házi gyermekorvosi, Dúl Zoltán pedig a fogorvosi területre kérte fel. Az eddigi kettő mellé újabb három Scorpio sebesült szállító jármű érkezett a Magyar Honvédséghez, közölte a Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán. 2029-ig összesen 11 ilyen állhat szolgálatba. A lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal tervezett, de meghiúsult támadás újabb eszkalációt jelent az unió területén, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. A támadást közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, nyomatékosította Ursula von der Leyen. Korábban a német kormány közölte, Oroszországot tartja felelősnek a Lipcse-Hallei repülőtéren még augusztus 4-én történt dróntámadásért. Az eszközre, amely robbanószerkezetet szállított, ukrán teherszállító gépek közelében bukkantak a kelet-németországi reptéren. A drón végül nem robbant fel, mert a detonátor a jelek szerint hibás volt. A nyomozók szerint egy másik drón ezzel párhuzamosan nekiütközhetett egy közelben álló teherszállítógépnek. Az Európai Unió nagyon egyértelmű üzenetet küld Oroszországnak, itt az ideje befejezni az Ukrajna elleni háborút, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Luxemburgban a Luc Frieden miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatóján. António Costa kiemelte, a megfelelő utat nem a további eszkaláció és az agresszív magatartás kiterjesztése jelenti más országokra. Robbanás történt a dél-németországi Augsburg főpályaudvarának közelében, két ember könnyebben megsérült, közölte a német rendőrség. Ismeretlen tárgy robbant fel az épület egyik átjárójában. A detonációban ablakok is megrongálódtak. A pályaudvaron azonnal korlátozásokat vezettek be, környékén pedig fennakadások voltak és vannak még a közúti és a tömegközlekedésben. Végül az időjárásról. Holnap majd összefüggő vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 11-13, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Három helyszínen mutatott be új és megújult szolgáltatásokat Miskolcon a Magyar Vöröskereszt Borsodabau-Zemplén vármegyei szervezete. Miskolc közel 2,2 milliárd forint Európai Uniós támogatást nyert a Színva Zöld Folyosó projekt megvalósítására. Ősszel is folytatódnak az útépítési munkálatok Miskolcon. Az iskola kezdésre való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon. Erre hívja fel a figyelmet a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya. Teljesítette céljait a Miskolci Egyetem műszaki, földi és környezettudományi karának tehetséggondozó programja. Ezek lesznek a mai adás témái, melyhez tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Három helyszínen mutatott be új és megújult szolgáltatásokat Miskolcon a Magyar Vöröskereszt Borsodabau-Zemplén vármegyei szervezete. A Városház téren megnyílt a Szívesen kézművesbolt és alkotóműhely, amely a szervezet társadalmi vállalkozásainak ad otthont. A programsorozat részeként a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai megtekintették a Vöröskereszt Teleki Blanka utcai véradás szervezési call centerét. A Baross Gábor úton pedig felavatták a Hajlék Szociális Otthon 17 új férőhellyel kibővített részleg. Is. A bejárásról rádiónknak dr. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár adott tájékoztatást.
2: Szeretettel köszöntöm államtitkárasszony. Először engedje meg, hogy gratuláljuk a kinevezéséhez, bár már pár hónappal ezelőtt megtörtént, de mondhatom, hogy a Szent István Rádióban is mi kollégák örültünk neki, hogy egy nagyon kedves riportalanyunkat tüntették ki egy ilyen magas pozícióra. Államtitkár asszonynak ma egy nagyon-nagyon zsúfolt programja lesz. Be tudná ezt nekünk mutatni?
3: Igen, én is köszöntöm a hallgatókat szeretettel, és hát a Vöröskereszt miatt jöttünk ma Miskolcra, de hát ugye én két laki életet élek, úgyhogy hétvégente is szoktam itt lenni, hiszen ez a szülővárosom. Most a Szívesen boltot nyitottuk meg, ami ugye egy a Vöröskereszt társadalmi vállalkozása a terepet, a Vöröskereszt társadalmi vállalkozásai által termelt termékek, sajtok, mindenféle kerámia, csodálatos szőttesek, textíliák kerülnek itt, nem csak bemutatásra, hanem eladásra. Ez nagyon-nagyon impozáns, ugye egy társadalmi vállalkozás ugye úgy tud működni, hogy nem csak megváltozott munkaképességűeket, hátrányos helyzetűeket, illetve olyanokat akár foglalkoztat, akik ugye az elsődleges munkaerőpiacon nehezen boldogulnának, őket teszi képessé, őket vonja be, őket képzi, ugye ezekben a vállalkozásokban, hanem az általuk termett porté el lehet adni. Tehát ez óriási nagy dolognak tartom, és ugye a Szívesen boltba egy közösségi tér is, ahol majd mindenféle kézműves műhelyek is otthonra lelnek. És hát ez a fő utcán van, úgyhogy Miskolc egy újabb, ilyen kis, úgy tetszik, gyöngyszemmel gazdagodott, és a fő utcának ez fontos, hogy ugye a élet, ugye a polgári életnek a fontos eleme az, hogy azért itt legyen élet a fő utcán. Úgyhogy ennek is nagyon örülök. Aztán megyünk a Véradás szervező call centerbe, ami szintén megváltozott munkaképességűek üzemeltetnek, ez nekünk szívügyünk. A Szociális és Családügyi Minisztériumnak az egyik fő, hogy is mondjam, fókusza az, hát most csúnya szóval élve elnézést, de célcsoportnak hívom, de a legjobb értelemben, úgyhogy nem is kell mondani, azt gondolom, miniszter úr személyében is egy garancia az, hogy egy látássérült miniszter különösen fókuszált erre a területre. És aztán megyünk tovább, egy hajléktalan, a Hajlék Szociális Otthon gyarapszik, 17 új férőhelyel, 60 van eddig is, úgyhogy egy 77 férőhelyes otthonnál fog bővülni. A hajléktalan ellátás is államtitkárságunk feladata. Ugye mondtam, hogy szociális család idősügyekkel foglalkozunk, tehát a hajléktalanok is beletartoznak a szociális ellátórendszer szerves részei, és sokszor róluk olyan lemondóan szoktak nyilatkozni. És én azt gondolom, hogy nekünk különös feladatunk, hogy a társadalmat is érzékenyítsük a hajléktalansággal kapcsolatos problémára, szinte közhely, hogy bárki bárkiből bármi lehet, abban az értelemben is, jó és rossz értelemben. Elég egy rossz döntés, egy rossz pénzügyi döntés, egy válás, egy kis, hogy is mondjam, olyan életszakasz, ami krízis, és sajnos az van, hogy ilyenkor az ember bele tud sodródni ilyen élethelyzetekbe. És csak azért mondom, mert az átlagember általában távolítja a hajléktalan kérdést magától. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és ráadásul itt idős hajléktalanoknak nyújtanak bentlakásos ellátást, ami kifejezetten fontos. És a napot, a délutánt a Tűcén a Szeretetben zárjuk, amit egy kedves volt tanítványunk vezet különben. Mindenhol tanítványok vannak, és ez nagyon örömteli. Ez is egy társadalmi vállalkozás, ahol a többek között ott termelt termékeket árusítják itt a Szívesen Boltba. Úgyhogy kerek egész lesz így a nap számunkra.
2: A eddigi hónapok tapasztalatai alapján mi lehet az a minisztériumoknak a legnagyobb kihívásait? Említette, hogy milyen feladatkörük van. Mi volt az, amit úgy látja, hogy a legnagyobb munkát igényel?
3: A legnagyobb munkát jelenleg a béremelésnek a kiharcolása jelenti. Mindenki várja a 25%-os béremelés bekövetkezését a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. Munkatársaimon, ugye 90 ezer embert jelent ez, akik ebben az ágazatban dolgoznak. Azt gondolom, hogy nem kell bemutatni a gyerekvédelemnek azokat a területeit, ami ráirányította különösen erre a figyelmet. A szociálisról is lehetne beszélni, hiszen az államtitkárságunk felel a szociális és gyerekvédelmi főigazgatóságon keresztül azokért, az állami intézményekért, ez 82 intézménynek a közel 900 telephely az országban, ahol bentlakásos otthonok vannak ezek által, nagy létszámú bentlakásos otthonok, több funkciós fogyatékkal élők ellátása, pszichiátriai, szenvedélybetegek és így tovább idősek, ezeknek az ellátásaért, és az ott élők rettenetes bérállapotban vannak. Nem kell szerintem a rádióhallgatóknak se, kicsit is tájékozott ezt ragozni. Ez egy óriási felelősség számunkra, ezért próbáljuk az elmúlt 100 napban, és különösen az elmúlt 2 hónapban kihangosítani. Ezért vannak, ez a kommunikáció, ezért helyezünk erre hangsúlyt, hogy mindenki, egy átlagpolgár is érezze, hogyha bekerül egy idős hozzátartozó az állami ellátórendszerbe, tehát, hogy mindenki érintett ebben, és hogy ez közös felelősségünk, hogy az ott dolgozók méltó megbecsülést kapjanak. Úgyhogy ez hihetetlen nagy energiákat mozgósít belőlünk is, tőlünk is, és a lehető legtöbb energiát most erre koncentrálunk az energiáinkkal. Persze emellett, amit csináltunk, ugye másik államtitkárságunk Gyurkó Szilvia vezetésével, ugye a gyerekvédelem, mint most említésre került, ők készítettek egy gyerekvédelmi diagnózist. Feltárták mindazokat a problémákat, amik vannak, és erre kijelöltek egy cselekvési tervet. Ezt csináljuk a szociális szférában általában. Nem csak a szakellátással foglalkozunk, hanem az alapellátással is. Nagyon-nagyon nagy célunk, hogy az alapellátást megerősítsük. A saját területemről beszélve a családsegítő szolgálatoknak vissza akarjuk hozni az eredeti funkcióját, amit a 80-as években kapott, prevenció, extenzív és intenzív szociális munka, a jelzőrendszernek egy hiteles szereplőjévé válva a családsegítő szolgálatokat meg kell újítani. A szociális munka fényét vissza kell adni, lehetetlen, hogy nincs nappal is hallgató, ezt egyszerűen én elfogadhatatlanak tartom, úgyis, mint felsőoktatásból jövő ember. Ennek a szakmának a presztízsét viszont csak úgy lehet visszaadni, hogyha a béremelést ki tudjuk harcolni. Különben ez nem fog menni, a fiataloknak ez nem perspektíva, hogyha ez nem történik meg, úgyhogy ez egy csodálatos szakma. Tényleg én most az elmúlt 100 napban minden ágát, bogát még jobban láttam, mint oktatóként, kutatóként. Említettem a hajléktalanságot, de ugyanúgy, higgyék el, akár akik most hallgatnak majd bennünket, ugyanilyen tényleg szerethető, illetve bele tudjuk helyezni magunkat egy hányatatott sorsú, krízisbe lévő embernek a bármilyen problémájában, ha van egy kis szívünk, és remélem a hallgatóknak, akik most hallgatnak minket, van szívük. Tehát ez mindannyiunkat érintő fontos kérdés, és ahogy én láttam itt a célcsoportokat, arra gondoltam, hogyha én szociális munkás szakot is végeztem, direkt azért, mert mindig szerettem volna látni azt, hogy mi van a társadalomban. És azt gondolom, hogy ez az egyik legnemesebb hivatás a világon. És ennek a presztízsét csak mi, a minisztériumok segítségével tudjuk visszaadni, ezen dolgozunk.
2: Még egy utolsó személyes kérdésem, hogy legyen, már nagy családos ember vagyok, óriási rengeteg unokatestvére, öten vagyunk testvérek, és hogy látja, hogy a nagy családosokat mennyire sikerül majd támogatniuk?
3: Abszolút. Tehát ugye a családpolitika is hozzánk tartozik, van itt is egy örökségünk, ugye az a lényeg az örökségnek, hogy és azzal szeretném kibővíteni ezt az örökséget, hogy a családpolitika az minden családra vonatkozik. Azokra is, akiknek akár olyan értelemben nincs gyerekük, tehát ketten élnek egy háztartásban, azokra az idősekre is, akik akár ugye elég magas a 65 év pluszosoknak az aránya társam, és egyre növekszik, vannak előrejelzések erre, a nagycsaládosokra szintén, az egyszülősökre szintén, én magam is voltam egyszülős, tudom, hogy az egy nagyon-nagyon kemény krízishelyzet, ezért az iskolakezdési támogatásban őket is segítettük, tehát azt gondolom, az elváltak, egyszülősök, egygyerekesek, sokgyerekesek, és a sokgyerekeseknél hadd említsem, hogy azt gondolom, hogy a hátrányos helyzetű csoportok, ez az államtitkárságunkhoz tartozik szintén, az esélyteremtés, tehát a családpolitikát újra akarjuk hangolni. A jó szolgáltatásokat meg fogjuk természetesen tartani, senki ne érezze, hogy tőle bármi is elvételre kerül, viszont az alsó középosztályt és a, hogy is mondjam, alsó-alsót is megsegítjük ezekkel a szociálpolitikai intézkedésekkel.
2: Államtitkár asszony, nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok az eddigi munkájához, és sok erőt kívánok a további szolgálatához.
3: Nagyon szépen köszönöm.

0: Miskolc közel 2,2 milliárd forint Európai Uniós támogatást nyert a Szimba zöld folyosó projekt megvalósítására, amely egy 3,2 kilométeres kerékpáros és gyalogos útvonalat hoz létre a Gyűri kapu és a belváros között. A beruházás 1200 méter új bicikliutat, 10000 négyzetméter zöld felületet és 4400 négyzetméter közösségi teret eredményez. A fejlesztés során modern utcabútorokat, energiatakarékos közvilágítást és új pihenőhelyeket is kialakítanak a patak partján, hogy a terület teljesen integrálódjon a város mindennapi vérkeringésébe. A részletekről Széchenyi Marianna, a térség önkormányzati képviselője adott tájékoztatást.
1: Először is előjáróban elmondanám, hogy nem csak képviselőként, hanem törzsikeres miskolciként is örömmel szolgál, hogy részt vettek érintett képviselőként az ilyen projektekben. Azért is fontos, mert szeretnénk ezzel a projekttel felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a Szimának milyen fontos értéke van a városunkban. Természeti értéke mellett sokan, akik itt élünk, minden nap életünk része, de valahogy ezt természetesnek vesszük. És ennek a projektnek külön kiemelkedő célja az, hogy a Szimának egy nagyobb értéket hozzunk a lakosság életében. Nem csak természeti vonatkozásban, hanem egy olyan vonatkozásban is, amivel szeretnénk a Miskolcon élők mindennapi életét segíteni. Gondolok itt a gyalogosokra is, gondolok itt a kerékpárral közlekedőkre is. Fontos, hogy pontosítsunk és behatároljuk a projektnek az útvonalát. A beruházás Miskolc középső részén a Szent István tér és a Győri kapu között a Szimva mentén egészen a Kalapács útig fog megvalósulni. Konkrétan a projektet úgy bontanám le, hogy a Nagyváti utca és a Szent István tér közötti pontszerű fejlesztések, tehát forgalomtechnikai fejlesztése fognak megvalósulni. A Nagyváti utca, a Kalapács utca között új gyalogos és kerékpár útvonal fog épülni a Szimva mentén, és a patakpart több pontján kisebb közösségi tereket, találkozóhelyeket fogunk létrehozni, tehát itt a gyalogosok körében gondolunk arra, hogy pihenőpadokat, utcabútorokat fogunk kihelyezni, tehát tulajdonképpen tájépítészeti jelleggel is fogunk ebben gondolkodni. Tehát azért is mondjuk, hogy egy komplex fejlesztés fog megvalósulni, hiszen nem csak a zöld folyosó, mint ahogy a neve is mutatja, hanem azt, hogy az ott élő emberek, gyalogosok, kerépára, a közlekedőknek megpihennek, leülnek, tehát tulajdonképpen egy közösségi célzata is van ennek a projektnek. Jelen helyzetben a tervezés, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés van elindítva, tehát tulajdonképpen egy célzottan, szisztematikusan felépített projekt megvalósításról van szó. Maga a beruházás értéke 2,2 milliárd forint, tehát ez is mutatja az összeget, hogy tartalmában is milyen sokrétű projektről beszélhetünk. Maga a megvalósítási időszaka az 2025 és 29 között fog megvalósulni, és ahogy említettem, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés szakaszában tartunk, és ez egy komplex összefogás eredménye, tehát itt a Miskolc megyei jogúváros önkormányzata, a Közlekedési Beruházási Minisztérium, valamint a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Mikom Nonprofit Kft. Mint együttes konzorciumban vesznek részt a projektben. Még a tervezői szakaszban vagyunk, de ahogy a miskolci lakosság tapasztalhatja a többi projektek kapcsolatában is, mi igyekszünk arra, hogy mind a sajtó, tehát az írásos szóbeli formában a napra pontosan, tényleg szisztematikusan tájékoztatni a lakosságot arra, hogy mire kell készülniük, mettől meddig tart, mire számíthatnak, hiszen ezzel is fontos, hogy felkészítsük a lakosokat arra, hogy a napi közlekedésben ez mennyire fogja őket befolyásolni. De én úgy gondolom, hogy mindenkitől türelmet kérve, utána egy nagyon szép és nagyon eredményes és nagyon értéket növelő projektet fogunk megmutatni a lakóknak. Én úgy gondolom, hogy minden projekt, ez pozitív kell, hogy tapasztalódva a lakosság életében, hogy ezt érezzük. Maga a Győri kapu tekintetében közelebb hozzuk őket a belvároshoz, ugyanúgy, mint a többi kertváros vonatkozásában is maga a Győri kapu közelebb kerül Miskolc belvárosához, és ami a legfontosabb, hogy a Szimva egy új jelentés tartalommal fog szerepelni a miskolciak életében. Nagyon sok lakóval vagyok napi kapcsolatban, hiszen ez a fő feladatom, hogy a lakosság érdekét képviseljen bent az önkormányzaton is. Én mosolygó embereket szeretnék látni, kerékpárral, balesetmentesen, biztonságban közlekedő családokat szeretnék látni, baráti társaságokat, akik tényleg kihasználva ezeket a pihenőhelyeket, mindennapi életükbe egy kis mosolyt és boldogságot tudnak ezáltal bevinni, és mi pedig az önkormányzaton számunkra az a legfontosabb, hogy a lakók irányában minél több pozitív és elégedette visszajelzést kapjunk.

0: Ősszel is folytatódnak az útépítési munkálatok Miskolcon, így a 3-as és a 26-os főúton továbbra is korlátozásokra kell számítani. A burkolat felújítások miatt sávlezárások nehezítik a haladást, emiatt az autósoknak a következő hónapokban is jelentős torlódásokkal és terelésekkel kell kalkulálniuk. A munkálatok a tömegközlekedést is érintik, egyes buszjáratok módosított, terelt útvonalon közlekednek, és néhány megálló ideiglenesen kimarad, mivel a korlátozások az őszi időszakokban is érvényben maradtak, aki teheti továbbra is válasszon alternatív útvonalat. A részletekről Tard Levente, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsodabaúj Zemplén vármegyei igazgatósága, vármegyei fejlesztési és fenntartási osztályvezetője adott tájékoztatást.
1: Hát elég nagy beruházásokba kezdtünk az idén. Március elején elindult a 3-as számú főút felújítása, egészen a Harsányi táblától, Miskolc Harsányi végétől a belvárosig, tehát a Színva parkig, illetve április közepén elkezdődött a 26-os számú út felújítása. Ennek a kezdőszelvénye a Búzatérnél van, a végszelvénye pedig a Szentpéteri kapui táblánál. Tehát gyakorlatilag a miskolci belterületi főútak észak-déli irányú fő közlekedési pályája év végéig föl lesz újítva a városnak. Hogy haladtunk? Körülbelül 50%-os készenlétben van most mind a két projekt, illetve konkrétan a Színva park előtti rész, az egy külön projekt volt, az már lezárásra került. Vasárnap, azaz 9-én este került kiépítésre a Miskolc pláza előtti csomópontnak a lezárása. Ez mai nap hétfőn már ugye fennakadásokat okoz. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy a Szeles utca a Jókai Mór út irányából a Szentpáli útig egy irányból közelíthető meg, tehát a Jókai Mór irányából közelíthető meg, viszont a Szentpáli út és a 26-os számú főút között teljes egészében le lesz zárva, illetve már most le van zárva a Szeles utca. Sajnos ezt a csomópontot, a 26-os számú főút ágát csak ilyen lezárások mellett lehet normális időben megépíteni, mert olyan mennyiségű akna található a csomópontban, amit egyszerűen nem lehet kerülgetni. Keresztirányú forgalommal ezt nem lehet megoldani. Kénytelenek voltunk lezárni a Szeles utcát. Hát mivel hogy ez a Szeles utca le van zárva, ezért a tőle délre található utakon lehet megkerülni. Tehát hogyha Budapest irányából jövünk, akkor a Madarász Viktor utcán lehet megkerülni, vagy a Horváth Lajos utcán keresztül, illetve hogyha Diósgyőr felől jövünk, akkor pedig a Jókai Mór utcáról a Petőfi térnél egy balra kanyarodó sávot kialakítottunk. Ez normális, megszokott forgalomban, ez itt csak egyenesen lehetne tovább menni, és akkor itt ennél ezen a balra sávon ki lehet a 26-os felé menni az Arany János tér irányába. Én azt javaslom mindenkinek egyébként, aki tudja, kerülje el ezt a csomópontot, a 26-ossal párhuzamosan a Huba utcán el lehet menni a lakótelepen keresztül, ott kisebb utcákon át meg lehet kerülni ezt a csomópontot. Ha valakinek mégis muszáj erre jönnie, illetve nincs lehetősége kikerülni, legalább egy fél órás torlódással számoljon, tehát annyival korábban induljon el. Ebben a konkrét csomópontban augusztus 30-ával tervezzük visszaadni a forgalomnak a felújított utat, viszont azt azért hozzá kell tennem, hogyha megbontunk egy utat, akkor ott a föld alól érdekes dolgok jönnek elő. Például itt ennél a résznél, ahogy fölmartuk a külső sávot, egy valószínűleg egy közmű helyreállítás bukkant föl, ahol gyakorlatilag nem volt pályaszerkezet az útnak, csak két réteg aszfalt, meg egy kis vékony beton, tehát gyakorlatilag föl kell újra építenünk a pályaszerkezetet, és azért ennek időigénye van. Próbáljuk nyújtott műszakokkal, illetve hétvégi munkavégzéssel is gyorsítani a kivitelezést, de nem várt dolgok közbejöhetnek. Még egyszer mondom, én augusztus 30-ára gondolom, hogy be tudjuk fejezni ezt a csomópont felújítást. Én azt kérném, hogy a sebességet mindenképpen csökkentsék, tehát a 40-es tábla az nem véletlenül van kirakva. Oda kell figyelni a terelő táblákra. Nagy sebességnél ugye az ember nem tud úgy normálisan, biztonságosan sávot váltani, illetve a dolgozókat is veszélyeztetik a nagy sebességgel, illetve én egy dologra hívnám még fel a figyelmet, a cipzár elvezzel. Nem biztos, hogy mindenki tisztában van. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy külső sáv le van zárva, és valaki már korábban besorolt a belső sávba, a nyitott sávba, akkor azért egy embert illik beengedni magunk elé, hogy ne alakuljon ki torlódás. Ez nagyobb városokban már kialakult, Miskolcon még azért én úgy látom, hogy ezt még tanulni kell. Meg türelmet kérnék a közlekedőktől, hiszen ő érdekükben van elsősorban ez az egész felújítás. Hát először is az ideiglenes forgalomtechnikát építik ki a kivitelezők, ezután pedig az aszfaltmarás történik meg. Ezután a közmű szerelvényeket építik át, aknákat, víznyelőket, a szegélyeket, majd az aszfalt réteg visszaépítése következik. Ez lehet egy rétegű, több rétegű, illetve az aszfalt rétegek közé aszfalt erősítő rácsot is ennél a két konkrét útnál a repedések megjelenésének késletet is érdekében beépítünk. Amikor elkészül a burkolat, akkor a burkolati jelek felfestése történik meg, illetve a kresztáblák cseréje. Még a hármas útnál a kivitelezés, tehát a burkolat felújítás előtt szükséges volt a vízvezetékek cseréjét is megoldani, ezt az ERV végezte el, úgyhogy így egy, hogy mondjam, egy optimális forgatókönyv valósult meg, először a közműveket újították föl, utána pedig az útburkolatot sikerült felújítani, így elkerülhető az a helyzet, hogy mondjuk a felújított út alatt történik egy csőtörés, és akkor a frissen felújított aszfaltot fel kell bontani, úgyhogy ez egy nagyon jól elsült szerintem ez a kivitelezés itt a hármas úton. A hármas út az konkrétan az 50%-os teljesítése lesz kész, ha a most lezárt szakasz, ami a Futó utca és a régi gyógyszertár között van, most ennek a külső sávjait kezdte el felújítani a kivitelező, majd aztán a belső sávokat is felújítja. Ha ez a szakasz megvan, akkor kb. 50%-os készültségen lesznek. Ugye még hátra van a régi gyógyszertár és a Szimva Park közötti szakasz, az későbbiek szeptemberrel kezdődnek el. A 26-oson, hogyha a Szelessi úti felújításon, ugye augusztus 30-ával tervezzük, hogy befejeződjön, akkor gyakorlatilag a legnehezebb része, mert én szerintem ez a legbonyolultabb része, ez a csomópont. Utána gyakorlatilag már csak itt a Szeles utca, meg a 20 emeletes közötti rész felújítása marad hátra az őszre, ugyanis a Szeles úti csomópont mellett még a kórház és a Tesco csomópont közötti részt, azt, ott is a külső sávokat most újítják föl. Ez a két főút, a 3-as és a 26-os eléggé terhelt, forgalmilag terhelt utak. A 3-as útnak egy kb. Olyan 25 ezer egységjármű per nap a terhelése. Itt a Szeles úti csomópontban a 26-osnak pedig 31-2 ezer egységjármű per nap, úgyhogy eléggé ki vannak használva ezek az utak. A Szeles úti csomópont az a 80-as évek végén épült. Tehát azt jelenti, hogy 38. évébe lépett a szerkezet. A jelenlegi szabvány szerint főútat, azt 15 éves időtartamra tervezünk, pályaszerkezetet, tehát nagyon-nagyon indokolt volt már ez a felújítás, aki közlekedik rajta, azért láthatta, hogy a csomópontokban nyomvájúsodott, ahol nem volt csomópont, ott is már repedezett, tehát nagyon a végét járta már a burkolat, úgyhogy erre mindenképpen szükség volt, úgy mondom, hogy a 24. órában voltunk. Burkolat felújítás az előreláthatólag 10 éves időtartamra szól. Én szerintem azért ez többet fog bírni. Nagyon nagy teherbírású SMA nevezetű aszfalt keverékből építjük meg, az autópályákat is ilyennel szokták burkolni. Bizakodóak vagyunk, hogy 10-15 évre mindenképpen megoldódik ez a kérdés.

0: Az iskola kezdésre való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon, erre hívja fel a figyelmet a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya. Azt tanácsolják, hogy az első napokban, hetekben induljunk el otthonról korábban, az autót érdemes kerékpárra, rollerre vagy tömegközlekedésre cserélni. A biztonság érdekében pedig a város iskolái előtt délelőtt és délután rendőrök segítik majd a zökkenőmentes közlekedést. A részletekről Molnár Emil, a közlekedésrendészeti osztály vezetője adott tájékoztatást.
1: A szeptember első az közlekedési szempontból egy kicsit traumának tekinthető, mert jóval nagyobb a forgalom ilyenkor a reggeli órákban. Meg hát nem is a szeptember első, hanem ugye a szeptember első két hete az, ami nagyon nagy változásokat hoz itt a közlekedésben, Miskolc területén leginkább, mert nagyon-nagyon sokan igyekeznek eljutni az iskolákba a nyári szünet után, hogy kicsit lelassult az élet, és most igyekeznek felpörögni a szülők és a gyerekek, hogy eljussanak az iskolába. Aztán ez megnehezíti mindenkinek az életét. Talán ami tanácsolni lehet, hogy figyeljünk egymásra, mert együtt közlekedünk, és mindenkinek az az érdeke, hogy épségben, egészségben eljusson az úti céljához. Nagyon nagy türelemmel kell ilyenkor lenni, mert nem egyformán közlekedünk, nem egyforma a közlekedési tudása a forgalomban résztvevőknek, és ilyenkor akik ügyesebbek, azoknak türelmesebbnek kell lenni, hogy akik kevésbé ügyesek, azok is megoldják azt a feladatot, hogy eljussanak az iskolába, vagy aki kevésbé ismeri még azt a területet, ez főleg ugye ott okozhat problémát, akik először viszik abba az iskolába a gyerekeket, vagy a gyerekek először mennek abba az iskolába, új iskolába kezdenek, hogy kitapasztalják azokat az útvonalakat, amelyeken a legcélszerűbb haladni, mert legkevesebb a forgalom, vagy a leggyorsabban odaérnek. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a probléma megoldása, hogy figyeljünk egymásra és segítsük egymásra az úton. Talán leginkább a gyalogosok, akikkel ha konfliktus van autósként, akkor a gyalogos húzza mindig a rövidebbet, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyalogosokra, és azokra a szabályokra, amelyek a gyalogosok védelmét szolgálják. A kijelölt gyalogátkelőhelyeken a gyalogosnak az elsőbség biztosítása, hogy figyelmesen közelítsük meg ezeket a helyzeket, ahol esetleg a kerékpárosok is nagyobb számban jelennek meg, gyalogosok is nagyobb számban jelennek meg. Adjuk meg az elsőbséget, mert sok esetben, amikor vizsgálunk egy-egy eseményt, akkor ott van a háttérben, hogy nem fordított kellő figyelmet az autós, vagy a járművezető, a gyalogosra, vagy a kerékpárosra, mert számított egy nagyobb járműre, de csak egy kerékpáros jött, és azt valahogy nem vette észre. De azért az általános elvárhatóság az, hogy észrevegyük a gyalogost, észrevegyük a kerékpárost. Nem olyan nagy nehézség ez, sokan szembesülünk ezzel a feladattal, és nagyon-nagyon sokan megoldjuk. Akkor van könnyű dolgunk, ha betartjuk a sebességet, mert akkor több időnk van reagálni a közlekedési szituációkat. Tehát egy iskola közelében egy 30-as tábla az nem véletlenül van ott. Azért van ott, mert a gyerekek azok esetleg figyelmetlenül lépnek az útteste, de ha valaki alacsony sebességgel közlekedik, akkor ezt a hirtelen váratlan kialakult helyzetet is meg tudja oldani, hogy nem üti el a gyermeket, nem üti el a kerékpárost. Lehet, hogy egy hirtelen fékezéssel olyan jól meg tud állni, mert aki 30-an megy, az egész biztos meg tud állni a gyalogátkelője előtt, ha még hirtelen lépett le a gyalogos, akkor is. De egyébként is a gyalogátkelőjét úgy kell megközelíteni, hogy egy elsőbségadási kötelezettségnek bármikor eleget tudjunk tenni. És ha ezt megfogadja mindenki, akkor már jó irányba haladunk. Az iskolák környékén azért mi ezt az észlehetőséget segítjük, mert jó néhány iskola környékén található gyalogátkelő helynél ott lesznek a kollégáim reggel és délután is. Segítik a gyalogosok közlekedését, segítik a járművek közlekedését, és igyekszünk mindenkinek olyan helyzetet teremteni, hogy minden kevesebb konfliktussal, minél gyorsabban, minél nyugodtabban jusson az úti céljához, de együttműködéssel lehetséges ez csak. Vagy a megállással is elé tudjuk segíteni, hogy olyan helyen állunk, meg olyan helyen tesszük ki a gyerekeket az iskolába, ahol másokat nem akadályozunk. A gyerek figyelmét felhívjuk, ahogy kiszáll, hogy nézzen körül az úttesten, mielőtt átmenne mind a két irányban, és amikor biztonságosnak érzi, csak akkor keljen át. Esetleg még mi is megállunk a kijelölt várakozó helyen, ahol nem akadályozzuk a többi közlekedőt, és a gyereket átkísérjük azon a gyalogátkelőn, megmutatjuk neki, hogy kell átmenni, hogy mire kell figyelni, ezzel is ügyelve az ő biztonságukra, és minden autósra vonatkozik persze az, hogy ne álljon meg mondjuk közvetlenül a gyalogátkelő hely elé. A párhuzamos közlekedés esetén, amikor a külső sávon vagy a belső sávon haló megáll, mert ő látja a gyalogos, akkor aki a másik sávon áll, az is álljon meg, ha ő még nem látja a gyalogost, akkor is, mert a veszélyes szituációk akkor alakulnak ki, amikor valaki már megadja a gyalogosnak az elsőbséget, biztosítja az áthaladást, de a másik sávban lévő nem. A gyalogosunk csak azt a járművet figyeli, aki hát szabályos és odafigyel a másikra, közben pedig gyorsan elmegy mellette egy jármű, akire már azt gondolnánk, hogy hát ő, ha az egyik megállt, akkor a másik is megfog, de sajnos ez nem mindig van így, és ebből az elmúlt hónapokban ebből kifolyólag több baleset történt. Hát jó lenne, ha most a szeptember folyamán egy sem lenne. Sajnos a balesetekhez kapcsolatok azt mutatják, hogy nem jó irányba haladunk, változtatni kell. Én kérek mindenkit, hogy figyeljen a gyalogosokra, figyeljen a kerékpárosokra, és figyeljen a másik járművezetőre, autósra, tehergépkocsi vezetőre, motorkerékpárral közlekedőre, és segítsük egymás közlekedését. A gyalogosokra és a kerékpárosokra is megvannak a szabályok, ezeknek a közlekedési módoknak is megvannak a szabályai. Ami a legfontosabb, hogy hirtelen, váratlan cselekvést senki ne hajtson végre. Tehát kerékpárral ne hajtsunk egy útkereszteződésbe váratlanul, főleg ott ne, ahol mondjuk elsőbséget kell adnunk a másik irányból érkezőnek. Gyalogosként is ugyanez a feladat, hogy ha átkelek az út egyik oldalra másikra, akkor lehetőleg a közelben lévő kijelölt gyalogátkelőket vegyem igénybe. Takarásból. Leginkább, akik mondjuk akár személygépkocsival, akár autóbusszal, akár villamossal mennek, ezeknek a járműnek a takarásából ne lépjünk hirtelen az útestre. Mindenki vegye azt a kis fáradtságot, hogy a közelben lévő kijelölt gyalogátkelőhelyig elmegy a járdán, és ott megy át, ahol ezt szabályszerűen megteheti. A bokrok, fák, oszlopok takarásából, ha valaki kilép az úttestre, akkor ezzel nagyon-nagyon megnöveli a baleseti kockázatot. Kerékpárosként, gyalogosként is most még ugyan nincs nagy probléma ezzel, de a nappalok rövidülésével a sötét időszak is előjön, és ez is egy kockázat. Tehát főleg kerékpárosként a megfelelő világító felszerelések legyenek, ilyenkor a járműn is használják is, hogy lakoteten kívül rossz látási viszonyok között, vagy hát csökkent látási viszonyok között a mellény viselése, és ha ezeket a hát szerintem nem is nagyon szigorú feltételeket mindenki betartja, akkor kevesebb balesetet kell nekünk látni, helyszínelni, ami mindenkinek a javát szolgálná.

0: Teljesítette céljait a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának tehetséggondozó programja. A STEM Earth Akadémia keretében 20 kiemelkedő középiskolás diák kapcsolódhatott be közvetlenül az egyetemi kutató munkába. A fiatalok mentorok irányításával olyan aktuális kihívásokkal foglalkoztak, mint a mikroműanyagok jelenléte vagy az elektronikai hulladékok kezelése. A sikeres kezdeményezés hatékony hidat képez a középiskola és a felsőoktatás között, megalapozva a jövő természettudományos és műszaki életpályáit. A részletekről dr. Mádainai dr. Üveges Valéria, a program koordinátora adott tájékoztatást.
1: Ez a program, a Nemzeti Tehetségprogram pályázatán indultunk, azzal a céllal, hogy egy ilyen STEM Akadémia tehetséggondozó programot működtethessünk itt a Miskolci Egyetemen, a Műszaki Föld és Környezettudományi Karon. És az volt a cél a programban, hogy összekössük a középiskolás diákokat az egyetemmel oly módon, hogy bevonjuk őket tudományos kutatásba, betekinthessenek az itteni órákba, vigyük el őket olyan közösségi élményekre, terepgyakorlatokra, ahol a hallgatóinkkal tudnak találkozni, az oktatóinkkal tudnak időt tölteni, hogy egy kicsit közelebb hozzuk számukra az egyetem világát. És ez a program nyert nagy örömünkre, úgyhogy több mint 14 millió forint támogatás állt rendelkezésre ennek a programnak a megvalósítására. Természetesen a legfontosabb célunk az volt, hogy a természettudományok irányába mozgassuk el a diákokat. Kerestünk olyan diákokat, akik erre fogékonyak voltak. Nyilván úgy pályáztattuk a résztvevő diákokat, hogy azért ez egy kritérium volt, hogy érdeklődési kör az természettudományos legyen. Nyilvánvalóan, hiszen a mi karunknak a kompetenciái az, amiben itt mi hozzá tudtunk tenni ehhez a programhoz leginkább, és ez volt a legfőbb cél, hogy olyan tématerületeken tudjunk közös kutatásokat végezni, ami azért alapvetően a földtudományok, környezettudományok égiszébe tartozik, és ehhez kerestünk diákokat, és ehhez rendeltünk hozzá témákat, témaköröket és mentorokat itt az egyetemen belül. Célunk volt a pályázat során is már, hogy nem csak gimnáziumi, hanem technikumi hallgatók számára is megnyitottuk ezt a lehetőséget, és itt erősen támaszkodtunk azokra a partneriskolákra, akikkel már van valamilyen együttműködés, összejárunk különböző rendezvényeken, vagy a konferenciáinkra, diákkonferenciáinkra küldenek diákokat, úgyhogy Edelényből, Békés Csabáról, Tokajból is voltak diákok, jellemzően technikumi diákok, amellett, hogy miskolci középiskolák, gimnáziumok diákjait is sikerült fölvenni ebbe a programba. Több mint 30 jelentkezőnk volt egyébként, aminek nagyon örültünk így az első alkalommal, ez egy nagyon szép szám, és a program keretében 20 diákot tudtunk foglalkoztatni, ösztöndíjasként bevonni ebbe a programba. Nekünk volt egy elképzelésünk, és mi összeraktunk egy ilyen kb. 30 darabból álló listát, hogy milyen témaköröket gondolnánk mi. Aztán ehhez képest nem teljesen úgy alakult, mert hogy természetesen voltak diákok, akik ebből a listából választottak, de voltak olyanok is, akik saját témával jöttek, és akkor hozzájuk kerestünk mentort, és olyan témakört megegyeztünk, hogy mi lenne az, ami őket is érdekli, és természetesen azért a mi infrastruktúránk is, kutatási hátterünk is rendelkezésre áll, de nagyon-nagyon széles körül lett a paletta. Néhányan azért a víz témakörével foglalkoztak, de ott is igen széles körül volt, aki a mikroműanyagokkal foglalkozott, volt, aki a klímaváltozás hatását vizsgálta itt a Bükki csapadék mennyiségeknek a vizsgálatával, volt, aki a

0: a projekt. Úgyhogy január végén volt a nyitó rendezvényünk, amikor ezt a 20 diákot föl tudtuk venni a programban, tehát februártól kezdtek el dolgozni a mentorokkal, és május-június környékén pedig már be kellett mutatni a kutatási eredményeiket, úgyhogy ez azért volt egy ilyen intenzív mentorálási, kutatási időszak mindenkinek, és emellett pedig kínáltunk számukra különböző lehetőségeket, laborlátogatási lehetőséget, terepgyakorlatot szerveztünk, online módon is több programot kínáltunk, ez muszáj is volt, mert hogy ugye Békés Csaba, Tokaj, Edelény nem itt van, és ezek a diákok azért egyébként közben teljesítettek igen magas szinten az iskolában is. Úgyhogy jellemzően ilyen délutáni foglalkozásokat online tartottunk, életút bemutatókat tartottunk, olyan alumnisokat kértünk fel, azért ilyen fiatalabb, legfeljebb ilyen 40-es korosztályból, akik akár szerte a világban vannak, különböző tématerületeken dolgoznak, és az ő életútjukat úgy gondoltuk, hogy jó, ha látják a diákok, hogy ezen a STEM területeken mennyi lehetőség van, és milyen érdekes dolgokkal lehet foglalkozni. Emellett voltak természetesen jelenléti foglalkozások, a nagy rendezvényeinket nyilván kihasználtuk, hiszen itt azért volt ebbe az időszakban egy ásványfesztivál, itt mindig kínáltunk számukra, külön a STEM akadémiások számára is előadásokat, amiket meg tudtak hallgatni. Az egyetemi innovációkról tartott rektorhelyettes asszony nekik egy előadást, tehát azért több ilyen dolog volt, igyekeztünk kihasználni minden lehetőséget ebben a nagyon szűk időintervallumban.
1: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkat Grunda János szerkesztette, a bemondót Klész Beátát hallották. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
1: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Lakossági fórumot szerveznek az EGRI közösségi közlekedésről. A gyöngyösi képviselők döntenek a víziközmű hálózatok átalakításáról. Mégis megépülhet a bevásárlóközpont Miskolcon, Bulgárföldön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Lakossági fórumot szerveznek az EGRI közösségi közlekedésről szeptember 9-én, ahol a helyi buszjáratokkal, a menetrenddel és a szolgáltatás minőségével kapcsolatos problémákat és javaslatokat is várják. A fórumot tehát jövő hét szerdán 17 órától tartják a Városháza dísztermében. Az eseményen a városvezetés mellett a MÁV személyszállítási ZRT képviselői is jelen lesznek. A szervezők szerint bőven akadt tennivaló az EGRI közösségi közlekedés területén, a szolgáltatás minőségének javításáról pedig már megkezdődtek az egyeztetések. A cél, hogy a lakosság tapasztalatai és javaslatai is beépüljenek a további tervekbe. A részvevők többek között elmondhatják a véleményüket arról, hogy milyen gyakran közlekednek a helyi járatok, milyen fejlesztésekre lenne szükség a buszokon, illetve mi okozza jelenleg a legnagyobb problémát a buszravárókoknak és utazóknak. Szóba kerülhetnek új útvonalak, sűrűbben közlekedő járatok és egyéb a helyi közlekedés javítását szolgáló ötletek is. A szervezők hangsúlyozzák, minden észrevétel és javaslat fontos lehet annak meghatározásában, milyen irányba fejlődjön Eger közösségi közlekedése. A fórumon való felszólaláshoz előzetesen online regisztráció szükséges. A mai rendkívüli testületi ülésen a gyöngyösi képviselők döntenek a víziközmű hálózatok átalakításáról és a munkálatokhoz kapcsolódó pályázatokról. A részletekről Szókovács Péter polgármestert hallják.
2: Nagyon nagy fókuszba került az idei nyáron a víz. A víz megtartás, a víz mint értéknek a megőrzése. Ez abszolút feladatunk és felelősségünk. Ugye a vízmű szakemberével folyamatos volt az egyeztetés. Én kaptam a tájékoztatása nyár folyamán, hogy jelenleg hogy áll a rendszer, milyen tartalékokkal rendelkezünk, és milyen döntéseket kell meghoznunk. És ezek adott esetben súlyos döntések, és ez mutatott rá még inkább arra, hogy a szembejövő mostani pályázat, amelyre a szakemberekkel közösen azt gondolom, hogy felkészültünk, és a képviselőtestület elé egy olyan javaslatot teszünk, amellyel az ivóvíz hálózat fejlesztését és olyan pontoknak a kialakítását fogjuk megpályázni, amely adott esetben csomópontként figyeli az adott hálózatot, és hogyha vízveszteséget érzékel, mert ugye sokszor látni kell, hogy a víz nem biztos, hogy fölfele távozik a vízvezeték rendszerből, hanem lefele, de ezek a pontok segítik még nagyobb pontossággal lokalizálni az adott kőtörésnek a szakaszát, és nagyon-nagyon fontos, és a pályázatnak ez a fő fókusza, hogy az ivóvíz megtartás és az ivóvíz veszteségre reflektáljon, és ezt reagálja le. Ugye azért azt is látni kell, hogy Gyöngyös alatt közel 130 kilométernyi csőhálózat van, tehát ennek a karbantartása, felügyelete nagyon-nagyon fontos, és a mostani pályázatban főleg a nagyobb átmérőjű, nagyobb kapacitású csöveknek a cseréjét szeretnénk megvalósítani. A mostani meglátásunk szerint ez több mint 6 kilométert jelent, részben az úthálózat alatt, részben a járdahálózat alatt, de természetesen érintettek lesznek, és bízom benne, hogy a pályázatunk befutó lesz, mezőgazdasági területeket is. Ez egy nagyon-nagyon hosszú tervezés folyamatot zár le, és sikeres pályázat esetén pedig igen egy több éves folyamatot és egy olyan tervezést igényel, amelyben szorosan együtt kell működni a vízműszolgáltatónak és a városnak is.
1: Mégis megépülhet a bevásárlóközpont Miskolcon, Bulgárföldön. Cipa András országgyűlési képviselő tájékoztatása szerint a projekt most arra látható szakaszba lépett. A vállalat környezeti hatástanulmányvizsgálatot kezdeményezett a Borsod-Zemplén vármegyei kormányhivatalnál, illetve már a terveket is benyújtották az Országos Építészeti Tervtanácshoz. Bízom benne, hogy a terv minél hamarabb építési szakaszba léphet, számolt be a képviselő a közösségi oldalán. A Spár Magyarország Kereskedelmi Kft.-vel folyamatos konstruktív kapcsolatot tart, a projekt előrehaladásáról, a döntésekről hamarosan részletesen is beszámol, ígérte az országgyűlési képviselő. Szeptember közepéig kérhetik a szülők a 7. osztályos gyermekek ingyenes önkéntes HPV elleni védőoltását. Dr. Asztalos Ágnes, a Borsod-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője, vármegyei tisztifőorvos arra hívja fel a figyelmet, a humán papilloma vírus elleni vakcina a méhnyakrák és több más daganatos megbetegedés megelőzésének leghatékonyabb eszköze. Kiemelte, az igényléshez szükséges nyilatkozatokat az általános iskolákban kell leadni, és az oltás után mind a lányok, mind a fiúk számára díjmentesen elérhető. A védettség kialakulásához a teljes oltási sor szükséges, amelyet az iskolai kampányoltások keretében biztosítanak a szakemberek.
3: Maga az oltás kapcsán, hogy önmagában ez nem mentesít a későbbi felelősségteljes életmódtól, de mivel nem csak a szexuális úton való terjedés van a humán papilloma vírusoknál, hanem egyéb kontaktúton is, nyálkahártyán keresztül ezek terjedhetnek, ezért aki úgy érzi, hogy ő minden szabályt betart, mindig odafigyel, egy monogám kapcsolatban él, sajnos nála sincs kizárva, hogy valamilyen humán papilloma vírust összeszed. Csúnya szó, de ezt kell rajta érteni. Tehát én úgy gondolom, hogy a humán papilloma vírus mind a fiúk, lányoknál ez fontos dolog, hiszen a későbbiekben is az, hogy ne kerüljön be kórokozó, ne bújjon meg, ne okozzon elváltozásokat és különösen daganatokat, akár fiúknál, akár lányoknál, ez fontos, hogy ezeket megtegyük. Tehát attól, hogy valaki úgy érzi, hogy nála nem fordulhat elő.
4: Mert erkölcsösen neveli a gyermekét.
3: Neveli a gyerekét, ez nem minden esetben védi meg attól a szervezetünket, hogy a humán papilloma vírussal összekerüljünk, pontosan azért, amit elmondtunk, hogy a lakosságnak a 80%-a oltás nélkül átesik ilyen fertőzésen. Tehát ez egy nagy szám, amire mondom, ez kimondottan a kontaktúton való egyéb terjedésen keresztül is lehet. Sose tudhatjuk, hogy a másik emberben mi lakik, mert mondom, tünetmentesen szerepelhet. Tehát önmagában az, hogy valaki, amit beszéltünk, elkölcsösedél, betartja a szabályokat, ez nem biztos, hogy a humán papilloma vírus minden fajától mentesíti őt. Tehát azt tudom javasolni, az élet bármit hozhat a későbbiekben is. Ezt nem egy-két évre tervezzük ezt az oltást, hanem ez egy huzamos ideig. Reméljük, hogy a kutatások is igazolják, hogy életünk végéig szóló védelmet nyújt. Tehát ezért fontos az, hogy most még a szexuális élet megkezdése előtt felvegyük ezt az oltást, mert fontos, hogy már a kialakult fertőzés nem gyógyítja az oltás. Tehát ezért fontos dolog, ezért szeretnénk ezeket hangsúlyozni.
4: És ami még szerintem nagyon fontos, hogy aki 7. osztályban nem oltatta be a gyermekét, az még nincs elkésve, ha minden jól megy, ugyanis fizetősen, de be lehet oltatni a gyermekünket ezután is, csak akkor már 3 oltás, ha jól tudom.
3: Igen, 15 év felett már 3 oltásból áll, és ilyenkor a háziorvos tudja a receptre felírni, és a patikában kell kiváltani térítés ellenében, és akkor be lehet kapni, de a 15 éve felettiek 3 oltás, kap egyet, aztán 2 hónap múlva és 6 hónap múlva a következőt, a másodikhoz képest, tehát ezt a 3 oltási sorozatot kell akkor ilyenkor felvenni.
4: Említette, hogy évente 400 hölgy hal meg, akkor ez gyermekkorban nem jön elő ez a méhnyakrák?
3: Nem, tehát azért ez az idősebb korban, pontosan azért, mert ez a elváltozások, ugye be kell kerülnie a vírusnak a szervezetbe, és ez több év, míg kialakul. Ezért is van az, hogy a méhnyakszűrő szűrés, a lakossági szervezet méhnyakszűrés 3 évente van, annyira lassan mennek a folyamatok, hogy van idő megtalálni ilyenkor a rák megelőző állapotot is, be lehet avatkozni, kisebb jellegű beavatkozásokkal, nem egy heroikus műtéttel, amikor meg már maga a daganat kialakul, akkor attól függ, hogy milyen stádiumban van, de a rák megelőző állapotok jól felmérhetők, mert akár ez 10-15 évig is elhúzódhat magának a daganatnak a kialakulása. Tehát extrém esetekben persze vannak 20 évesek is, akiknek méhnyakrák, vagy rák megelőző állapotot diagnosztálnak, de a többsége azért egy idősebb korosztályban van. De ettől függetlenül is most a méhnyakszűrés, a lakossági szervezet szűrővizsgálatok, azok 25 és 65 év között javasolt a hölgyek számára.
4: Hogy látja, hogy itt Borsodban milyen a oltási hajlandóság, így az előző éveket nézve?
3: jó, tehát körülbelül ugyanazon a szinten vagyunk, mint máshol. Magyarországon a lányok esetében az érdett korosztályban szinte minden évben 80-82% körül van, akik felveszik az oltást, fiúk meg 70% feletti. Ja, még a fiúknak hajrá, minél többen, a legjobb lenne, a 90% felett lenne az átoltottság ezekben a korosztályokban, mert akkor tudjuk megvédeni azokat, akik valamilyen oknál fogva nem kaphatnak oltást, vagy nem vették fel az oltást, hiszen minél többen védettek, nem talál fogékony szervezetet a vírus, nem tud cirkulálni, keringeni, nem tud megbetegedést okozni, előbb-utóbb ki fog pusztulni, mert nem lesz egy olyan szervezet, amiben tudja magát szaporítani. Ugye ez a cél, hogy minél többen legyenek beoltva, és ezért javaslom, hogyha minden évben legalább 80%-a felveszi az oltást a lányoknak, és nincsenek jelentéseink arról, hogy ez bármilyen szövődményt, olyan nem kellemes eseményt okozott volna az oltás kapcsán, ami beavatkozást igényelt volna, illetve mondom, a világ többi részén is a több milliós oltás ezt igazolja.
1: Képzőművészeti pályázatot hirdettek az Arszakra Fesztivál keretében Miskolcon. Pénteken 16 óráig várják a grafikákat, festményeket és kis plasztikákat a Feledi házban a 4. Miskolci Arszakra Fesztivál képzőművészeti pályázatára. Az Éltető Lélek Alapítvány 20 civil szervezettel, egyházi felekezetekkel, országos hírű művészekkel, áldozatot vállaló magánszemélyekkel, intézményekkel és Miskolc megyei jogú város önkormányzatával együttműködve idén is megszervezi tehát az Arszakra Fesztivált az országos rendezvénnyel egy időben, szeptember 11-e és 20-a között. A művészet és a szakralitás összefüggése egyében képzőművészeti pályázatot hirdettek a szervezők a Miskolc és térségében alkotó festő és grafikus művészeknek. Az alkotások ihlető gondolata, a fesztivál mottója, reményt és jövőt adok nektek. A pályázati feltételek: pályázni lehet két alkotással, grafika, festmény, kisplasztika, a művek méretei a rendezés miatt lehetőleg kisebbek legyenek, a technika tetszőleges, bármilyen rajzi, grafikai, szobrászati vagy festészeti megoldás elfogadott. Az alkotás hátoldalán szerepeljen az alkotó neve, címe és elérhetőségei, telefon, illetve e-mail cím, a mű címe, hordozója, méretei, a készítés dátuma és aláírás. A beadás helye a Herman Ottó Múzeum, Miskolci Galéria Feledi Ház, 3525 Miskolc, Dák tér 3. Végül az időjárásról. Holnap majd összefüggő vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 11-13, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 2-án, szerdán.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Több fontos feladat előtt áll a közeljövőben Putnok. Az új tanév kezdetével ismét jelentősen megnőtt a reggeli és délutáni forgalom Sárospatakon is. Eredményesnek tartja az elmúlt szezon eredményeit a Gyöngyösi Kézilabda Klub elnöke. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Több fontos feladat előtt áll a közeljövőben Putnok. A városban történő aktuális és közelgő eseményekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
2: Készületünk az újabb megmérettetésre, hiszen az első vasárnapja szeptembernek az mindig a bányásznapról való megemlékezés, úgyhogy a bányásznapon mindenkit szeretettel várunk, ugyanúgy a bányásztéren kezdünk, majd a temetőbe emlékezünk meg a bányászainkról. Majd délután 2 órától pedig lenne a református lelkészasszony beiktatása van, azon veszünk részt, és ott is gondolom rengeteg vendég érkezik majd a városba, úgyhogy szeretettel várjuk őket. Aztán 11-e az újabb határnap, amikor a Krumpli Fesztivált szeretnénk olyan szinten megrendezni, amely szinten tehát elfogadhatóvá válik, hiszen ide meg vannak hívva testvérvárosoknak a küldöttségei is, valamint várjuk a putnokiakat nagy szeretettel egy egész napos rendezvény fellépőkkel, valamint finom krumpli ételekkel. Én úgy gondolom, hogy a városban ez a rendezvény sorozat, ez mutatja, hogy a civil szférát azért itt összetartjuk a városban, és mindenki, aki csak teheti, részt vesz ezeken a rendezvényeken, valamivel, mivel bányászváros vagyunk, mindig megemlékezünk a bányászainkról. Az elkövetkezendő időszakban még a rendezvényeken kívül nyilván van más dolgunk is, hiszen most már van kivitelezője a mentőállomásnak az udvarára, úgyhogy ezt most elkezdik, bevásároltak, megvettek minden hozzá a kivitelezők, ezt kaptam a műszaki osztálytól. Október 3-a az átadási határidő, és nagyon szigorú szabályokat vetettünk be. Itt nincs mellé beszélt, hogyha a ködbért fogunk kivetni rájuk, hogy egy napot is késnek, és nagyon komoly pénzeket vonunk el tőlük. Úgy gondolom, hogy most a legfontosabb, hogy ezek legyenek, valamint jönnek ellenőrizni, utellenőrzésre a két játszóteret, a Mátyás Király téren és a Pénzeni Parkban. Bízunk abban is, hogy ott is rendbe találnak mindent, aztán utána már csak az üzemeltetés marad nekünk hátra, amit bízom benne, hogy meg tudunk csinálni. Sajnos a rongálások azok továbbra is zajlanak, én nem tudom, hogy milyen emberek ezek, akik azt, amit már a város megépített, amit közösen elértünk, megépítettünk, ők meg szétrombolják. Vigyázzunk az értékeinkre, hiszen nagyon fontos ma az, hogy az értékeinkre vigyázzunk, hogy megmaradjon, minél tovább szolgálja az itt élő embereket, valamint tegye szebbé és jobbá környezetünket.
1: Az új tanév kezdetével ismét jelentősen megnőtt a reggeli és délutáni forgalom Sárospatakon is, ezzel pedig újra előtérbe kerültek az iskolák környéki közlekedés, valamint a városi parkolás problémái. A biztonságos közlekedés mellett egyre fontosabb kérdés az is, hogyan lehetne csökkenteni az utakon közlekedő autók számát. Koleszák Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
3: Szeptember 1-ével megkezdődött az új tanév, ezzel együtt pedig egyik napról a másikra ismét jelentősen megnőtt a reggeli és a délutáni forgalom Sárospatakon is. Sok család autóval viszi iskolába, majd a tanítás végén ugyancsak autóval hozza haza gyermekét, így különösen a tanintézmények környékén kell számítani nagyobb forgalomra. Az első napokban, hetekben ezért a rendőrök és a polgárőrök is fokozottan figyelik az iskolákhoz közeli gyalogátkelő helyeket, és segítik a gyermekek biztonságos közlekedését. Az autósok többsége türelmes és figyelmes, ugyanakkor az egyre nagyobb gépjármű forgalom egy másik régóta jelenlévő problémát is felerősít, a parkolóhelyek hiányát. Sárospatakon is egyre több az autó, miközben a rendelkezésre álló parkolóhelyek száma véges. Ez pedig időnként szabálytalan parkoláshoz és ebből adódó közlekedési problémákhoz is vezet. Mindezeken sokat segíthetne, ha amikor csak lehet, többen választanának más közlekedési módot. Akár az iskolába, akár a munkahelyre vezető úton érdemes lehet autó helyett kerékpárra ülni, vagy gyalog elindulni. Mózes Árpád, Sárospatak alpolgármestere szerint éppen ez jelenthetne megoldást a növekvő forgalom és az egyre nehezebben kezelhető parkolási problémák enyhítésére.
4: Még jobb lenne, hogyha még többen kerékpároznának. Én magam is ezt az eszközt választom munkába járni. Patakon ugye nincsenek olyan nagy távolságok, a belvárosba koncentrálódik minden. Az autósok elég türelmesek, a rendőreink azok, sőt ilyenkor a polgárőrök is segítenek a reggeleken. Ugye érthető, ha az iskola kezdésekor már azért ilyenkor elég sok mindent kell az iskolába vinni. Torna felszereléstől kezdve tanszerek, mindent, tehát azért jó első nap elnézem, hogyha mindenki autóval viszi a gyereket. Második naptól lehet kerékpározni. Sárospatak nem egy akkora város, hogy ne lehetne gyalog. Csak itt ugye mindenki az időre hivatkozik, hogy 5 perc alatt, csak az a kérdés, hogy az ezáltal felszabadult időt mire használják. Tehát a város méretéből, parkolási nehézségeiből adódóan én nagyon szorgalmaznám azt, hogy minél többen kerékpárral járjunk. Tegyük le az autót. Az időjárásban nem igazán van miért hivatkoznunk, hiszen alig esik az első, sajnos. Tehát jó idő van, tényleg üljünk kerékpárra, kerékpárral menjünk, hagyjuk otthon az autót, sokkal egészségesebb, és 5-10 percért nem biztos, hogy megéri.
1: Értékelték az elmúlt szezon eredményeit a gyöngyösi kézilabda klubban. Az elnök úgy véli, hogy az eredményeket látván egy kihívásokkal teli időszak veszi kezdetét. A részletekről Nagy Attillát, a kézilabda klub elnökét hallják.
5: Mindig jó, hogyha tavalyi szezonról kezdjük az idei évnek az áttekintését, mi is így szoktuk, hasonlóképpen szoktuk felépíteni, és tudjuk azt, hogy tavaly mit terveztünk el, mi valósult meg, és akkor ennek az eredményeire vagy a gyengeségeire tudunk építeni a következő időszakban. Hát tavalyi évben azért jeleztük, hogy egy nagyon-nagyon vékony keretet tudtunk összerakni, és hát nagyon-nagyon fiatal keretet kellett, hogy összerakjunk, ennek különböző okai voltak, és hát azért érezhető volt, hogy az a többi csapat viszont sokkal erősebb anyagi lehetőségekre bír, és ez az óla egy picit hát előtesen nyílt. Ennek kapcsán nekünk nehézségek voltak, és akkor tényleg egy fiatal csapattal kezdtünk neki, sőt, hát úgy kezdtük a bajnokságot, hogy még sérültekkel, Tomics személyében, illetve Schaefer személyében még jobb átlövő sem tudott az első fél évben érdemlegesen segíteni, úgyhogy tényleg nagyon fiatal csapattal kezdtünk neki, és pont erre, majd gondolom beszélünk az anketről is, hívtuk fel a figyelmet az ankét kapcsán, szurkolóknak, hogy egy elég speciális időszak elő nézzünk, a tavaly évről beszélünk, hiszen maga a sorsolás is van, hogy az első meccsek, az első 4 meccs az nem annyira nyerhető, viszont a vége az, amikor érdemlegesen tudunk pontokat szerezni, és hát felhívtuk arra a figyelmet, hogy nagyon fiatal csapat, rettentő hullámzó teljesítményre lesz képes. Tudnak nagyon-nagyon esztrákat is tenni, és hát ebbe kérjük a biztatást, a segítséget, hogy ez legyen a dominánsabb, és hát lesznek olyan időszak, amikor picit meg fog törni az a lendület, és akkor önmagunkhoz képest gyengébb teljesítményt fogunk tudni elérni. Én azt gondolom, az egész évet értékelve mindig 6-8 helyzést szoktuk kitűzni célként, ez egyre kevésbé bátorsággal tesszük meg, mondom látva azt, hogy többi csapat milyen költségvetéssel gazdálkodik, de pont tavaly évben azt mondtuk, hogy az ennél szerényebb eredményt is el fogunk tudni fogadni. Az élet pikantérája, hogy az utolsó meccsen dőlt el, hogy tényleg hanyagok leszünk. 7, 8 és a 9. hely között bármelyik lehetett volna, hát a 9. helyen végeztünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nincs késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta 14. Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján bemutatott szentmisén, amelyet Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált este. A Szent Atya azt kérte, a teremtésvédelemnek szentelt napon és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összezaját, meghalva a teremtés dallamos hangját, mondta. A Teremtésvédelem szeptember 1-i világnapját 2015-ben Ferenc pápa vezette be az Áldott Légy kezdetű enciklikájának megjelenését követően. A zöld encikliklaként ismert pápai dokumentum témája a teremtett világ védelme volt. Leó pápa a 11. világnap alkalmából kiadott üzenetében a fegyveres konfliktusok okozta környezetkárosításra világított rá. Az esti misét a Rómához közeli Castel Gandolfo pápai rezidenciájának kertjébe mutatta be, ahol elődje áldott négy névvel ökológiai központot hozott létre. 14. Leó homíliájában valódi környezetvédelmi átállás sürgetett, hangsúlyozva, hogy egyéni és közösségi felelősségvállalásnak számít a teremtett világ eredeti összhangjának megőrzése. A pápa a környezetvédelem terén elkövetett hiányosságaink és tévedéseink tudatos vállalására szólított fel, nincsen késő, a teremtésvédelem mély átállása szólít bennünket, amit pusztításra használtak, azt az életszolgálatába lehet állítani, a szegények iránti gondoskodásra, az éhezők táplálására és a teremtett világ védelmére, jelentette ki a Szent Atya. Emlékeztetett, hogy a teremtésvédelemnek szentelt hónap október 4-ig tart, Assisi Szent Ferenc ünnepéig, aki Ferenc pápa enciklikáját is ihlette. 100 éves a Pánti Endre katolikus általános iskola és 80 éves a Bercsényi Miklós katolikus gimnázium Törökszent Miklóson. Mindkét intézményben iskola történeti kiállítás nyílt tegnap, a jubileumi tanévnyitó szentmisét pedig Juhász Ferenc pasztorális helynök mutatta be a Szent Háromság templomban. Beszédében az evangélium üzenetét kapcsolt össze az előttünk álló tanévvel, úgy fogalmazott, a templomra tekinthetünk úgy, mint Isten tantermére, ahol a csengő helyett a harang szól. Ahogyan az iskolában a pedagógusok a tudást adják tovább szavaikkal, úgy Jézus is szóval tanított, olyan szóval, amelynek ereje és hatalma volt. Az ünnepi alkalom végén Bordás Péter atya megáldotta az első osztályosok iskolatáskáit, a legkisebb bercsényisek pedig megkapták az iskola logójával ellátott nyakkendőket is, ezzel jelképesen is a közösség tagjaivá váltak. 5. éve tartanak nyár végén szőlő megáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. A katolikus keresztény világban a szőlő, mint szimbólum is nagyon fontos, amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi az utolsó vacsorán, emlékeztetett a szertartást végző dr. Novák István delegált rektorhelyettes a hételei EGRI eseményen. Elmondta még, a szőlő beszédes valóság, a szőlővel sokat kell dolgozni, sokat számít az emberi munka. Így az áldást Istentől azokra is kérjük, akik ezen fáradoznak, és azokra is, akik borként magukhoz veszik. Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát is kérik a gazdák a jó termésért. Molnár Ádám az Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének birtokigazgatója úgy fogalmazott, a szélsőséges időjárás érezteti hatását, azonban az elkövetkező időszakban még több minden változhat. A csapadék jót tenne, ez a növény egészsége a következő évjáratok termése szempontjából is fontos lenne. Azt már biztosan látni, hogy idén a termés mennyisége az átlagosnál kevesebb lesz, hektáronként 6 tonna szőlőt várnak a gazdálkodók. A bűn és a megtérés volt a témája Mió Barada horvát származású karizmatikus háromnapos egri lelki gyakorlatának a közelmúltban. A ciszterci templomban megtartott eseményen 170 fő vett részt, akik 70%-ban az egri főegyházmegyéből érkeztek. A többiek az ország számos szegletéből jöttek, Budapestről és környékéről, a Dunántúról és az Alföldről. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egriesek volt, a dicsőítő szolgálatot Molnár Sándor végezte. Előadások, dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafüzér és közbenjáró ima volt mindhárom nap a program. A lelki gyakorlat alatt minden résztvevő Szent Jónást végzett. Mió Barada tanításaiban Európában, Ázsiában és Afrikában végzett missziós útjai során szerzett tapasztalatai, történetei alapján hangsúlyozta, mennyei zuhanyzó a gyóntatószék, ahová piszkosan megyünk be és tisztán jövünk ki. Kiemelte, a bűn és a bűnös életvitel mennyi testi-lelki betegség oka. Ezért fontos, hogy bűneinket fajtáljuk és számuk szerint gyónjuk meg, és a visszatérő bűneink ellen pedig harcoljunk. Hozzátette, Jézus azt szeretné, hogy mi legyünk az ő tabernákulumai. Környezetünkben Isten békéjét érezzék bennünk és általunk, az öröm, az optimizmus és a remény terjedjen a világban. Ahol ott van Isten szeretete, ott az ördögnek nincs helye. Mió Barada hangsúlyozta, Isten, irgalmas Isten, Isten irgalmának ajtaja nyitva áll azok előtt, akik nem akarnak többé vétkezni és bűnbánatot tartanak. Ha szívemből megbocsátok az ellenem vétőknek, akkor béke lesz bennem, Jézus pedig kérnem kell, hogy a sebeimet gyógyítsa be. Mió Barada elmondta, az ima a lélek lélegzetvétele bennem. Az ima által Isten lelket ölt be békével, szeretettel és örömmel. Arra kell törekednünk az életünkben, hogy Jézus nézzen a szemünkkel, Jézus szeressen a szívünkkel, és Jézus öleljen a karjainkkal. A mennyországhoz pedig egyetlen kulcs van, a szeretet. Az Egri Rozália temető kápolna búcsúi ünnepe következik szeptember 6-án 16 órakor. Az ünnepi szentmisét dr. Szabkó Mihály teológiai tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának iroda igazgatója mutatja be. Idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja, a szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz, szeretettel várnak mindenkit. Bibliai dalok címmel hangverseny következik Gyöngyösön a Szent Bertalan főplébánián, szeptember 19-én szombaton este 6 órától a 20. Alszakra fesztivál keretében. Dvorzsák, Csajkovszki, egyházzenei művei is felcsendülnek többek között. A közreműködők Fülep Máté bariton, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttese, a koncertmester G. Horváth László. A koncert ingyenes. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az Egri főegyházmegyében több települése is ellátogat. Father John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobor atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették a szüleiket a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és az iskoláknak adományokat gyűjt. Szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a Római Katolikus Templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcon este 6-tól lesz imaest a Diósgyőri Római Katolikus Templomban, majd szeptember 22-én délután 5 órától Egerben a Ciszterci Templomban. A program minden alkalommal dicsőítés, tanítások, szentmise, szentségimádás, valamint ima gyógyulásokért. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában, szeptember 13-án, vasárnap a 10 órai szentmisében hálát adnak Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek, őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek majd. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges előadással ünneplik. A székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmából rádión külön standdal készül a helyszínen, amelynél szeretettel várjuk a követőinket. Újra indul a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait az őszi fél évben. Tegnap megnyílt a lehetőség a jelentkezésre. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvénysorozatra. Az ingyenes felnőttképzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották, hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Újabb rangos nemzetközi eredménnyel gazdagodott a Debreceni Egyetem sporttörténelme. Alaposan átalakult a nyíregyházi kékcápák férfi kosárlabda csapatának játékos kerete, illetőleg új vezetőedző kezdte meg a munkát. Elrajtolt a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó bajnokság. Évnyitót tartott a Debreceni Sportiskola. Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösön is teret hódít. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újabb rangos nemzetközi eredménnyel gazdagodott a Debreceni Egyetem sporttörténelme. A svájci Nyonban rendezett triatlon egyetemi világbajnokságon három debreceni hallgató is rajthoz állt. Dobi Gergő pedig világbajnoki bronzérmet szerzett. A női mezőnyben Dobi Lili a 22., Pap Laura pedig a 37. helyen végzett. A debreceniek a mixváltóban is fontos szerepet kaptak, a magyar csapatban Dobi Lili és Dobi Gergő is versenyzett. A négyfős váltó 21 nemzet csapatai közül a 4. helyet szerezte meg. Alaposan átalakult a nyíregyházi kékcápák férfi kosárlabda csapatának játékos kerete a nyári szünetben. Ezen kívül távozott a vezetőedző is, Merin Mehmedovics, akit a nyíregyházi Takács Máté követett a kispadon. Most őt hallják.
2: Mindenképpen nyíregyházát szeretnénk képviselni, egy agresszív, fizikális védőcsapatot szeretnék pályára vinni, akik a városért, a szurkolókért és a csapatért küzdenek. Ebbe a periódusban csak is magunkkal foglalkozunk, ami jellemző lesz az egész szezonra, csak a saját munkánkkal, a saját dolgainkkal fogunk foglalkozni, de mindenképpen szeretném megcélozni egy rájátszást.
1: A keret legrutinosabb játékosa Bazsó Bruno, akire csapatkapitányként egyfajta mentor szerep is hárul az öltözőben és a pályán.
3: Sajnos csak én tudtam maradni, hiányozni fognak a srácok, azért elég jó összhang volt így köztünk. Ez most egy új év, igazából teljesen új lesz a csapat, fiatalítunk, sok nyíregyházi, én is igazából már a sokadik szezonomat töltöm itt, én szeretek itt lenni, úgyhogy ez is egy döntő ok volt azért, hogy itt maradjunk, illetve próbálok segíteni a csapatnak mindenben, hogy elérjük a céljainkat. Hajtósok az edzések, igazából már Takit is ismerem régebbről, ugye ő is már dolgozott Nyíregyházán, úgyhogy vele is könnyen megtaláltuk a közös hangot. Reméljük a legjobbakat, és megyünk előre, minél többet szeretnénk nyerni, és megtenni mindent a céljaink eléréséért.
1: A 25 esztendős egyes és kettes poszton bevethető Kopácsi Ákos több mint 130 első osztályú mérkőzéssel a háta mögött kölcsönbe érkezett a kékcápákhoz.
4: A Honvédban már elég sokat lehúztam, úgy éreztem, hogy egy új impulzus van szükségem, és úgy érzem, hogy itt Nyíregyházan nagy szerepet kínáltak nekem, és remélem ezzel majd tudok is élni. Nagyon lendületes fiatal csapatunk van, mindenki éhes, úgy érzem, egy nagyobb szerepre. Tényleg mindenki keményen oda tette magát, jó a ritmusunk. Brunóval ugye már igen játszottam egy évet, még ugye Pestem. Nyilván Brunót is azért jól ismerem, ő is oda teszi magát ahhoz képest, hogy talán ő kilóg egy kicsit így korban tőlünk, a fiatalabbaktól, de ő is azért benne volt ebben a munkában.
1: Elrajtolt a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó bajnokság 2026-27-es idénye. Jászai Mennyhértet, Nyíregyháza sportért felelős alpolgármesterét hallják.
5: Több ezer ember sportolt több száz alkalom, tehát fantasztikus monstre sorozat jövő év májusáig fog tartani, és egy rendkívül megújult környezetben tudjuk ezeket megszervezni, a műfős pályákkal lehet parkolni, tehát itt tulajdonképpen este 10-ig egy nagyon rendkívül intenzív sportélet folyik.
1: Az október végi őszi zárásig 650 kispályás meccset láthatnak az érdeklődők. Az országban is a legnagyobbak közé tartozó rendszeres szabadidősport rendezvénysorozat több ezer amatőr futballista számára kínál mozgási lehetőséget a Nyíregyházi Városi Stadionban, ahol komfortos körülmények várják a játékosokat és az érdeklődőket. Mint a sorozat főszervezője Dajka László elmondta, a korábbinál is nagyobb volt az érdeklődés a csapatok részéről a 64. idény előtt.
0: Olyan csúcsot döntött most a csapatoknak a száma, hogy ez már a végső határokat feszegeti, hiszen azért egy idő után le kellett zárnunk majd azt a lehetőséget, hogy újabb csapatok jöjjenek, de most jelen pillanatban 108 csapattal fogjuk elindítani a bajnokságot, és hát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 28 településről jön ide hozzánk csapat, mellette természetesen a Zömét Nyíregyháza adja, és óriási meglepetés és volt, hogy rögtön az elején Hajdú-Bihar megyéből és két csapat Hajdunánásról nevezett, egy az Öregfők első osztályba, egy pedig a F csoportba nevezett, és ez azt jelenti, hogy jó a híre a bajnokságunknak, és én bízom benne, hogy ez így lesz majd a zárásnál is.
1: A korábbi nyíregyházi játékos Gráf Mihály túl a 69. életévén is oszlopos tagja a 100 év Öregfiúk gárdájának. A bajnokság legidősebb átlag életkorú együttese szerinte jóval több egy futballcsapatnál.
6: Tavaly harmadik helyezést értünk el, előző évben megnyertük. Most nem tudom, hogy fogunk szerepelni, de az a helyzet, hogy a szenior csoportban itt már 35 év fölöttiek is játszhatnak. Tehát mi vagyunk a legöregebbek, de a legjobban szeretjük szerintem a focit a mai napig. Mi tényleg egy család vagyunk. Mi minden évben többször is összejövünk, ha nincs is bajnokság, most is alakuló. Hát hogy is mondjam, gyűlés, ami étel, ital. A gyerekek is kijárnak már, hát én is a fiammal is már egy csapatban játszok, mert ő is elmúlt 40, és már ő is öreg fiúkban van.
1: Évnyitót tartott a napokban a debreceni sportiskola. Pincés Tamást, a Díjesi Debrecen operatív igazgatóját hallják.
7: Valahogy úgy kell az edzéseket is, és úgy kell a szakmai tartalmakat is kialakítani, hogy élvezzék a gyerekek a mozgást, és ne a telefon előtt töltsék a szabadidejüket, hanem akkor jöjjenek ide, sportoljanak velünk, érezzék magukat egy közösségbe. Én azt gondolom, hogy ez egy szép kihívás lesz mindenki számára a közeljövőben.
1: Tavasszal 130 óvodás rúgott labdába a Díjesi Debrecen labdarúgó szakosztályának Ovi Foci Fesztiválján. A rendezvény célja évről évre, hogy megszerettessék a mozgást a legkisebbekkel, és versenyzési lehetőséget biztosítsanak azoknak, akik tehetségesek és érdeklődnek a sport iránt. A Díjesi Debrecen évnyitó rendezvényén az új generációk nevelése mellett a generációk közötti hatékony kommunikációs téma volt. A szakemberek szerint a szervezet feladatai az elmúlt években jelentősen kibővültek, ezért tevékenységüket 5 fő terület köré szervezték. A versenysport, a szabadidősport, a multisport, a sporttudomány és egészségügy, valamint az esélyegyenlőség köré. Becski András ügyvezetőt hallják.
8: A DSI Debrecen az most már sokkal több, mint az a szakosztályi rendszer, amivel elkezdtünk régen dolgozni, hiszen számos egyéb program, gondolok itt a városi úszásoktatásra, a Mozdulj-Debrecen koordinációra, a különféle segítségelérő gyerekekkel kapcsolatos programokra, rendezvényekre, tehát nagyon-nagyon sok olyan területe van most már a DSI Debrecennek, amivel foglalkozni kell.
1: Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely gyöngyösen is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
9: Először fontos, hogy ellazuljunk. Minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani. Ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofinuszonium, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, mint a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát fogalmam sincs egyébként, hogy hány percig tudnék a víz alatt lenni most jelenleg, de ezt lehet gyakorolni, és lehet tovább bővíteni a tüdőkapacitást. Pár hónappal ezelőtt gyakoroltam, de egyébként nyaranta szoktam lemenni a strandra, akkor ott az 50-es medencében inkább ott gyakorlom. Ugye ez egy rendkívül fura dolog, ha azt lehet mondani, mivel ilyet még szerintem senki nem látott. Ez az elmúlt 1-1.5 évben indult el Magyarországon, tehát csodálkoznak. Csodálkoznak az emberek. A sellőúszás ez nem nevezhető úgymond sportnak. Nem olyan sport, hogy mint a szabadtüdős búvárok, hogy ebből verseny is van. Ez szórakoztatás. Tehát vannak, akik művészként űzik, ez például az oktatóm is egyfajta művész is.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI fájdalmas anya Szervita plébánia ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen

0: az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: asztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Márián. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszony.

0: Amen, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: A

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok,

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: Szeressen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mi

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: után. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
2: Az

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: szolgáljál. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

örömmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment. Az

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: Urunkban. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Szeressen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben imádkozzunk egy nyíregyházi édesapa, nagyapa gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanyának az eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét testi-lelki egészségéért és édesanyja fájdalmainak enyhüléséért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: Atyától. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Az

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk!

0: Isten. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Az

0: szívben.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy rakamazi édesanya kéri a szűzanya közbenjárását fia megtéréséért, a családhoz lélekben való visszatéréséért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy mentális beteg gyógyulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napig.

0: Lord, Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Az

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Amen.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben imádkozzunk egy balesetet szenvedett édesanya mielőbbi gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy nagymama kéri a Jóisten segítségét és a szűzanya közbenjárását unokája továbbtanulásához, hogy elérhesse céljait és lelkileg megerősödjön.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott. Az...

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Az

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Az

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mint

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.

megtegyük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI fájdalmas anya Servita plébánia ima csoportjával imádkoztunk.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. 100 éves a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola és 80 éves a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium Törökszent Miklóson. Mindkét intézményben iskolatörténeti kiállítás nyílt a tanév elején. A jubileumi tanév nyitószentmisét pedig Juhász Ferenc pasztorális helynök mutatta be a Szent Háromság templomban. Beszédében az evangélium üzenetét kapcsolt össze az előttünk álló tanévvel. Úgy fogalmazott, a templomra tekinthetünk úgy, mint Isten tantermére, ahol a csengő helyett a harang szól. Ahogy az iskolában a pedagógusok a tudást adják át tovább szavaikkal, úgy Jézus is szóval tanított, olyan szóval, amelynek ereje és hatalma volt. Az ünnepi alkalom végén Bordás Péter atya megáldotta az első osztályosok iskolatáskáit, a legkisebb bercsényisek pedig megkapták az iskola logójával ellátott nyakkendőket is, ezzel jelképesen is a közösség tagjaivá váltak. 2000 gyermek iskola kezdését segíti az Adni Öröm kezdeményezés. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország most zárult közös tanszergyűjtő akciója során a vásárlók több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, az adománykártyákból pedig több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze. Csak nem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az Apácai Ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményektől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. A Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és ahogy fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. Világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyozta, a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és a vállalkozások érdekeinek képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad biankó csekket. Közölte azt is, hogy fogadja António Costát is, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Magyarország harmadszor is megakadályozta Ukrajna EU csatlakozási folyamatának előrehaladását, ezúttal nem hagyta jóvá a második és harmadik tárgyalási csomag átvilágítási eredményeit. Hazánk ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev előbb tegyen lépéseket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmében. A fejleményekről az ukrán Kijev Poszt számolt be. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név is napvilágot láthat, lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex portálnak. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Végül az időjárásról. Összefüggő vastagabb felhőzet vonul majd át északnyugatról kelet-délkelet felé napközben. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, délutára aztán 27-28-ok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Kedves hallgatóink, tegnap Kalazanci Szent Józsefnek, a nagy nevelőnek élettörténetét ismertettem nagyon röviden, és hallgattunk néhány mondatot nevelési elgondolásaiból. Ma egy másik nagy és szent nevelőnek az élettörténetéből szintén csak nagyon röviden, és inkább a szavait hallgassuk meg a neveléssel kapcsolatban. Boszkó Szent Jánosról van szó. Boszkó Szent János 1815-ben született. 1888-ban halt meg Olaszországban, Torinóban. XI. Pius pápa mondta Boszkó Szent Jánosról: a természet fölötti majdnem természetes, a rendkívüli majdnem megszokott Boszkó János életében. Tagadhatatlan bizonyítékok tanúskodnak csodái tömegéről és bámulatos jövőbelátásáról. Úgy olvasott sokszor a gondjaira bízottak lelkében, mint a könyvben. Hihetetlen derű sugárzott egész lényéből, úgyhogy az utca gyerekek ezrei nem csak parancsait, hanem kívánságait is örömmel teljesítették. Műve a 20. század legnagyszerűbb egyházi alkotása, az általa alapított Szalézia kongregációja, amelynek feladata a nevelés és missziós tevékenység, 1888-ban halálakkor körülbelül 250 házat számlált a régi és az új világban. Ezekben a házakban 130 ezer fiú és fiatalember nevelkedett. Körülbelül 18 ezer kiképzett tanonc hagyta el évenként az intézeteket. 6 ezer közülük még Boszkó Szent János életében a papi hivatást választotta, és 1200 kérte a társulatba való felvételét. Ezek az adatok már is nagyon elgondolkoztatóak. Hogyan tudta mindezt elérni Boszkó Szent János? Körülbelül 9 éves korában látta Jancsi az első prófétai álmát, amely jövendő hivatására készítette elő. Nagy udvaron látta magát. Ezt írja már ő maga, ő számolt be a következőkről. Tele volt a tér nevetgélő, szaladgáló fiúval. Igen, vígan voltak, de többen közülük játék közben átkozódtak, káromkodtak. Amikor ezt meghallottam, rögtön rájuk rontottam. Szidással és ütlegekkel akartam őket elhallgattatni. Ekkor megjelent egy méltóság teljes férfi. Arca úgy ragyogott, hogy nem tudtam ránézni. Barátságosan a nevemen szólított, és ezt az utasítást adta: állj élére ezeknek a fiúknak, szelédséggel, jósággal és szeretettel, ne ütlegekkel tedd őket barátaiddá. Kezd el rögtön tanítani őket, hogy milyen utálatos a bűn, és milyen szép az erény. Zavartan és megrémülve feleltem, hogy én szegény, tudatlan gyerek vagyok. Ezt válaszolta: adok neked egy mesternőt, ő majd megtanít mindenre, amit tudnod kell. Nélküle minden tudomány balgaság. Ebben a pillanatban méltóságos külsejű hölgyet láttam mellette. A szeretettel megfogta kezemet, és azt mondta: nézd csak! Fölpillantottam. A fiúk eltűntek, helyükön mindenféle állatot, kecskegidát, kutyát, macskát, medvét láttam. A hölgy tovább beszélt: látod, ez a te munkatered, itt kell dolgoznod. Légy alázatos, erős és bátor, mert ami ezekkel az állatokkal történik, azt kell tenned gyermekeimmel. Erre körülnéztem, és nagy csodálkozásomra a vadállatok helyén meg annyi szelíd bárányt láttam. Játékosan ugrándoztak, vidáman bégettek, mintha csak a férfit és a hölgyet akarnák kedvesen köszönteni. Álmomban sírni kezdtem, mert nem tudtam, mit jelent mindez. Erre a hölgy barátságosan fejemre tette kezét, és azt mondta: kellő időben mindent megértesz. János legfőbb vágya az volt, nagyon szegény családba született, nagyon szegényen éltek, legfőbb vágya volt tehát, hogy pap lehessen. Ez sok akadályt kellett legyőznie. Nyomban hozzákezdett a gyermekekkel való foglalkozáshoz. A libalegelőn két fa közé kötelet feszített ki, és ezen csodálatos műsorával szórakoztatta pajtásait. Bűvészkedett, kártyatrükköket mutatott be, és bábszínházat játszott nekik. Fizetés helyett hittanra, a szentolvasó imádkozására és egyéb apróbb imádságra tanította őket, majd elmondta nekik a vasárnapi prédikációt, amit a templomban hallott. Hogy pap lehessen, a taníttatáshoz hiányzott a pénz. Munkát vállalt, előbb egy kávéházban, ahol jól megtanult főzni, majd a szabómesterséget sajátított el, később kovács, lakatos és asztalos segéd lett. Keresetéből csak így tudta fizetni a taníttatás díját. De ezek a lemondással teli évek értékes tapasztalatokat nyújtottak, amelynek hasznát már akkor vette, amikor inasainak kellett kenyeret nyújtania. Sokat olvasott és megjegyzett mindent. Vágya teljesült, 1841-ben pappá szentelték. Látta a sok csavargót, a sok fiatalt, akik a testi-lelki züllés útját járták. Ekkor elhatározta, hogy egész életét ezeknek a fiataloknak áldozza. Isten elfogadta áldozatát, és különleges kegyelmekkel halmozta el, és nagy segítőt adott neki édesanyjában, a jó Margit mamában. Kezdetben egyenként hívta maga köré a fiatalokat. Következő héten 5-en jöttek, nem sokára pedig már 400-ra nőtt a számuk. Tanítja őket énekelni, imádkozni, dolgozni, és nagyon sokat játszanak. Majd szentmisére viszi őket. 12 kőműves tanonccal megalapította oratóriumát, az ima közösséget. Torino egyik külvárosában házat szereztek, melléje konviktus kollégiumot. 700 gyermek tartozott hozzájuk. Iparos tanoncok, csavargók, utcakölykök. Volt templomuk, műhelyeik, esti iskolájuk. Mindenesük Don Bosco volt. Lelki atya, aki ott volt az asztalosok, a cipészek, a szabók között is. Minden kezébe kerülő hangszeren kitűnően játszott. Ő volt a mókamester, pedig csak ennyit szokott mondani gyermekeinek, cselekedjetek úgy, amint tőlem láttátok. Isten a csodák sokaságával, a lélekbelátás, a jövendőlés nagy kegyelmeivel is kitüntette. Kora egyik legnagyobb karizmatikus egyénisége volt. Ma is világhírű, megelőző nevelési módszere, amely elsősorban az értelemre és a kegyelemre épül. Most pedig hallgassunk meg néhány gondolatot egyik írásából. A nevelőknek írt: fiainknak tekintsük azokat, akik irányításunk alatt vannak. Álljunk szolgálatukra, mint Jézus, aki engedelmeskedni jött, és nem parancsolni. Az uralkodásnak még a látszatától is óvakodjunk, és csak annak érdekében érvényesítsük tekintélyünket, hogy még jobban szolgálhassunk nekik. Így bánt Jézus az apostolokkal. Elviselte az apostolok tudatlanságát, faragatlanságát, sőt, hűtlenségüket. A bűnösök iránt pedig olyan jóságot és meghitt barátságot tanúsított, hogy volt, aki csodálkozott, volt, aki botránkozott rajta, de olyanok is akadtak, akiket elfogott a remény, hogy Isten megbocsát nekik. Azért hagyta meg nekünk is a tanítást, oktatást, hogy szelídek és alázatosak legyünk a gyermekekkel szemben. Fiaink ők, amikor tehát hibáikat korholjuk, csillapítsunk le magunkban minden haragot, vagy annyira mérsékeljük, hogy szinte egészen kioltjuk. Ne legyen izgatottság lelkünkben, megvetés szemünkben, szidalom a szánkban, hanem tanúsítsunk irgalmat a jelenben, és legyünk jó reménnyel a jövőre. Így illik az igazi apához, aki igazán gyermeke javulását és haladását akarja. Igen súlyos esetben többet ér, ha alázattal Istenhez esedezünk, mintha szavak özönét zúdítjuk a vétkesre. Ezek csak megsebzik a lelket, és semmi hasznára nincsenek. Boszkó Szent János ünnepe január 31-én van. Mit kérünk ennek a nagy és szent nevelőnek ünnepén a szentmisében? Istenünk, te Boszkó Szent János áldozópap személyében atyát és tanítómestert ajándékoztál a fiataloknak. Gyújtsd lángra a mi szívünket is, gyújts erre a szeretetre, hogy egészen csak neked éljünk, és mindenkit hozzád vezessünk. Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzunk, sokat imádkozzunk a gyermekekért, fiatalokért, a tanulókért, imádkozzunk oktatóikért, nevelőikért, a körülöttük dolgozókért, és imádkozzunk nagyon sokat a szüleikért, hogy ők is jó példát adjanak a gyermekeknek, és a nevelés arra vezesse őket, hogy Istennek jó gyermekeiként élnek szép életet, ami Istennek tetszésére van, olyan életet, amely őket is boldoggá teszi, és életük mások számára is áldást jelent. Adja Isten, hogy így legyen.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Juhász Ferenc atya hétvégi levelét.
2: Lassan benépesül a terem. A gyerekek zsivaja azonban nehezen halkul. Attól is függ persze, hogy melyik terembe nyitunk be. Ha az óvodások kis csoportjához kukkantunk, akkor azt látjuk, hogy némelyik gyerkőc nyugodtan játszik már, van, amelyik éppen pityereg és könnyeit majszolja, mert nem tudja, mi ez az egész. Van, aki egy babát tépked éppen, és olyan is, aki az óvónéni köpenye szélét markolászva egyensúlyozgat. A színes falakon körbe mindenféle ábrák, rajzok, kivágott állat és mesefigurák. Alapszín többnyire a derűs sárga. Az első önálló lépések itt kezdődnek, az óvoda falai között, első órák és napok a szülőtől távol még nehezen mennek, gyereknek is, szülőnek is. Az óvó nénék biztató ölelései azonban előbb-utóbb mindenkinél eredményt hoznak. A középső és felső csoportokban már könnyebb, ők tudják, mire számítsanak, és már jó ismerősként ülik körbe az asztalt, egy kicsit lögdösődve a legjobb helyekre pályáznak, ami minden esetben az óvó nénik mellett van, kerek asztal mellett, az apró székeken. Ha az iskola osztálytermeibe nyitunk be, akkor egészen más látvány fogad. Itt is az elsősöknél érdemes kezdeni. Tétova, de már nem az az aprócska, csetlőbotló gyermekdet kép fogad. Kíváncsi érdeklődéssel várják, hogy mi fog történni. Azt, hogy ki fogja őket tanítani, már tudják. Túlzottan nem fognak meglepődni, mert a legtöbb gyereknek nem is annyira iskolát, hanem tanító nénit választanak a szülők. Nagy verseny ez, szűkül a paletta, hiszen a legjobb tanító nénik hamar elkelnek, és a csoport létszám hamar betelik. Van persze, ahol létszám gondokkal küzdenek, főleg kisebb településeken a csökkenő születések száma miatt, vagy egyéb ok miatt. Lehet ez a városi közelség, a szülők munkahelye, vagy akár a

0: Első osztályban és alsóban az első padok a kapósak és keresettek, később a felsősök körében a hátsó helyekért és az utolsó padokért folyik a küzdelem. Míg nem az osztályfőnök egyéb szempontokat is figyelembe véve beosztja, hogy ki mellett és hányadik sorban üljön. Innen indul aztán a helyezkedés, az új pozíciók átformálása. Ha okos és tapasztalt pedagógusról van szó, akkor a mérlegelésnél már a szimpátia szempontokat is engedi érvényesülni, de nem kizárólagosan. Ha középiskola aulájából találomra benyitunk egy osztályterembe, ami azért nem gyakran fordul elő, egészen mást tapasztalunk. Az órán folyó munkáról, mint amit eddig gondoltunk arról. Van olyan, hogy körben ülnek. Van olyan, hogy hagyományos, poroszos elrendezésben. Van olyan, hogy alig vannak padok, azok is középre tolva. Van olyan is, hogy a padokon ülnek, és mindenki alkata, érdeklődése és választott szaktárgya szerint könyököl, hasal, vagy éppen a széken térdel. Persze vannak itt is egymás között csak így titulált stréberek, akik nehezen tudják eldönteni, hogy elől üljenek-e, ahol több tudást kapnak, vagy hátrébb, ahol több csoportinformációt. A tanár megpróbál kezdetben valamiféle ülésrendet behozni, hogy legalább ennyivel is könnyebb legyen megjegyezni a diákok neveit, ám ha okos, akkor nem feszíti túl, mert a középiskolában a kialakuló személyiségjegyek már erősebb kötődést, vonzást és taszítást jelentenek egymásnak. A kreditpontokkal operáló egyetemek és egyetemisták számára teljesen indiferens, hogy hol ülnek. Ha ott vannak abban a térben, ahol az előadás történik, és a jelenlétük igazolható, de adott esetben, ha kivetítőn nézik egy zsúfolt előadó folyosójáról, ami odabent történik, az is teljesen normális. Sőt, zsúfolódni, egymás hegyén hátán ülni egyfajta elismerés az előadónak, akinek legtöbbje szereti ezt a fajta tömeges érdeklődést. Minden eseménynek, helynek és helyszínnek megvan a maga ülés és ültetés rendje. A legzártabb rendet a színház és a templom követeli meg. Itt is előfordul azonban, hogy még a csilláron is lógnak. Hasonló tömegek szorongtak Jézus körül is, egy idő után bárhova ment. Most azt látjuk, hogy egy vezető farizeus házába tér be, és annak asztalánál foglal helyet, elindul a könyöklés, mindenki a főhelyeket keresi, az vesse rájuk az első követ, aki maga nem így tenne, ha Jézus közelébe juthat. A legjobb helyek válogatása gyakran attól is függ, hogy mi fog történni, miért megyünk oda. Én megértem, hogy nagy a tolongás, amikor Jézus betér egy házba, például Simon farizeus házába. Amit Jézus itt ajánl, az utolsó helyet, arra csak az igazán kivételesek képesek, mint például Pilinszky János a Bár színen fekete című versében. Idézem, végül mindig Isten útját követem, bár színem fekete. Ezért, ha egyszer elfogadtatom, úgy leszek az üdvözültek sorában, mint leeresztett sötét zászló, becsavart lobogó, szótlanul és jelentés nélkül, és mindeneknél boldogabban.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: Múzsa. Kultúra és közösség.
4: 19 óra.
5: Hírek a Szent István Rádióban.

0: 2000 gyermek iskolakezdését segíti az Adni Öröm kezdeményezés. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország most zárult közös tanszergyűjtő akciója során a vásárlók több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, az adománykártyákból pedig több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze. Csak nem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az Apáczai Ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményektől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. A Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és ahogy fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. Világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyozta, a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és a vállalkozások érdekeinek képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad bianko csekket. Közölte azt is, hogy fogadja António Costát is, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Magyarország harmadszor is megakadályozta Ukrajna EU csatlakozási folyamatának előrehaladását, ezúttal nem hagyta jóvá a második és harmadik tárgyalási csomag átvilágítási eredményeit. Hazánk ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev előbb tegyen lépéseket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmében. A fejleményekről az ukrán Kijev Post számolt be. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név is napvilágot láthat, lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex portálnak. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A kormány eddig összesen 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett feljelentést, nyilatkozta a tárcavezető. Elmondta például, hogy folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra, egyben jelezte, hogy ezekben az ügyekben is feljelentést tesznek. Novák Katalin volt köztársasági elnök, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán a volt államfő tanácsadójának meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottságának Tiszás elnöke. Schumer Orsolya a bizottság alakulülése előtt elmondta, az iratanyagok feltárásával kezdik a munkát. Három szakembert kért fel az egészségügyi minisztérium, hogy átmeneti időre vállalják az országos kollegiális szakmai vezetői feladatokat, közölt az alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Porpáci Krisztina, Perjés Ábelt a házi orvosi, Rós Ágnest a házi gyermekorvosi, Dúz Zoltán pedig a fogorvosi területre kérte fel. A lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal tervezett, de meghiúsult támadás újabb eszkalációt jelent az unió területén, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. A támadás közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, nyomatékosította Ursula von der Leyen. A német kormány már közölte, Oroszországot tartja felelősnek a lipcse-hallai repülőtéren még augusztus 4-én történt dróntámadásért. Az eszközre, amely robbanószerkezetet szállított, ukrán teherszállító gépek közelében bukkantak a kelet-németországi reptéren. A drón végül nem robbant fel, mert a detonátor a jelek szerint hibás volt. A nyomozók szerint egy másik vezető nélküli repülőeszköz ezzel párhuzamosan nekiütközhetett a közelben álló teherszállítógépnek. Az Európai Unió nagyon egyértelmű üzenetet küld Oroszországnak, itt az ideje befejezni az Ukrajna elleni háborút, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Luxemburgban, a Luc Frieden miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatóján. António Costa kiemelte, a megfelelő utat nem a további eszkaláció és az agresszív magatartás kiterjesztése jelenti más országokra. Végül az időjárásról. Összefüggő vastagabb felhőzet vonul majd át északnyugatról kelet-délkelet felé napközben. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, délutánra aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.
5: Indul az iránytű.
6: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
7: Sziasztok!
8: Sziasztok!
5: Sziasztok!
9: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Pénteken kezdődik a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Erről beszélgetünk Bíró Tiborral, a Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatójával. Programokról, újdonságokról, hagyományokról, nemzetközi filmsikerekről, zenei előadásokról és életműdíjról is lesz szó. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Tibor.
1: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
0: 22. alkalommal lesz Cinefest, Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, és aki a Miskolci belvárosában sétál, láthatja a lázas előkészületeket. Hogy álltok?
1: Hát a finisbe vannak az előkészületek. Pénteken, szeptember 4-én indul a fesztivál, és 12-én fog záródni a díjkiosztó ünnepséggel majd.
0: Milyen újdonságokkal várjátok idén a fesztiválra érkezőket?
1: Hát mint minden évben az elmúlt időszakban idén is vannak változások, amelyek azt hiszem, hogy pozitívak és a nézők igényeit szolgálják. Az egyik ilyen fontos változás az, hogy egy új helyszínnel bővülnek a vetítési termeink, ez a Tudomány és Technika háza. Úgyhogy a Művészetek házában lévő három terem mellett a Báb Színház, és most már a Tudomány és Technika háza is egy 300 fős vetítési helyszínnel bekapcsolódik, és ebben az időszakban itt is ugyanazt a technikai felszereltséget biztosítjuk, mint a többi helyszínen, tehát ugyanolyan minőségben, ugyanolyan gépekről fogunk vetíteni. Ezen túlmenően, ami még változás, hogy a korábbi East of Europe kategória V4 plusz kategória elnevezésre változik. Ez elsősorban azt szeretné hangsúlyozni, hogy a környező országok és a V4-en kívüli, de mégis a közelünkben lévő országok filmjeiből válogatunk. Ezen túlmenően egy teljesen új kategória, a fantazma kategória. Ebben azt kell mondjam, hogy különleges, néha meghökkentő, de a mai filmművészet mindenképpen részét képező alkotásokat szeretnénk bemutatni, azért, hogy a miskolci közönség és az ide látogatók egy teljes képet alkossanak arról, hogy milyen stílusú és típusú filmek készülnek a világban manapság.
0: A Miskolci Egyetemmel hagyományosan nagyon jó a kapcsolat, és idén is lesznek külön programok is az egyetemmel közös szervezésben.
1: Igen, több közös programunk lesz. Hagyományos az, hogy a Csengei Kertet is betöltjük ilyenkor programokkal, és ez a Miskolci Egyetem közreműködésének köszönhetően idén 4 szabadtéri vetítésben fog megvalósulni, és 2 könnyű zenei koncertben a 30Y és a Kis Csillag együttesek fellépése lesz majd itt a fesztivál során. Ezen túlmenően egyéb tudományos együttműködésünk is van, hiszen most már sokadik alkalommal a fesztivál ideje alatt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogatásával egy média tudatossági konferencia fog megvalósulni, amelynek helyszíne a Miskolci Egyetem lesz, és itt a médiahasználati szokásokról, a fiatalok és a média kapcsolatáról a legújabb kutatások eredményeit fogják szakértők ismertetni, és ennek másnapján, ennek a konferenciának pedig 2 workshopra kerül majd sor, amelyen miskolci középiskolások vesznek majd részt, és itt is a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szakemberei fogják ezt a workshopot megvalósítani.
0: Így egyszerre párhuzamosan hány néző tud filmet nézni a fesztiválon? Körülbelül számoltad már?
1: Hát nem számoltam össze, de a Művészetek háza nagy terme az körülbelül 500 fő befogadó képességű, az Uránia terem 140, a Béke terem 68 fős, a Báb Színház 200, és most ehhez jön 300 fővel a Tudomány és Technika háza, és hát még jó néhány nap van a fesztivál kezdetéig, de örömmel mondhatom, hogy már 5000-et meghaladta az eladott jegyek száma.
0: Ilyenkor Miskolc is megtelik, vannak még olyan foglalható szállások, erről van információd, aki most szeretne jönni és foglalni?
1: Hát szerintem már csak a külső peremkerületekben vagy Tapolcán talál szállást, hiszen több mint 200 akreditált vendége van a fesztiválnak, és a belvárosi szállásokat, azokat mi hagyományosan igénybe vesszük.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk majd ezt a beszélgetést a programokról, és az is kiderül, hogy ki az idei díjazottja, az életműdíjasa a fesztiválnak.

0: Bíró Tiborral, a Cine Miska Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgetünk a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról. Mondjuk el a programokat, hogy mi mindennel várjátok az érdeklődőket, ha nem is a filmeket, mert az összes filmet felsorolni lehetetlen lenne, és a műsoridő is kevés lenne hozzá, de egyéb kísérő programok is lesznek, és számtalan érdekesség várja a Miskolcra érkezőket.
1: Hát igen, közel 150 vetítésünk lesz, és hát 100 körüli a versenyfilmek, illetve a bemutatásra kerülő filmek száma. Az elmúlt évekhez hasonlóan a nagy játékfilm kategória a legnagyobb érdeklődést kiváltó kategóriánk, hiszen itt is, mint ahogy a többi kategóriában, a versenyfilmek azok mind magyarországi premierek lesznek. A nagyjátékfilm kategóriában 16 film fog versenyezni, ezen kívül hosszú dokumentumfilm kategóriában lesznek versenyfilmek, színe New Wave kategóriában, az előbb említett V4 plusz kategóriában, és hát ehhez csatlakozik még a fantazma kategória, ami nem versenykategóriánk, de számtalan egyéb olyan vetítésünk lesz, ami például az életműdíjasunkhoz, vagy a szintén fesztiválra látogató Pressburger unokához, Kevin McDonaldhez, Oscar-díjas filmrendezőhöz kapcsolódik. Lesz egy nemzetközi konferencia Pressburger Imre munkásságáról, és ehhez is kapcsolódik filmvetítés, valamint az Otthonunk Miskolc program keretében is nagyon érdekes miskolci témájú filmek kerülnek majd bemutatásra. Lesznek gyerekfilmek is, ezeknek egy része ingyenesen lesz látogatható, úgyhogy én azt gondolom, hogy műfajilag is nagyon széles a választék. De a magyar filmeknek is azt mondom, hogy amely magyar filmek az év hátralévő időszakában kerülnek majd moziba, azoknak a magyarországi premierje és első vetítése itt zajlik a fesztiválon. Három ilyen filmet tudnék megemlíteni. Az egyik egy első filmes alkotó filmje, a Mommy Blue nevezetű film, aztán a 10 éjszakás kaland, ami inkább a szórakoztató kategóriába hajlik, és Péter Fibori az egyik főszereplője a filmnek, és mindenek előtt megemlíteném Reisz Gábor legújabb filmjét, a Földcím című filmet, ami számunkra azért is érdekes és kedves, hiszen annak idején Reisz Gábor még pályája indulásakor 2014-ben a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmmel nyerte el a fesztivál fődíját, és hát azóta folyamatosan ível a pályája felfelé, annyira, hogy ez a legújabb filmje, a Földcint, ennek a nemzetközi premierje az a miskolci bemutató előtt egy nappal lesz a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, és az egész stáb Velencéből érkezik ide Miskolcra, ahol a magyarországi bemutatója lesz, első vetítése a filmnek.
0: Beszéljünk a nemzetközi zsűriről.
1: A nemzetközi zsűri az idén is azt gondolom, hogy tekintélyes hazai és külföldi szakemberekből áll. A nemzetközi zsűri az a mi választásunk és meghívásunk alapján áll össze. Ők döntenek a fesztivál általunk adományozott díjairól, de ezen túlmenően vannak nemzetközi filmes szervezetek által delegált zsűrijeink is. Hagyományosan a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége, az Artmozik Nemzetközi Szövetsége és az Ökumenikus Zsűri az, amely a saját szempontjai szerint a saját díját fogja majd átadni a fesztiválon.
0: Ki lesz az idei életműdíjas, és hogyan választottátok ki?
1: Hát a Cinefest idei életműdíjasa az Gáspár Sándor színművész lesz, aki azt gondolom, hogy a mozinézőknek nagyon is ismerős lehet, hiszen számos ikonikus és rendkívül sikeres magyar filmben játszott, többen főszerepet is játszott, és ezek közül egyébként az Üvegtigris és a Csapdecsacsi című filmeket le fogjuk majd vetíteni a fesztiválon. Úgy, hogy egyébként őt kértük meg, hogy nevezzem meg két olyan filmet, ami számára a legkedvesebb, és azzal mutassuk be az ő munkásságát, és ő ezt a két filmet választotta. Részére az életműdíj átadása majd a fesztivál nyitó ünnepségén 4-én fog történni. És ugyancsak 4-én adjuk át az Európai Mozi Nagykövete díj egyik díjat, amelyet Denis Stanovics bosnyák származású filmrendező vesz át. Őt kevéssé ismeri a hazai mozinéző, úgy gondolom, viszont Oscar és Golden Globe díjas rendezőről beszélünk, tehát igazán megérdemli a figyelmet és azt, hogy a magyar közönség is megismerhesse őt. és még a fesztiválra látogat sok-sok alkotón kívül még az egyik díszvendégünk, aki a miskolci születésű Pressburger Imre, egykori forgatókönyvíró és Oscar-díjas rendező unokája, Kevin MacDonald, aki szintén Oscar-díjas filmrendező, és egy alkalommal már járt Miskolcon, most ismét a vendégünk lesz, és az Európai Mozi Nagykövete díjat fogja átvenni tőlünk, valamint megnézi ugye a nagyapának a szülőházát, ami éppen most áll felújítás alatt, és egy emlékhely lesz majd a későbbiekben.
0: Mikorra készül el az a ház?
1: Az ősszel, tehát október-novemberben már elkészül, a Szentpéteri kapuban van, jelenleg a tető szerkezetét csinálják a háznak. Az elmúlt években is minden évben megkoszorúztuk a házat, hiszen ez Miskolcnak egy fontos kulturális emlékhelye volt, és reméljük, hogy új formájában még inkább az lesz.
0: Látogatható lesz?
1: Abszolút, abszolút. Tehát ez egy ilyen filmes műhely, kiállításoknak, workshopoknak fog helyszínt biztosítani.
0: Minden évben van egy kiemelt nemzet vagy ország, akinek a filmjeit elhozzátok. Idén lesz ilyen?
1: Idén is nagyon sok ország képviselteti magát a fesztiválon. Én azt gondolom, hogy szinte minden földrészről van film, amit bemutatunk, de kiemelném azt, hogy a kínai filmesekkel ugye fesztiválunknak együttműködési szerződése van a Shanghai Nemzetközi Filmfesztivállal, és ennek kapcsán minden évben a Shanghai Filmfesztivál alkotásai közül egyet bemutatunk. Ez idén is így lesz, egy kínai filmet fogunk bemutatni, mégpedig a kitekintő szekcióban.

0: egy horvát filmmel kezd a fesztivál, ugye?
1: Így van. Én azt gondolom, hogy ez a film annyiban is különleges, hogy Horvátországban mindenféle nézettségi rekordot, tehát az amerikai filmek nézettségi számait is megdöntötte. Egy vígjátékról van szó, és mivel a témája kelet-európai téma, úgyhogy akár bármelyik másik kelet-európai országban is játszódhatna, és azt gondolom, hogy talán jó szórakozást fog nyújtani a közönségnek így a fesztivál nyitásaként.
0: Hagyományosan meg szokták szólítani a fiatalokat és az alkotókedvű embereket. Idén volt ilyen felhívás pályázat?
1: Volt, mégpedig ez is a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság segítségével. Veszélyek az online térben címmel amatőröknek hirdettünk meg egy filmes pályázatot, amit teljesen hétköznapi eszközökkel, akár telefonnal is egy 2-3 perces alkotást kellett létrehozni, amiben bemutatják ők a saját szemükkel azt, hogy ők mit tapasztalnak, hogy milyen veszélyeket rejt az online tér, a mesterséges intelligencia, és egyáltalán az internet és a digitális világ, és itt verseny volt ezekből a filmekből, és 3 díjazott részesül majd elismerésbe a fesztivál záró ünnepségén.
0: Ezeket meg is tekintheti a közönség?
1: A honlapunkon láthatók lesznek majd a fesztivált követően.
0: Lesz egy lengyel programja is a fesztiválnak.
1: Így van. Egy olyan ikonikus lengyel filmet fogunk bemutatni, ami itt Magyarországon is azt gondolom, hogy nagy siker volt. 60-as, 70-es években rengeteg nézője volt ennek a filmnek. Ez a Fáraó című film, Jerzyka Valerovicsnak a filmje, amely 1966-ban készült, és egészen Oscar jelölésig jutott el. Azt kell mondjam, hogy ez a film olyan technikai háttérrel, és olyan kivitelezéssel, és olyan szereplőgárdával, és statiszta mennyiséggel készült, ami azt gondolom, hogy a mai technikával készült filmeket is nagyon megszorongatná. Tehát ez egy, azt mondom, hogy a lengyel filmművészet egyik leglátványosabb alkotása. Ez most digitálisan felújításra került, és ezt a filmet is fogjuk majd vetíteni.
0: Beszéljünk a zenei programokról, például Hobó érkezik hozzátok.
1: Így van, ennek apropója az, hogy az ő életművéről készült egy dokumentumfilm, és ezt fogjuk vetíteni versenyen kívül, és ehhez kapcsolódik majd egy koncert is, amely reméljük, hogy miskolciak megelégedésére és részvételével fog majd zajlani.
0: Milyen egyéb érdekességeket tudunk a fesztiválról megemlíteni?
1: Igen, megemlíteném azt, hogy éveken keresztül a fesztivál vendége volt, és a Dargai Attila díj alapítója, Hendrik Irén, Dargai Attila felesége, özvegye, és sajnálatos módon elhunyt idén, ezért az ő emlékére a VUK című filmet fogjuk majd vetíteni a Dargai életműből. Valamint dokumentumfilmek vetítésére kerül majd sor külső helyszínen, itt a belvárosban. Lesznek szakmai beszélgetések például a Színház és Filmművészeti Egyetem sorsáról, vagy a fiatal filmesek lehetőségeiről, pályázati lehetőségeiről. Ezen kívül egy nagyon érdekes könyvbemutatóra kerül majd sor, Budapest Hollywood címmel, amelyben dr. Kollerik Tamás és dr. Takó Sándor a kötet szerzői felelevenítik azokat az életműveket, amelyek Magyarországról magyar származásúként, de Hollywoodban vitték végül is sikerre a pályafutásukat, úgyhogy ez a könyvbemutató is nagyon érdekesnek ígérkezik, szeptember 8-án fog megrendezésre kerülni. Továbbá Cinefest Adventure címen a Lilafüredi Anna Barlang bejárata előtt lesznek szabadtéri vetítések, és lesz még vetítés a Szeleta Parkban is, a Bükki Nemzeti Park együttműködésével, ahol egy természetfilmnek, a új magyar természetfilmnek a bemutatójára kerül majd sor.
0: Beszéljünk praktikus információkról így az interjú végén. Hogyan lehet jegyet vásárolni? Vannak ingyenes vetítések is, ezekre gondolom regisztrálni érdemes. Mondjuk el, hogy hogyan készüljön valaki egy-egy filmre.
1: Igen, hát a jegyvásárlás az már javában tart. Én az interneten történő jegyvásárlást javasolnám. Ez a www.cinefest.hu oldalon elérhető. Ezen kívül lehetőség van személyesen is megvásárolni jegyet a Művészetek Háza belső jegypénztárába, tehát nem a mozipénztárba most, hanem hol a Művészetek Háza jegyértékesítése történik. Az ingyenes vetítésekre viszont nincsen regisztráció, ott érkezési sorrend van, úgyhogy azt javaslom, hogy az előadás előtt legalább egy fél órával jelenjenek meg, és akkor látható, hogy mennyien férnek be egy-egy vetítésre, de általában minden filmet, versenyfilmeket mindenképp két alkalommal vetítjük, úgyhogy az ütközések elkerülésére, mert hiszen egy időben négy helyszínen zajlanak a vetítések, de így reméljük, hogy mindenki megtalálja számára megfelelő időpontot.
0: Mit remélsz a héttől, mit kívánsz a közönségnek?
1: Hát én azt kívánom, hogy mindenki találja meg a számára kedves filmet vagy filmeket, és vegyen részt a fesztivál egyéb eseményein is.
0: Hol lehet hozzájutni ehhez a kisúsághoz?
1: A programfüzetünket a Művészetek Háza pénztárában, a Miskolcboltban és számos belvárosi szórakozóhelyen, kávéházban el lehet érni. Az interneten, a honlapunkon ugyanez lapozható formában megtalálható, úgyhogy, és a fesztivál ideje alatt természetesen a jegypénztárban és a fesztivál információs pultjánál elérhető ez a programfüzet.
0: Bíró Tibor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó fesztiválozást kívánok mindannyiunknak.
1: Én is nagyon köszönöm.

0: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról beszélgettünk Bíró Tiborral, a főszervező Cinemis Kft. Ügyvezető igazgatójával. Pénteken kezdődik tehát a fesztivál, érdemes bekapcsolódni egy-egy programba. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond, Paddington folytatja című mesének 18. részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
2: Tényleg nagyon rosszul érezheti magát szegény, suttogta Mrs. Bird. Nem hajlandó még a leveséhez se nyúlni. Főleg az én ötletem volt ez a hómedve dolog, sajnos, mondta megszeppenten Jonathan. Sose bocsátom meg magamnak, ha valami baj lesz a végén. Nem lehet baj, suttogta Judy. Mrs. Bird azonban csak akkor nyugodott meg kicsit, mikor beállított az orvos, dr. McAndrew. Hosszan vizsgálgatta fent Paddingtont egymagában, aztán elég komor arccal jött vissza. Tehát? Kérdezte Mrs. Brown is, aki az eddigiekben szinte megmukkanni sem bírt rémületében. Várható javulás? Hamarosan? Hangzott a válasz. Ilyen komoly a dolog, kiáltotta Mrs. Bird. A szervezete nem szokott ilyen hidegekhez, a hó teljesen ismeretlen számára, adtam neki kombinált cseppeket, azok az éjszakán átsegítik, reggel meg újra eljövök. Doktor úr, azt mondja meg kérem, Paddington azért rendbe jön, ugye? Kérdezte szorongva Judy. Nem akarok elhamarkodottan nyilatkozni. Rázta fejét komoran és ünnepélyesen McAndrew doktor. Nem, egyelőre inkább nem nyilatkozom. Avval jó ét kívánt, s elpályázott. Jó ét? 5 jó perce sem volt ezután Brownéknak és Mrs. Birdnek. Szomorú éjszaka várt rájuk mindenképpen. Míg a család lefekvéshez készülődött, Mrs. Bird belopozott Paddington szobájába, s ott úgy ítélte meg a helyzetet, hogy felhozza Holmiát, itt ágyaz meg magának, éjszaka sem mozdul el egy percre sem Paddington ágya mellől. Ráadásul le sem feküdt, kötögetni kezdett, és minden adandó alkalommal odapillantott medvéjükre. Nem csak ő volt ilyen nyugtalan és boldogtalan, a családtagok sorra bezarándokoltak a szobába. Valamicskét az nyugtatta meg csupán őket, hogy láthatták a derékház vezetőnő helyettük is őrködik, virraszt és vigyáz. Jonathant mardosta különösképpen a lelkiismeret, hiszen ő találta ki a hómedve dolgot. Nem, hát az nem létezik, hogy Paddingtonnak valami nagy baja legyen. Ki sem merte mondani, mi nem létezhet. Nem, olyan nincs. Orcáin patakzottak a könnyek. Judy is egyre azt suttogta megtört hangon. Paddington? Jaj, Paddington! A kismedve nagy bajának híre a szomszédságban is hamar elterjedt, s ebéd idejéig már tucatnyian is érkeztek a házhoz aggódó érdeklődők. Természetesen Mr. Gruber futott be elsőül. Már kezdtem nem érteni, mi van az ifjú Mr. Brownnal, mondta feldúltan, halván az esetet. Csak nem jött és nem jött, ilyesmire eddig nem volt példa. Egy órája várta már a kakaója. Mr. Gruber hamar elment, de ugyanilyen gyorsan vissza is tért, s hozott magával sok mindent. Például egy pompás, fürt szőlőt, tálon remek friss gyümölcsöket, s ezt mind a Portobello piacon szerezte be. Ennek az évszaknak szegényes a választéka, mentegetőzött, ám ebből a leggazdagabbra törekedtem, és velem együtt ott mindazok, akik Mr. Brown-t tisztelik. Ahogy búcsúzott, kifejezte biztos reményét Mrs. Brownnak, hogy az ifjabb Mr. Brown állapota jobbra fordul csak hamar. Majd Mr. Brownnak fejezte ki szerencse kívánatait, hogy otthonában egy ilyen kiváló emberi és medvei személyiségnek biztosíthat fedelet. Utána a park felé vette útját. Dolgozni nem bírt volna. Csodák csodája, még Mr. Curry is bekopogtatott hozzájuk, és hozott egy jókora bögre borjú csontlevest, közölvén lázbetegeknek ez igazi csodaszer. Mrs. Bird megenyhült mosolya jutalmazta, aztán minden ajándékot szépen a hűtőbe helyezett. Mr. Gruber gyümölcseit Paddington közvetlen közelébe pakolta le azonban, hogy medvéjük láthassa azonnal, ha kinyitja a szemét. A jó doktor naponta többször is telefonált, vészjósló is mind kevésbé volt a hangja. 3 napra rá, épp reggeliző időben nyílt az ebédlő ajtaja. Nyílt! Feltépte egy szélroham, egy vihar, és ennek neve Mrs. Bird volt, és az asztal mellett ülők a következőket hallhatták. Gyorsan! Paddington, hamar! Hamar! Mrs. Brown és Judy csak nem elájult ilyettében, hogy valami baj van. Jonathan megkapaszkodott az asztal szélében, Mr. Brown a karszék karfájában. Valami, csak nem történt valami, tatogták mind együtt kiki más szavakkal. Dehogy történt, kiáltotta Mrs. Bird. Már úgy értem, semmi szörnyűség, sőt, ezt látni kell, ahogy beléptem. Igen, kiáltották 4 is. Nem hittem a szememnek. Paddington, Paddington, Paddington, Paddington, Paddington, hasogta, sikoltotta 4 hang. Egy marmelád és szendvicset majszolt az ágyában ülve. Vágta ki az adut Mrs. Bird. Ahogy mondom! Egy marmelád és... Hát persze, mi mást, ó nagy ég! Kiabálták ismét egyszerre 4, rohamtak fel. De hogy a szobába betódultak, ők sem hitték, hogy amit látnak az igaz, nem csupán a szemük káprázik. Mert Paddington valami angyali fölénnyel és magabiztossággal, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, épp a marmelád és szendvics utolsó falatját költötte el. Paddington, kiáltotta Mrs. Brown elfúló hangon. Paddington, jól vagy? Kicsit relazsálok, és kezdte Paddington. Relaxálsz, értjük, mondta Judy, de mi az az és? És egy második marmelád és szendvicset is magamhoz vennék a biztonság kedvéért, ugye? Hangzott a rendelés. Brownék és Mrs. Bird egyszerre sóhajtottak, és Paddington csak azt sajnálta. Miért nem láthatja ezt Mr. Gruber? Felmenne nála az ő... A mie is Ázsiája? Nem, Ázsiója, ahogy mondják.
1: Ma este Michael Bond Paddington folytatja című mesének 18. részét olvasta fel nektek Pokornélia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A keresztény imádság fajtáiról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A Katolikus Egyház katekizmusának kompendiumával összevetve fogalmazhatjuk meg a következőket. Hogyan imádkozott az első jeruzsálemi keresztény közösség? Az apostolok cselekedeteinek elején olvassuk, hogy az első jeruzsálemi közösségben, melyet a Szentlélek tanított az imádságos életre, a hívők álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben, tehát a szentmisében és az imádságban. Apostolok cselekedetei, második fejezet, 42. vers. Hogyan tevékenykedik a Szentlélek az egyház imádságában? A Szentlélek a keresztény imádság belső mestere, neveli az egyházat az imádságos életre, és egyre mélyebbre vezeti a szemlélődésben, és a Krisztus kifürkészhetetlen misztériumával való egységében, az apostoli és a kánoni írásokban, a Szentírásban található imaformák irányadók maradnak a keresztény imádság számára.

Tisztelt rádióhallgatók, mostani elmélkedésünkben a keresztény imádság fajtáiról fogunk közösen elgondolkodni. Az imádkozás módja szerint imádkozhatunk szóval, gondolattal, érzelmeink, belső küzdelmeink, munkánk, önmagunk fölajánlásával. A szóval halkan, hangosan vagy énekelve végzett imádság, a szóbeli imádság, és ennek párszavas formája a röpima. A röpimákkal nagyon sokat elérhetünk, és nagyon fontos, hogy minél több röpimát megtanuljunk. Például Jézusom, szentséges szíve, szeretlek. Jézusom, segíts nekem. Szűz Mária, szebbültelen szíve, könyörög érettem. Szent József, te benned van bizodalmam, és így tovább. A gondolattal, szándékkal, akarattal, a bűnbánat vagy a szeretet érzületével végzett imádság a benső vagy elmélkedő ima, elmélkedés. Ennek elmélyültebb változata a természetes vagy természet fölötti szemlélődés. Tehát összefoglalva, módja szerint szóbeli imádságot különböztetünk meg. Formájuk szerint a következő imákat különböztetjük meg. Mit jelent az, hogy formájuk? Azt jelenti, hogy tartalmukban és céljukban különböznek. E szerint van kérő, közbenjáró, áldó, hálaadó, dicsőítő, engesztelő és felajánló ima. A kérő imában elsősorban anyagi és főleg lelki valóságokat kérhetünk, és bocsánatkérő ima is van, de a legfontosabb, hogy Isten országát, Jézus Krisztus uralmának beköszöntét kérjük. Erről szól az Úr imája, vagy a hét kérés imája is. Például, jöjjön el a te országod. Aztán a közben járó imában másokért járunk közben az Isten szent színe előtt. Ez a kérésnek egy sajátos fajtája, sajátos megnyilvánulása. Azt is tudjuk, hogy nem csak a kérés és a közbenjárás fontos, hanem az, hogy áldjuk Istent, áldjuk azért, mert mindent tőle kaptunk, minden az ő ajándéka, és ezekért az ajándékokért mondunk hálát. Ilyen áldó ima az egyház történelméből, Assisi Szent Ferenc naphimnusza, vagy pedig a Szentírásból a Benediktus, amelyet a boldogságos Szűz Mária rokona, Zakariás pap mond, áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Aztán a hálaadás. Erre is gyönyörű példákat találunk. A Szentírásban is, az egyház liturgiájában is, és az egyház történelmében is, a szentek életében is. Például Károly testvér Sárdőfukó imája, atyám, rád hagyatkozom, tedd velem, ami neked tetszik, bármit teszel is velem, megköszönöm, kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak akaratod teljesedjék bennem és minden teremményedben. Ez egyúttal egyébként felajánló imádság is. Van, amikor az imádságok, a különböző formák ötvöződnek egymással.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. 100 éves a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola és 80 éves a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium Törökszent Miklóson. Mindkét intézményben iskolatörténeti kiállítás nyílt a tanév elején. A jubileumi tanév nyitószentmisét pedig Juhász Ferenc pasztorális helynök mutatta be a Szent Háromság templomban. Beszédében az evangélium üzenetét kapcsolt össze az előttünk álló tanévvel. Úgy fogalmazott, a templomra tekinthetünk úgy, mint Isten tantermére, ahol a csengő helyett a harang szól. Ahogy az iskolában a pedagógusok a tudást adják át tovább szavaikkal, úgy Jézus is szóval tanított, olyan szóval, amelynek ereje és hatalma volt. Az ünnepi alkalom végén Bordás Péter atya megáldotta az első osztályosok iskolatáskáit, a legkisebb bercsényisek pedig megkapták az iskola logójával ellátott

nyakkendőket is, ezzel jelképesen is a közösség tagjaivá váltak. 2000 gyermekiskola kezdését segíti az Adni Öröm kezdeményezés. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország most zárult közös tanszergyűjtő akciója során a vásárlók több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, az adománykártyákból pedig több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze. Csak nem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az Apácai Ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményektől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. A Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és ahogy fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. Világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyozta, a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és a vállalkozások érdekeinek képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad biankó csekket. Közölte azt is, hogy fogadja António Costát is, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Magyarország harmadszor is megakadályozta Ukrajna EU csatlakozási folyamatának előrehaladását, ezúttal nem hagyta jóvá a második és harmadik tárgyalási csomag átvilágítási eredményeit. Hazánk ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev előbb tegyen lépéseket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmében. A fejleményekről az ukrán Kijev Poszt számolt be. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név is napvilágot láthat, lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex portálnak. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Végül az időjárásról. Összefüggő vastagabb felhőzet vonul majd át északnyugatról kelet-délkelet felé napközben. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, délutára aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az Esti Stáb tagjai, Debnár Ádám hírszerkesztő, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Tompos Péter technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Kléz Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének első részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel zenei műsorunk szól. A 21 órai hírek után Siluett című műsorunkban Plank Judit vállalkozó életvezetési tanácsadó a hivatásáról mesél. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Ajlik Csenge íróval, költővel Farkas Éva beszélget. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Pem Gilbert Antal Ferences szerzetessel hivatásának kibontakozásáról beszélgetünk, majd dr. Pap Miklós görögkatolikus teológus, a Sapientia szerzetesi hittudományi főiskola tanszékvezető egyetemi tanára beszél a döntésekről, elköteleződésről. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezető tanárral beszélgetünk. Ezt követően Lélekszava című műsorunk szól. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban a családról hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének első részét Kovács Máté előadásában hallják.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Aki nem olvasta a Tom Sawyer kalandjai című könyvet, mit se tudhat rólam, de az nem tesz semmit. A könyvet egy Mark Twain nevű úriember írta, és nagyjából az igazságot írta meg. Néha lódított egyet-mást, de azért a java igazság, amit írt. A lódítás nem veszélyes. Nem láttam még olyas valakit, aki egyszer vagy másszor ne lódított volna. Kivéve Polly nénit, az özvegyet, meg talán Mérit. Polly néni, Tom nénikéje, és Méri, meg az özvegy Douglasné mind benne vannak abban a könyvben, amely javarészt igaz könyv, csak imittam ott van benne lódítás, mint mondottam. Hát az a könyv azzal fejeződik be, hogy Tom meg én megtaláltuk a pénzt, amit a rablók eldugtak a barlangban, és gazdagok lettünk. $6000 kaptunk koponyánként, tiszta merő aranyban. Csuda látvány volt az a nagy halompénz egy csomóban. Thatcher bíró pedig kiadta kamatra, és az minden napra $1 hozott, évről évre pedig sokkal többet sem, hogy az ember tudná, mit kezdjen vele. Özvegy Douglasné fiának fogadott, és azt mondta, ki fog engem civilizálni. De nem volt könnyű ennyire a házában lakni, amilyen rémisztően rendes és finom volt az özvegy mindenben, és amikor már nem bírtam tovább, meglógtam. Bebújtam régi rongyaimba, és visszatértem az öreg hordóhoz, ahol azelőtt laktam, és megint szabad voltam és elégedett. De Tom Sawyer fölhajkurászott, és azt mondta, hogy rablóbandát akar alapítani, és én is beléphetek, ha visszamegyek az özvegyhez, és tisztességesen viselem magamat. Így hát visszamentem. Az özvegy sírt fölöttem egy sort, szegény elveszett báránykájának nevezett, és elmondott még sok mindennek, de ezzel nem akart semmi rosszat. Ismét bebújtatott az új ruhába, én meg csak izzadtam, mint a ló, és úgy éreztem, mintha kalodába csuktak volna. Aztán kezdődött megint a régi nóta. Az özvegy csöngetett, ha vacsorázni kellett menni, és pontosan meg is kellett jelennem. Amikor az ember már az asztalnál ült, nem láthatott neki az evésnek, hanem várni kellett, amíg az özvegy lesunja a fejét, és morog valamit az ételre. Pedig az igazán semmi hiba nem volt. Legfeljebb, hogy mindent külön-külön főzetett. Pedig ha mindent összehabar az ember, és kellőképpen leönti szósszal, hamarébb megtalálja az ízét. Vacsora után elővette a könyvét, és tanítani akart engem Mózesről, meg a kosárról. Én megiparkodtam mindent megtudni felőle. Egyszer azonban kibökte, hogy Mózes már jó régen meghalt. Hát ezután már nem nagyon törődtem vele, mert halott emberekkel soha ne legyen bajom. Rövidesen kedvem szottyant a pipázásra, és megkérdeztem az özvegyet, hogy szabad-e. De ő nem engedte. Azt mondta, hogy csúfszokás és piszkos is, és hogy próbálják leszokni róla. Az emberek mind ilyenek. Olyasmibe ütik az orrukat, amihez nincs sütnivalójuk. Az özvegy is Mózessel bajmolódott, aki nem volt neki semmiféle ija fia, és ami senkinek sem volt jó, hiszen már rég meghalt, engem bezzeg nyaggatott olyasmiért, amiben volt valami jó is. Pedig ő maga is tubálkozott, de az persze rendjén volt, hiszen ő csinálta. Az özvegy nővére, Watson kisasszony, egy pápaszemes, rémsoványvén kisasszony éppen akkor költözött oda hozzá, és mindjárt a nyakamra ült egy olvasókönyvvel. Egy teljes óráig nyaggatott, akkor az özvegy azt mondta, hogy pihenjünk. Én már nem is bírtam volna tovább. Majd meghaltam az unalomtól az alatt az óra alatt, és már nem bírtam egy helyben ülni. Miss Watson meg ilyeneket mondott, ne tedd oda a lábad, Huckleberry, meg ne ülj olyan görbén, Huckleberry, ki a mellett? Aztán megint csak, ne ásíts és nyújtózkodj, Huckleberry, miért nem akarsz rendesen viselkedni? Aztán össze-vissza beszélt mindenfélét a pokorról, én meg azt mondtam, bárcsak ott lehetnék. Csuda mérges lett, pedig igazán nem akartam semmi rosszat, csak éppen valahova máshova szerettem volna kerülni, csak elinnét, mindegy, hogy hová. Azt mondta, gonoszság ilyeneket mondani, ő a világért sem mondani ilyet, ő úgy akar élni, hogy a mennyországba jusson. Hát én igazán semmi vágyat nem éreztem, hogy vele egy helyre kerüljek. El is határoztam, hogy nem nagyon fogok próbálkozni, hogy oda jussak. Ezt persze nem mondtam meg, mert megint mérges lett volna, és mi hasznom lett volna belőle. Már jól belemelegedett a beszédbe, és folytatásul elmesélt nekem mindenfélét a mennyországról. Azt mondta, hogy ott nincs más dolga az embernek, mint hogy egész nap föl és alá járkáljon, hárfa a kezében, és énekeljen örökkön örökké. Ezután igazán nem sokat tartottam felőle, de ezt nem mondtam meg. Megkérdeztem, mit gondol, Tom Sawyer oda fog-e kerülni, és ő azt mondta, hogy nem hiszi. Ennek örültem, mert szeretném, ha együtt maradhatnék vele. Miss Watson csak nem hagyott nekem békét, és már nagyon untam és utáltam az egészet. Este megint behívták a négereket, és imádkozni kellett. Utána pedig mindenkit ágyba parancsoltak. Fölmentem a szobámba egy szál gyertyával, és az asztalra tettem. Leültem egy székre az ablak elé, és próbáltam valami vidám dologra gondolni, de nem használt. Olyan árvának éreztem magam, hogy megszerettem volna halni. A csillagok ragyogtak, a falevelek meg olyan gyászosan susogtak. Valahol egy kuvik huhogott egy halott ember fölött. Odébb egy kecskefejű, meg egy kutya sírt egy haldokló ajtaja előtt. A szél suttogott valamit, de nem tudtam kivenni, mi az, és csak a hideg futkározott a hátamon. Aztán az erdőből azt a hangot hallottam, amit a hazajáró lelkek szoktak kiadni, amikor el szeretnének mondani valamit, ami a lelkükön szárad, és nincs, aki megértse. Ezért nem nyughatnak a sírjukban, és éjszakánként kijárnak siránkozni. Úgy elszontyolottam, és olyan kutyául kezdtem magam érezni, hogy majd meghaltam valami emberi társaság után. Nem sokára egy pók mászott végig a vállamon, én elfricskáztam, hát nem beleesett a gyertya lángjába. Egy szempillantás alatt összeégett. Tudtam magamtól is, hogy ez borzasztó rossz jel, és bal szerencsét hoz. Csodára meg voltam ijedve, és egész testemben reszkedtem. Fölálltam, és háromszor megfordultam a sarkam körül, és mind a háromszor keresztet vetettem, aztán egy fonállal összekötöztem egy fürt hajamat a boszorkányok ellen. De nem volt valami nagy bizalmam a dologhoz. Az ilyesmi megjárja, ha az ember elveszíti a talált szerencsepatkót, ahelyett, hogy az ajtóra szögezné, de még senkitől se hallottam, hogy elhárítja a bal szerencsét, ha az ember megölt egy pókot. Megint leültem, de a fogam is vacogott, és kivettem a pipámat, hogy rágyújtsak. Az egész ház csöndes volt, mint a temető, reméltem, az özvegy nem fogja megtudni. Hosszú idő múlva hallottam a toronyórát a városban, amint bing-bang elveri a 12-t. Aztán megint minden csöndes lett. Talán még csöndesebb, mint előzőleg. Egyszerre csak hallom, hogy egy ág megroppan a fák között az árnyékban. Valami mozgott ott. Én csöndben ültem és figyeltem. Egyszerre csak hallom, miau, miau. Ez már Duffy! Én is rákezdtem. Miau, miau. Amilyen lágyan csak tudtam. Elfújtam a gyertyát és kimásztam az ablakon a fészer tetejére. Lecsúsztam a földre, és belopóztam a fák közé. Ott várt rám Tom Sawyer. Lábújhegyen mentünk végig az ösvényen a fák között, az özvegy kertje végéig, meghajolva, hogy az ágak ne csapjanak a képünkbe. Amint elsompolyogtunk a konyha előtt, elbotlottam egy gyökérben, és zajt csaptam. Azonnal lekushattunk és vártunk. Miss Watson néger legénye, Jim, a konyha ajtóban üldögélt. Egész jól láttuk, mert a háta mögött világos volt. Fölkelt, kinyújtotta a nyakát, és vagy egy percig hallgatózott. Aztán megszólalt. Ki az? Újra hallgatózott. Aztán lábújhegyen odajött, és pont közöttünk megállt. Ha kinyújtom a kezem, megfoghattam volna. Aztán olyan volt, mintha percekig semmi hang sem esne, és ott voltunk köpésnyire egymástól. Akkor elkezdett viszketni a bokám, de nem mertem megvakarni. Aztán a fülem kezdett viszketni, majd a hátam éppen a két vállam közt. Úgy éreztem, belehalok, ha nem vakarózhatok. Ezt a dolgot már nem először tapasztaltam. Ha az ember finom népek közt van, vagy temetésen, vagy aludni akar, amikor nem álmos, vagy ha olyan helyen van, ahol nem illik vakarózni, azonnal viszketni kezd, mintha 10 000 hangya mászkálna az emberen. Nem sokára megszólal Jim.
1: Na, ki az? Ki van itt?
0: Gebedjek meg, ha nem hallottam császkálni valakit. De tudom, mit évő legyek. Leülök itt, és addig lesek, amíg újra hallom. Ezzel leült a földre. Közém, meg Tom közé. A hátát egy fának támasztotta, a lábát meg kinyújtotta, és majdhogy nem elérte vele az enyémet. Erre az orrom is elkezdett viszketni. Úgy viszketett, hogy könnyek jöttek a szemembe, de nem mertem megvakarni. Aztán belül kezdett el viszketni. Később már az ülepem is viszketett. Nem is tudom, hogy bírtam csöndben maradni. 6-7 percig tarthatott ez a kínszenvedés. Nekem legalább 2-szer annyinak látszott. Végül már 11 különböző helyen viszkettem. Úgy éreztem, hogy most már egy pillanatig sem bírom tovább, de összeszorítottam a fogamat és tűrtem. Jim egyszerre elkezdett nehezen lélegezni, s már hortyogott is. Erre aztán elmúlt az egész viszketés. Tom halkan csettintett. Ez volt a jel. És 4 kézláb mászva elindultunk. Mikor már vagy 4-5 méterre voltunk, Tom azt súgta, hogy kedve lenne Jimet tréfából odakötözni a fához, de én kértem, hogy ne tegye, mert fölébredne, lármát csapna, és rájönnének, hogy nem vagyok a házban. Aztán meg azt mondta Tom, hogy nincs elég gyertyája. Besúrra a hát a konyhába, és lop egy pár darabot. Erről is iparkodtam lebeszélni. Azt mondtam, hogy Jim fölébredhet és bejöhet. Tom mégis meg akarta kísérelni. Ezért belopóztunk és elvittünk 3 gyertyát. És Tom 5 centet letett az asztalra fizetség fejében. Aztán ellogtunk. Nekem már nagyon akarózott kifelé. Tom még se állta meg, hogy oda ne másszon Jimhez és valami csúfot ne üzzön belőle. Jó sokáig vártam. Minden egész csöndes és elhagyott volt. Tom visszajött, így hát neki eredtünk az ösvénynek a kerítés mellett, föl a dombtetőre a ház túlsó végénél. Tom elmondta, hogy leemelte Jim kalapját, és a feje fölé akasztotta egy faágra. Jim megmoccant, de nem ébredt föl. Később Jim azt mesélte, hogy boszorkányok megigézték, elaltatták, és benyargalták a hátán az egész államot. Azután visszavitték a fa alá. A kalapját pedig a feje fölé akasztották egy ágra, hogy lássa, kikkel volt dolga. Legközelebb már azt mesélte Jim, hogy egész New Orleansig lovagoltak vele. És valahányszor újból elmesélte, mind jobban és jobban nőtt a történet. Végül már ott tartott, hogy az egész világot belovagolták rajta, halálra hajszolták, és a háta egész tajtékos volt a nyerektől. Jim felettébb büszke volt erre, és alig akarta észrevenni a többi négert. A négerek mérföldnyi távolságról is eljöttek Jimhez, hogy meghallgassák a történetét, és jobban tisztelték, mint bármelyik négert az egész országban. Vadidegen négerek jöttek, és szájtátva bámulták, mint valami világcsodáját. A négerek mindig sokat beszélnek a boszorkányokról a tűzhely mellett, de valahányszor egyik-másik szót ejtett a boszorkányok felől, vagy mondani akart valamit róluk, Jim ott termett és leintette, mit tudhatsz te a boszorkányokról? És a másik néger csak behúzta fülét, farkát és befogta a száját. Az 5 centest egy zsinegen mindig a nyakában hordta Jim, és azt mondta róla, hogy amulett, amit az ördög saját kezüleg adott oda neki, hogy mindenkit meg tud gyógyítani vele, és bármikor boszorkányokat idézhet vele, ha valami varázsszót mond rája, de arról sose beszélt, hogy mi az a varázsszó. A négerek oda gyűltek a világ minden tájáról, és odaadták Jimnek, amiük volt, csak hogy egy pillantást vethessenek arra az 5 centesre, de megérinteni egyik sem merte, hisz rajta volt az ördög keze nyoma. Jim teljesen használhatatlan lett, mint szolga. Annyira fejébe szállt, hogy szemtől szembe látta az ördögöt, és boszorkányok lovagoltak a hátán. Tom meg én fölértünk a dombtetőre, és lenéztünk a faluba. A faluban 3-4 fénypont pislogott. Bizonyára beteg volt a háznál. A csillagok csuda szépen szikráztak a fejünk fölött, és a falu mellett a folyó mérföldnyi széles, csuda csöndes és nagyszerű volt. Lementünk a domboldalon, és ott találtuk Joe Harpert és Ben Rogers-t, és még két-három másik fiút elbújva a cserzőműhelyben. Eloldottunk egy ladikot, és vagy harmad fél mérföldet leveztünk a folyón egészen a nagy partszakadásig, és ott kikötöttünk. Egy kis bozóthoz mentünk, és Tom megesketett bennünket a titoktartásra. Aztán mutatott egy lyukat a domboldalon, ahol a legsűrűbb volt a bozót. Meggyújtottuk a gyertyákat, és négy kézláb bemásztunk. Vagy 200 métert csúsztunk, akkor a barlang kitágult. Tom sorra bekukkantott egy csomó folyosóba, aztán lebújt egy fal alá, ahol az ember nem is vette volna észre, hogy lyuk van. Átmásztunk egy szűk folyosón, és egy terem félébe értünk, ami igen nedves és hideg volt. Ott megállapodtunk, és Tom azt mondta, most megalakítjuk a rablóbandát, és a neve Tom Sawyer bandája lesz. Aki csatlakozni akar, annak le kell tennie az esküt, és vérével kell aláírnia a nevét. Mindenki hajlandó volt. Tom elővette egy papírlapot, amire fölírta az esküt, és fölolvasta. Az volt benne, hogy minden fiúnak tartani kell a hűséget, és tilos elmondani a titkokat. És ha valaki megsérti a banda bármelyik tagját, egy kijelölt fiúnak meg kell ölni azt az egyént és az egész családját, és addig se nem ehet, se nem aludhat, amíg meg nem ölte őket és keresztet nem vágott a mellükre, mert ez a banda jelvénye. És másnak nem szabad a jelvényt használni. Csak aki a bandához tartozik. És ha használná valaki, az törvény elé kell állítani, és ha újból használná, meg kell ölni. Ha a banda valamelyik tagja elmondja a titkokat, annak el kell vágni a torkát, a hulláját el kell égetni, és a hambait szétszórni, a nevét pedig vérrel kell kihúzni a listáról, és soha többet nem szabad emlegetni a bandában, hanem átkot kell rá mondani, és örökre elfelejteni. Mindenki azt mondta, hogy csuda gyönyörű eskü. És megkérdezték Tomot, hogy ő maga találta-e ki. Tom azt mondta, hogy van benne, amit ő talált ki, de a java régi kalóztörténetekből való, meg rablóhistóriákból, és minden előkelő banda ilyen esküt használt. Valaki azt ajánlotta, hogy annak, aki elmondja a titkot, a családját is ki kellene írtani. Tom azt mondta, ez jó gondolat. Fogta a ceruzát, és beleírta. Akkor megszólalt Ben Rogers. De itt van Huck Finn. Neki nincs családja, mit csinálunk vele? Miért, hát nincs neki apja? Kérdezte Tom. Hát, apja van, de az soha se lehet előtalálni. Azelőtt mindig részegen hentergett a disznókkal együtt a cserző műhely közelében, de van már egy esztendeje is, hogy senki se látta. Sokat beszéltek erről, és már majdnem kisemmiztek a bandából, mert azt mondták, hogy minden fiúnak kell, hogy családja legyen, vagy valaki, akit meg lehet ölni. Különben nem lenne a dolog igazságos a többiekkel szemben. Senkinek sem jutott semmi az eszébe. Mindenki bután ült és hallgatott. Én már majdnem bőgni kezdtem. Egyszerre azonban jó gondolatom támadt. És felajánlottam nekik Miss Watsont, akit megölhetnek. Mindenki helyeselt. Az jó, igen, az jó, Miss Watson is megteszi, Huck is beléphet. Erre mindnyájan gombos tűt szúrtunk az ujjunkba, hogy a vér kiserkenjen, és én is rátettem a papírra a kézjelemet. Most pedig, mondta Ben Rogers, mi lesz a dolga a bandának? Semmi más, csak rablás és gyilkolás, mondta Tom. De kit fogunk kirabolni? Mit rabolunk? Házat, vagy marhát, vagy... Fúj, marhát elhajtani, meg hasonlókat, az nem rablás, csak tolvajlás, mondta Tom. Mi nem vagyunk tolvajok, mi utonállók vagyunk. Állarcosan föltartóztatjuk a szekereket, meg a postakocsikat az országúton, az embereket megöljük, és elvesszük a pénzüket, meg az órájukat. Mindig meg kell ölni őket. Persze, az a legjobb. Vannak ugyan egyes szakértők, akik mást mondanak, de általában azt vélik legjobbnak, ha megöljük őket. Kivéve azokat, akiket idehozunk a barlangba, és váltságdíjat kérünk értük. Váltságdíj. Az mi?
2: Nem tudom, de mindazt csinálja. Láttam a könyvekben, így hát nekünk is azt kell csinálni.
0: De hogy csináljuk, ha nem tudjuk, mi az?
2: Mindegy, akkor is meg kell csinálnunk. Nem mondtam, hogy így van a könyvekben.
3: Másként akarjátok csinálni, mint ahogy a könyvekben van? És össze akarjátok zavarni az egész dolgot?
0: Jó, ez mind nagyon szép, így elmondva Tom Sawyer, de hogy a fenébe fogunk váltságdíjat kérni azokért az alakokért, ha nem tudjuk, hogy kell csinálni? Erre vagyok kíváncsi. Mégis mit gondolsz, mi lehet az?
3: Én biz nem tudom, de az, hogy a váltságdíjra várunk, talán annyit jelent, hogy holtig tartjuk őket rabságban.
0: Ja, akkor már kezdem érteni. Jó is lesz így. De miért nem mondtad mindjárt?
3: Szóval, várunk a váltságdíjig, vagyis a halálukig.
0: Csak hogy sok bajunk lesz ám velük, mondhatom, csak pusztítják az ennivalónkat, és közben szökni próbálnak.
3: Ugyan már, Ben Rogers, miket beszélsz itt össze-vissza? Hát hogy szökhetnének meg, amikor mindig lesz mellettük őr? Aki nyomban lelövi őket, ha csak moccanni mernek.
0: Őr? Ha még mit nem? Hogy valaki még virrasszon is mellettük, szemét se hunyhassa be, csak mert őket kell strázsálni, szamássák. Hát nem jobb volna egy bunkós bottal elintézni a váltságdíjukat rögtön, ahogy hozzánk kerülnek?
3: Nem lehet. Nem így van a könyvekben.
0: Mondd, Ben Rogers, szabályosan akarod-e csinálni a dolgokat, vagy sem? Ez a kérdés.
3: Elhiheted, hogy akik a könyveket írták, értik a módját, és tudják, mit hogyan kell csinálni.
0: Azt hiszed, te okosabb vagy náluk?
3: Tévedsz.
0: Nem bizony, nem lehet másképp. Váltságdíjat kell kérni értük annak rendje és módja szerint.
3: Jó van, én nem bánom. Teljes hülyeségnek gondolom.
0: Mondd, a nőket is megöljük.
3: Ben Rogers, ha én olyan ostoba volnék, mint te, ki sem merném nyitni a számat? Megölni az asszonyokat? Isten ments! Ezt szóval se említi senki a könyvekben. Elhozzuk őket a barlangba, és borzasztó udvariasak leszünk hozzájuk mindig. Aztán nem sokára úgyis szerelmesek lesznek belénk, és el se akarnak menni többet.
0: Hát, ha így van, én nem bánom, de jelzem, nekem semmi kedvem sincs hozzá. Egy-kettőre teli lesz a barlang fehér néppel, meg váltságdíjasokkal, és a rablóknak nem is maradt hely benne. De folytasd, csak nem szólok semmit.
3: A kis Tommy Barnes elaludt, és mikor felébresztették, félni kezdett és sírva fakadt, és azt mondta, hogy haza akar menni a mamájához, és ő nem is akar rabló lenni. Erre mind kicsúfolták, és mama kedvencének nevezték. Erre csoda mérges lett, és azt kiabálta, most már azért is megy, és minden árulja a titkokat. De Tom adott neki 5 centet, csak fogja be a száját, és azt mondta, menjünk haza, a jövő héten találkozni fogunk, és kirabolunk valakit, és megölünk majd egy pár embert. Ben Rogers azt mondta, hogy csak vasárnap tud elszabadulni hazúról, és azt ajánlotta, hogy kezdjük jövő vasárnap. De a többiek ellenezték. Vasárnap nem illik kezdeni, mondták.
0: Ezzel is döntötte a kérdést.
3: Végül megegyeztek, majd összejönnek és megbeszélnek egy napot, és aztán megválasztottuk Tom Sawyert fővezérnek, Joe Harpert alvezérnek, és hazamentünk. Fölmásztam a fészerre, és becsúsztam az ablakon, éppen hajnalhasadás előtt. Az új ruhám csupa fagyú meg sár volt. És kutyafáradt voltam.

0: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai címírásának első részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. 100 éves a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola és 80 éves a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium Törökszent Miklóson. Mindkét intézményben iskolatörténeti kiállítás nyílt a tanév elején. A jubileumi tanévnyitó szentmisét pedig Juhász Ferenc pasztorális helynök mutatta be a Szent Háromság templomban. Beszédében az evangélium üzenetét kapcsolt össze az előttünk álló tanévvel. Úgy fogalmazott, a templomra tekinthetünk úgy, mint Isten tantermére, ahol a csengő helyett a harang szól. Ahogy az iskolában a pedagógusok a tudást adják át tovább szavaikkal, úgy Jézus is szóval tanított, olyan szóval, amelynek ereje és hatalma volt. Az ünnepi alkalom végén Bordás Péter atya megáldotta az első osztályosok iskolatáskáit, a legkisebb bercsényisek pedig megkapták az iskola logójával ellátott nyakkendőket is, ezzel jelképesen is a közösség tagjaivá váltak. 2000 gyermek iskola kezdését segíti az Adni Öröm kezdeményezés. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország most zárult közös tanszergyűjtő akciója során a vásárlók több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, az adománykártyákból pedig több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze. Csak nem kétszeres keretösszeggel több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az Apácai Ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogos

0: Sú tanulók tanulmányi eredményektől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. A Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és ahogy fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. Világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyozta, a Tisza kormány számára legfontosabb a magyar emberek és a vállalkozások érdekeinek képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad biankó csekket. Közölte azt is, hogy fogadja António Costát is, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Magyarország harmadszor is megakadályozta Ukrajna EU csatlakozási folyamatának előrehaladását, ezúttal nem hagyta jóvá a második és harmadik tárgyalási csomag átvilágítási eredményeit. Hazánk ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev előbb tegyen lépéseket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmében. A fejleményekről az ukrán Kijev Poszt számolt be. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név is napvilágot láthat, lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex portálnak. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A kormány eddig összesen 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett feljelentést, nyilatkozta a tárcavezető. Elmondta például, hogy folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra, egyben jelezte, hogy ezekben az ügyekben is feljelentést tesznek. Novák Katalin volt köztársasági elnök, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, és Balogh Zoltán a volt államfő tanácsadójának meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottságának Tiszás elnöke. Schumer Orsolya a bizottság alakulülése előtt elmondta, az iratanyagok feltárásával kezdik a munkát. Három szakembert kért fel az egészségügyi minisztérium, hogy átmeneti időre vállalják az országos kollegiális szakmai vezetői feladatokat, közölt az alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Porpáci Krisztina, Perjés Ábelt a házi orvosi, Rós Ágnest a házi gyermekorvosi, Dúl Zoltán pedig a fogorvosi területre kérte fel. Végül az időjárásról. Összefüggő vastagabb felhőzet vonul majd át északnyugatról kelet-délkelet felé napközben. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, délutára aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Plank Judit vállalkozóval, életvezetési tanácsadóval a hivatásáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet újra, azért újra, mert tavaly te voltál már vendégem itt a Silhouette című műsorban. Akkor a családi vállalkozásotokról beszéltünk, az indulási folyamatokról, és arról, hogy milyen sok terméket készítetek. Azóta viszont bővült egy kicsit a paletta, főként a gyógynövényekre gondolok most. Mit lehet erről tudni, és mi az, amivel most kiegészítettétek a tevékenységeteket?
1: Azt is köszönöm szépen, hogy újra találkozhatunk, és üdvözlök mindenkit. Hát igen, a gyógynövények most már intenzíven kibővítésre kerültek. Tavaly is volt egy-kettő gyógynövény, amivel már foglalkoztunk, termesztettük, aztán hozta az élet, hogy egyre többféle gyógynövényt gyűjtünk, termesztünk és feldolgozzuk.
0: A kezembe adtál egy prospektust, amit én itt olvasgatok most magam előtt, és az az első pont, hogy női-férfi egészség. És itt látom magam előtt a cickafark tintúrát. Beszéljünk inkább arról először, hogy milyen problémákra és milyen gyógynövények azok, amelyeket ti javasoltok, vagy készítetek női problémákra, női egészségre fókuszálva egy kicsit.
1: De minden gyógynövény, de nem csak egyféle problémára lehet használni, hanem ugye ők nagyon sokféle megoldásokat kínálnak. Inkább kiemeltem úgy, ami általánosságban elmondható, hogy nagyon sok embert érinthetnek ezek a tünetek. Ugye leginkább, ugye, hogyha női-férfi vonalon megyünk, akkor általában ugye felfázás, nőknél a petefészek, vérzéssel, menstruációs görcsökkel való problémák, vagy éppen a változókori hőhullámok, ingerlékenység menstruáció előtt, de ugyanúgy a férfiaknál is a prostata problémái, vizelési problémák, vesegondok, de hogyha most kimondottan ugye visszatérünk a cickafarkra, akkor az nagyon jó görcsoldó, és az nem csak a menstruációs görcsökre hat, hanem ugyanúgy gyomorgörcsökre is nagyon jó. Hát rengetegféle dologra lehet használni egy-egy gyógynövényt.
0: Hogyan készülnek ezek? Hogyan lesz ezekben a kis üvegcsékbe ez a végeredmény, amit most itt látok nálatok? A gyűjtési folyamattól egészen a lepárlásig, mert azt hiszem, hogy már lepárlótok is van, tehát teljes mértékben ugye rendelkeztek mindenféle eszközzel ehhez.
1: Igen, a gyűjtés megelőzően azt azért megemlíteném, hogy csodálatos a természet, és nagyon sokféle, tehát mondhatom azt, hogy a gyógynövényeink 98%-a saját udvarunkon, saját földjeinken terem, tehát nem nagyon kell elmenni messzebbre gyűjteni. Így ugye saját termesztésű gyógynövényekről beszélünk, ugye ők lábon virágzanak, ugye megvan, hogy melyik gyógynövény milyen állapotában célszerű begyűjteni, mi begyűjtjük, van egy gyógynövényszárítónk, és akkor mi ott szépen megszárítjuk, és amikor megszáradtak, akkor pedig készítünk belőle többféle terméket, ugye amit az üvegcséről mondtál, hogy ők ugye a gyógynövényes tinktúrák, ugye ők alkoholos kivonattal kivonatoljuk a hatóanyagot a gyógynövényekből, és ez a különbség egyébként a gyógynövény tea és az alkoholos tinktúra között, hogy a tinktúrák erősebbek, erősebb hatóanyaggal rendelkeznek, mint a teák. Egyébként terve van már évek óta az is, hogy papírtasakoljuk, vagy celofántasakba beletesszük a szárított gyógynövényeket. Igazából még nem jutott idő rá, hogy mindezt megtegyük, és szerintem egyébként hatékonyabb az alkoholos tinktúra. A teában csak azért gondolkozunk, mert vannak olyanok, akik ugye egyáltalán nem fogyaszthatnak alkoholt, így nekik tudnánk alternatívaként adni a tea verziót. És igen, van a gyógynövény illóolaj lepárlónk is, őt leginkább a levendulához használjuk. A levendula ültetvényünk, a levendulánk az, ami a lehető legnagyobb mennyiségben rendelkezésünkre áll, saját termesztésben. Őt nagyon sokféleképpen feldolgozzuk, szörpnek, lekvárnak, tinktúrának, fürdőteának, sült teának, és a kimaradhatatlan levendula víz és illóolaj. Lepárlás az egyébként úgy működik, hogy van egy réz illóolaj lepárlunk, és vízgőzdesztillációval lepároljuk a gyógynövényt, tehát ugye ott kicsapódik a vízgőz által a levendula növényből a hatóanyag, amiből lesz levendula víz, és lesz egy minimális levendula olaj belőle, és ezt utána szétválasztjuk olajra és vízre.
0: Mennyi időt vesz igénybe ez a folyamat?
1: Több óra hossza egy-egy lepárlás.
0: Ha szezonálisan gondolkodunk, akkor mi az a gyógynövény most, ami terem, és amiből rögtön készíteni tudtok ilyen cseppeket?
1: Most nyáron cickafark, levendula, citromfű, menta, zsája, de éppen a bíborkasvirág, a szurokfű, csalán, nagyon sokféle gyógynövény alkalmas nyáron a begyűjtésre. Mert ugye nekünk az is fontos, hogy melyik gyógynövényt melyik évszakban szedjük. Nyilván nyáron csipkét nem tudunk szedni, ugye az télen van, vagy ősz, késő ősszel, ugye most ezek vannak.
0: Hogyan alkalmazok ezeket? Tehát ha nekem például alhasi görcsön van, vagy gyógyászati probléma akár, akkor mibe teszem bele, és hogyan fogyaszthatom ezeket a cseppeket?
1: Ugye, mivel ők alkoholos kivonat, így mindig az az első kérdés, hogy szoktál-e vezetni. Tehát ugye ez azért attól függetlenül egy igencsak mérvadó dolog, hogyha valaki nem tervezetten vezet. Tehát az, amikor valaki fixen tudja, hogy ő 8 órakor és 4 órakor vezet, akkor tervezhető, hogy napközben is tud inni alkoholos tinktúrát. Ha ez nem tervezhető, hanem bármikor volán mögé kell ülnie, akkor azt szoktuk javasolni. Jobb lenne a hatékonyság szempontjából a rendszeresség, de akkor csúsztassuk át estére a tinktúra fogyasztását, vízben vagy teában, gyümölcslébe belecsepegtetve, legszívesebben a vizet ajánlom, amiben belecsepegtetjük. Ez alól egyedül a fokhagyma kivétel, mert őt szoktuk javasolni tejbe. Az pedig azért, hogy a gyomornyálka a hártyáját ne bántsa.
0: Most ugye a gyógynövény cseppeken kívül vannak virág eszenciák is, és ehhez kapcsolódik az a tanfolyam, amit te nemrég elvégeztél. Mit lehet erről tudni?
1: Igen, tehát ugye a gyógynövények azok nagyon közel állnak hozzám, és ezek a gyógynövény tinktúrák a fizikai tünetekre hatnak, míg a bach virág eszenciák, ők pedig a lelki tünetekre. Tehát gondolok itt arra a stresszre, kialvatlanságra. Lehet használni ugyanúgy az alkoholos kivonatokat is, de hogyha lelki oka van annak, hogy valaki nem jól tud aludni, akkor ott nem elég csak a fizikai tünetet megoldani, hanem hogyha hosszan maradandó megoldást szeretnénk, akkor a lelki tüneteket is ugyanúgy orvosolni célszerű, és akkor szoktunk összeállítani ilyen bachvirág eszenciát. A bachvirág eszenciát dr. Edward Bach fejlesztette ki, ő egy neves brit orvos volt, felfedezte azt, hogy a növényeknek nem csak a hatóanyaga segíti az embereknek a gyógyulását, hanem lélekszinten is ugyanúgy tudnak hatni, úgy, hogy megfigyelte azt, hogy a növények milyen körülmények között élnek. Ami azt jelenti, hogy védett természeti közegben hónapokat, éveket töltött el a növények megfigyelésével, megfigyelte azt, hogy például katán kórónak milyen a levele, milyen a virágzása, melyik évszakban nyílik, hogy bújik ki a földből, minek a közelében él, és ezekből ő lelki gyógyulásokkal kötötte össze, és ezt tudjuk felhasználni. És ezek a Bach cseppek, ők úgy vonódnak ki, és igazából nem is a hatóanyaga vonódik ki, hanem a rezgését adja át ugye a növény. Őket az anya eszenciákat úgy készítik, hogy ahol él a növény, és ugye itt azért nem az számít, hogy itthon a kertben, hanem tényleg egy olyan védett környezetben, ahol semmilyen más zajok, semmilyen más emberek nem élnek, hanem ez tényleg nemzeti parkok területén legtöbbször, ott, ahol él az az adott növény, ott leszedik a virágot, és egy tál vízbe beleteszik. És akkor ott tűző napon ott tárolják, és átveszi a víz annak a növénynek a rezgését, és ezáltal a tulajdonságait is. Ez az anyaeszencia, és ezekből az anyaeszenciából készítik azokat a bázis cseppeket, amiket utána mi bachvirág tanácsadók ezek után felhasználunk. És attól függően, hogy milyen problémák vannak, többféle eszenciát szoktunk összekeverni. Tehát nem úgy, mint az alkoholos tinktúráknál, hogy egy félét használunk legtöbbször, hanem itt minimum, hát átlagban 5-6 féle eszenciát keverünk össze.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Plank Judit vállalkozóval, életvezetési tanácsadóval a hivatásáról beszélgetünk.
1: Ma szerintem elég gyakori a stresszes állapot kollektíven. Kik azok, akiknek az életét és hogyan tudja ez a tanácsadás gyógyítani vagy segíteni, amit te csinálsz?
2: Igazából bárkinek, akár a gyerekektől egészen az időskorig, bárkinek. Ugye, ha megnézzük, akkor már az iskola is stresszessé teszi a gyerekeket. Tehát ugye nem kizárók, tehát, sőt, nagyon jól reagálnak ugyanúgy a gyerekek is a Bach terápiára. Iskolában is lehetnek stresszesek, vagy egy beszoktatás bárhová, felnőtteknél munkahelyváltás, költözés, bármi olyan élethelyzet, ami stresszel járhat. Ugye ez manapság rengetegféle lehet, igazából itt nincs különbség a gyerek, felnőtt öregkor között, vagy férfi és nő között, igazából bárkinek tudunk ebben segíteni.
1: A képzésen mit sajátítottál el? Mi volt, ami számodra nagyon érdekes volt, és nagyon nagy újdonságot adott?
2: Nagyon tetszett az, hogy az embereknek a lelkével is tudunk foglalkozni. Tehát nem csak azokkal tudok most már segíteni, akiknek előtte is a gyógynövényekkel. Görcsre a gyomrom, szeretnék rá valamit, és mondom, hogy jó, ott van a mentacsepp. Hanem megnézzük azt, hogy oké, de mi okozza azt a gyomorgörcsöt? Mi miatt stresszelsz? Mert ugye stressz is okozhat gyomorgörcsöt. Milyen olyan élethelyzetváltozásod volt? És nekem ez, hogy több rétűen, több oldalon tudok neki segíteni, nem csak az adott éppen aktuális fizikai tünetére tudok megoldást kínálni, vagy segítséget, hanem meg tudjuk keresni az okát annak, ami a kiinduló pont volt. És ezzel úgy tudok neki segíteni, hogy megoldódnak a gondjai. De ez átlagban ugye egy alkalommal nem lehet megoldani. Még ugye időt kell adni a bakcseppeknek is, hogy hatni tudjanak.
1: Ez mennyi idő?
2: Már egyébként a elkezdéstől számítva első-második nap is már pozitív kimenetele van egyébként a bakcseppeknek. Az első hét után van mindig egy találkozó, amikor megnézzük azt, hogy kell-e még finomítani, kell-e még plusz csepp, vagy módosítsunk valamit, az adott problémái, lelki állapotai hogy van, és utána átlagban olyan két hetente, és az emberen múlik az mindig, hogy ő hogy halad. Teljesen egyedi egyébként, mindig a kliensen múlik, hogy éppen mit alkalmazunk, de igen, van olyan, amikor házi feladatot kell a következő alkalomra csinálni, meg kell magát figyelnie, vagy le kell írni, vagy éppen attól függ, hogy milyen a párkapcsolati probléma, akkor mit írna a párjának.
1: Mennyiben különbözik ez, mint mondjuk egy coach, vagy egy pszichológus? Ha összehasonlítanánk ezt, amit te csinálsz, akkor mit tudnánk mondani?
2: A különbség az, hogy a coach, ő mindig a jövőre fókuszál. A meglévő gondokból, problémákból indulnak ki, és mindig az, hogy mit szeretne elérni. És igazából nem is a pszichológust említeném, hanem inkább a mentálhigiénés, mert a pszichológus ugye az már egy picikét más képzési kategóriába tartozik. A mentálhigiénés is még szintén mentálisan épelmélyű emberekkel foglalkozik, ugye a pszichológus ott már egy picit másabb határvonal van, meg a coach is, és ugye mi tanácsadók is egészséges emberekkel foglalkozhatunk, tehát ez nagyon fontos kihangsúlyozni. A mentálhigiénéssel hasonlítanám még össze, ő pedig mindig leás a gyökerek mélyére, tehát mindennel vissza kell menni, teljesen le kell ásni, mi pedig életvezetési tanácsadók addig ásunk, ameddig szükséges. Tehát nem biztos, hogy minden embernek arra van szüksége, hogy fölbolygassuk az egész gyermekkorát akár, vagy annyira mélyen a traumák legmélyébe ásunk le ahhoz, hogy ő haladni és fejlődni tudjon.
1: A riporton kívül beszéltünk erről, hogy a jövőben is vannak ilyen terveid, hogy további képzéseket szeretnél elvégezni. Ez egyébként honnan jött ez az indítatás neked, hogy a segítő szakmában ennyire belásd magad?
2: Nekem a segítés az már gyerekkorom óta ugye megvolt a gyógynövényekkel, és akkor adta magát, hogy amikor jöttek, és akkor ide jönnek be hozzánk az üzletbe, és kiönti a lelki terheit, a lelki problémáit, akkor oké, nagyon szívesen végighallgatom. Talán tudok rá neki gyógynövényt adni, de azzal még mindig csak a felületi tünetét oldom meg. Tehát nem egy ember, tehát nagyon sokan jöttek így, és akkor nekem hiányérzetem volt, hogy még valahogy szeretnék máshogy is segíteni. És akkor elkezdtem keresgetni tanfolyamokat, és akkor találtam meg ezt a tanfolyamot, és így végeztem el. És amikor ott voltam, akkor rájöttem, hogy ez még nem lesz elég, még szeretnék tovább tanulni.
1: És akkor a következő az mi lesz, amit elkezdesz?
2: Hát ezek még nagyon nagy távlati tervek, de a mentálhigiéni irányába szeretnék tovább tanulni. De azt azért tudni kell, hogy minden ilyen tanfolyam, ez egy óriási önismereti út is. Tehát akkor tudok jól segíteni valakinek, hogyha én is végigrágom magamat a saját önismereti utamon. És nem mondom azt, hogy én most készen vagyok, mert én sem vagyok kész, tehát mindenki halad, mint egy vörös hagyma igazából, mindig úgy szoktam jellemezni, hogy olyanok vagyunk, mint egy vörös hagyma, hántoljuk lefelé magunkról a problémáinkat, és egyre inkább ugye oldjuk meg, és ugye minden ilyen képzés egy nagyon-nagyon mély önismerettel kezdődik, és nyilván, mivel ugye családpár kapcsolatban élünk, ahogy én változom, hogy változik a körülöttem lévő család is. És ez mindig igaz, hogy ha én pozitív irányban változok, akkor én is húzom őket pozitív irányba. Az, hogy a nagylányunk pszichológiát, most alapképzést megcsinálta, biztos, hogy valahol a zsigerekben mélyen ott volt benne is ez a segítő szakma. Nagyon érdekelte, nagyon az útján van, most éppen majd az oklevelei pszichológiára felvételizett, tehát bízunk benne, hogy föl is veszik, és akkor el tud menni majd a klinikum irányába. Neki a végcélja a klinikai szakpszichológus. Ez is egy csodálatos szakma, de ez teljesen más jellegű segítő szakma, mint amit én csinálok, vagy amilyen irányba én indulok. Mert én ugye a mentálhigiéni irányába csak az egészséges emberekkel tudok majd így foglalkozni, ő pedig a mentálisan sérülteknek is tudnak segíteni, és vissza tudják integrálni a hétköznapokban ezeket az embereket.
1: A férjed is hasonló irányultságú?
2: Egyébként igen. A férjem most már főállásban itthon vállalkozó, hogy a varrás mellé befigyelt neki a masszírozás is. És nem csak egyféle masszírozás, hanem ő is jó mélyre ásolt, rengetegféle masszázsal foglalkozik, és nyitott is egerbe masszázsszalont. Varni is nagyon szeret, soha nem is szeretni abba hagyni, ezt ugye gyerekkora óta űzi, viszont szüksége volt neki is arra, hogy segítsen az embereknek.
1: Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és én kívánok mindenhez, főleg majd a tanulmányokhoz neked nagyon sok kitartást és sikert, és az egész családnak minden jót.
2: Köszönöm szépen!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Plank Judit vállalkozóval, életvezetési tanácsadóval, a hivatásáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: a remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mindszenti bíboros emlékezete és szenti avatási eljárása címmel tartott előadást Kovács Gergely, a Magyarországi Mindszenti Alapítvány hivatalos képviselője Egerben, a Mindszenti 51 életút a történelem sodrában című konferencián az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Most ennek az előadásnak a szerkesztett változata hangzik el. Tartalmas időtöltést kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
0: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
2: Én szeretnék egy picit tágasabban az egész életútra reflektálni, és egy picit személyesen is. Mindszenti atyának volt nagyon-nagyon sok. Én az első ilyen idézőjelben tudományos élményem vele kapcsolatban az volt, hogy a rendszerváltozás és az újratemetése után meghirdettek egy fiataloknak szóló pályázatot, három téma volt, a másik kettőt most hagyom, de én a ifjúságnak szóló üzeneteit választottam. Ezt kellett feldolgozni, még ilyen írógépen írtuk, és Antal József adta át a díjakat, hát és Mária Celbe volt jutalomutunk, és akkor ismertem meg először azt a sok-sok szépet, amit a fiatalokhoz intézve mondott, és csak egyet idézek ebből, neki nagyon-nagyon szép szövegei vannak, az emlékiratai, a szentbeszédei, én a szentbeszédeink keresztül ismertem és szerettem meg őt tizenévesen, és akkor az egyik ilyen, amit a fiatalsághoz intézett, hogy bíztató tavaszunk az ősz borújában. Milyen szép. És az érseki szolgálatát, amit 80 éve kezdett, azt úgy kezdte, ezt senki az akkori főpapok közül ilyet nem tett, hogy a gyönyörű díszes nagymise előtt kiment Budapest legnagyobb szegény telepére, és délután pedig a fiatalsággal találkozott. Nagyon jó érzéke volt a fiatalokhoz. Egyébként ez a szeméről is elmondták, hogy olyan gyermeki tekintete volt egész életében, olyan tiszta gyermeki tekintete. Szerintem ezek ilyen fontosak, és azért mondom ezt így felütésképpen, mert arra gondoltam, hogy én is egy picit felidézem azt, hogy most a munkámnak és a hivatásomnak azt a részét, ami a kiállításokhoz kapcsolódott. Én a Budapesten a Szent István Bazilikához tartozom, úgyhogy ott ilyen fényképkiállításokkal, tablókiállításokkal kezdtem, és ez azért volt nagyon izgalmas, mert az akkori legtermékenyebb mindszenti kutatóval, Mészáros István professzorral ismerkedhettem meg, aki atyai barátom lett később, mentorom, nagyon szerettem, tiszteltem őt. És a másik, hogy kutathattam a Mindszenti Alapítvány levéltárában. Tehát megismerhettem nem csak a fényképhagyatékot, ami majdnem 3000 darabot számlál, hanem azt a rengeteg dokumentumot is, amit Mindszenti atya írt, mert én szoktam mondani, hogy ő munkamániás volt és grafomániás, ez a kettő, tehát rengeteget írt és rengeteget dolgozott, de ez pont a börtönidőszak szempontjából egy nagyon izgalmas, amikor se nem írhatott és se nem dolgozhatott, és ez az életútja szempontjából nagyon fontos lesz. És mivel megismerhettem ezt a forrásanyagot, később másokat is, és mivel én a Nemzeti Múzeumban dolgoztam kezdetben sokáig, ezért hozzám a kiállítások nagyon közel állnak, és sok érdekes kiállítást rendezhettem, szervezhettem, és ebből az egyik kiemelkedő pont ez, ezt Bécsben rendeztük, itt szöges drótok mögé tettük ezeket a legdíszesebb tárgyakat, amik megmaradtak az ő főpapi szolgálatával kapcsolatban, de azért volt ez még izgalmasabb, mert egy nemzetközi közönségnek tudtuk bemutatni az ő életútját, mert hogy ez nagyon izgalmas, hogy ő nem csak számunkra érdekes, hanem korábban nagyon-nagyon ismert volt Európában és világszerte is, de ma is mindig meglepődve tapasztaljuk azt, akár egyházi körben, most legutóbb melyik, valamelyik főpásztor említett, hogy az ő fiatal korában mennyire nagy élményt jelentett számára az, amit róla hallott. Tehát elképesztő, nagyon meglepetésként ér bennünket, hogy mennyire sokan ismerik, és inspirálja is őket mind a mai napig. Tehát nagyon jó volt egy ilyen nemzetközi közegbe bemutatni az ő magyar életútját. És hát a másik szívügyem, ugye a Mindszenti Irodalomnak ez a gyönyörű Mindszenti Életút kiállítás, aminek főrendezője lehettem. És azt hiszem, hogy itt ebben a mi rotondónak hívjuk, de hivatalosan Mindszenti tér, itt valósulhatott meg az a különleges hangulat, középen ezzel a nagyon-nagyon különleges és értékes szoborra, Rieger Tibor szobrának a gipszmintájával, amiből egyébként három van, több már nem lesz, azt megígérem, legalábbis ilyen egész alakos. Az egyik az Mária Remetén, a másik Fatimában, a harmadik pedig idén ennek a jubileumnak a tiszteletére Máriacellben avattunk fel. Azért, mert ez nagyon-nagyon kifejező, megidézi nagyon személyesen és átélhetően az ő belső énjét. És ezzel kapcsolatban hagyd mondjak egy érdekeset, és olyat, amit elgondolkodhatunk a saját lelkünk, a saját életünk szempontjából is. Ugye Mindszent Atyával rengeteg interjút készítettek, és a riporterek mindig megfogalmazták azt, hogy keresik az ő belső énjét. Ugye a riporter azt keresi, tehát hogy megszólít, tehát a motivációit, a céljait, a személyes mozgatórugóit. De hogy ez nála nehéz volt, mert ő nagyon zárkózott ember volt. Tehát az érzelmeiről, a magánéletéről, az ilyen személyes emlékéről, de legtöbbet a szentbeszédeiben árul el, mert amikor így találkozott valakikkel, közösségekkel, akkor ezt úgy fogalmazták, ez is egy ilyen réges kifejezés, de szerintem ezek szépek, megnyitotta a lelkének a kincses tárát. Na hát a riportereknek ez egy fokkal nehezebb volt, és hát ennek a szobornak is sikerült megnyitni az ő lelke kincses tárát, mert hogy ez tényleg nagyon izgalmas személyiség, és akkor ezt így elgondolkodhatjuk magunkra vonatkoztatva is, mert nyugodtan hasonlíthatjuk hozzá magunkat, hogy minden szenthez is, de az Úr Jézushoz is, hogy tényleg mi van a mi lelkünkben kincses tárként, és mi az, amit élünk, mi az, amit fejlesztünk magunkban, mi az, amit munkálunk, mert ez nagyon-nagyon fontos és meghatározó az életutunk alakulása szempontjából. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a Mindszenténeumban ez nagyon megszólal és megszólít minket. Két szobor van, ami azért elég sok szobor van már róla, meg mellszobor, egész alakos szobor, de kettő van, ami kiemelkedik ezek közül. Az egyik, amit az előbb mutattam, és ez a másik, ez Alberto Cseppinek a 20. század keresztjeire feszített Mindszenti. És ez azért nagyon érdekes, és itt már rá is térek az ő világi emlékezetére, mert hát az olaszok zseniálisak ebben, ugye ők öröklik a művészi vénát, a művészi érzékenységet, a szimbólumoknak a gazdag használatát, és azt, hogy hogyan keltsenek életre témákat, és hát itt Mindszenty Bíborosnak az ábrázolásai közül ezt azért szeretem, és gondolom ez nagyon ide kapcsolódik a mai témáinkhoz. Ugye nagyon érdekes ez, hogy teljesen elfedi őt a miseruha, ugye ez pont erre is való a miseruha, hogy a papot beöltöztesse Krisztusba. És még a püspök süvegén is a keresztre feszített üdvözítőt láthatjuk, és nagyon szimbólum gazdagon formálta meg a szobrász a 20. század keresztjét, amit hogyha szerintem már lassan mindenki észrevett, hogy ez a kereszt ez nem kereszt alakú, hanem egyrészt horog kereszt alakú, másrészt sarlókalapács alakú, ez a 20. századi kereszt. És Mindszenty Bíboros életútjában én ezt így a világi tisztelet elejére mindenképpen szeretném ide tenni hangsúlyosan, hogy nagyon-nagyon kevés olyan nemzeti hősünk van, aki mind a nyilas náci időszakban ellenálló volt, és hitettett annak erkölcstelensége és embertelenségével kapcsolatban, és mind a kommunizmus időszakában felmutatta azokat az emberi és hitértékeket, amik akkor üldöztetést szenvedtek. Ez nagyon-nagyon nagy dolog. Nagyon kevés ellenállónk volt a nyilas időszakban, kommunizmusban kicsit több, de azért őket nagyon meg kell becsülnünk. És amikor Mindszenty atyáról beszélünk, ez az ő esztergomi érseki protokoll képe, az egyik, majd lesz egy másik is, ami nekem a kedvencem. Nagyon szép a régi öltözékbe, de nem ez a fontos, mert ettől még nagyon távoli is lehetne. És Mindszenty József tud nagyon távoli lenni. Ugye őt nagyon sokat rágalmazták, nagyon sokat címkézték. És mi is címkézhetjük őt. De akkor biztos, hogy nem fogunk közel kerülni, nem csak a belső ényéhez, hanem a személyiségéhez sem. Mert lehetne ő a legitimizmusnak a zászlóvivője, a történelmi Magyarország revíziójának képviselője, lehetne a katolikus államvallás, mint régletűnt történelmi korszaknak a képviselője, vagy akár a keresztény ideológiájé, ami nem egyenlő a keresztény hittel. Ez nagyon fontos. A kereszténység nem egy ideológia, mert akkor rögtön egy harcos és ellenséges valami lesz belőle. Lehetne például csak a jobboldaliságnak, vagy a konzervativizmusnak a képviselője, de ezek mind-mind nagyon bezárnák őt egy olyan klisébe, ami teljesen megakadályozná azt, hogy felfedezzük az ő személyiségének a gazdagságát. És ezt azért tartom fontosnak, mert persze ezekhez találnánk idézeteket is tőle. Mert hogy ő nem megszületett és Mindszenty József lett, hiszen kezdetben nem is így hívták, hanem Pém Józsefnek, hanem nagyon érdekes, ahogy pont az emberekkel való találkozásokban és azokban a történelmi traumákban, amikben része volt, felfedezte a sokféleségben rejlő értéket és egységet. Tehát a megváltottságnak, a hitnek az egységét akár, vagy a nemzeti identitásban rejlő közösség élményt. És itt a közösséget nagyon fontosnak tartom, mert ennek a közösségnek mindenki a részese, teljesen mindegy, hogy mit gondol erről, arról, vagy honnan jött, hogyha ő magát magyarnak vallja. És az, hogy Mindszenty Bíboros eljutott erre a tágasságra, ezt tudjuk. Tehát ez nem csak egy ilyen szép legenda, tehát hogy most itt, ha leszednénk ezt a vetítőt, mögötte van egy oltárkép, oda milyen Mindszentyt fessünk, ha majd boldogálhatjuk. Mert hogy ezekre forrásaink vannak. Én az 1956-os nagy beszédét ezt az egyik legfontosabb megnyilatkozásának tartom, ami a világi emlékezete szempontjából a legfontosabb. Mert hogy az a főpap, aki még a 19. században született, és aki úgy volt szocializálva, hogy a katolikus az hát éppen volt államvallás, félig meddig államvallás, aki úgy volt szocializálva, hogy katolikus többség van, aki úgy volt szocializálódva, hát még sorolhatnám ezeket, hogy ezeket hogyan tudja meghaladni. És az 56-os beszédének van egy ilyen magja, amiben hitet tesz a demokrácia és a jogállam mellett, ez nagyon nagy dolog volt tőle, mert az egyház nagyon tartózkodó volt ezzel kapcsolatban a 19. század végén, 20. század elején. Hitet tesz az európai és a közép-európai sorsközösség mellett, tehát a nacionalizmus meghaladása mellett. Ez óriási dolog volt tőle, hogy csak a kultúrában van jogalapja a 20. század borzalmas nacionalista vérengzései után a nemzeti értékek őrzésének. Ez óriási jelentőségű, ahogy meghaladta saját nézeteit is. Az államegyház szétválasztásának elfogadása nagyon-nagyon fontos. A földosztás teljes elfogadása, aminek korábban ő egyébként támogatója is lett volna, csak nem úgy, ahogy a kommunista párt ezt megcsinálta. És ez nagyon érdekes volt egy olyan korszakban, amikor a kommunista állam főkegyúri jogokat gyakorolt. Tehát nagyon fontosnak tartom ezt az 56-os beszédet, és hogy egy személyességet is behozzak ide. Ugye Mindszenty Józsefre úgy tekintünk, mint antikommunista hősre, így is szoktuk mondani, de ez is beszorítja őt, mert nem csak az volt. És ebből a szempontból itt 56 ünnepkörében azt nagyon fontosnak tartom, hogy ugye ma divat Nagy Imrét kommunistázni, egyébként kommunista volt, de ez nem baj, mert utána meg Magyarország mártír miniszterelnöke lett. Tehát akkor nyugodtan lehetett kommunista, nem probléma, meg lehettek bűnei, mulasztásai. És hogy Mindszenty atyának a Nagy Imréhez való hozzáállását én nagyon példaértékűnek tartom, mert nagyon hálás volt azért, hogy ugye ők oszlatták föl az ÁVÓ-t, ők oszlatták föl az AVH-t. Nagyon hálás volt azért, hogy a Nagy Imre kormány rehabilitálta őt először, és a 56 bukása után, a szabadságharc bukása után egész életében nagyon nagy tisztelettel őrizte Nagy Imre mártír miniszterelnök emlékét, és ez nagyon nagy dolog az antikommunista Mindszentytől, mert hogy ebben is meg tudta haladni a maga szűkösségét, mondhatjuk így.

Nagyon érdekes, hogy Mindszentatya életében rá nagyon sok ilyen jelzőt aggattak. Feudális, őskonzervatív, hát ezt a kommunizmus idejében ezt nagyon szajkózták. Na, ott ezektől azért már megszabadultunk, de most van egy újabb ilyen jelző, hogy megosztó volt. Ezt már én is átvettem, már egészen használom is gyakran, és akkor most egy rendezvény kapcsán így elgondolkodtam rajta, de mit jelent ez konkrétan, hogy megosztó volt, mert jó, megosztó volt. És hogy ez abból a szempontból nagyon érdekes, hogy pont ez, amiről eddig beszéltem a világi emlékezete kapcsán, hogy igen, tehát ő egy nagyon szűkös környezetből jött, nagyon fekete-fehér neveltetést kapott, és nagyon egyféleképpen gondolkodott a világról és az életről. De hogy ebben nagyon érdekes az ő személyiség fejlődése. És nagyon fontosnak tartom az 56-os beszédének a tágasságát, és azt, hogy ez a Mindszenty József eljutott oda az emigrációban, amikor megadatott neki az élete végén még egy bő 4 éves ilyen lelkipásztori időszak, főpásztori időszak, hogy azt tudja mondani, és ez most idézet, hogy vigyétek el a magyar prímás áldását, ne csak a katolikus, hanem minden magyarnak. És ez a minden magyar, ez az örökségében számomra nagyon fontossá vált, és ez mutatja, hogy volt neki megosztó időszaka, de hogy aztán eljött az ő integráló időszaka. És ezért szerintem nagyon nem mindegy, hogy a történelmi hőseinkre hogy tekintünk, mert hogyha azt emeljük ki benne, ami megosztó, akkor az a mai megosztottságunkat gyönyörűen táplálja. Ha viszont azt emeljük ki, ami benne integráló, akkor az a mai magyar közösség tudatot szolgálja, és hogy Mindszenty Bíborosban van ilyen, és én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. Tehát valódi nemzeti hős lehet, mert a nemzeti hős az nem azt jelenti, hogy csak a jobb oldal, vagy csak a bal oldal nemzeti hőse, hanem az azt jelenti, hogy az egész magyar nemzet szabadság hőse. És ugye ez szépen alakul, formálódik, és én ennek nagyon örülök, hogy ez így van. Ide hoztam ezt a másik protokollképet, amikor szentavatási eljárásáról beszélek, mert ezt hát mi megbolondítottuk, eleve nagyon izgalmas volt ennek a megtalálása, most ezt nem mesélem el, mert hogy a protokollképek az esztergomi prímási levéltárban vannak, csak hogy egy hiányzik belőlük, pont ez. Amit arra választottak, hogy kisebb és nagyobb méretben használják az ő hercegprímássága idején, de egy kisebb méretben ez előkerült, és ez a színes változat azért érdekes, mert még a nemzeti hős az lehet egy történelmi hős, egy kicsit távolabbi, de hogyha a katolikus szenttisztelet szempontjából tekintünk rá, akkor számunkra ebben a legfontosabb talán az, hogy élő legyen, eleven legyen, megszólítható legyen, kérhessük az égi közbenjárását, tehát színes legyen, valódi legyen, tehát egy archív kép, nézzük meg a szent képeinket, a szentjavatásokon használt képeket, a boldogjaink, Bódi Magdi, vagy Carlo Acutis képeit, Carlo Acutisnél ez még jobban átjön, ugye a farmeres, pulóveres szent, tehát nagyon fontos, hogy mai legyen, és ebből a szempontból nagyon izgalmas, hogy Mindszenty Atya hogy tud mai lenni, illetve hát, hogy alakult az ő életszentségének a mert hát Zalaegerszegen ő még nem volt szent. Hát ez a kép ezt gyönyörűen megmutatja, egy horrorfilmbe is használhatnánk, ő lenne a főszereplő. Nem jó pillanatba sikerült elkapni, de voltak neki sok ilyen nem jó pillanatai Zalaegerszegen. És ezt azért tartom fontosnak, mert ezt nem tudom, hogy tanuljuk-e, vagy olvasunk-e róla, de hogy tehát ezek a szentek, ezek, tehát itt még itt vannak persze ezen a gyönyörű Malberts freskón, jó magasan, pálmákkal, attribútumokkal, tehát azok, akikhez semmi közünk, akikhez nem vagyunk hasonlók, és sose leszünk olyanok. De hogy hát a mai egyház azért már nem így gondolkodik a szentekről, hanem a mai egyház gyönyörűen felfedezte azt, hogy mindannyian szentek vagyunk, mert ez alapvetően azt jelenti, hogy Istenhez tartozó, mindannyian Istenhez tartozó, mert ő teremtett minket, a mi hitünk szerint. De hogy az életszentség pedig mindannyiunkban alakulhat, és akiben alakult, az nagyon érdekes, hogy hogyan alakult ki. Tehát Mindszenty József nem szentnek született, hanem azzá vált. És hát Zalaegerszegen még nem volt szent, ez a kép ez elég jól mutatja. Igazából nagyon érdekes, hogy az életszentsége kialakulása szempontjából az első ilyen meghatározó pont a nyilas fogsága volt veszprémi püspökként, amikor a papja és a kispapjai elkísérték a fogságba, és hogy az egy ilyen katakombai légkörben ez az első megpróbáltatás a hite szempontjából is, és abból a szempontból is nagyon fontos volt, hogy először látott bele a környezete például az ő hitéletébe, magánéletébe. Ezt korábban senki nem láthatta.
Tehát nagyon érdekes volt, hogy ezek a papok, akik ott még ilyen fiatalok voltak, ezek egész életükben a kommunizmus dacára őrizték ennek az emlékét, hogy mekkora élmény volt számukra a főpásztorral való együtt töltött rabság, onnan ered ez az idézet, hogy megnyitotta nekünk a lelkének a kincses tárát. És a másik, amit ezt a képet már láthattuk, Mindszenty Bíboros az utolsó szó jogán, ez a Mindszentinaumban meg is szól alapban a bizonyos kerekteremben, mert hogy ez nagyon-nagyon fontos, ez az ő hamis elítéltetése és a 8 éves börtönidőszaka. Ilyen megpróbáltatást jelentett neki, én ezt most így konkretizálom, hogy 82 kilóról 44 kilóra fogyott le, kicsit erős diéta, és olyan szív- és tüdőbetegségeket szerzett, amik egész életére elkísérték. Gyakorlatilag már nem tudott kikelni a pricsről, tehát majdnem meghalt. Amikor 54. május 13-án a Fatimai Szűzanya napján elhagyhatta azt a legszigorúbb ávós börtönt, és hogy ez az időszak azért érdekes, és ezt nem én mondom, az emlékirataiban, akár az újban is, az idén kiadott fiatalos új emlékirat kiadásban is egy külön fejezetben megtalálhatják, hogy nagyon érdekes volt az, hogy ő mire használta ezt az időszakot. Ugye az életünkben vannak nehéz időszakok, traumák, hogy ebből mi gyümölcsözik, mit tudunk belőle jóra fordítani. És ő ezt a szűk cellát, ami azt írja, hogy úgy körülfogta, hogy a kegyelem és az örökkévalóság úgy körülfogott, mint a cellának a szűk falai. Tehát neki ez a szűkösség, ez a bezártság, ez a munkanélküliség, ez arra volt alkalom, hogy az Isten kapcsolata nagyon elmélyült, és ahogy írja, olyan hibáinkra is ráeszmélünk, amit az élet forgatagában soha észre se vettünk volna. De ez nagyon-nagyon érdekes és izgalmas, hogy számára a személyiségfejlődésnek és az életszentség alakulásának egy kitüntetett, csodálatos időszaka volt a kommunista börtön. És nagyon érdekes így ránézni ezekre a életeseményekre, hogy ami első látásra olyan szörnyűnek és feldolgozhatatlannak és elfogadhatatlannak tűnik, abból milyen gazdagságok tudnak megszületni. Ezt 56-ban kifejezetten mondták, hogy Mindszenty a börtönben szenté lett. Tehát, hogy ezt észrevették rajta. Tehát ezt nem csak ő tudta, hanem látszódott is rajta. És igazából a másik időszak, amit nagyon fontosnak tartok, mert az amerikai követségen töltött 15 éves félrabság az olyan volt, mint a karantén. Azt tudjuk, hogy milyen most már. Tehát, hogy épp most voltunk ott koszorúzáson, és fölmehettünk a helyiségbe is, ahol a nagykövetnek az irodája van. Tehát, hogy az egy elképesztően depressziós élethelyzet, hogy bezárva 15 évig egy iroda harmadik emeletén. Ez nagyon nehéz volt neki, nagyon hullámzó is volt, de nagyon szépnek tartom, hogy ott is meghalhatott volna tüdőbetegségben. De ehelyett a Jóisten még megengedte neki ezzel a szentszéki útlevéllel, hogy az élete utolsó 4 évben körbejárhassa szerte a világon szétszórt magyarokat, és hát rengeteget utazott, mindig ki kell számolnom, hogy 160 ezer kilométert tett meg, ami olyan, mint a 4-szer megkerülte volna a Földet, szinte mindenhova eljutott, ahol magyarok éltek, és nagyon érdekes volt az, hogy mint egy nagypapa, mint egy Szent János evangelista, hogy tényleg a szeretetről, a közösségtudatról, a magyarságunkról és a hitünkről beszélt, és hogy óriási hatást gyakorolt ezekre a közösségekre, és azon belül a fiatalokra, a gyerekekre is. A Mindszenty Alapítványnál ennek az emlékét szeretjük őrizni, és a szentoltási eljárásában is ezt kutatni, és ez nagyon érdekes volt, hogy már az emigrációban megindult az ő szentoltási eljárása, de még csak félhivatalosan, aztán az esztergomi főegyházmegyében folytatták le ennek az egyházmegyei részét, és aztán nagyon-nagyon hosszú ideig tartott a római szakasza ennek a vizsgálatnak. Ebben már én is közreműködtem, erről sok érdekeset mesélhetnék, mert volt idő, amikor azért eléggé lelassult, hogy ilyen finoman és diplomatikusan fogalmazzak, de ami nagyon izgalmas volt, hogy miután messze a sokkal több anyag összegyűlt, mint amire szükség lett volna, a 2010-es években ez felgyorsulhatott, és 2019-ben megtörtént az a csodálatos dolog, hogy Ferenc pápa elismerte az ő életszentségét. Ez az egyik legismertebb fénykép róla, amit egy oltár mögé bújva egy rejtekhelyről készített róla a fotós, egy magánimádságáról. Aztán ez a festmény készült róla. Nagyon szépnek tartom, mert az a bizonyos belső énnyét, a lelki világát ez a fénykép nagyon szépen tükrözi. Egyébként számomra ez a kép is, meg azt a bizonyos tekintetet, amire már utaltam.
De az életszentség elismerése kapcsán ezt szerettem volna mutatni, mert ugye ezt kötetbe is megjelentettük, ugye ez azt jelenti, hogy ő venerábilis, tehát tiszteletre méltó, ez már ugye majdnem szentet jelent, hiszen csak egy csoda hiányzik a boldoggá, és egy másik csoda a szentjavatásához, és ebből most ajándékképpen Leó pápának is volt alkalma átadni egyet. Hát reméljük, hogy már az ő idején most már boldoggá avatásra is sor kerülhet. Ez a célunk, de az a jó, hogy most igazából a mindszenti tisztelet közösségi alapja vizsgázhat, ha szabad így mondanom, ilyen egyetemi körben, nem idézőben mondom csak. Hiszen most ahhoz, hogy ez a csoda megtörténjen, az arra van szükség, és ez persze nagyon izgalmas, hogy a különféle olyan élethelyzetünkben, amire nincs emberi megoldás, akár betegség, akár halálközeli állapot, de egyébként teljesen más, nagyon hétköznapi dolgok is. Tehát amire nincs emberi megoldás, gyerekvállalás, nagyon sok mindent mondhatnék, hogy abba bátran kérhetjük az égi szeretteinknek és a szentjeinknek a közbenjárását, mert hogy ők szeretnének onnan is szeretni, ez ilyen egyszerű, tehát szeretett gyakorlást végezni a mennyből, ennek ilyen egyszerű az alapja, és hogy elképesztően izgalmas és érdekes csodák vannak, erről egy külön könyvet írtam, tenger alatt járóból kimenekülés, megfulladt lány életben maradása, csecsemő vízbeesése és fél óráig életben maradása, festmény megfestése 4 óra alatt 3 rétegben, nagyon sok izgalmas csoda van. Hogy Mindszenti atyánál mi lesz ez a csoda, hát ez még önökön múlik, tehát a tisztelő közösségen, hiszen erre van szükségünk ahhoz, hogy megtörténhessen az ő boldoggá avatása. És ezt a képet tettem ide, hiszen ez megidézi az idei Mindszenti 50 jubileumot, ami a mai együttlétünknek is az alapja, és nagyon tetszik nekem ez a kép, nézzük meg Székely János püspököt, hogy teljesen véletlenül pont ugyanolyan testtartásban és egy kicsit hasonló ruhában láthatjuk egy pici közösséggel, mert hogy igazából a Mindszenti tiszteletnek ez a lényege. Az a lényege, hogy ma itt együtt vagyunk, az a

0: Istentől tudunk tanulni ilyen, és inspirációkat kapni az életutunkhoz, és kiválasztatjuk azokat, akik közelebb állnak hozzánk, vagy azokat, akik kevésbé. És a végére ezt az idézetet tettem, mert sok kedvenc idézetem van, de ez talán kapcsolódik az ő világi emlékéhez is, és a szent tiszteletéhez is, és ezt nagyon szépen mondta, hogy mindenki egy magyar falevél, egy közös magyar fáról. Ezek a falevelek, a vihar akármennyire tépi őket egymástól, szeretetben mindig jobban kell közelíteni nekik egymáshoz. Én ezt a lelkületet kívánom ennek a gyönyörű egyetemnek is, de a magyar társadalomnak is, és a magyar egyháznak is.
1: Mindszenty bíboros emlékezete és szenti avatási eljárása címmel Kovács Gergelyt, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány hivatalos képviselője előadását hallották. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
3: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
4: 22 óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. 100 éves a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola és 80 éves a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium Törökszent Miklóson. Mindkét intézményben iskolatörténeti kiállítás nyílt a tanév elején. A jubileumi tanévnyitó szentmisét pedig Juhász Ferenc pasztorális helynök mutatta be a Szent Háromság templomban. Beszédében az evangélium üzenetét kapcsolt össze az előttünk álló tanévvel. Úgy fogalmazott, a templomra tekinthetünk úgy, mint Isten tantermére, ahol a csengő helyett a harang szól. Ahogy az iskolában a pedagógusok a tudást adják át tovább szavaikkal, úgy Jézus is szóval tanított, olyan szóval, amelynek ereje és hatalma volt. Az ünnepi alkalom végén Bordás Péter atya megáldotta az első osztályosok iskolatáskáit, a legkisebb bercsényisek pedig megkapták az iskola logójával ellátott nyakkendőket is, ezzel jelképesen is a közösség tagjaivá váltak. 2000 gyermek iskola kezdését segíti az Adni Öröm kezdeményezés. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország most zárult közös tanszergyűjtő akciója során a vásárlók több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, az adománykártyákból pedig több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze. Csaknem kétszeres keretösszeggel több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az Apácai Ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményektől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. A Tiszapárt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta az Európai Néppárt elnökét. A kormány főközlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és ahogy fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. Világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyozta, a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és a vállalkozások érdekeinek képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad biankó csekket. Közölte azt is,

0: hogy fogadja Antonio Costát is, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Magyarország harmadszor is megakadályozta Ukrajna EU csatlakozási folyamatának előrehaladását, ezúttal nem hagyta jóvá a második és harmadik tárgyalási csomag átvilágítási eredményeit. Hazánk ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev előbb tegyen lépéseket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmében. A fejleményekről az ukrán Kijev Poszt számolt be. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név is napvilágot láthat, lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex portálnak. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Végül az időjárásról. Összefüggő vastagabb felhőzet vonul majd át északnyugatról kelet-délkelet felé napközben. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, délutára aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: A napverse.

0: Bittei Lajos, a tékozló litániája. Szívemet megdermesztette fagyos esték zimankója. Melengesd, vedd tenyeredbe, betegeknek gyógyítója. A sok léha dínom-dánom kijuttatott az útszérre, szánd meg hajléktalanságom, bűnösöknek menedéke. Vígvétke kért, könny a bérem, és jajt ketyeg minden óra, töröld le kínverítékem, bánkódók vigasztalója. Sötétséghez szokott szemmel, nem találok a napfényre. Vezess haza, még ez egyszer. Keresztények segítsége.
1: Bittei Lajos, a tékozló litániája című versét Fehér István mondta el. Bittei Lajos újságíró, költő, műfordító, Budapesten született 1920-ban. Műegyetemi tanulmányait abbahagyta és műfordítóként tevékenykedett. 1962-től az Újember szerkesztőségének belső munkatársa volt. Pályadíjat nyert a Nagyvilág műfordítói pályázatán. Wolfgang Bachler, Walter de la Mare, Paul Éluard, illetve Salvatore Quasimodo verseinek fordításával. Cikkírója volt a Vigiliának is. Fordításai jelentek meg a Francia költők antológiájában és a Klasszikus francia költők című műben. Fordított Jacques Prévert verseiből. Rónai Györgyel közösen fordították le Teilhard de Chardin, az Emberi jelenség című művét. Budapesten hunyt el 1976. szeptember 12-én.
2: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgetünk. Az Életút interjú második epizódja hangzik el ma. A korábbi adásban a gyermekkor időszakától a fiatal felnőtt korig ismerhettük meg életét, most az EGRI visszatéréstől folytatjuk. Tartsanak velünk!

0: Akkor még külön volt a főiskolán a gyakorlati ismeretek tanítására is képeztek tanárokat, a műszaki tanszék a műszaki részét a tanárnak, a mezőgazdasági pedig a mezőgazdasági részét, tudnék, a technika, a gyakorlati foglalkozásnak két változata volt, A és B változat. A B változat volt az, ahol mezőgazdaságot is tanultak, meg iparból is a legfontosabbakat, meg háztartástant is tanítottak. A másik volt a műszaki rész. Aztán később szervezések során technika tanszék néven egyesült a két tanszék, és hát akkor a műszaki kollégák is oda költöztek hozzánk, és így egy ilyen vegyes összetételű tanszékbe dolgoztam aztán tovább.
1: Milyen volt a hallgatói állomány ezekben az időkben?
0: Beiskolázással nem volt gond, mindig olyan 40 fős évfolyam összejött. Most a technika része annyiból összetett volt, hogy a két szak közül az egyik volt a technika mindenkinek. Ugye, volt, aki fizika technika volt, volt, aki biológia technika, technikás volt, és hát a technikában együtt voltunk. Most akkor a technika meg volt a terve, itt is mezőgazdaságit és ipart is tanítottunk, és így, úgy mondjam, egy kicsit belekapcsolódtam ebbe is, hát hiszen láttam ott a gyakorlatokat, mi egyebeket, és később aztán úgy adódhatott, most ugrunk egy nagyot, hogy a végén tanszékvezetője lettem az utolsó években. Azért mondom utolsó években, mert a bokros csomag alatt ugye ugyancsak megvágták a főiskolákat, ugye főiskolán akkor 4 szak szűnt meg, és hát úgy döntöttek, hogy nem a kémiát vagy a fizikát akarják megszüntetni, pedig oda lasszóval kellett fogni a hallgatókat, hozzánk meg 40-en jöttek. Mégis úgy döntöttek, hogy ezt futtatják majd ki, úgyhogy sajnálatos módon rám esett az a rész is, hogy ezeket a szakokat ki kellett vezérelni onnan.
1: És akkor még azért zajlott szakmai munka, kert tervezés például, és ennek van két Egerben nagyon jól ismerhető és ma is meglévő lenyomata. Beszéljünk egy picit erről.
0: Igen, hát az egyetemen elég univerzális képzés volt, már említettem, hogy tanultunk mezőgazdasági ismereteket, már állattenyésztést, méhészetet, stb. Is, többek között kert tervezést is. Tanítottunk. És hát amikor szerveződtek a különböző kamarák, egyebek, én pályáztam kerttervező. Speciál kollégiumban végeztem egyébként ezt, benne nagyon érdekelt. Tervezett. Elég jó rajzoltam is, meg vonzott az ilyen kreatív dolog, tehát szerettem kerttörténet, művészeti része is van, nagyon szép terület. Lényeg az, hogy amikor a kamarák szerveződtek, akkor én tagja lettem az építész kamarának, mint áj- és kertépítész, és így akkor az oktatás mellett mérnöki munkát is végeztem, mérnöki szellemi munkát. Elég termelékenyen, körülbelül 60-70 tervet készítettem. Azért mondom, hogy nem készítettem katalógust a kisebbekről, mert ebbe családi házkertje is benne volt, meg sok minden. A legnagyobb falatok azok voltak, hogy benne egy tervezési csapatként Heves-megye 17 községének a 20 évre szóló rendezési terv kidolgozásába voltam egy csapatnak a tagja, ahol a mezőgazdasági és környezetvédelmi részeket én dolgoztam ki. Egerben a tervezések közül, hát mondjuk referencia munka, amit nagyon szeretek mutogatni, a szökőkút környékén, az érsekkerti szökőkút környékén a kertészeti tervezése, és a Szépasszonyvölgynek a kertészeti része. Ott ugye a pincesorok között, ott van az a középső része, ahol a szalonnasítők egyebek vannak, annak az elrendezését, mindent azt én terveztem végig. Egy kedves referenciám volt még a Ciszter gimnáziumnak az udvara, ahol felkértek, hogy csináljak tervet, és de ott olyan megkötés volt, hogy az udvaron ott volt egy kosárlabdapálya is, amihez ragaszkodtak, tehát a kertnek a felét, a kisebbik felét terveztem meg, szerintem egy jó sikerült, kedves terv volt, ami aztán akkor a pálya megszüntetésével Hát az egész udvar leburkolásra került, ez sajnos ez a referencia munkám, ez elveszett ilyen szempontból. Hát olyan tanulmányterveim egyebek vannak még a város különböző részeire, még közben felkészülés során. De ezek nem valósultak meg, de ez is benne van.
1: És ugye igazságügyi szakértőként is hosszú időn keresztül dolgoztál.
0: Hát ez is egy érdekes terület volt. Minisztériumban lehetett pályázni mezőgazdasági igazságügyi szakértőnek. Zömmel az volt a munkám, a kisebbik bátyám az Émásznál dolgozott nagyon sokáig, onnan is, mert nyugdíjban egy ismert, kedvelt ember volt pozícióban is, és a vezetékek, államvezetékek építésekor, javításakor, üzemzavarkor mindig, ugye ahol ment a vezeték, ott különböző telkeken ment, tehát mezőgazdasági károkat okozva, hát mindig ezt a kárrendezést is szakértővel oldották meg, hogy vita ne legyen, nem az, hogy én most nekem ennyit ér, neki annyit ér, ki kell számolni, hogy mennyi kárt okoztak, ki számolni, ilyen kárrendezési tervem sok volt, mert nem is a száznál biztos jóval több, sokkal több. Viszont az igazságügyi szakértői munkának, mivel benne voltam az országos jegyzékben, volt egy olyan ága, hogy bíróságokon 14 peres ügynek voltam mezőgazdasági szakértője, többek között olyan neves helynek is, mint a Sárvári Spirit Hotel például, ami hát a 4 csillagos vagy 5 csillagos szállodákba azért tartozik, egy nagyon igényes és frekventált hely volt, ahol hát engem találtak meg, hogy foglalkozzak ezzel. Szép terület volt, érdekes volt, és ez mondjuk anyagilag is hasznosabb volt egy kicsit, mint az egyszerű kárrendezések. Ez, ott azért nem kérhetek el többet, mint amit a károsultnak fizetnek. Hát, meg hát nagyjából meg volt szabva. Az igazságügyi szakértőnél pedig konkrétan rendeletben meg volt szabva, hogy mennyi óradíjat számolhat fel az ember. Tehát volt egy ilyen tevékenységem is.
1: És a főiskolán, ugye Ho Chi Minh főiskoláról beszélünk, akkor így hívták, a közéletben is szerepet vállaltál, erről is beszéljünk.
0: Igen, az elég hamar voltam a tanszéken szakszervezeti bizalmi, majd aztán a bizalmi testületben is kaptam funkciót. A legmagasabb része az volt, hogy az egész intézmény szakszervezetének titkár helyettese voltam, ez az egyik. Másik az, hogy ebből kifolyólag, mikor volt egy időszak, amikor közalkalmazotti tanácsot szerveztek a munkahelyeken, a közalkalmazotti tanács elnökének is megválasztottak, ez volt a közéleti rész.

0: szakmai munkához hozzátartozott idővel kiteljesedve a pedagógiai tevékenységgel. Ugye a beszélgetés legelején szó volt arról, hogy 13 könyv szerzője vagy. Akkor most beszéljünk az Életvitel című kötetről, ami hogyan is született meg?
1: Hát talán furcsának tűnik, hogy egy mérnöki előképzettséggel, és hát ilyen területeken, hát hogy jutottam el egész odáig, hogy ilyen szinte filozófiai és hát pszichológusi részeket kívánó dolgokkal is foglalkozom. Mellesleg ugye a mérnök továbbképzőn, hát kaptunk a tanári oklevél mellett azért pszichológiából is képzettséget, és a tanszéken menet közben nyugdíjba ment az a kolléga, aki a tanári mesterséget tanította, tehát a szakmódszertant, és akkor itt a pedagógiába hát jobban beleástam magam természetszerűleg, és ebből is doktoráltam egyébként pedagógiából, mégpedig az amiatt, hogy akkor volt egyébként a Nemzeti Alaptantervnek a bevezetése is, ahol nagyon sokat dolgoztunk, és hát a doktori témámnak is az volt, hogy a két tantárgy, úgynevezett két tantárgy összehasonlítása. Úgy volt a régi tantárgy a gyakorlati foglalkozásnak nevezték, technika néven egyesült a tanszék is, és a tantárgy is összetettebb lett. És úgy adódott közben, hogy a szükség rávitte a tankönyv kiadót és az ottani kollégát, aki foglalkozott a tankönyvekkel, egyebekkel, egy más munkába volt benne, és tanári kézikönyvre volt szükségük, és ő engem ajánlott, és sikerrel megírtam a két tanári kézikönyvet, a meglévő tananyag és a tankönyv tanításának a pedagógiai segítésére. Tehát tulajdonképpen az a tanárok segítésére alakult ez a, illetve kikészült ez a könyv, utána már konkrétan könyveket is írtam. És volt egyébként a technika tantárgy, no, egy szót arról, hogy miben különbözik az úgynevezett technika a gyakorlati foglalkozástól. Az emberi munka megítéléséből kell kiindulni. Az emberi munka nem egyszerűen művelet halmaz. Tehát, hogy valaki megtanul barkácsolni és csinálja. Ennél komolyabb mindenképpen gondolkodás és cselekvés egysége. Egysége is, itt most a munkagondolkodásra gondolok elsősorban, a probléma megoldásokra, egyebekre. És a tantárgyban valahogy ezt bele kellett vinni. Tehát nem egyszerűen az, hogy bevisz a tanár valamit, bemutatja a rajzát, bemutatja, aztán kiosztja az anyagokat, na ezt fogjuk megcsinálni, itt mérjétek, ott mérjétek, így állítjuk össze, kész. Hanem akkor egy problémahelyzetet kell teremteni. Van egy szükséglet, szükségletet ki kell elégíteni, minden munkának ez a kezdete, valamire, valami kell. Olyan módon megnézni a problematikáját, mit tudok, mit nem, és akkor elkezd az ember gondolkodni, és a szükségletből indulunk ki. Én tudom, hogy mit fogunk a végén majd készíteni, a gyerek még nem tudja. Felvetem a szükségletet, legyen az egy tárolódoboz, vagy bármi, de nem azzal, hogy megcsináljuk a doboz, hanem hogy kell. Na most közösen megbeszéljük, hogy mit kéne tárgyalni, milyen tárgyat, akkor olyan méretű doboz kell, milyen anyagból legyen, hogy erősítem össze, mit csináljak még végén, ugyanilyet csinálnék-e még egyszer, ha csinálnám, vagy közben más ötletem is támad, rengeteg gondolkodás, és nagy igazi technikai problémák megoldásáról pedig egyszerű modelleket csinálni, mondjuk egy hídnak a megépítéséhez, majd csinálunk magunknak egy kis hídmodellt, akár kartonpapírból, bármiből, amit ugye vagy alá kell támasztani, vagy tehát modellezem, vagy pedig függesztem, közben az igaziról tanulok egy csomó dolgot, a végén pedig konkrétan alkotok valamit, tevékenységet. Akkor sok mindent megismerek, másrészt én azt mondtam, hogy a munkának jó lenne egy önálló, vagy jó volt ez az önálló tantárgy, tudnék, nem beszélnek ennek a motivációs hatásáról is. Mert azt mondja, hogy ugye, hogy jó, hogy megtanultad, hogy kell mérni egyáltalán. Meg tudod kémiából, hogy ez milyen anyag, meg milyen. A matematika is kell, hát ki kell számolnunk dolgokat. Ezek nem azért vannak, hogy téged nyúzzanak, hanem szükség van rá. Stb. És a képességfejlesztő oktatásnak a híve vagyok, a képességek pedig csak az adott képességre vonatkozó tevékenység tervszerű gyakorlásával alakul ki. Magyarán, most egyszerűsítsünk egy valamit, gondolkodás is úgy fejleszthető, hogy gondolkodtatok. És akkor interaktív a munka, gondolkodik, fejlődik, nem unatkozik, megszólalhat, részt vesz, nem azt nézi, hogy mikor van vége, érdekli a dolog, örül annak, amit megcsináltunk, és egy ügyetlenebb gyerek is sikerélményre, vagy egy kevésbé okos gyerek is sikerélményhez jut azáltal, hogy alkottam valamit, amit hazavihetek, megmutatom anyukának. És így tovább. Stb. Tehát egy ilyenfajta pedagógiát képzelünk el. Na most a technika az egy mesterséges környezet, amiben élünk. Ha jól belegondolunk, a természeti környezetből sajnálatos módon egyre kevesebbet észlelünk. Azon, amit építettünk, azzal dolgozunk, amit beszerezhetünk, ezzel fűtünk, azzal fűtünk, minden más. Van ott egy technikai rendszer. Háztartással is foglalkozni kell, ugye annak is vannak eszközrendszere, van egy csomó tudnivalója, és így tovább. Tehát egy élettérben mozgok, az élet ennek a működését valami módon meg kell szervezni. Most nem erre gondolok, hogy írjunk házi szabályt, azt is lehet, ez inkább szokásrendszer, de mindenképpen életszervezés. Na most azt mondjuk, hogy ez az élet a legkisebb emberi egységben, családba zajlik, és hogyha tervezem ezt az mindennapi tevékenységet, egyen nagyobbat is léphetek. Megtervezhetem, hogy egyáltalán mit akarunk elérni az életben. Ezt mondhatnám életvitelnek. Legyen egy vezérfonál, ami mellé építek mindent. Mit szeretnének a gyerekek, mit szeretnénk én, hogy szeretnénk élni, mibe akarunk lépni, és így tovább. És így adódott ez, hogy ha a munka, tevékenység, gondolkodás, élet ennyire összefügg mindennel, hát akkor egy kis pedagógus gondolkodással azt mondja az ember, hogy mi lenne, hogyha beszélgetnénk arról, hogy hogyan tervezzük meg, milyen legyen ez a vezérfonal. És akkor így eljutottam, a kiadó vevő volt erre, olyan értelemben, hogy elkészült ez a könyv. A 9.-10. osztályt már akkor úgy számolták, még, de lehet is úgy számolni, a kötelező iskolai képzésre, tehát 16 éves korig járnak a gyerekek, ugye nem 8 évig, hogy a legnagyobbak gondolkodtatására egy ilyen könyvet tudunk adni. És akkor még eljutottunk megint oda a pedagógiai választás, hogyha az iskolába meg választani lehetett, most körülményeket meg mindenki visszagondolja, hogy emlékszik rá, lehetett választani, vagy kellett a gyerekeknek választani, hogy hittant akarnak tanulni, vagy pedig etikát. Most az etika, hisz a maga a szó is a gyerektől is távol esik, vagy valami. Tulajdonképpen bújtatott erkölcs tan az etika. Etikusan járok el, akkor általában úgy néz ki, hogy erkölcs szabályai szerint mozgok a környezetembe, és akkor már ott is vagyok akkor. Na hát akkor hogy éljem ezt az életet, milyen célok irányába?
0: Ez a könyv valóban egy nagyon komplex, hiszen erős kultúra hordozó jellege is van, hiszen gyakorlati példák a történeti utalásokkal együtt, ha tetszik, magyarázza, tanítja a munkát, az élet szervezését, tehát ez egy ilyen, úgy tetszik, egy ilyen iránytű is lehet egy fiatal életében.
1: Igen, hát először egy viszonylag hosszabb bevezető részen minden gyereknek el kéne fogadni, hogy valamilyen módon születik egy szabályrendszer. De ezt nem is így fogalmazom. Egy rendszer, ami szerint élni szeretnénk együtt másokkal. ezt nevezhetnénk erkölcsnek is, ugye mi a jó a másiknak, mi a rossz a másiknak, stb. És van egy ilyen kialakult szokás, nevezhetjük erkölcsnek, ami kultúra függő egyébként. Sok helyen azért az ázsiai a kultúrája, életvitel, egész gondolkodása más, mint a keresztényeké. Hát azért a gondolkodást, tehát el kell jutni oda, hogy végül is szükség van szabályrendszerre. Az erkölcs nincs részletesen leírva. Az egy nagyon tág fogalom. Van egy szűkebb része, amivel aztán mindenki találkozik. A jog, ahol a legfontosabbakat meg is fogalmazzák, konkrétan kötelezővé teszik, és a szankciókat is mellé teszik, tehát hogyan büntetik azt, mivel, mennyire, azt, aki ezeket megszegi. Ezek a legfontosabbak. Tehát van egy csomó, ami nem sért jogot, de az erkölcset igen. A megítélés, hát ez nagyon sok példát mondhatnánk.

0: És ugye nagyon fontos megtartó erő az erkölcsben a maga a hit is. Te a egyház községnek is tagja vagy, templomban is rendszeresen találkozunk, onnan is ismerjük egymást. Adódik a kérdés, hogy számodra mit jelent a hit?
1: A hit mindenképpen egy támasz és egy erőforrás. Amikor szabályokról beszélünk, eljuthatunk oda. Egy hosszabb bevezetés van itt a könyvben, hogy különböző kultúrák hogyan jutottak el oda, hogy valamit megalkossanak. Hát többek között mi eljuthatunk akkor a 10 kőtáblához ilyen módon. És hát azt mondom, hogy az életvitel tulajdonképpen megfogalmazásra került, ha nagyon belegondolunk. Gyerekként furcsa volt, mikor az első ábrákat láttam, hogy két táblát hoz Mózes, és nem öt van rajta, hanem 3 és 7. De hát ma már könnyű ezt elkülöníteni ilyen módon. Az első 3 az Istenhez fűződő kapcsolat, 7-től 10-ig pedig az emberek kapcsolata, ahogy Isten ezt megfogalmazza, hogy ez jó lesz mindenkinek, ha így csináljátok. És éppen ezért van, még hallottunk olyan pápai megnyilatkozást is valaminek a kapcsán, hogy nagyon sok hitetlen ember, aki teljesen erkölcsös, a társadalomba elfogadott és tisztelt ember lehet, és azt mondják, hogy hát az ő magánügye, hogy mit kezd az első táblával, de a másik táblát betölti, ez egy rendes ember, akit példaként lehet állítani sok mindenkihez. De mindenképp eljutottunk oda, hogy a keresztény életforma, a keresztény hit, ez kell, és egy példát kell mondanom, említettem, hogy milyen szegénységben, türelemben nőttek fel a szüleink is, meg mi magunk is. Azt mondja, hogy hit nélkül édesanyám ezt nem bírta volna.
0: Édesanyádról régebben meséltél egy történetet, hogy volt egy dicsőségfal.
1: Igen. Hát amikor beszélt, hát úgy alakult a lakásberendezésnél. Hát először is volt egy gyűjtemény, amit megőrzött mind a hetünkről, meg volt a kis sapka, amit kaptunk csecsemőként. Ez megvolt. A másik fontos gyűjteménye volt mindenkinek az érettségi fényképe. Ott volt egy helyen 7 fénykép, és azt mondta, hát ez az én életművem.
0: És valóban így. A hithez a közösség is hozzá tartozik. Említetted, hogy felmenőid sorában is vannak fertelmesterek, és te magad is a fertelmesteri közösség oszlopos tagja vagy. Hosszú ideig a vezetésben is a negyedben részt vettél. Mi köt téged a fertelmesterséghez a tradíciókon kívül? Számodra mit jelent ez a testület?
1: Hát mindenek előtt egy rendkívül fontos személyes kapcsolatot. Tartozok valahová. Méghozzá olyan emberekhez, akik elfogadnak olyannak, amilyenek vagyunk, elfogadjuk egymást, segítjük egymást, eszmét cserélünk, együtt dolgozunk, zömével igazán jó barátok vagyunk, jó viszonyban vagyunk mindenkivel, vannak, akikkel egy fokkal még közelebb, mondja. Tehát a barát talán ott kezdődik, amikor valami személyes gondját is elmeri mondani valakinek, ami nem tartozik, csak jó esik beszélni róla, például. Igen. Tehát mindenképpen egy olyan közösség, az egész városra is. Másrészt pedig egy olyan közösség, ami a keresztény hagyományok őrzését tekinti fő feladatának, őrzését és gyarapítását, ahogy adódik. Ebben ezzel az eszmerendszerrel teljesen egyetértek, és emberi közösségekre szükség van, a legszorosabb ez. Hasonló közösség volt az egyház közösség is, de zömmel mind a ketten, illetve legalábbis a fele mindkettőnek tagja. Ez összeolvad szinte, és szerencsés módon működik ez a terület is. Ugye? Tehát a vallás mindenképpen egy megtartó erő, egy segítség, ami segít a nehézségeken túl élni. Hát igazán mély hitet élni nem is olyan könnyű. olyan szempontból, hogy az ember meg van áldva, vagy meg van várva azzal, hogy gondolkodni szeret, és magyarázatot keres sok mindenre. Na most itt nem szabad nagyon messzire menni, mert úgyse tudunk a végső dolgokra magyarázatot adni. Már gondolok arra, hogy a filozófiának a két ága is. Hát van, aki elismeri a szellem elsőbségét, akit Istennek nevezünk, ugye a másik pedig az anyag tulajdonsága az, hogy állandóan mozog, változik, fejlődik, hogy azt termelte ki magába a tudatot, és hát és így tovább, és így tovább. De egyik se tudja teljesen kézzel foghatóan bizonyítani. Bizonyíték van olyan, amit elfogadnak. Ez megint egy külön dilema. Én azt mondom, hogy szerencsés ember az, aki mélyen tud hinni, óriási erőforrás, vigasztalás. És sokszor van úgy, hogy az ember tényleg fohászkodik valamiért, és mégis oldódik azért. Tehát azért vannak jelek, hogy létezik azért ilyen.
0: És a közös imádságnak is van ereje, hiszen igen, ebben a stúdióban, ahol ülünk, az említett fertelmesteri közösség két hetente rózsafüzért imádkozik, és ennek a csoportnak te is tagja vagy, te is rendszeresen szoktál érkezni ide.
1: Igen, hát most a rendszerességben egy kis hiba csúszott már sok egyéb ok miatt, de ide tartozónak érzem magam. És hogyha kicsit ritkában is megpróbálok eljönni, az a különbség az, hogy itt egy olyan szintén egy olyan baráti társaság van, akinek már megvan az ülőhelye, és megvan az, hogy senkit nem szorítok ki abból, hogy mondja a tizedeket, viszont amikor jövök, mindig vannak könyörgések egyebek, akkor valamelyiket elmondhatom. Tehát együtt imádkozunk, és a könyörgésben még részt is veszek. És ez főleg az első ilyen alkalmakkor éreztem ennek az erejét, hogy mennyire más, hogy mennyire át tudja adni a gondolatokat, kikapcsolva mást, bele tudja élni az imába. A közösségnek egyébként mindig óriási befolyása van tudat alatt is az emberekre, bárhol, foci meccstől kezdve, akár a rózsafűzérig is jó együtt imádkozni, így mondhatnám.
0: És ugye mi férfiak azért szemérmesebbek vagyunk, vagy szégyenlősebbek, hogy a férfiak együtt imádkoznak, az sajnos egy ritkább dolog manapság.
1: Igen, és ez örvendetes kivételként szoktak, kivételek egyikeként, mert lehet, hogy van még az országban valahol, de nem olyan sok. Igen, van egy ilyen szemérmesség. Én azt mondom, hogy ez nem olyan dolog, amit szégyelni kellene. Nyugodtan. Nyugodt lélekkel vállalja fel az ember. Igen, is szoktam, és kész. És akinek nem tetszik, ne törődjön vele.
0: A beszélgetés elején említettük, hogy a közelmúltban töltötted be a 90. esztendődet. Ha néhány gondolatba kéne összefoglalni ezt az életpályát, hogy mik a legfontosabb tapasztalataid, akkor mit mondanál? Ha lenne egy rövid kis cédula, amire fölírhattad, mit írnál rá?
1: Hát nagyon nehéz ebből a sokból valamit kiemelni, akkor talán így mondanám, hogy sokan mondták, hogyha egy dologra koncentráltam volna, akkor Isten tudja, hova vihettem volna. Mert mondjuk tehetséggel megáldott az Úr, mások megállapítása szerint, nem én mondom, meg hát mondjuk az eredményeim alapján talán mondhatja is az ember. Viszont én így éreztem jól magam. Sok minden érdekelt, engedtem a kíváncsiságnak, élveztem, amikor művelem, örültem a sikernek, és ezek a területek akkora komplex ismeretet adnak, hogy megmerem fogalmazni azt, hogy a világ működését, egész világ működését értem nagy vonalakban. Tehát minden tudománynak a legfontosabb alapjait és az egymáshoz való viszonyát is nevezhetjük általános műveltségnek, mondjuk. Ez a része. Ez megvan, és ebből el is mondhatnánk, hogy műveltségünknek két része van. Az egyik könyvben beleírtam azt, hogy két körrel lehet ez bizonyítani. Van egy nagy kör, azon belül két kisebb kör. Nagy műveltség. Az egyik kör az általános műveltség, a másik a szakmai műveltség. Most, hogyha ezeket összetolom, van egy közös metszet. hogy ez a metszet mekkora. Ez kiterül, ahol nagyon kicsi, vagy nincs a szakbarbár, akinek meg csak az az elmélet van, az meg egy álmodozó, tehetetlen ember. Tehát mind a kettőre szükség van, mind a kettőt érzem. Hát az arányokat nem is akarom eldönteni, hogy hol van. Az kétségtelen, hogy a művészetek, a humán terület ugyanúgy vonzott mindig, mint a konkrét gyakorlati tevékenység. Éppen ezért lett volna nehéz erről lemondani. Tehát ne álljon ellen az ember tanácsom szerint annak, hogyha valami nagyon érdekli, szakítson rá időt. Aztán vagy abba hagyja, vagy beépül egyéb, de az, hogy eleve meg se próbálom, az nem jó. Ez a próbálkozásaim egy része kényszer volt, másik praktikus volt, a harmadik meg inkább bonzott. Sok minden érdekel, mai napig is sok minden érdekel.
2: Dr. Vas Miklós, nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgettünk.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A keresztény imádság fajtáiról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A katolikus egyház katekizmusának kompendiumával összevetve fogalmazhatjuk meg a következőket. Hogyan imádkozott az első jeruzsálemi keresztény közösség? Az apostolok cselekedeteinek elején olvassuk, hogy az első jeruzsálemi közösségben, melyet a Szentlélek tanított az imádságos életre, a hívők álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben, tehát a szentmisében és az imádságban. Apostolok cselekedetei, második fejezet, 42. vers. Hogyan tevékenykedik a Szentlélek az egyház imádságában? A Szentlélek a keresztény imádság belső mestere, neveli az egyházat az imádságos életre, és egyre mélyebbre vezeti a szemlélődésben, és a Krisztus kifürkészhetetlen misztériumával való egységében, az apostoli és a kánoni írásokban, a Szentírásban található imaformák irányadók maradnak a keresztény imádság számára.

Tisztelt rádióhallgatók, mostani elmélkedésünkben a keresztény imádság fajtáiról fogunk közösen elgondolkodni. Az imádkozás módja szerint imádkozhatunk szóval, gondolattal, érzelmeink, belső küzdelmeink, munkánk, önmagunk fölajánlásával. A szóval, halkan, hangosan vagy énekelve végzett imádság, a szóbeli imádság, és ennek párszavas formája a röpima. A röpimákkal nagyon sokat elérhetünk, és nagyon fontos, hogy minél több röpimát megtanuljunk. Például Jézusom, szentséges szíve, szeretlek. Jézusom, segíts nekem. Szűz Mária, szebbültelen szíve, könyörög érettem. Szent József, te benned van bizodalmam, és így tovább. A gondolattal, szándékkal, akarattal, a bűnbánat vagy a szeretet érzületével végzett imádság a benső vagy elmélkedő ima, elmélkedés. Ennek elmélyültebb változata a természetes vagy természet fölötti szemlélődés. Tehát összefoglalva, módja szerint szóbeli imádságot különböztetünk meg, formájuk szerint a következő imákat különböztetjük meg. Mit jelent az, hogy formájuk? Azt jelenti, hogy tartalmukban és céljukban különböznek. E szerint van kérő, közben járó, áldó, hálaadó, dicsőítő, engesztelő és felajánló ima. A kérő imában elsősorban anyagi és főleg lelki valóságokat kérhetünk, és bocsánat kérő ima is van, de a legfontosabb, hogy Isten országát, Jézus Krisztus uralmának beköszöntét kérjük. Erről szól az Úr imája, vagy a hét kérés imája is. Például jöjjön el a te országod. Aztán a közben járó imában másokért járunk közben az Isten szent színe előtt. Ez a kérésnek egy sajátos fajtája, sajátos megnyilvánulása. Azt is tudjuk, hogy nem csak a kérés és a közbenjárás fontos, hanem az, hogy áldjuk Istent, áldjuk azért, mert mindent tőle kaptunk, minden az ő ajándéka, és ezekért, az ajándékokért mondunk hálát. Ilyen áldó ima az egyház történelméből, Assisi Szent Ferenc naphimnusza, vagy pedig a Szentírásból a Benediktus, amelyet a Boldogságos Szűz Mária rokona, Zakariás pap mond, áldott az Úr atyáink Istenemet, meglátogatta és megváltotta az ő népét. Aztán a hálaadás. Erre is gyönyörű példákat találunk. A Szentírásban is, az egyház liturgiájában is, és az egyház történelmében is, a szentek életében is. Például Károly testvér Sárdő Fukó imája, atyám, rád hagyatkozom, tedd velem, ami neked tetszik, bármit teszel is velem, megköszönöm, kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak akaratod teljesedjék bennem és minden teremményedben. Ez egyúttal egyébként felajánló imádság is. Van, amikor az imádságok, a különböző formák ötvöződnek egymással.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk majd a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. 100 éves a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola és 80 éves a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium Törökszent Miklóson. Mindkét intézményben iskolatörténeti kiállítás nyílt a tanév elején. A jubileumi tanév nyitószentmisét pedig Juhász Ferenc pasztorális helynök mutatta be a Szent Háromság templomban. Beszédében az evangélium üzenetét kapcsolt össze az előttünk álló tanévvel. Úgy fogalmazott, a templomra tekinthetünk úgy, mint Isten tantermére, ahol a csengő helyett a harang szól. Ahogy az iskolában a pedagógusok a tudást adják át tovább szavaikkal, úgy Jézus is szóval tanított, olyan szóval, amelynek ereje és hatalma volt. Az ünnepi alkalom végén Bordás Péter atya megáldotta az első osztályosok iskolatáskáit, a legkisebb bercsényisek pedig megkapták az iskola logójával ellátott nyakkendőket is, ezzel jelképesen is a közösség tagjaivá váltak. 2000 gyermekiskola kezdését segíti az Adni Öröm kezdeményezés. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország most zárult közös tanszergyűjtő akciója során a vásárlók több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, az adománykártyákból pedig több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze. Csaknem kétszeres keretösszeggel több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az apácai ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményektől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. A Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és ahogy fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. Világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyozta, a Tisza kormány számára legfontosabb a magyar emberek és a vállalkozások érdekeinek képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad biankó csekket. Közölte azt is, hogy fogadja António Costát is, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Magyarország harmadszor is megakadályozta Ukrajna EU csatlakozási folyamatának előrehaladását, ezúttal nem hagyta jóvá a második és harmadik tárgyalási csomag átvilágítási eredményeit. Hazánk ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev előbb tegyen lépéseket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmében. A fejleményekről az ukrán Kijev Poszt számolt be. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név is napvilágot láthat, lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex portálnak.

0: Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Végül az időjárásról. Összefüggő vastagabb felhőzet vonul majd át északnyugatról kelet-délkelet felé napközben. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, délután aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

Leo pápa új katekézis sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. 14. Leo szentmiséje a Teremtésvédelem imavilágnapján. Hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk.

0: Leó pápa új katekézi sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. A Szentatya szeptember 2-án szerdán délelőtt ismét a Szent Péter téren tartotta meg az általános kihallgatást, amelynek keretében új katekézi sorozatot nyitott. Miután a nyár folyamán 8 részben a zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúcióját elemezte, ezúttal a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióját magyarázza, amely az egyház és a kortárs világ kapcsolatát értelmezi. Az eredeti dokumentumot 6. Pál pápa írta alá 1965. december 7-én, mint a katolikus egyház püspöke. Az egyház meghallgatja a világot és szolgálja azt, szól az első katekézis hivatalos címe, amely az egyház két alapvető vonását rögzíti, a világ figyelmes meghallgatását és szolgálatát.
1: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: A mai találkozóval a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról kezdünk elmélkedni, amelyel a II. Vatikáni zsinat egy alapvető témát kívánt feltárni, az egyház kapcsolatát a kortárs világgal, kezdte katekézisét Leó pápa. Szent 23. János már 1962. október 11-i beiktatási beszédében is bírálta a végzett prófétáit, akik, bár a vallás iránti buzgalom lángol bennük, azt hangoztatják, hogy korunk a múlt századokhoz képest sokkal rosszabb, sőt, odáig mennek, hogy úgy viselkednek, mintha nem lenne mit tanulniuk a történelemből. Ezért kapták a zsinati atyák a feladatot, az emberi események jelenlegi állapotában, amelyben úgy tűnik, hogy az emberiség egy újabb rendbe lép, inkább az isteni gondviselés titokzatos terveit kell látnunk, amelyek az egymás követő időkben az emberek munkája révén és gyakran várakozásaikat felülmúlva valósulnak meg, és amelyek bölcsen mindent, még a kedvezőtlen emberi eseményeket is az egyház javára rendeznek. 3 évvel később a Gaudium et Spes dokumentum kérdetése ezt a megkülönböztetést az egyház természete lényeges vonásaként ismerte el, és mint lelkipásztori küldetésének alkotó elemét írta le. Innen ered a lelkipásztori konstitúció meghatározás. Ez nem naív optimizmus kérdése, hanem Krisztus misztériumához való megújult hűségé, aki megtestesülve úgy döntött, hogy osztozik életünkben, mindenben hasonlóvá lett testvéreihez, ahogy a zsidókhoz írt levél írja. Magára vette a bűn következményeit, meghalva váltságul adta magát mindenkiért.
1: Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa.
0: Ez az emberiséggel való megosztás az az út, amelyet Krisztus kér az egyháztól. Ezért a Gaudium et Spes zsinati konstitúció azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az egyház magáénak érzi a kor embereinek, különösen is a szegényeknek és minden szenvedőnek örömét és reményét, bánatát és gyötremét, tanította a Szent Atya katekézisében. Ez egy olyan megosztás, amely arra hív minket, hogy hagyjunk fel minden passzivitással és közönnyel a kibontakozó eseményekkel, a történelemmel és az emberek életével szemben, különösen a ma tapasztalt, gyors és mélyreható változások fényében. Nem maradhatunk érdektelen szemlélők. Ehelyett a szívünkkel kell hallgatnunk, hagynunk kell, hogy a kihívások elérjenek minket, és be kell kapcsolódnunk abba. Krisztussal és lelkének erejével támogatva a hívők arra kaptak meghívást, hogy vállalják testvéreik nehézségeit, különösen azokét, akiket igazságtalanság, diszkrimináció és erőszak gyötör. Valójában csak a megosztás és az elkötelezettség révén juthatunk el megfelelő válaszokra, mindig annak a bizonyosságnak a támogatásával, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetik az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk, ahogy Pál apostol írja a rómaiakhoz írt levelében. Ebben az értelemben az emberiséghez való közelség utat nyit az események és maga a kinyilatkoztatás mélyebb olvasásához, és ugyanebből a perspektívából a Gaudium et Spes emlékezhet az egyház állandó kötelességére, hogy vizsgálja az idők jeleit, és az evangélium fényében értelmezze azokat.
1: Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena.
0: A zsinati konstitúció ezért felszólította az egyházat a megtérés állandó elkötelezettségére, hogy tanúságot tegyen arról, hogy semmiféle földi ambíció nem vezérli, hanem egyedül arra törekszik, hogy a vigasztaló lélek vezetésével folytassa Krisztus művét, aki azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, hogy üdvözítsen, hogy ne elítéljen, hanem szolgáljon, nem pedig, hogy őt szolgálják. Ez valójában nem pusztán erkölcsi beállítottság, hangsúlyozta a Szent Atya. Ferenc pápa emlékeztetett minket arra, folytatta a pápa, hogy az egyház számára a szegények melletti döntés teológiai kategória, még mielőtt kulturális, szociológiai, politikai vagy filozófiai kategória lenne. Arra kaptunk hivatást, hogy felfedezzük bennük Krisztust, hogy hangot adjunk ügyeinknek, de arra is, hogy barátaik legyünk, hogy meghallgassuk őket, megértsük őket, és befogadjuk azt a titokzatos bölcsességet, amelyet Isten rajtuk keresztül akar megosztani velünk.
1: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo.
0: A keresztény megosztás megköveteli tőlünk, hogy szembenézzünk a valósággal, és leleplezzük azokat az ellentmondásokat is, amelyek a mai világban a személyes és társadalmi életet jellemzik. Ilyen például a tudományos és technológiai fejlődés, amely mindig új lehetőségeket kínál ugyan, de csak egyeseknek, és amelyeket az emberek nem mindig képesek szolgálatukba, a saját szolgálatukba állítani, vagy a társadalmi élet törvényeinek világosabb ismerete, amelyet azonban bizonytalanságok kísérnek azt illetően, hogy milyen irányt kell adni neki, vagy ismét a gazdagság, a lehetőségek és a gazdasági hatalom nagyobb elérhetősége, amely sajnos ma is, akárcsak a zsinat idején hagyja, hogy a világ lakosságának nagy részét továbbra is éhség és szegénység gyötörje, vagy pedig a föld jövőjének megosztott tudatossága ugyanakkor a lemondás képtelensége az önző fogyasztásról és arról az illúzióról, hogy a háború hatékony módja a béke építésének. Végül Leó pápa arra hívta fel a figyelmet, hogy egy olyan korban, amelyet mélyreható változások jellemeznek, és amelyek aggasztó egyensúly hiányokhoz vezetnek, az egyház arra hivatott, hogy szolgálja az emberiséget, meghallgatva és átöleleve a szív legmélyebb kérdéseit és a benne rejlő vágyakat. Krisztusra mutatva, mint az egész emberi történelem kulcsára, középpontjára és végső céljára. Ezért az egyházban, minden szinten, minden korszakban meg kell valósítani Krisztus irgalmas kenózisát, önkiüresítését, aki nem tekintette zsákmánynak az Istennel való egyenlőségét, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltve, engedelmestett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, gaudium et spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: Kedves testvéreim, az öröm és a remény, a Gaudium et Spes, legyenek annak az egyháznak a megkülönböztető jegyei, amely hirdeti és tanúskodik az evangéliumról, miközben közel lép a mai kor embereihez. Zárta első katekézisét Leó pápa a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójáról. A katekézis követően a pápa a lengyel zarándokokat köszöntve megemlékezett arról, hogy Lengyelországban, teszem hozzá, miként Magyarországon is, kedden szeptember 1-ével megkezdődött az új tanév, amely újabb mérföldkövet jelent a tudás megszerzése és az új generációk nevelése folyamatában a szülők, az iskola és az egyház együttműködésének köszönhetően. A vallásoktatás és a katekéziseken való részvétel szélesítse ki a látókört, mélyítse el Isten és a világ ismeretét, és készítse fel őket a szentséggel gyümölcsöző vételére és a közösség életben való részvételre, szólt a Szentatya, majd apostoli áldását adta a részvevőkre.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: 14. Leó pápa, hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk. 14. Leó szeptember 1-én a Teremtésvédelem ima világnapján este 6 órakor szentmisét mutatott be Castel Gandolfóban a Borgo Laudato Si-ben, vagyis a Laudato Si faluban. Homiliájában arra hívta a híveket, hogy a mindennapok rohanásából kilépve álljanak meg a teremtett világ szépsége előtt, és ismerjék fel benne Isten szeretetének jeleit. A teremtés szemlélése ugyanakkor nem maradhat pusztán a természet szépsége felett érzett csodálat. Ökológiai megtéréshez, személyes és közös felelősségvállaláshoz kell vezetnie, hangsúlyozta a Szentatya.
1: Nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ci vengono rivolti due inviti alla contemplazione delle opere del Signore.
0: A liturgia olvasmányai két alkalommal is arra szólítanak, hogy szemléljük az Úr műveit. Kezdte homíliáját 14. Leó, megjegyezve, hogy ez különösen is könnyű a Castel Gandolfói kertek csodálatos környezetében. A bölcsesség könyve arra buzdít, hogy a teremtett világ szépségét és erejét szemlélve jussunk el annak alkotójához. Felületes magatartás lenne, ha megállnánk a tűz, a szél, a zúgó víz, vagy az égbolt csillagainak csodálatánál, és nem emelnénk tekintetünket ahhoz, aki mindezt teremtette, figyelmeztetett a pápa. A 18. Zsoltár ugyancsak arra ösztönöz, hogy emeljük fel tekintetünket. Az egek Isten dicsőségét hirdetik, az égbolt pedig kezének művéről beszél. Az egész teremtés a teremtő nagyságáról szól hozzánk, feltéve, hogy tekintetünk és szívünk nyitott erre a nagy misztériumra, hangsúlyozta 14. Leó. Máté evangéliuma szintén a teremtés szemlélésére hív, ugyanakkor különösen is kiemeli Isten ember iránti szeretetét. Jézus arra kéri tanítványait, hogy nézzék az égmadarait és a mezők liliomait. A teremtő számára ezek is értékesek, gondoskodik róluk, és szépségbe öltözteti őket. Ha pedig Isten ilyen bőkezűen gondoskodik a növényekről és az állatokról, mennyivel inkább figyel szeretett fiaira és leányaira, mutatott rá a pápa. A teremtett világ szemlélése tehát nem önmagáért való. Segít felismerni, hogy az ember nem magára hagyva él a világban, hanem egy olyan teremtés része, amely Isten szeretetéből született, és amelyben az ember különleges helyet és felelősséget kapott. Szeptember 1-én egyben megkezdődik a teremtett világ ideje, azaz 5 héten át tartó időszak, amelyet az egyház az imádságnak és a közös otthon gondozása melletti elköteleződésnek szentel. 14. Leó ennek kapcsán nagyon konkrét felhívással fordult a hívekhez. Arra buzdított, hogy ezen a napon és a következő hetekben szakítsunk néhány percet a mindennapi tevékenységek rohanásából, és ízleljük meg annak a nagy harmóniának a szépségét, amelynek mi magunk is részei vagyunk.
1: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla.
0: Állítsuk csendes üzemmódba az emberi tevékenység minden zaját, hogy meghalljuk a teremtés dallamos hangját, amelyben Isten mindenek alkotója szól hozzánk, fogalmazott a Szentatya. Leó pápa szerint ez a szemlélődés egyben az Úrral való találkozás útja, és éppen ebből a találkozásból indulhat el az, amit az egyház hiteles ökológiai megtérésnek nevez. Amikor a Jézus Krisztussal való találkozás következményei láthatóvá válnak abban is, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A teremtés szemlélése és a teremtővel való találkozás segít felismerni különleges helyünket Isten csodálatos tervében. Ugyanakkor tudatosítja személyes és közösségi felelősségünket is abban, hogy megőrizzük a teremtés eredeti harmóniáját. Ehhez azonban fel kell ismernünk saját mulasztásainkat és tévedéseinket is, hangsúlyozta 14. Leó. Ebből a felismerésből születhet meg az új elkötelezettség arra, hogy a teremtő akarata szerint helyreállítsuk a teremtmények közötti kapcsolatokat. A Szentatya ezen a ponton a teremtett világ gondozásáért tartott idei imanap üzenetének egyik központi gondolatát idézte fel. Izajás prófita felszólítását, hogy kovácsolják ekevasakká kardjaikat. Ez a bibliai kép arra hív, hogy azt, amit az ember a pusztítás szolgálatába állított, fordítsa ismét az élet szolgálatába. Még nem késő, hangsúlyozta a pápa. A teremtett világ ideje, amely október 4-én ér véget, mély megtérésre szólít bennünket. Amit pusztításra használtak, azt újra az élet szolgálatába lehet állítani. A szegények gondozására, az éhezők táplálására és a teremtett világ megóvására. A szeptember 1-én megnyitott teremtett világ ideje október 4-én ér véget, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusának, vagyis földi életből való távozásának 800. évfordulóját ünnepli az egyház. 14. Leó felidézte, hogy Ferenc pápa különösen is Assisi szegénykéjéből merített ihletet, amikor megírta Laudato Si kezdetű enciklikáját, és amikor életre hívta a Castel Gandolfói Borgo Laudato Si-t, amely most otthont adott a szentmise résztvevőinek.
1: Uniamoci dunque spiritualmente al poverello di Assisi, facendo nostro il suo cantico di lode.
0: A pápa ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy lélekben csatlakozzanak Assisi Szent Ferenchez, és fogadják szívükbe híres naphimnuszának dicséretét. Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel, különösen Urunk bátyánkkal, a nappal, idézte a szentatya, majd felelevenítette a himnusznak a holdért és a csillagokért, a szélért, a vízért, a tűzért és földanya nővérünkért mondott hálaszavait. 14. Leó pápa homiliája végén összekapcsolta a teremtett világ gondozását az egyetemes testvériség eszményével. Szent Ferenccel együtt meg akarjuk újítani elkötelezettségünket, hogy megéljük és előmozdítsuk azt az egyetemes testvériséget, amely elválaszthatatlanul összekapcsolódik a teremtett világ megóvásának feladatával, zárta a szeptember 1-i homiliáját 14. Leó pápa a Castel Gandolfói Laudato Si faluban.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Lésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a családról beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a családról fogunk beszélgetni. Arról a családról, mely Isten álmában szerepel, és azokról a családokról, amelyekben élünk. Amelyekben ugyan felismerjük Isten tervét, amelyek biztonságot adnak és szeretetet, a növekedés lehetőségét nyújtják számunkra, ugyanakkor mégis sok veszekedés, vita és fájdalom helyszíne is. A múlt alkalommal arról beszéltünk, ha emlékeztek rá, hogy Isten tervében milyennek alkotta meg a férfit és a nőt. Lehetjük, hogy az ember a teremtésénél fogva társas lény, a másikkal való közösségben érzi igazán jól magát, így teljesedhet ki csak az élete. Azt mondtuk, hogy saját képmására férfinak és nőnek teremtette Isten az embert. József Attila ezt úgy fogalmazza meg az embernek ezt a társra való utaltságát. Azt mondja, hogy hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Hogy valójában önmagunkat is igazán csak a másik személyben ismerjük meg. Mély értelme van annak is, ahogy a múltkor beszéltünk róla, hogy az asszony a férfi bordájából lett teremtve. Méghozzá ugye nem is akárhogyan, hiszen nem a férfi fejéből, hogy uralkodjék fölötte, nem is a lábából, hogy alacsonyabb rendű legyen az asszony a férfinál, hanem éppen a szíve tájékáról kivett oldalbordájáról alkotta meg őt az Úr. Ez is kifejezve, hogy egyenragú társa és egészen közelálló társa ő a férfinek. Hangsúlyozza ezzel is, hogy az eltérő tulajdonságaik ellenére mindkét lény azonos értékű. Tehát, hogy szépen kifejezi ezt a magyar nyelvünk is, amikor az asszonyt úgy nevezzük, hogy feleség. Ugye ennek az egy kapcsolatnak a fele. És egy két ember együttesen alkot egy egészet. Ádám és Éva, hogy a történet fogalmazza, ragaszkodnak egymáshoz. Megismerték egymást, és lettek ketten egy testé. Hát nem más képét látjuk itt, mint igazából a házasság megalapítását. A történet aztán a házasság feltételét is közli. Azt mondja, hogy ezért aztán elhagyja a férfiú az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Ugye ma is azt mondjuk, hogy igazából csak az érett, önmagukat ellátni és eltartani tudó, az egymásért való szolgálatot örömmel vállalni akaró, és felelősség teljes emberek alkalmasak a házasságra. Ádám és Éva az Úr áldását élvezték ott a paradicsomban, elmondja a történet, hogy ajándékul kapták az egész világ mindenséget, meghívást kaptak a fő benépesítésére és a teremtett világ gondozására. A Biblia összes további története is lényegében családok története. Az Ószövetség a zsidó nép élete, gyakorlatilag családok és generációk egymást követő sora. És a prófétai ígérek beteljesedése a megváltó születése is egy nagyon intim családi történet keretében tárul a szemünk elé. Maga Jézus is, amikor a családról beszél, egyébként épp egy válásról szóló vitában, visszautal a régi képre, az ős mintára, Ádámra és Évára, arra, hogy az Isten eredeti szándéka szerint teremtett emberpár, az első család, Ádám és Éva, és az Isten szándékára, hogy ők így ketten egyek, hogy az Isten képmására lettek teremtve, férfinak és nőnek teremtve, és egymás hűséges segítőtársául. Ez a sok-sok családtörténet emberi valóságában ugyanakkor számos tragédiát és fájdalmat is hordoz. Ismerjük Káin és Ábel, Ézsau és Jákob történetét, a betlehemi gyermekgyilkosság tragédiáját, vagy éppen a menekülő názáreti család félelmét. Melyik az első bibliai történet, amelyben a családtagok összevesznek? Megromlik a házastársak viszonya.
4: Ez a bűnbeesés volt.
2: Ugye, már az első emberpárnál ez a teremtett egység és harmónia megtörik. Valami történik. Valójában mi is történt ebbe a történetben? Mind vesztek össze a házastársak?
3: Az, hogy Éva engedett a bűnbeesésnek, a kígyónak, és emiatt elfogadta a tiltott gyümölcsöt, és ezáltal elfordultak Istentől.
2: Jól mondod, Gabi. Igen. Hogy tulajdonképpen ők lehet, hogy nem is egymással akartak összeveszni. Nem is egymással volt problémájuk, hanem azzal, hogy ők szembefordultak Istennel, annak lett valami következménye. Azzal, hogy már ők nem értek harmóniában Istennel, elutasították ezt a teremtett rendet, ebből kifolyólag megtört az ő kapcsolatuk is. Nagyon jól tudták, hogy a rájuk leselkedő kísértés erkölcsi ítélő képességük próbája lesz. Valójában a gonosz azzal vádolja az Istent, amiben ő maga a bűnös. És azóta is hányszor hangzanak el ezek a vádak, néha tőlünk is. Azt mondjuk, hogy ha van Isten, akkor hogy engedheti meg ezt és ezt? Vagy milyen Isten az, aki? Azóta is nagyon sokan azt gondolják, ugye, mint hogy olyan az Isten, amelyennek a gonosz lefestette. Hogy az Isten a teremtményeit megnyomorító, egy véreskező zsarnok, aki ellen egy jó érzésű embernek csak lázadnia szabad. A sátán, tehát már itt az első emberpárban elvetette a bizalmatlanság és a kételj magját. Ádám és Éva pedig döntés előtt állnak. Kinek higgyenek? Az Isten szerető, teremtő jóságának, vagy a sátánnak? Tudták ugyan, hogy Isten igaz és jó, mégis hagyták a hazugságot a lelkünkben elhatalmasodni. Talán azt szerették volna őszüleink elérni a törvényszegés útján, amire tulajdonképpen Isten is el akarta őket vezetni, de a szeretet útján, talán az Istenhez szerettek volna egyre inkább hasonlóak lenni, egyre inkább közelebb kerülni. Mi tudjuk, hogy a szeretet útján lehetséges az egyedül. Tudjuk, hogy a bűn az eltávolít bennünket Istentől. Ugye íme megjelenik az első hazugság, az első vádaskodás, ennek a gonosz tudásának az első gyümölcsei. Isten aztán ezt követően, mint egy megátkozza az első emberpárt, Isten azonban az átokban valójában Ádám és Éva tettének következményeit tárja fel előttünk. Hogy világosan lássák a döntésük eredményét, hogy világosan lássuk mi is, mi lesz a következménye annak, hogyha a teremtett világ rendjétől elfordulunk, Isten akaratától elfordulunk, és megmutatja nekünk a büntetés által az ellenség valódi arcát is. Mire figyelmeztet bennünket Isten? Mi lesz a következménye annak, ha elfordulunk tőle? Gabi?
3: Megsokasítom terhességet, kényeit, fájdalmak közepette szülök gyermekeidet. A gyermekek születése és felnevelése sok fájdalommal, kudarccal fog járni.
2: Mit ír még itt ez a történet nekünk?
4: Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad, tehát ellenségeskedés lesz a nő és a férfi fölött.
2: No, és végezetül még kapunk egy utolsó nagy büntetést. Itt mi lesz ez, Gabi?
3: Mert por vagy, és porba térsz vissza. Életünk vége a küzdelmes, fájdalmas, értelmetlen halál.
2: Igen, tehát azt gondolom, ezt kár szépíteni, nem? No, mindnyájunk közös öröksége ez. Minden nő és férfi, minden család szembesül az Istentől való elszakítottságunk, a bőre való fogékonyságunk, esendőségünk, gyengeségünk következményeivel.

0: a bűn egyetemességét, generációról generációra való öröklődését fejezi ki a Biblia szerkezete is. Ádám és Éva megromlott kapcsolata után a következő történet rögtön Káin és Ábel története, az első erőszak, az első gyilkosság története. Ugye látjuk, hogy az első hazugságot, vádaskodást rögtön erőszak követi, testvérek esnek egymásnak, családon belüli erőszak szemtanúi vagyunk. Minden családi veszekedés, válás, fizikai vagy lelki bántalmazás hátterében bizony számos ok húzódik meg. Akár a bibliai történeteket, akár Káin és Ábel történetét szemléljük, akár személyes tapasztalatok vagy véleményetek alapján mit gondoltok, mi minden állhat egy-egy veszekedés, megromlott családi viszony mögött?
1: Féltékenység, harag, rágalmazás, másik megértésének hiánya, félreértés, önzés.
2: Lehet a hazugság is.
0: Hazugság is, pontosan.
2: Rossz indulat, sértettség, önzés, félreértés is.
0: Akár félreértés is, igen. Van esetleg? Mindenki szokott otthon veszekedni.
2: Hát most szerintem a mai világban sok családban van olyan, hogyha az egyik fél például több alkoholfogyaszt, és akkor ez amúgy a veszekedés.
0: Na, pontosan. Például.
1: Vagy a félreértés is gyakori lehet, hogy nem ugyanaz a gondolatunk egy adott dologról. Ez is adhat egy vitának úgymond táptalajt.
0: Igen. Gabi?
3: Például ugye a hazugság is, hogyha hazudunk a másiknak, és ugye ez kiderül, akkor ez is elég nagy vitát tud szülni.
0: Viki?
4: Szerintem legfőképp a féltékenység az, ami okot ad egy-egy veszekedésre.
0: Igen, nekem még eszembe jutott például a türelmetlenség. Hogy az is milyen sokszor oka egy-egy veszekedésnek. Többet várunk el a másiktól. Mást gondolunk róla, mint ami valójában. No, azon túl, hogy ahogy mondtátok, meg láttuk, hogy személyes rossz döntéseink, sértettségünk, önzésünk képes megrontani, még a számunkra igen kedves és fontos családi kapcsolatainkat is. Vannak-e szerintetek olyan külső tényezők, amelyek a családok belső egységét, harmóniáját fenyegetik?
3: Például, amikor a szülők sokat dolgoznak, és kevés idejük van, esetleg szegény körülmények között élnek.
0: Viki?
4: Ez az úgynevezett fogyasztói társadalom, amely eldobható termékként kezeli a partnereket is.
0: No, Anna?
2: Hát, meg ez a kultúrának nevezett kibontakozás, ami azt pártolja, hogy nem érdemes gyereket vállalni, meg hogy a pártválasztás és az elkötelezettségtől való félelem is így áthatolja ezt.
0: Tehát, hogy vannak olyan kulturális tényezők, amelyek nem kedveznek a családalapításnak. Bianca?
1: Hát a különféle társadalmi gazdasági rendszerek,
0: na,
1: amik nem támogatják a családok gyermekvállalását, vagy a társadalmi feladatának teljesítését, például időszülők, betegek, gyermekeknek a gondozását.
0: Ugye ezek a családok speciális támogatásra szorulnak. Vagy nem tudom, azt érzékelitek-e például, hogy a nyugat-európai társadalmak, ezek nagyon egy individualista szemléletet hordoznak. Ugye a legfőbb érték az az önmagunk megvalósítása. És hogy sokan, azért én azt érzem, hogy úgy látják, hogy egy család, amely bizony egy komoly elköteleződés, mindennapos feladatok, egy nagyon időigényes munka, és azt gondolják, hogy az ő személyes kibontakozásuk útjában áll. Ugye ezek, amiket mind felsoroltatok, ezek mind-mind olyan tényezők, amik igazából a családokat kívülről fenyegetik. Ferenc pápa a következő kapcsolatainkat, családjainkat veszélyeztető tényezőkre hívja fel a figyelmünket. Kérlek benneteket, hogy olvassuk már fel ezeket a Ferenc pápának ezeket a gondolatait, és kicsit beszéljünk róla. Bianca?
1: Félelem, melyet a maradandó elkötelezettség távlata ébreszt a szabadidő megszállott féltése miatt.
0: A félelem az elkötelezettségtől. Most még annyira nem égető ez a probléma számotokra, de aki 20 évesen nem gondol egy ilyen kérdés komolyan át, az lehet, hogy lecsúszik. Lehet, hogy éppen a férjéről csúszik le, mert éppen fontosabb dolga akad. Vagy egy pillanatnyi benyomás miatt. Hogyha nincs arra időnk, hogy a másiknak időt adjunk, akkor bizony egészen fontos dolgok kimaradhatnak az életünkből. No, Anna, mit ér nekünk még itt Ferenc pápa? Mire hívja még fel a figyelmünket? Mi az, ami veszélyezteti a családokat?
2: Az érzelmi kapcsolatok tárgyasítása. Az érzelmi kapcsolatokra átáramlik az, ami a tárgyakkal és a környezettel történik. Minden és mindenki kiselejtezhető, mindenki használ és eldob, pazarol és rombol, kizsákmányol és kihasznál, amíg csak lehet.
0: Van ezzel kapcsolatos tapasztalatotok?
1: Személyes tapasztalat nincs, de azért találkozni olyan emberekkel, akik mint egy tárgyra, vagy fogyasztói cikként gondolnak másokra, tehát hogy van egy jelenlegi párja, aztán talál egy szebbet, jobbat, esetleg anyagiakkal jobban bűvelkedő szemét, és akkor idézőjelben átpártól elhagyja,
0: igen,
1: kidobja esetleg
0: vagy
1: a jelenlegi párját.
0: Vagy szerintem iskolai környezetben is azért az előfordul, nem? Hogy szerintem minden osztályban van egy-két olyan ember, aki akkor jó fej, amikor a háziját el kell kérni, hogy le tudja másolni.
2: Van az így, meg például azt is iskolában lehet mondani, amikor az egyik személy kihasználja úgymond a másikat, annak hivatkozva, hogy nagyon jó barátok, de amúgy nem tekinti annak így.
0: Ugye? Hogy ez nem más, mint az ember szinte egy tárgyként használom a saját céljaim elérése érdekében. No, Gabi, mire hívja fel a figyelmünket még Ferenc pápa?
3: Olyan kultúrában élünk, mely a fiatalok annyi mindennel kecsegteti, hogy ez őket eltántorítja a családalapítástól.
0: Na, mi minden lehet az, ami egy fiatal számára fontosabb lehet a családnál?
1: A karrier, a munka.
2: Például, hogyha azt tervezi, hogy az életét inkább utazgatással tölti.
0: Bizony. Vagy ugye, ahogy az előbb mondtuk, ez a szabadidő, hogy néha bizony a hobbink is, egy komoly hobbi is annak az útjába állhat, hogy elköteleződjem valaki mellett. Viki, van-e még, amit itt Ferenc pápa?
4: Igen, házasságot és családot leértékelő ideológiák, más házaspárok kudarcának tapasztalata, a házasság elutasítása, mert azt intézményesnek és bürokratikusnak tartják.
0: Látjuk, hogy azért nem mindenki gondolkodik olyan szépen a házasságról, mint ahogy mi most itt gondolkodunk róla. Vagy ahogy ezt a jóisten láttuk itt a Teremtés könyvében elénk tárta. Biztos ti is hallottátok már, ugye, hogy valaki azt mondja, hogy én nem fogok házasságot kötni, mert XY-nak se sikerült, ugye? Vagy akár, hogy a saját szüleim házassága is kudarcos volt, akkor nekem miért sikerülne? Ez az egész nem is igaz. Ez egy hazugság. Ilyen nincs. Hogy férfi és nő békében egymással éljen, ez képtelenség. Vagy azt mondják, hogy hát ott nem is fognak házasságot kötni, mert az úgyis csak egy papír. Ez csak egy ilyen hivatalos, egy jogi aktus, igazából semmi értelme nincsen, akkor meg minek? Vagy milyen ideológiákkal találkozhatunk, amik a házasságot igazából negatív színben tüntetik fel?
2: Mint például a családok ökológiai lábnyoma túl nagy.
0: Igen. Vagy miket hallunk még?
3: Meg vannak ezek az úgynevezett zöld mozgalmak, amik azt mondják, hogy ne szülj gyereket.
0: Ugye ezek mind nem tesznek jót a család renoméjának. Ezek igazából mind olyan üzenetek, amelyek nem azt erősítik bennünk, hogy igenis, az életrendje az, hogy felelősen elkötelezzük magunkat a párunknak, hogy családot alapítsunk. Ugye nem azt üzenik felénk Isten eredeti tervét, amely az embert boldogságra hívja, méghozzá boldogságra egy társ mellett, hanem valójában az embert magányra ítéli. Na, ismertek-e olyan társadalmi, kulturális trendeket, amelyek elválasztják a családtagokat egymástól? És nem kell itt semmi nagy politikai mozgalmakra gondolni, hanem ami a mindennapjainkban. Szerintem ti számotokra is tapasztalható valóságok.
2: Elektronikai eszközök azon belül is, telefon, meg számítógép így.
3: Ha esetleg az egyik szülő külföldön dolgozik, vagy korán kell bölcsdébe adni a gyereket.
0: Igen. Ugye ezek mind olyan dolgok, amik elszakítják a családtagokat egymástól. Ugye régen még csak a tévé volt ilyen, de most már, főleg a kisfiúk, azok önkéntesen és dalolva vonulnak el a családi terített asztaltól, ugye, mert fontosabb dolgok van. A Gabi utalt rá, hogy bizony, hogy az is elválasztja a családokat, nem is gondolunk rá, amikor egy kicsi babát, ugye idő előtt kell egy állami intézményre bízni egy anyukának. Vagy azért, mert egyedül van, és nem tudja egyedül nevelni, vagy mert vissza kell mennie dolgozni. Ugye ezek mind olyan dolgok, aminek igazából nem kellene így történnie, mert mindenki tudja, hogy egy kis babának az anyukája mellett van a helye. Bianca, van-e még ilyen figyelmeztetés Ferenc pápától? Mi az, ami még fontos lehet a családok számára?
1: A tisztességes lakhatás biztosítása, amely alkalmas a családi életre. Az és arányaiban van a családtagok számával, ahol biztosítva vannak a család és a közösségek életéhez szükséges szolgáltatások.
0: Mit gondoltok?
1: Fontos az, hogy egy családnak a tényleg jó életkörülményei legyenek. Tehát az, ami az alapélethez szükséges, annak meg kell lennie, ahol élnek, a lakóhelyükön.
0: Ismertek olyan családot, ahol ez valamilyen téren sérül, és ebből nehézségeik adódnak?
1: Sajnos igen.
0: Nekem például az is eszembe jutott, hogy az online oktatás során, hogy nem is kell különösebben szegény családnak lenni, de hogy hány okos eszközre volt szüksége egy családnak, ugye, hogy ezt így kulturáltan túlélje. No, mi minden van, ami még a családok szándékaitól függetlenül fenyegeti az ő egységüket, békéjüket, Anna?
2: Gazdasági megszorítások, melyek kizárják a családokat az oktatásból, a kulturális életből és a tevékeny társadalmi életből.
0: No, mit okozhat egy ilyen gazdasági megszorítás a család életében? Ugye ez lehet egy kormányzati rossz döntés, vagy egy gazdasági válság.
2: Vagy ha éppen a család dolgozó felét elküldik, elbocsátják a munkahelyéről így.
0: Pontosan. Valaki például elveszíti a munkáját.
1: De például az is lehet egy ilyen megszorítása mondjuk a tankönyvekért, vagy iskolaszerekért. Tetemesebb összeget kell fizetni.
0: Igen, pontosan. Szerintem most itt Magyarországon nagyon sok család igen rosszul járna, hogyha hirtelen fizetni kellene a gyerekek tankönyveiért. Vagy gondoljatok bele, hogyha mondjuk tandíj lenne.
2: Pláne a három gyerekeseknek lenne a legrosszabb helyzet, igen, abban a helyzetben.
0: Ugye? Akkor azt ki kéne sakkozni, hogy melyik gyerek megy egyetemre, melyik fog dolgozni. Bizony. No, Gabi, milyen nehézségek adódhatnak még a családok életében?
3: Speciális helyzetű családok, amelyek különféle nehézségekkel küzdenek, beteg, fogyatékkal élő idősszemélyeket gondoznak, szegények vagy egyedül nevelnek gyermekeket.
0: Ugye itt látjuk, hogy eleve egy családod milyen sérülékeny, mennyi minden fenyegeti. Gondoljatok bele, hogy hát, hogyha még egy ilyen speciális helyzetben vannak. Ugye az Anna úgy mondta, hogy eleve nehezített pályán kell játszaniuk. No, még egy dolgot sorol fel itt nekünk Ferenc pápa. Viki, megosztod ezt velünk?
4: Az apa távol léte súlyosan kihat a családi életre, a gyermekek felnevelésére és a társadalomba való beilleszkedésére. Távol léte lehet fizikai, érzelmi, szellemi és lelki. E hiány megfosztja a gyermekeket a helyes apai magatartásmodelltől.
0: No, ismertek olyan családokat, ahol az apuka gyakorlatilag nincs jelen? És
2: van
0: nem kell
2: ahhoz. Van ismerősöm, akinek a apukája már több éve külföldön van, és csak ilyen egy hétre jön tan hazavissza Magyarországra.
0: Ugye, és el se váltak.
1: Hát nálunk most már 3 éve nem, de eddig ez jelen volt. Sajnos. Apukám 12 évig volt külföldön, és teljesen más úgy élni, hogy ő nincs otthon.
0: Bizony. Akkor ti ezt így megéltétek, hogy mit jelent, amikor apuka nincs otthon. És ha még dolgozik is, meg jól keres is, az a pénz az nem helyettesíti az ő személyes jelenlétét. No, látjuk, hogy a családok számos nehézséggel szembesülnek, és Ádámmal és Évával együtt elbuknak, megtörnek, de sokan ennek ellenére hűségesen cipelik terheiket, a családtagokat, és teljesítik hivatásukat, hogy a férfi és a nő kölcsönös szeretett közösségében a gyermekek otthonra leljenek. Mert a család ereje lényegileg abban áll, hogy képesek szeretni, és képes megtanítani a család minket szeretni. Bármilyen sérült is legyen egy család, a szeretetből kiindulva mindig növekedhet. Ezért adásunk végén Ferenc pápával közösen adjunk hálát a családokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
5: Hálát adok az Istennek, hogy sok család távol ugyanattól, hogy tökéletesnek lehessen őket mondani. Szeretetben él, teljesíti hivatását, s ha néhányszor el is botlik, halad előre az útján.
0: Amen.
6: Amen. Elhangzott műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
7: Napbúcsúztató.

testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemetek hódolata, olvasom a rómaiaknak írt levélben. Egyetlen ősi és jelenkori nép történetébe sincs olyan mélyen beleírva Isten szent neve, mint Izrael népének történetébe. Ez a nép ugyanis sem Isten nélkül, sem Istennel nyugton élni nem tud. Történelmi tragikumának itt a gyökere, mindig ebből sarjad. Megragadja Istent, miként ősatja, áldását kéri és méltán dicsekszik, hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk. Ugyanakkor szembefordul Jávéval, lépten nyomon lázad és vétkezik ellene. Nagy vezére Mózes mondja, gonosz és elvetemült nemzedék. Ezzel fizettek az Úrnak, te ostoba és balga nép. Hát nem atyád és teremtőd, létet adott neked és életben tart. Izrael népe remek művű zsoltáraiban méltán nézi le és veti meg a bálvány istenségeket. Mégsem eszmél rá, hogy Jáve az egészen más, nem lehet egyenlő rangú ellenfele vagy érdektársa az embernek, még Izrael népének sem. Izrael tragikus tévedése abban a föltételezésben áll, hogy Jávénak szüksége van az imádásra és az engedelmességre. E tévedésből következik, hogy így szüksége van Izraelre is, mert e népen kívül nem imádják őt a nemzetek. Mintha Isten és népe egymásra szorulna kölcsönösen. Hatalmunkban áll Isten hívása elől elzárkózni. Megakadályozhatjuk, hogy Jézus életének törvénye a milyenké is legyen. Megpróbálhatjuk Jézus életét, amennyire módunk van rá, életünkből kiküszöbölni. Mindez végső soron nem fog sikerülni. Jézushoz kötöttségünk, még személyes elutasításunk ellenére is, emberségünk alkotó eleme, s így az egyetlen, amit a kísérlettel elérhetünk az, hogy mennyei rendeltetésünket a pokolra cseréljük fel. Hozzád jövök Jézusom, mint beteg az orvosához a gyógyulás reményével. Te mondtad, hogy a betegnek van az orvosra szüksége. Így jövök eléd, mert te vagy ez az orvos. Az evangéliumi leprással kiáltom, Uram, ha akarsz, megtisztíthatsz engem. Arra kérlek, tölts el engem is azzal a szent bizalommal, melyel földi életed során a betegek hozzád folyamodtak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 2000 gyermekiskola kezdését segíti az Adni Öröm kezdeményezés. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország most zárult közös tanszergyűjtő akciója során a vásárlók több mint 110 ezer darab tanszert és iskolai eszközt ajánlottak fel, az adománykártyákból pedig több mint 2 millió forint támogatást gyűlt össze. Csak nem kétszeres keretösszeggel több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az Apáczai Ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményektől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. A Tisza párt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkelyes eljárást, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter annak apropóján írt, hogy Budapesten fogadta az Európai Néppárt elnökét. A kormányfő közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és ahogy fogalmazott, személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat. Magyar Péter kiemelte, a néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kiszabott napi 1 millió eurós bírság megfizetését. Világossá tette, hogy a továbbiakban is megvédjük a határainkat, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Hangsúlyozta, a Tisza kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és a vállalkozások érdekeinek képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad bianko csekket. Közölte azt is, hogy fogadja António Costát is, az európai tanácselnökét, akivel az unió új 7 éves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal. Magyarország harmadszor is megakadályozta Ukrajna EU csatlakozási folyamatának előrehaladását, ezúttal nem hagyta jóvá a második és harmadik tárgyalási csomag átvilágítását.

0: eredményeit. Hazánk ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev előbb tegyen lépéseket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelmében. A fejleményekről az ukrán Kijev Poszt számolt be. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor 60-80 ezer név is napvilágot láthat, lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex portálnak. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A kormány eddig összesen 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett feljelentést, nyilatkozta a tárcavezető. Elmondta például, hogy folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra, egyben jelezte, hogy ezekben az ügyekben is feljelentést tesznek. Novák Katalin volt köztársasági elnök, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán a volt államfő tanácsadójának meghallgatását is javasolja az Országgyűlés kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottságának Tiszás elnöke. Schumer Orsolya a bizottság alakulülés előtt elmondta, az iratanyagok feltárásával kezdik a munkát. Három szakembert kért fel az egészségügyi minisztérium, hogy átmeneti időre vállalják az országos kollegiális szakmai vezetői feladatokat, közölt az alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Porpáci Krisztina, Perjés Ábelt a házi orvosi, Rós Ágnest a házi gyermekorvosi, Dúl Zoltán pedig a fogorvosi területre kérte fel. A lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal tervezett, de meghiúsult támadás újabb eszkalációt jelent az unió területén, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. A támadás közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, nyomatékosította Ursula von der Leyen. A német kormány már közölte, Oroszországot tartja felelősnek a lipcse-hallai repülőtéren még augusztus 4-én történt dróntámadásért. Az eszközre, amely robbanószerkezetet szállított, ukrán teherszállító gépek közelében bukkantak a kelet-németországi reptéren. A drón végül nem robbant fel, mert a detonátor a jelek szerint hibás volt. A nyomozók szerint egy másik vezető nélküli repülőeszköz ezzel párhuzamosan nekiütközhetett a közelben álló teherszállítógépnek. Az Európai Unió nagyon egyértelmű üzenetet küld Oroszországnak, itt az ideje befejezni az Ukrajna elleni háborút, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Luxemburgban, a Luc Frieden miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatóján. Antonio Costa kiemelte, a megfelelő utat nem a további eszkaláció és az agresszív magatartás kiterjesztése jelenti más országokra. Végül az időjárásról. Összefüggő vastagabb felhőzet vonul majd át északnyugatról kelet-délkelet felé napközben. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, délutára aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című regényének első részét Kovács Máté előadásában hallják.
3: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Aki nem olvasta a Tom Sawyer kalandjai című könyvet, mit se tudhat rólam, de az nem tesz semmit. A könyvet egy Mark Twain nevű úriember írta, és nagyjából az igazságot írta meg. Néha lódított egyet-mást, de azért a java igazság, amit írt. A lódítás nem veszélyes. Nem láttam még olyas valakit, aki egyszer vagy másszor ne lódított volna. Kivéve Polly nénit, az özvegyet, meg talán Mérit. Polly néni, Tom néni kéje, és Méri, meg az özvegy Douglasné mind benne vannak abban a könyvben, amely javarészt igaz könyv, csak imittam ott van benne lódítás, mint mondottam. Hát az a könyv azzal fejeződik be, hogy Tom meg én megtaláltuk a pénzt, amit a rablók eldugtak a barlangban, és gazdagok lettünk. 6000 dollárt kaptunk koponyánként, tiszta merő aranyban. Csuda látvány volt az a nagy halompénz egy csomóban. Thatcher bíró pedig kiadta kamatra, és az minden napra 1 dollárt hozott, évről évre pedig sokkal többet sem, hogy az ember tudná, mit kezdjen vele. Özvegy Douglasné fiának fogadott, és azt mondta, ki fog engem civilizálni. De nem volt könnyű ennyire a házában lakni, amilyen rémisztően rendes és finom volt az özvegy mindenben, és amikor már nem bírtam tovább, meglógtam. Bebújtam régi rongyaimba, és visszatértem az öreg hordóhoz, ahol azelőtt laktam, és megint szabad voltam és elégedett. De Tom Sawyer fölhajkurászott, és azt mondta, hogy rablóbandát akar alapítani, és én is beléphetek, ha visszamegyek az özvegyhez, és tisztességesen viselem magamat. Így hát visszamentem. Az özvegy sírt fölöttem egy sort, szegény elveszett báránykájának nevezett, és elmondott még sok mindennek, de ezzel nem akart semmi rosszat. Ismét bebújtatott az új ruhába, én meg csak izzadtam, mint a ló, és úgy éreztem, mintha kalodába csuktak volna. Aztán kezdődött megint a régi nóta. Az özvegy csöngetett, ha vacsorázni kellett menni, és pontosan meg is kellett jelennem. Amikor az ember már az asztalnál ült, nem láthatott neki az evésnek, hanem várni kellett, amíg az özvegy lesunja a fejét, és morog valamit az ételre. Pedig az igazán semmi hiba nem volt. De legfeljebb, hogy mindent külön-külön főzetett. Pedig ha mindent összehabar az ember, és kellőképpen leönti szósszal, hamarabb megtalálja az ízét. Vacsora után elővette a könyvét, és tanítani akart engem Mózesről, meg a kosárról. Én megiparkodtam mindent megtudni felőle. Egyszer azonban kibökte, hogy Mózes már jó régen meghalt. Hát ezután már nem nagyon törődtem vele, mert halott emberekkel soha ne legyen bajom. Rövidesen kedvem szottyant a pipázásra, és megkérdeztem az özvegyet, hogy szabad-e. De ő nem engedte. Azt mondta, hogy csúfszokás, és piszkos is, és hogy próbálják leszokni róla. Az emberek mind ilyenek. Olyasmibe ütik az orrukat, amihez nincs sütni valójuk. Az özvegy is Mózessel bajmolódott, aki nem volt neki semmiféle ijafia, és ami senkinek sem volt jó, hiszen már rég meghalt, engem bezzeg nyaggatott olyasmiért, amiben volt valami jó is. Pedig ő maga is tubálkozott, de az persze rendjén volt, hiszen ő csinálta. Az özvegy nővére, Watson kisasszony, egy pápa szemes, rémsoványvén kisasszony éppen akkor költözött oda hozzá, és mindjárt a nyakamra ült egy olvasókönyvvel. Egy teljes óráig nyaggatott, akkor az özvegy azt mondta, hogy pihenjünk. Én már nem is bírtam volna tovább. Majd meghaltam az unalomtól az alatt az óra alatt, és már nem bírtam egy helyben ülni. Miss Watson meg ilyeneket mondott, ne tedd oda a lábad, Huckleberry, meg ne ülj olyan görbén, Huckleberry, ki a mellett? Aztán megint csak, ne ásíts és nyújtózkodj, Huckleberry, miért nem akarsz rendesen viselkedni? Aztán össze-vissza beszélt mindenfélét a pokorról, én meg azt mondtam, bárcsak ott lehetnék. Csuda mérges lett, pedig igazán nem akartam semmi rosszat, csak éppen valahova máshova szerettem volna kerülni, csak elinnét, mindegy, hogy hová. Azt mondta, gonoszság ilyeneket mondani, ő a világért sem mondani ilyet, ő úgy akar élni, hogy a mennyországba jusson. Hát én igazán semmi vágyat nem éreztem, hogy vele egy helyre kerüljek. El is határoztam, hogy nem nagyon fogok próbálkozni, hogy oda jussak. Ezt persze nem mondtam meg, mert megint mérges lett volna, és mi hasznom lett volna belőle. Már jól belemelegedett a beszédbe, és folytatásul elmesélt nekem mindenfélét a mennyországról. Azt mondta, hogy ott nincs más dolga az embernek, mint hogy egész nap föl és alá járkáljon, hárfa a kezében, és énekeljen örökkön örökké. Ezután igazán nem sokat tartottam felőle, de ezt nem mondtam meg. Megkérdeztem, mit gondol, Tom Sawyer oda fog-e kerülni, és ő azt mondta, hogy nem hiszi. Ennek örültem, mert szeretném, ha együtt maradhatnék vele. Miss Watson csak nem hagyott nekem békét, és már nagyon untam és utáltam az egészet. Este megint behívták a négereket, és imádkozni kellett. Utána pedig mindenkit ágyba parancsoltak. Fölmentem a szobámba egy szál gyertyával, és az asztalra tettem. Leültem egy székre az ablak elé, és próbáltam valami vidám dologra gondolni, de nem használt. Olyan árvának éreztem magam, hogy megszerettem volna halni. A csillagok ragyogtak, a falevelek meg olyan gyászosan susogtak. Valahol egy kuvik huhogott egy halott ember fölött. Odébb egy kecskefejű, meg egy kutya sírt egy haldokló ajtaja előtt. A szél suttogott valamit, de nem tudtam kivenni, mi az, és csak a hideg futkározott a hátamon. Aztán az erdőből azt a hangot hallottam, amit a hazajáró lelkek szoktak kiadni, amikor el szeretnének mondani valamit, ami a lelkükön szárad, és nincs, aki megértse. Ezért nem nyughatnak a sírjukban, és éjszakánként kijárnak siránkozni. Úgy elszontyolottam, és olyan kutyául kezdtem magam érezni, hogy majd meghaltam valami emberi társaság után. Nem sokára egy pók mászott végig a vállamon, én elfricskáztam, hát nem beleesett a gyertya lángjába. Egy szempillantás alatt összeégett. Tudtam magamtól is, hogy ez borzasztó rossz jel, és bal szerencsét hoz. Csodára meg voltam ijedve, és egész testemben reszkedtem. Fölálltam, és háromszor megfordultam a sarkam körül, és mind a háromszor keresztet vetettem, aztán egy fonállal összekötöztem egy fürt hajamat a boszorkányok ellen. De nem volt valami nagy bizalmam a dologhoz. Az ilyesmi megjárja, ha az ember elveszíti a talált szerencsepatkót, ahelyett, hogy az ajtóra szögezné, de még senkitől se hallottam, hogy elhárítja a bal szerencsét, ha az ember megölt egy pókot. Megint leültem, de a fogam is vacogott, és kivettem a pipámat, hogy rágyújtsak. Az egész ház csöndes volt, mint a temető, reméltem, az özvegy nem fogja megtudni. Hosszú idő múlva hallottam a toronyórát a városban, amint bing-bang elveri a 12-t. Aztán megint minden csöndes lett. Talán még csöndesebb, mint előzőleg. Egyszerre csak hallom, hogy egy ág megroppan a fák között az árnyékban. Valami mozgott ott. Én csöndben ültem és figyeltem. Egyszerre csak hallom. Miau! Miau! Ez már Duffy! Én is rákezdtem. Miau! Miau! Amilyen lágyan csak tudtam. Elfújtam a gyertyát és kimásztam az ablakon a fészer tetejére. Lecsúsztam a földre és belopóztam a fák közé. Ott várt rám Tom Sawyer. Lábújhegyen mentünk végig az ösvényen a fák között, az özvegy kertje végéig, meghajolva, hogy az ágak ne csapjanak a képünkbe. Amint elsompolyogtunk a konyha előtt, elbotlottam egy gyökérben, és zajt csaptam. Azonnal lekushattunk és vártunk. Miss Watson néger legénye, Jim, a konyha ajtóban üldögélt. Egész jól láttuk, mert a háta mögött világos volt. Fölkelt, kinyújtotta a nyakát, és vagy egy percig hallgatózott. Aztán megszólalt. Ki az? Újra hallgatózott. Aztán lábújhegyen odajött, és pont közöttünk megállt. Ha kinyújtom a kezem, megfoghattam volna. Aztán olyan volt, mintha percekig semmi hang sem esne, és ott voltunk köpésnyire egymástól. Akkor elkezdett viszketni a bokám, de nem mertem megvakarni. Aztán a fülem kezdett viszketni, majd a hátam éppen a két vállam közt. Úgy éreztem, belehalok, ha nem vakarózhatok. Ezt a dolgot már nem először tapasztaltam. Ha az ember finom népek közt van, vagy temetésen, vagy aludni akar, amikor nem álmos, vagy ha olyan helyen van, ahol nem illik vakarózni, azonnal viszketni kezd, mintha 10 000 hangya mászkálna az emberen. Nem sokára megszólalt Jim.
1: Na, ki az? Ki van itt?
0: Gebedjek meg, ha nem hallottam császkálni valakit. De tudom, mit évő legyek. Leülök itt, és addig lesek, amíg újra hallom. Ezzel leült a földre. Közém, meg Tom közé. A hátát egy fának támasztotta, a lábát meg kinyújtotta, és majdhogy nem elérte vele az enyémet. Erre az orrom is elkezdett viszketni. Úgy viszketett, hogy könnyek jöttek a szemembe, de nem mertem megvakarni. Aztán belül kezdett el viszketni. Később már az ülepem is viszketett. Nem is tudom, hogy bírtam csöndben maradni. 6-7 percig tarthatott ez a kínszenvedés. Nekem legalább 2-szer annyinak látszott. Végül már 11 különböző helyen viszkettem. Úgy éreztem, hogy most már egy pillanatig sem bírom tovább, de összeszorítottam a fogamat és tűrtem. Jim egyszerre elkezdett nehezen lélegezni, s már hortyogott is. Erre aztán elmúlt az egész viszketés. Tom halkan csettintett. Ez volt a jel. És 4 kézláb mászva elindultunk. Mikor már vagy 4-5 méterre voltunk, Tom azt súgta, hogy kedve lenne Jimet tréfából odakötözni a fához, de én kértem, hogy ne tegye, mert fölébredne, lármát csapna, és rájönnének, hogy nem vagyok a házban. Aztán meg azt mondta Tom, hogy nincs elég gyertyája. Besúrra a hát a konyhába, és lop egy pár darabot. Erről is iparkodtam lebeszélni. Azt mondtam, hogy Jim fölébredhet és bejöhet. Tom mégis meg akarta kísérelni. Ezért belopóztunk és elvittünk 3 gyertyát. És Tom 5 centet letett az asztalra fizetség fejében. Aztán ellogtunk. Nekem már nagyon akarózott kifelé. Tom még se állta meg, hogy oda ne másszon Jimhez és valami csúfot ne üzzön belőle. Jó sokáig vártam. Minden egész csöndes és elhagyott volt. Tom visszajött, így hát neki eredtünk az ösvénynek a kerítés mellett, föl a dombtetőre a ház túlsó végénél. Tom elmondta, hogy leemelte Jim kalapját, és a feje fölé akasztotta egy foágra. Jim megmoccant, de nem ébredt föl. Később Jim azt mesélte, hogy boszorkányok megigézték, elaltatták, és benyargalták a hátán az egész államot. Azután visszavitték a fa alá, a kalapját pedig a feje fölé akasztották egy ágra, hogy lássa, kikkel volt dolga. Legközelebb már azt mesélte Jim, hogy egész New Orleansig lovagoltak vele. És valahányszor újból elmesélte, mind jobban és jobban nőtt a történet. Végül már ott tartott, hogy az egész világot belovagolták rajta, halálra hajszolták, és a háta egész tajtékos volt a nyerektől. Jim felettébb büszke volt erre, és alig akarta észrevenni a többi négert. A négerek mérföldnyi távolságra is eljöttek Jimhez, hogy meghallgassák a történetét, és jobban tisztelték, mint bármelyik négert az egész országban. Vadidegen négerek jöttek, és szájtátva bámulták, mint valami világcsodáját. A négerek mindig sokat beszélnek a boszorkányokról a tűzhely mellett, de valahányszor egyik-másik szót ejtett a boszorkányok felől, vagy mondani akart valamit róluk, Jim ott termett és leintette, mit tudhatsz te a boszorkányokról? És a másik néger csak behúzta fülét, farkát és befogta a száját. Az 5 centest egy zsinegen mindig a nyakában hordta Jim, és azt mondta róla, hogy amulett, amit az ördög saját kezüleg adott oda neki, hogy mindenkit meg tud gyógyítani vele, és bármikor boszorkányokat idézhet vele, ha valami varázsszót mond rája, de arról sose beszélt, hogy mi az a varázsszó. A négerek oda gyűltek a világ minden tájáról, és odaadták Jimnek, amiük volt, csak hogy egy pillantást vethessenek arra az 5 centesre, de megérinteni egyik sem merte, hisz rajta volt az ördög keze nyoma. Jim teljesen használhatatlan lett, mint szolga. Annyira fejébe szállt, hogy szemtől szembe látta az ördögöt, és boszorkányok lovagoltak a hátán. Tom meg én fölértünk a dombtetőre, és lenéztünk a faluba. A faluban 3-4 fénypont pislogott. Bizonyára beteg volt a háznál. A csillagok csuda szépen szikráztak a fejünk fölött, és a falu mellett a folyó mérföldnyi széles, Csuda csöndes és nagyszerű volt. Lementünk a domboldalon, és ott találtuk Joe Harpert és Ben Rogers-t, és még két-három másik fiút elbújva a cserző műhelyben. Eloldottunk egy ladikot, és vagy harmad fél mérföldet leveztünk a folyón egészen a nagy part szakadásig, és ott kikötöttünk. Egy kis bozóthoz mentünk, és Tom megesketett bennünket a titoktartásra. Aztán mutatott egy lyukat a domboldalon, ahol legsűrűbb volt a bozót. Meggyújtottuk a gyertyákat, és négy kézláb bemásztunk. Vagy 200 métert csúsztunk, akkor a barlang kitágult. Tom sorra bekukkantott egy csomó folyosóba, aztán lebújt egy fal alá, ahol az ember nem is vette volna észre, hogy lyuk van. Átmásztunk egy szűk folyosón, és egy terem félébe értünk, ami igen nedves és hideg volt. Ott megállapodtunk, és Tom azt mondta, most megalakítjuk a rablóbandát, és a neve Tom Sawyer bandája lesz. Aki csatlakozni akar, annak le kell tennie az esküt, és vérével kell aláírnia a nevét. Mindenki hajlandó volt. Tom elővette egy papírlapot, amire fölírta az esküt, és fölolvasta. Az volt benne, hogy minden fiúnak tartani kell a hűséget, és tilos elmondani a titkokat. És ha valaki megsérti a banda bármelyik tagját, egy kijelölt fiúnak meg kell ölni azt az egyént és az egész családját, és addig se nem ehet, se nem aludhat, amíg meg nem ölte őket és keresztet nem vágott a mellükre, mert ez a banda jelvénye. És másnak nem szabad a jelvényt használni. Csak aki a bandához tartozik. És ha használná valaki, azt törvény elé kell állítani, és ha újból használná, meg kell ölni. Ha a banda valamelyik tagja elmondja a titkokat, annak el kell vágni a torkát, a hulláját el kell égetni, és a hambait szétszórni, a nevét pedig vérrel kell kihúzni a listáról, és soha többet nem szabad emlegetni a bandában, hanem átkot kell rá mondani, és örökre elfelejteni. Mindenki azt mondta, hogy csuda gyönyörű eskü, és megkérdezték Tomot, hogy ő maga találta-e ki. Tom azt mondta, hogy van benne, amit ő talált ki, de a java régi kalóztörténetekből való, meg rablóhistóriákból, és minden előkelő banda ilyen esküt használt. Valaki azt ajánlotta, hogy annak, aki elmondja a titkot, a családját is ki kellene írtani. Tom azt mondta, ez jó gondolat. Fogta a ceruzát, és beleírta. Akkor megszólalt Ben Rogers. De itt van Huck Finn. Neki nincs családja, mit csinálunk vele? Miért, hát nincs neki apja? Kérdezte Tom. Hát, apja van, de az soha se lehet előtalálni. Azelőtt mindig részegen hentergett a disznókkal együtt a cserző műhely közelében, de van már egy esztendeje is, hogy senki se látta. Sokat beszéltek erről, és már majdnem kisemmiztek a bandából, mert azt mondták, hogy minden fiúnak kell, hogy családja legyen, vagy valaki, akit meg lehet ölni. Különben nem lenne a dolog igazságos a többiekkel szemben. Senkinek sem jutott semmi az eszébe. Mindenki bután ült és hallgatott. Én ma majdnem bőgni kezdtem. Egyszerre azonban jó gondolatom támadt, és felajánlottam nekik Miss Watsont, akit megölhetnek. Mindenki helyeselt. Az jó, igen, az jó, Miss Watson is megteszi, Huck is beléphet. Erre mindnyájan gombos tűt szúrtunk az ujjunkba, hogy a vér kiserkenjen, és én is rátettem a papírra a kézjelemet. Most pedig, mondta Ben Rogers, mi lesz a dolga a bandának? Semmi más, csak rablás és gyilkolás, mondta Tom. De kit fogunk kirabolni? Mit rabolunk? Házat, vagy marhát, vagy... Fúj! Marhát elhajtani meg hasonlókat, az nem rablás, csak tolvajlás, mondta Tom. Mi nem vagyunk tolvajok, mi utonállók vagyunk. Állarcosan föltartóztatjuk a szekereket meg a postakocsikat az országúton, az embereket megöljük, és elvesszük a pénzüket meg az órájukat. Mindig meg kell ölni őket. Persze, az a legjobb. Vannak ugyan egyes szakértők, akik mást mondanak, de általában azt vélik legjobbnak, ha megöljük őket. Kivéve azokat, akiket idehozunk a barlangba, és váltságdíjat kérünk értük. Váltságdíj. Az mi? Nem tudom, de mindazt csinálja. Láttam a könyvekben, így hát nekünk is azt kell csinálni.
1: De hogy csináljuk, ha nem tudjuk, mi az?
0: Mindegy, akkor is meg kell csinálnunk. Nem mondtam, hogy így van a könyvekben.
2: Másként akarjátok csinálni, mint ahogy a könyvekben van? És össze akarjátok zavarni az egész dolgot?
1: Jó, ez egy mind nagyon szép, így elmondva Tom Sawyer, de hogy a fenébe fogunk váltságdíjat kérni azokért az alakokért, ha nem tudjuk, hogy kell csinálni? Erre vagyok kíváncsi. Mégis mit gondolsz, mi lehet az?
2: Én biz nem tudom, de az, hogy a váltságdíjra várunk, talán annyit jelent, hogy holtig tartjuk őket rabságban.
1: Ja, akkor már kezdem érteni. Jó is lesz így. De miért nem mondtad mindjárt?
0: Szóval, várunk a váltságdíjig, vagyis a halálukig. Csak hogy sok bajunk lesz ám velük, mondhatom, csak pusztítják az ennivalónkat, és közben szökni próbálnak.
1: Ugyan már, Ben Rogers, miket beszélsz itt össze-vissza? Hát hogy szökhetnének meg, amikor mindig lesz mellettük őr? Aki nyomban lelövi őket, ha csak moccanni mernek.
0: Őr, ha még mit nem, hogy valaki még virrasszon is mellettük, szemét se hunyhassa be, csak mert őket kell strázsálni, szamássák. Hát nem jobb volna egy bunkós bottal elintézni a váltságdíjukat rögtön, ahogy hozzánk kerülnek?
1: Nem lehet. Nem így van a könyvekben.
0: Mondd, Ben Rogers,
1: szabályosan akarod-e csinálni a dolgokat, vagy sem? Ez a kérdés.
0: Elhiheted, hogy akik a könyveket írták, értik a módját, és tudják, mit hogyan kell csinálni. Azt hiszed, te okosabb vagy náluk? Tévedsz.
1: Nem bizony, nem lehet másképp. Váltságdíjat kell kérni értük annak rendje és módja szerint.
0: Jó van, én nem bánom. Teljes hülyeségnek gondolom. Mondd, a nőket is megöljük.
1: Ben Rogers, ha én olyan ostoba volnék, mint te, ki sem merném nyitni a számat? Megölni az asszonyokat? Isten ments! Ezt szóval se említi senki a könyvekben. Elhozzuk őket a barlangba, és borzasztó udvariasak leszünk hozzájuk mindig. Aztán nem sokára úgyis szerelmesek lesznek belénk, és el se akarnak menni többet.
0: Hát, ha így van, én nem bánom, de jelzem, nekem semmi kedvem sincs hozzá. Egy-kettőre teli lesz a barlang fehér néppel, meg váltságdíjasokkal, és a rablóknak nem is maradt hely benne. De folytasd, csak nem szólok semmit.
3: A kis Tommy Barnes elaludt, és mikor felébresztették, félni kezdett és sírva fakadt, és azt mondta, hogy haza akar menni a mamájához, és ő nem is akar rabló lenni. Erre mind kicsúfolták, és mama kedvencének nevezték. Erre csodamérges lett, és azt kiabálta, most már azért is megy, és mind elárulja a titkokat. De Tom adott neki 5 centet, csak fogja be a száját, és azt mondta, menjünk haza, a jövő héten találkozni fogunk, és kirabolunk valakit, és megölünk majd egy pár embert. Ben Rogers azt mondta, hogy csak vasárnap tud elszabadulni hazúrról, és azt ajánlotta, hogy kezdjük jövő vasárnap. De a többiek ellenezték. Vasárnap nem illik kezdeni, mondták. Ezzel is döntötte a kérdést. Végül megegyeztek, majd összejönnek és megbeszélnek egy napot, és aztán megválasztottuk Tom Sawyert fővezérnek, Joe Harpert alvezérnek, és hazamentünk. Fölmásztam a fészerre, és becsúsztam az ablakon, éppen hajnalhasadás előtt. Az új ruhám csupa fagyú meg sár volt, és kutyafáradt voltam.

0: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai címírásának első részét Kovács Máté előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Kapcsolj rá! Zenél szállítás

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Szia!

0: Lakossági fórumot szerveznek az EGRI közösségi közlekedésről. A gyöngyösi képviselők döntenek a vízi közműhálózatok átalakításáról. Mégis megépülhet a bevásárlóközpont Miskolcon, Bulgárföldön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Lakossági fórumot szerveznek az EGRI közösségi közlekedésről szeptember 9-én, ahol a helyi buszjáratokkal, a menetrenddel és a szolgáltatás minőségével kapcsolatos problémákat és javaslatokat is várják. A fórumot tehát jövő hét szerdán 17 órától tartják a Városháza dísztermében. Az eseményen a városvezetés mellett a MÁV személyszállítási ZRT képviselői is jelen lesznek. A szervezők szerint bőven akadt tennivaló az EGRI közösségi közlekedés területén, a szolgáltatás minőségének javításáról pedig már megkezdődtek az egyeztetések. A cél, hogy a lakosság tapasztalatai és javaslatai is beépüljenek a további tervekbe. A résztvevők többek között elmondhatják a véleményüket arról, hogy milyen gyakran közlekednek a helyi járatok, milyen fejlesztésekre lenne szükség a buszokon, illetve mi okozza jelenleg a legnagyobb problémát a buszravárókoknak és utazóknak. Szóba kerülhetnek új útvonalak, sűrűbben közlekedő járatok és egyéb a helyi közlekedés javítását szolgáló ötletek is. A szervezők hangsúlyozzák, minden észrevétel és javaslat fontos lehet annak meghatározásában, milyen irányba fejlődjön Eger közösségi közlekedése. A fórumon való felszólaláshoz előzetesen online regisztráció szükséges. A mai rendkívüli testületi ülésen a gyöngyösi képviselők döntenek a vízi közműhálózatok átalakításáról és a munkálatokhoz kapcsolódó pályázatokról. A részletekről Szókovács Péter polgármestert hallják.
1: Nagyon nagy fókuszba került az idei nyáron a víz. A víz megtartás, a víz mint értéknek a megőrzése. Ez abszolút feladatunk és felelősségünk. Ugye a vízmű szakemberével folyamatos volt az egyeztetés. Én kaptam a tájékoztatás a nyár folyamán, hogy jelenleg hogy áll a rendszer, milyen tartalékokkal rendelkezünk, és milyen döntéseket kell meghoznunk. És ezek adott esetben súlyos döntések, és ez mutatott rá még inkább arra, hogy a szembejövő mostani pályázat, amelyre a szakemberekkel közösen azt gondolom, hogy felkészültünk, és a képviselőtestület elé egy olyan javaslatot teszünk, amellyel az ivóvíz hálózat fejlesztését és olyan pontoknak a kialakítását fogjuk megpályázni, amely adott esetben csomópontként figyeli az adott hálózatot, és hogyha vízveszteséget érzékel, mert ugye sokszor látni kell, hogy a víz nem biztos, hogy fölfele távozik a vízvezeték rendszerből, hanem lefele, de ezek a pontok segítik még nagyobb pontossággal lokalizálni az adott kőtörésnek a szakaszát, és nagyon-nagyon fontos, és a pályázatnak ez a fő fókusza, hogy az ivóvíz megtartás és az ivóvíz veszteségre reflektáljon, és ezt reagálja le. Ugye azért azt is látni kell, hogy Gyöngyös alatt közel 130 kilométernyi csőhálózat van, tehát ennek a karbantartása, felügyelete nagyon-nagyon fontos, és a mostani pályázatban főleg a nagyobb átmérőjű, nagyobb kapacitású csöveknek a cseréjét szeretnénk megvalósítani. A mostani meglátásunk szerint ez több mint 6 kilométert jelent, részben az úthálózat alatt, részben a járdahálózat alatt, de természetesen érintettek lesznek, és bízom benne, hogy a pályázatunk befutó lesz mezőgazdasági területeket is. Ez egy nagyon-nagyon hosszú tervezés folyamatot zár le, és sikeres pályázat esetén pedig igen egy több éves folyamatot és egy olyan tervezést igényel, amelyben szorosan együtt kell működni a vízműszolgáltatónak és a városnak is.
0: Mégis megépülhet a bevásárlóközpont Miskolcon, Bulgárföldön. Cipa András országgyűlési képviselő tájékoztatása szerint a projekt most arra látható szakaszba lépett. A vállalat környezeti hatástanulmányvizsgálatot kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatalnál, illetve már a terveket is benyújtották az országos építészeti tervtanácshoz. Bízom benne, hogy a terv minél hamarabb építési szakaszba léphet, számolt be a képviselő a közösségi oldalán. A Spár Magyarország Kereskedelmi Kft.-vel folyamatos konstruktív kapcsolatot tart, a projekt előrehaladásáról, a döntésekről hamarosan részletesen is beszámol, ígérte az országgyűlési képviselő. Szeptember közepéig kérhetik a szülők a 7. osztályos gyermekek ingyenes önkéntes HPV elleni védőoltását. Dr. Asztalos Ágnes, a Borsodobó Zemplén vármegyei

0: Kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője, vármegyei tiszti főorvos arra hívja fel a figyelmet, a humán papillomavírus elleni vakcina a méhnyakrák és több más daganatos megbetegedés megelőzésének leghatékonyabb eszköze. Kiemelte, az igényléshez szükséges nyilatkozatokat az általános iskolákban kell leadni, és az oltás után mind a lányok, mind a fiúk számára díjmentesen elérhető. A védettség kialakulásához a teljes oltási sor szükséges, amelyet az iskolai kampányoltások keretében biztosítanak a szakemberek.
1: Maga az oltás kapcsán, hogy önmagában ez nem mentesít a későbbi felelősségteljes életmódtól, de mivel nem csak a szexuális úton való terjedés van a humán papilloma vírusok, hanem egyéb kontaktúton is, nyálkártyán keresztül ezek terjedhetnek, ezért aki úgy érzi, hogy ő minden szabályt betart, mindig odafigyel, egy monogám kapcsolatban él, sajnos nála sincs kizárva, hogy valamilyen humán papilloma vírust összeszed. Csúnya szó, de ezt kell rajta érteni. Tehát én úgy gondolom, hogy a humán papilloma vírus mind a fiúk lányoknál ez fontos dolog, hiszen a későbbiekben is az, hogy ne kerüljön be kórokozó, ne bújjon meg, ne okozzon elváltozásokat és különösen daganatokat, akár fiúknál, akár lányoknál, ez fontos, hogy ezeket megtegyük. Tehát attól, hogy valaki úgy érzi, hogy nála nem fordulhat elő.
2: Mert erkölcsösen neveli a gyermekét.
1: Ez nem minden esetben védi meg attól a szervezetünket, hogy a humán papilloma vírussal összekerüljünk. Pontosan azért, amit elmondtunk, hogy a lakosságnak a 80%-a oltás nélkül átesik ilyen fertőzésen. Tehát ez egy nagy szám, amire mondom, ez kimondottan a kontakt úton való egyéb terjedésen keresztül is lehet. Sose tudhatjuk, hogy a másik emberben mi lakik, mert mondom, tünetmentesen szerepelhet. Tehát önmagában az, hogy valaki, amit beszéltünk, erkölcsösen él, betartja a szabályokat, ez nem biztos, hogy a humán papilloma vírus minden fajától mentesíti őt. Tehát azt tudom javasolni, az élet bármit hozhat a későbbiekben is. Ezt nem egy-két évre tervezzük ezt az oltást, hanem ez egy huzamos ideig. Reméljük, hogy a kutatások is igazolják, hogy életünk végéig szóló védelmet nyújt. Tehát ezért fontos az, hogy most még a szexuális élet megkezdése előtt felvegyük ezt az oltást, mert fontos, hogy már a kialakult fertőzés nem gyógyítja az oltás. Tehát ezért fontos dolog, ezért szeretnénk ezeket hangsúlyozni.
2: És ami még szerintem nagyon fontos, hogy aki 7. osztályban nem oltatta be a gyermekét, az még nincs elkésve, ha minden jól megy, ugyanis fizetősen, de be lehet oltatni a gyermekünket ezután is, csak akkor már 3 oltás, ha jól tudom.
1: Igen, 15 év felett már 3 oltásból áll, és ilyenkor a háziorvos tudja a receptre felírni, és a patikában kell kiváltani térítés ellenében, és akkor be lehet kapni, de a 15 éve felettiek 3 oltás, kap egyet, aztán 2 hónap múlva és 6 hónap múlva a következőt, a másodikhoz képes, de ezt a 3 oltási sorozatot kell akkor ilyenkor felvenni.
2: Említette, hogy évente 400 hölgy hal meg, akkor ez gyermekkorban nem jön elő ez a méhnyakrák?
1: Nem, tehát azért ez az idősebb korban, pontosan azért, mert ez az elváltozások ugye be kell kerülnie a vírusnak a szervezetbe, és ez több év, míg kialakul. Ezért is van az, hogy a méhnyakszűrő szűrés, a lakossági szervezet méhnyakszűrés 3 évente van, annyira lassan mennek a folyamatok, hogy van idő megtalálni ilyenkor a rákmegelőző állapotot is, be lehet avatkozni, kisebb jellegű beavatkozásokkal, nem egy heroikus műtéttel, amikor meg már maga a daganat kialakul, akkor attól függ, hogy milyen stádiumban van, de a rák megelőző állapotok jól felmérhetők, mert akár ez 10-15 évig is elhúzódhat magának a daganatnak a kialakulása. Tehát extrém esetekben persze vannak 20 évesek is, akiknek méhnyakrák vagy rák megelőző állapotot diagnosztálnak, de a többsége azért egy idősebb korosztályban van. De ettől függetlenül is most a méhnyakszűrés, a lakossági szervezet szűrővizsgálatok azok 25 és 65 év között javasolt a hölgyek számára.
2: Hogy látja, hogy itt Borsodban milyen a oltási hajlandóság, így az előző éveket nézve?
1: Jó, tehát körülbelül ugyanazon a szinten vagyunk, mint máshol. Magyarországon a lányok esetében az érdett korosztályban szinte minden évben 80-82% körül van, akik felveszik az oltást, fiúk meg 70% feletti. Ja, még a fiúknak hajrá, minél többen, a legjobb lenne, a 90% felett lenne az átoltottság ezekben a korosztályokban, mert akkor tudjuk megvédeni azokat, akik valamilyen oknál fogva nem kaphatnak oltást, vagy nem vették fel az oltást, hiszen minél többen védettek, nem talál fogékony szervezetet a vírus, nem tud cirkulálni, keringeni, nem tud megbetegedést okozni, előbb-utóbb ki fog pusztulni, mert nem lesz egy olyan szervezet, amiben tudja magát szaporítani. Úgyhogy ez a cél, hogy minél többen legyenek beoltva, és ezért javaslom, hogyha minden évben legalább 80%-a felveszi az oltást a lányoknak, és nincsenek jelentéseink arról, hogy ez bármilyen szövődményt, olyan nem kellett eseményt okozott volna az oltás kapcsán, ami beavatkozást igényelt volna, illetve mondom, a világ többi részén is a több milliós oltás ezt igazolja.
0: Képzőművészeti pályázatot hirdettek az Alszakra Fesztivál keretében Miskolcon. Pénteken 16 óráig várják a grafikákat, festményeket és kis plasztikákat a Feledi házban a 4. Miskolci Alszakra Fesztivál képzőművészeti pályázatára. Az Éltető Lélek Alapítvány 20 civil szervezettel, egyházi felekezetekkel, országos hírű művészekkel, áldozatot vállaló magánszemélyekkel, intézményekkel és Miskolc megyei jogú város önkormányzatával együttműködve idén is megszervezi tehát az Alszakra Fesztivált az országos rendezvénnyel egy időben, szeptember 11-e és 20-a között. A művészet és a szakralitás összefüggése egyében képzőművészeti pályázatot hirdettek a szervezők a Miskolc és térségében alkotó festő és grafikus művészeknek. Az alkotások ihlető gondolata, a fesztivál mottója, reményt és jövőt adok nektek. A pályázati feltételek: pályázni lehet 2 alkotással, grafika, festmény, kis plasztika, a művek méretei a rendezés miatt lehetőleg kisebbek legyenek, a technika tetszőleges, bármilyen rajzi, grafikai, szobrászati vagy festészeti megoldás elfogadott. Az alkotás hátoldalán szerepeljen az alkotó neve, címe és elérhetőségei, telefon, illetve e-mail cím, a mű címe, hordozója, méretei, a készítés dátuma és aláírás. A beadás helye a Herman Ottó Múzeum, Miskolci Galéria, Feledi ház, 3525 Miskolc, Dák tér 3. Végül az időjárásról. Holnap majd összefüggő vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 11-13, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 2-án, szerdán.
3: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Több fontos feladat előtt áll a közeljövőben Putnok. Az új tanév kezdetével ismét jelentősen megnőtt a reggeli és délutáni forgalom Sárospatakon is. Eredményesnek tartja az elmúlt szezon eredményeit a Gyöngyösi Kézilabda Klub elnöke. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Több fontos feladat előtt áll a közeljövőben Putnok. A városban történő aktuális és közelgő eseményekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
2: Készülhetünk az újabb megmérettetésre, hiszen az első vasárnapja szeptembernek az mindig a bányásznapról való megemlékezés, úgyhogy a bányásznapon mindenkit szeretettel várunk, ugyanúgy a bányásztéren kezdünk, majd a temetőben emlékezünk meg a bányászainkról. Majd délután 2 órától pedig lenne a református lelkészasszony beiktatása van, azon veszünk részt, és ott is gondolom rengeteg vendég érkezik majd a városba, úgyhogy szeretettel várjuk őket. Aztán 11-e az újabb határnap, amikor a Krumpli Fesztivált szeretnénk olyan szinten megrendezni, amely szinten tehát elfogadhatóvá válik, hiszen ide meg vannak hívva a testvérvárosoknak a küldöttségei is, valamint várjuk a putnokiakat nagy szeretettel egy egész napos rendezvény fellépőkkel, valamint finom krumpli ételekkel. Én úgy gondolom, hogy a városban ez a rendezvény sorozat ez mutatja, hogy a civil szférát azért itt összetartjuk a városban, és mindenki, aki csak teheti, részt vesz ezeken a rendezvényeken, valamivel, mivel bányászváros vagyunk, mindig megemlékezünk a bányászainkról. Az elkövetkezendő időszakban még a rendezvényeken kívül nyilván van más dolgunk is, hiszen most már van kivitelezője a mentőállomásnak az udvarára, úgyhogy ezt most elkezdik, bevásároltak, megvettek minden hozzá a kivitelezők, ezt kaptam a műszaki osztálytól. Október 3-a az átadási határidő, és nagyon szigorú szabályokat vetettünk be. Itt nincs mellé beszélt, hogyha a ködbért fogunk kivetni rájuk, hogy egy napot is késnek, és nagyon komoly pénzeket vonunk el tőlük. Úgy gondolom, hogy most a legfontosabb, hogy ezek legyenek, valamint jönnek ellenőrizni, utellenőrzés a két játszóteret, a Mátyás Király téren és a Pénzeli Parkban. Bízunk abban is, hogy ott is rendbe találnak mindent, aztán utána már csak az üzemeltetés marad nekünk hátra, amit bízom benne, hogy meg tudunk csinálni. Sajnos a rongálások azok továbbra is zajlanak, én nem tudom, hogy milyen emberek ezek, akik azt, amit már a város megépített, amit közösen elértünk, megépítettünk, ők meg szétrombolják. Vigyázzunk az értékeinkre, hiszen nagyon fontos ma az, hogy az értékeinkre vigyázzunk, hogy megmaradjon, minél tovább szolgálja az itt élő embereket, valamint tegye szebbé és jobbá környezetünket.
1: Az új tanév kezdetével ismét jelentősen megnőtt a reggeli és délutáni forgalom Sárospatakon is, ezzel pedig újra előtérbe kerültek az iskolák környéki közlekedés, valamint a városi parkolás problémái. A biztonságos közlekedés mellett egyre fontosabb kérdés az is, hogyan lehetne csökkenteni az utakon közlekedő autók számát. Koleszák Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
3: Szeptember 1-ével megkezdődött az új tanév, ezzel együtt pedig egyik napról a másikra ismét jelentősen megnőtt a reggeli és a délutáni forgalom Sárospatakon is. Sok családautóval viszi iskolába, majd a tanítás végén ugyancsak autóval hozza haza gyermekét, így különösen a tanintézmények környékén kell számítani nagyobb forgalomra. Az első napokban, hetekben ezért a rendőrök és a polgárőrök is fokozottan figyelik az iskolákhoz közeli gyalogátkelő helyeket, és segítik a gyermekek biztonságos közlekedését. Az autósok többsége türelmes és figyelmes, ugyanakkor az egyre nagyobb gépjármű forgalom egy másik régóta jelenlévő problémát is felerősít, a parkolóhelyek hiányát. Sárospatakon is egyre több az autó, miközben a rendelkezésre álló parkolóhelyek száma véges. Ez pedig időnként szabálytalan parkoláshoz és ebből adódó közlekedési problémákhoz is vezet. Mindezeken sokat segíthetne, ha amikor csak lehet, többen választanának más közlekedési módot. Akár az iskolába, akár a munkahelyre vezető úton érdemes lehet autó helyett kerékpára ülni, vagy gyalog elindulni. Mózes Árpád, Sárospatak alpolgármestere szerint éppen ez jelenthetne megoldást a növekvő forgalom és az egyre nehezebben kezelhető parkolási problémák enyhítésére.
4: Még jobb lenne, hogyha még többen kerékpároznának. Én magam is ezt az eszközt választom munkába járni. Patakon ugye nincsenek olyan nagy távolságok, a belvárosba koncentrálódik minden. Az autósok elég türelmesek, a rendőreink azok, sőt ilyenkor a polgárőrök is segítenek a reggeleken. Ugye érthető, ha az iskola kezdésekor már azért ilyenkor elég sok mindent kell az iskolába vinni. Torna felszereléstől kezdve tanszerek, mindent, tehát azért jó első nap elnézem, hogyha mindenki autóval viszi a gyereket. Második naptól lehet kerékpározni. Sárospatak nem egy akkora város, hogy ne lehetne gyalog. Csak itt ugye mindenki az időre hivatkozik, hogy 5 perc alatt, csak az a kérdés, hogy az ezáltal felszabadult időt mire használják. Tehát a város méretéből, parkolási nehézségeiből adódóan én nagyon szorgalmaznám azt, hogy minden többen kerékpárral járjunk. Tegyük le az autót. Az időjárásban nem igazán van miért hivatkoznunk, hiszen alig esik az első, sajnos. Tehát jó idő van, tényleg üljünk kerékpárra, kerékpárral menjünk, hagyjuk otthon az autót, sokkal egészségesebb, és 5-10 percet nem biztos, hogy megéri.
1: Értékelték az elmúlt szezon eredményeit a gyöngyösi kézilabdaklubban. Az elnök úgy véli, hogy az eredményeket látván egy kihívásokkal teli időszak veszi kezdetét. A részletekről Nagy Attilát, a kézilabdaklub elnökét hallják.
5: Mindig jó, hogyha tavalyi szezonról kezdjük az idei évnek az áttekintését, mi is így szoktuk, hasonlóképpen szoktuk felépíteni, és tudjuk azt, hogy tavaly mit terveztünk el, mi valósult meg, és akkor ennek az eredményeire vagy a gyengeségeire tudunk építeni a következő időszakban. Hát tavaly évben azért jeleztük, hogy egy nagyon-nagyon vékony keretet tudtunk összerakni, és hát nagyon-nagyon fiatal keretet kellett, hogy összerakjunk. Ennek különböző okai voltak, és hát azért érezhető volt, hogy az a többi csapat viszont sokkal erősebb anyagi lehetőségekkel bír, és ez az óla egy picit hát előtesen nyílt. Ennek kapcsán nekünk nehézségek voltak, és akkor tényleg egy fiatal csapattal kezdtünk neki, sőt, hát úgy kezdtük a bajnokságot, hogy még sérültekkel, Tomics személyében, illetve Schaefer személyében még jobb átlövőn sem tudott az első fél évben érdemlegesen segíteni. Úgyhogy tényleg nagyon fiatal csapattal kezdtünk neki, és pont erre, majd gondolom beszélünk az ankéttől is, hívtuk fel a figyelmet az ankét kapcsán, a szurkolóknak, hogy egy elég speciális időszak elé nézzünk, a tavaly évről beszélünk, hiszen maga a sorsolás is olyan, hogy az első meccsek, az első 4 meccs az nem annyira nyerhető, viszont a vége az, amikor érdemlegesen tudunk pontokat szerezni, és hát felhívtuk arra a figyelmet, hogy nagyon fiatal csapat, rettentő hullámzó teljesítményre lesz képes. Tudnak nagyon-nagyon esztrákat is tenni, és hát ebbe kérjük a biztatást, a segítséget, hogy ez legyen a dominánsabb, és hát lesznek olyan időszak, amikor picit meg fog törni az a lendület, és akkor a önmagunkhoz képest gyengébb teljesítményt fogunk tudni elérni. Én azt gondolom, az egész évet értékelve mindig 6-8 helyzést szoktuk kitűzni célként, ez egyre kevésbé bátorsággal tesszük meg, mondom látva azt, hogy többi csapat milyen költségvetéssel gazdálkodik, de pont tavaly évben azt mondtuk, hogy az ennél szerényebb eredményt is el fogunk tudni fogadni. Az élet pikantérája, hogy az utolsó meccsen dőlt el, hogy tényleg hanyagok leszünk. 7, 8 és a 9. hely között bármelyik lehetett volna, hát a 9. helyen végeztünk.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nincs késő a környezetvédelmi átállásra, hangoztatta 14. Leó pápa a Teremtésvédelem világnapján bemutatott szentmisén, amelyet Castel Gandolfo pápai rezidenciája kertjében pontifikált este. A Szentatya azt kérte, a teremtésvédelemnek szentelt napon és az azt követő időszakban tartsunk néhány perces szünetet a mindennapi lázas rohanásban. Helyezzük néma üzemmódba az emberi tevékenység összezaját, meghallva a teremtés dallamos hangját, mondta. A Teremtésvédelem szeptember 1-i világnapját 2015-ben Ferenc pápa vezette be az Áldott Légy kezdetű enciklikájának megjelenését követően. A zöld enciklikaként ismert pápai dokumentum témája a teremtett világ védelme volt. Leó pápa a 11. világnap alkalmából kiadott üzenetében a fegyveres konfliktusok okozta környezetkárosításra világított rá. Az esti misét a Rómahoz közeli Castel Gandolfo pápai rezidenciájának kertjében mutatta be, ahol elődje áldott négy névvel ökológiai központot hozott létre. 14. Leó homiliájában valódi környezetvédelmi átállás sürgetett, hangsúlyozva, hogy egyéni és közösségi felelősségvállalásnak számít a teremtett világ eredeti összhangjának megőrzése. A pápa a környezetvédelem terén elkövetett hiányosságaink és tévedéseink tudatos vállalására szólított fel, nincsen késő, a teremtésvédelem mély átállása szólít bennünket, amit pusztításra használtak, azt az életszolgálatába lehet állítani, a szegények iránti gondoskodásra, az éhezők táplálására és a teremtett világ védelmére, jelentette ki a Szentatya. Emlékeztetett, hogy a teremtésvédelemnek szentelt hónap október 4-ig tart, Assisi Szent Ferenc ünnepéig, aki Ferenc pápa enciklikáját is ihlette. 100 éves a Pánti Endre katolikus általános iskola, és 80 éves a Bercsényi Miklós katolikus gimnázium Törökszent Miklóson. Mindkét intézményben iskolatörténeti kiállítás nyílt tegnap, a jubileumi tanévnyitó szentmisét pedig Juhász Ferenc pasztorális helynök mutatta be a Szent Háromság templomban. Beszédében az evangélium üzenetét kapcsolta össze az előttünk álló tanévvel, úgy fogalmazott, a templomra tekinthetünk úgy, mint Isten tantermére, ahol a csengő helyett a harang szól. Ahogyan az iskolában a pedagógusok a tudást adják tovább szavaikkal, úgy Jézus is szóval tanított, olyan szóval, amelynek ereje és hatalma volt. Az ünnepi alkalom végén Bordás Péter atya megáldotta az első osztályosok iskolatáskáit, a legkisebb bercsényisek pedig megkapták az iskola logójával ellátott nyakkendőket is, ezzel jelképesen is a közösség tagjaivá váltak. 5. éve tartanak nyár végén szőlő megáldást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ültetvényén. A katolikus keresztény világban a szőlő, mint szimbólum is nagyon fontos, amikor Jézus Krisztus megalapítja az oltári szentséget, a kenyér és a bor színe alatt teszi az utolsó vacsorán, emlékeztetett a szertartást végző dr. Novák István delegált rektorhelyettes a hételei EGRI eseményen. Elmondta még, a szőlő beszédes valóság, a szőlővel sokat kell dolgozni, sokat számít az emberi munka. Így az áldást Istentől azokra is kérjük, akik ezen fáradoznak, és azokra is, akik borként magukhoz veszik. Szent Vince és Szent Orbán közbenjárását és oltalmát is kérik a gazdák a jó termésért. Molnár Ádám az Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének birtokigazgatója úgy fogalmazott, a szélsőséges időjárás érezteti hatását, azonban az elkövetkező időszakban még több minden változhat. A csapadék jót tenne, ez a növény egészsége a következő évjáratok termése szempontjából is fontos lenne. Azt már biztosan látni, hogy idén a termés mennyisége az átlagosnál kevesebb lesz, hektáronként 6 tonna szőlőt várnak a gazdálkodók. A bűn és a megtérés volt a témája Mió Barada horvát származású karizmatikus háromnapos egri lelki gyakorlatának a közelmúltban. A ciszterci templomban megtartott eseményen 170 fő vett részt, akik 70%-ban az egri főegyházmegyéből érkeztek. A többiek az ország számos szegletéből jöttek, Budapestről és környékéről, a Dunántúról és az Alföldről. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek volt, a dicsőítő szolgálatot Molnár Sándor végezte. Előadások, dicsőítés, szentmise, szentségimádás, rózsafüzér és közbenjáró ima volt mindhárom nap a program. A lelki gyakorlat alatt minden résztvevő Szent Jónást végzett. Mió Barada tanításaiban Európában, Ázsiában és Afrikában végzett missziós útjai során szerzett tapasztalatai, történetei alapján hangsúlyozta, mennyei zuhanyzó a gyóntatószék, ahová piszkosan megyünk be és tisztán jövünk ki. Kiemelte, a bűn és a bűnös életvitel mennyi testi-lelki betegség oka. Ezért fontos, hogy bűneinket fajtájuk és számuk szerint gyónjuk meg, és a visszatérő bűneink ellen pedig harcoljunk. Hozzátette, Jézus azt szeretné, hogy mi legyünk az ő tabernákulumai. Környezetünkben Isten békéjét érezzék bennünk és általunk, az öröm, az optimizmus és a remény terjedjen a világban. Ahol ott van Isten szeretete, ott az ördögnek nincs helye. Mió Barada hangsúlyozta, Isten, irgalmas Isten, Isten irgalmának ajtaja nyitva áll azok előtt, akik nem akarnak többé vétkezni és bűnbánatot tartanak. Ha szívemből megbocsátok az ellenem vétőknek, akkor béke lesz bennem, Jézus pedig kérnem kell, hogy a sebeimet gyógyítsa be. Mió Barada elmondta, az ima a lélek lélegzetvétele bennem. Az ima által Isten lelke tölt be békével, szeretettel és örömmel. Arra kell törekednünk az életünkben, hogy Jézus nézzen a szemünkkel, Jézus szeressen a szívünkkel, és Jézus öleljen a karjainkkal. A mennyországhoz pedig egyetlen kulcs van, a szeretet. Az egri Rozália temetőkápolna búcsúi ünnepe következik szeptember 6-án 16 órakor. Az ünnepi szentmisét dr. Szabkó Mihály teológiai tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodai igazgatója mutatja be. Idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Res András egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét főtisztelendő Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja, a szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz, szeretettel várnak mindenkit. Bibliai dalok címmel hangverseny következik Gyöngyösön a Szent Bertalan főplébánián, szeptember 19-én szombaton este 6 órától a 20. Alszakra fesztivál keretében. Dvorzsák, Csajkoszki, egyházzenei művei is felcsendülnek többek között. A közreműködők Fülep Máté bariton, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar vonós együttese, a koncertmester G. Horváth László. A koncert ingyenes. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra, ennek keretében az egri főegyházmegyében több települése is ellátogat. Father John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobor atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették a szüleiket a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és az iskoláknak adományokat gyűjt. Szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcon este 6-tól lesz imaest a Diósgyőri római katolikus templomban, majd szeptember 22-én délután 5 órától Egerben a Ciszterci templomban. A program minden alkalommal dicsőítés, tanítások, szentmise, szentségimádás, valamint ima gyógyulásokért. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában, szeptember 13-án, vasárnap a 10 órai szentmisében hálát adnak Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek, őket kitüntetett szeretettel várja a szociális testvérek társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomból külön áldásban részesülnek majd. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmából rádiónk külön standdal készül a helyszínen, amelynél szeretettel várjuk a követőinket. Újraindul a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait az őszi fél évben. Tegnap megnyílt a lehetőség a jelentkezésre. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvénysorozatra. Az ingyenes felnőtt képzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor, Koleszák Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották, hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Újabb rangos nemzetközi eredménnyel gazdagodott a Debreceni Egyetem sporttörténelme. Alaposan átalakult a nyíregyházi kékcápák férfi kosárlabda csapatának játékos kerete, illetőleg új vezetőedző kezdte meg a munkát. Elrajtolt a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó bajnokság. Évnyitót tartott a Debreceni Sportiskola. Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösön is teret hódít. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újabb rangos nemzetközi eredménnyel gazdagodott a Debreceni Egyetem sporttörténelme. A svájci Nyonban rendezett triatlon egyetemi világbajnokságon három debreceni hallgató is rajthoz állt. Dobi Gergő pedig világbajnoki bronzérmet szerzett. A női mezőnyben Dobi Lili a 22., Pap Laura pedig a 37. helyen végzett. A debreceniek a mixváltóban is fontos szerepet kaptak, a magyar csapatban Dobi Lili és Dobi Gergő is versenyzett. A négyfős váltó 21 nemzet csapatai közül a 4. helyet szerezte meg. Alaposan átalakult a nyíregyházi kékcápák férfi kosárlabda csapatának játékos kerete a nyári szünetben. Ezen kívül távozott a vezetőedző is, Meri Mehmedovics, akit a nyíregyházi Takács Máté követett a kispadon. Most őt hallják.
2: Mindenképpen Nyíregyházát szeretnénk képviselni, egy agresszív, fizikális védőcsapatot szeretnék pályára vinni, akik a városért, a szurkolókért és a csapatért küzdenek. Ebben a periódusban csak is magunkkal foglalkozunk, ami jellemző lesz az egész szezonra, csak a saját munkánkkal, a saját dolgainkkal fogunk foglalkozni, de mindenképpen szeretnénk megcélozni egy rájátszást.
1: A keret legrutinosabb játékosa Bazsó Bruno, akire csapatkapitányként egyfajta mentor szerep is hárul az öltözőben és a pályán.
3: Sajnos csak én tudtam maradni, hiányozni fognak a srácok, azért elég jó összhang volt így köztünk. Ez most egy új év, igazából teljesen új lesz a csapat, fiatalítunk, sok nyíregyházi, én is igazából már a sokadik szezonomat töltöm itt, én szeretek itt lenni, úgyhogy ez is egy döntő ok volt azért, hogy itt maradjunk, illetve próbálok segíteni a csapatnak mindenben, hogy elérjük a céljainkat. Hajtósak az edzések, igazából már Takit is ismerem régebbről, ugye ő is már dolgozott Nyíregyházán, úgyhogy vele is könnyen megtaláltuk a közös hangot. Reméljük a legjobbakat, és megyünk előre, minél többet szeretnénk nyerni, és megtenni mindent a céljaink eléréséért.
1: A 25 esztendős egyes és kettes poszton bevethető Kopácsi Ákos több mint 130 első osztályú mérkőzéssel a háta mögött kölcsönbe érkezett a kékcápákhoz.
4: Honvédban már elég sokat lehúztam, úgy éreztem, hogy egy új impulzus van szükségem, és úgy érzem, hogy itt Nyíregyházan nagy szerepet kínáltak nekem, és remélem ezzel majd tudok is élni. Nagyon lendületes fiatal csapatunk van, mindenki éhes, úgy érzem, egy nagyobb szerepre. Tényleg mindenki keményen oda tette magát, jó a ritmusunk. Brunóval ugye már igen játszottam egy évet, még ugye Pesten. Nyilván Brunót is azért jól ismerem, ő is oda teszi magát ahhoz képest, hogy talán ő kilóg egy kicsit így korban tőlünk, a fiatalabbaktól, de ő is azért benne volt ebben a munkában.
1: Elrajtolt a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó bajnokság 2026-27-es idénye. Jászai Mennyhértet, Nyíregyháza sportért felelős alpolgármesterét hallják.
5: Több ezer ember sportolt több száz alkalom, tehát fantasztikus monstre sorozat jövő év májusáig fog tartani, és egy rendkívül megújult környezetben tudjuk ezeket megszervezni a műfős pályákkal, lehet parkolni, tehát itt tulajdonképpen este 10-ig egy nagyon rendkívül intenzív sportélet folyik.
1: Az október végi őszi zárásig 650 kispályás meccset láthatnak az érdeklődők. Az országban is a legnagyobbak közé tartozó rendszeres szabadidősport rendezvénysorozat több ezer amatőr futballista számára kínál mozgási lehetőséget a Nyíregyházi Városi Stadionban, ahol komfortos körülmények várják a játékosokat és az érdeklődőket. Mint a sorozat főszervezője Dajka László elmondta, a korábbinál is nagyobb volt az érdeklődés a csapatok részéről a 64. idény előtt.
0: Olyan csúcsot döntött most a csapatoknak a száma, hogy ez már a végső határokat feszegeti, hiszen azért egy idő után le kellett zárnunk majd azt a lehetőséget, hogy újabb csapatok jöjjenek, de most jelen pillanatban 108 csapattal fogjuk elindítani a bajnokságot, és hát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 28 településről jön ide hozzánk csapat, mellette természetesen a Zömét Nyíregyháza adja, és óriási meglepetés volt, hogy rögtön az elején Hajdú-Bihar megyéből és két csapat Hajdunánásról nevezett, egy az Öregfők első osztályba, egy pedig a F csoportba nevezett, és ez azt jelenti, hogy jó a híre a bajnokságunknak, és én bízom benne, hogy ez így lesz majd a zárásnál is.
1: A korábbi nyíregyházi játékos Gráf Mihály túl a 69. életévén is oszlopos tagja a 100 év öregfiúk gárdájának. A bajnokság legidősebb átlag életkorú együttese szerinte jóval több egy futballcsapatnál.
6: Tavaly harmadik helyezést értünk el, előző évben megnyertük. Most nem tudom, hogy fogunk szerepelni, de az a helyzet, hogy a szenior csoportban itt már 35 év fölöttiek is játszhatnak. Tehát mi vagyunk a legöregebbek, de a legjobban szeretjük szerintem a focit a mai napig. Mi tényleg egy család vagyunk. Mi minden évben többször is összejövünk, ha nincs is bajnokság, most is alakuló. Hát hogy is mondjam, gyűlés, ami étel, ital. A gyerekek is kijárnak már, hát én is a fiammal is már egy csapatban játszok, mert ő is elmúlt 40, és már ő is öreg fiúkban van.
1: Évnyitót tartott a napokban a debreceni sportiskola. Pincés Tamást, a Diesi Debrecen operatív igazgatóját hallják.
7: Valahogy úgy kell az edzéseket is, és úgy kell a szakmai tartalmakat is kialakítani, hogy élvezzék a gyerekek a mozgást, és ne a telefon előtt töltsék a szabadidejüket, hanem akkor jöjjenek ide, sportoljanak velünk, érezzék magukat egy közösségbe. Én azt gondolom, hogy ez egy szép kihívás lesz mindenki számára közeljövőben.
1: Tavasszal 130 óvodás rúgott labdába a Diesi Debrecen labdarúgó szakosztályának Ovi Foci Fesztiválján. A rendezvény célja évről évre, hogy megszerettessék a mozgást a legkisebbekkel, és versenyzési lehetőséget biztosítsanak azoknak, akik tehetségesek és érdeklődnek a sport iránt. A Diesi Debrecen évnyitó rendezvényén az új generációk nevelése mellett a generációk közötti hatékony kommunikációs téma volt. A szakemberek szerint a szervezet feladatai az elmúlt években jelentősen kibővültek, ezért tevékenységüket 5 fő terület köré szervezték. A versenysport, a szabadidősport, a multisport, a sporttudomány és egészségügy, valamint az esélyegyenlőség köré. Becski András ügyvezetőt hallják.
8: A DSI Debrecen az most már sokkal több, mint az a szakosztályi rendszer, amivel elkezdtünk régen dolgozni, hiszen számos egyéb program, gondolok itt a városi úszásoktatásra, a Mozdulj Debrecen koordinációra, a különféle segítségelérő gyerekekkel kapcsolatos programokra, rendezvényekre, tehát nagyon-nagyon sok olyan területe van most már a DSI Debrecennek, amivel foglalkozni kell.
1: Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
9: Először fontos, hogy ellazuljunk. Minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani. Ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofinuszonium, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, mint a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát Fogalmam sincs egyébként, hogy hány percig tudnék a víz alatt lenni most jelenleg, de ezt lehet gyakorolni, és lehet tovább bővíteni a tüdőkapacitást. Pár hónappal ezelőtt gyakoroltam, de egyébként nyaranta szoktam lemenni a strandra, akkor ott az 50-es medencében inkább ott gyakorlom. Ez egy rendkívül fura dolog, ha azt lehet mondani, mivel ilyet még szerintem senki nem látott. Ez az elmúlt egy-másfél évben indult el Magyarországon, tehát csodálkoznak az emberek. A sellőúszás ez nem nevezhető úgymond sportnak. Nem olyan sport, hogy mint a szabadtüdős búvárok, hogy ebből verseny is van. Ez szórakoztatás. Tehát vannak, akik művészként űzik, ez például az oktatóm is egyfajta művész is.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 2000 gyermekiskola kezdését segíti az Adni Öröm kezdeményezés. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország most zár